0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
1: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok, itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv. Megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világi intézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba, úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódott gyülekezet, most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra, nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, egy héten keresztül minden délelőtt délután mély komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra. Akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
0: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
1: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
0: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
1: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába, bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van. Ezt tapasztaltam, de olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami, hanem kell, hogy kézzel fogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzel fogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzel fogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul, hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvért, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
0: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
1: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. A siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani. Úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony, most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott, egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a legmélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a Pünkösdi Teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott. Ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
0: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó. Gyakorlatban mit jelent?
1: 2012 végétől rengeteget imádkoztam. Én nem akartam munkatársakat keresni. találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a sikergyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy halássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hivogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az Isten tiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két halássérült fiatal emberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
0: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
1: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi félre házassággondozói alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sok felé jártam tolmácsolni. És látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 11:45-ig letolmácsolom az Isten tiszteletet, és utána elköszönök és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az Isten tiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából, ami jól alkalmazható a halálsérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyotthalloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a nagyotthalló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaj, a zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha nagyotthallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
0: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.
1: Hát bennünk? Hol van az akadály? Most aki hallgatja ezt a műsort, az kérdezze meg magától, hogy hol van az akadály. Én se tettem mást, mint ezt kérdeztem az Istentől, hogy hol van az akadály. És olyan érdekes, hogy sokakkal szoktunk beszélgetni erről, és elhangzott az egyik asszony részéről, hogy azért meg kell tudni mindegyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyetérteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam, csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar, hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ez nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél, hát ez milyen fantasztikus. Pont engem, hát köszönöm Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok. Nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni. És ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az orrunk elé tart, hogy ezt meg ezt meg ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert. Nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni, mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
0: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, s ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, s azért, hogy a hallgatók számára is érzékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az én élet, mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ban, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Há, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket, nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust? Nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció. Ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti, engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam. Tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt. Nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamaszidők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem, és fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt, kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt jártak Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, Siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam. Jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk nagyváradi Siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a Siket gyülekezet legyen, hogy a Siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban, pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Amikor ott voltam a kórházban, 4 feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a 4 meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel. És hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11:1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az. Ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt Siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet. Sok imádság után elmentem pótfelvételire. És amikor én megérkeztem, üres volt még az épület. Én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangélium a 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell Siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen. és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és két aranyos kislányt is ajándékozott neked. Hogy látod, hogy élték meg a közvetlen környezeted, a családod?
2: A közvetlen környezetem, a családom nagy szeretettel és elfogadással élte meg ezt. Azért az a 9 év tanulás, ez könnyű elmondani, de ez a 9 év tanulás, ez rengeteg anyagi kiadással is járt. Mindig kommunikáltam a családommal és a gyerekeimmel is, mindig megbeszéltem velük azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem és megkérdeztem őket.

0: lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a hárman igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy láthatatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, meg figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt. És tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy hát lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt, és aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel mondtam, tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy életen keresztül szövetségesként végigmenni, és adtunk nekik mellé szabadságot, hogy ők maguk megtapasztalva mindezt, önállóan tudjanak Istennek igent mondani a hívására, és úgy formálni az életüket. Ezt az igent ők mind a ketten kimondták, 2006-ban bemerítkeztek, és én úgy látom, hogy most is mind a ketten próbálják az életükben ezt valósággá tenni.
1: Szülőként az embernek van kísértése, ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szemnevet mondjunk arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
0: Nem, soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba, de mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajnit, Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk. Nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet. A gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak, valami a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve. Tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az istentiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már így van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben, ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre két nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon,

0: és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem vannak álmaim, ideáim, ötleteim, az rengeteg. Ezt nem tudom, miért van, de van. Fellelkesülök. Elmondom Jánosnak, és akkor ő megfogja a kezem, üljünk le, gondoljuk át, és imádkozzunk. Mert ez lehetetlenség, mondjuk, ha éppen valami nagy őrültséget találok ki. De aztán olyan is van, amikor azt mondja, hogy fú, ebben tényleg van fantázia, és akkor álljunk neki. Úgyhogy megint csak a szeretett kapcsolat jön itt elő, hogy igen, vele érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
1: Én hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
0: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdett gyarapodni a hallássérült gyülekezet, és a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. Tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt, valami fantasztikus, hogy milyen színes Isten képpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket, és ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indított arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség, alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük munkához. És ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a halálsérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amitről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyén érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel foglalkozni, de nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből. Hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikergyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
1: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
0: Hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság, hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből, amit ki tudnék mutatni, hogy ne essek az önsajnálat csapdájába, hogy maradjak a férjemmel ilyen csodálatosan jó, mély szeretet kapcsolatba, és a mi életünk az szavak nélkül legyen példa a gyermekeink előtt, hogy adjon nekik is Isten egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
1: És ha szeretet siketekért?
0: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek, mi nem hallunk jól.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot isteneteknek az Úrnak. Más szóval, az Úr ismét megáll titeket a mezőn és a szőlőskertben, és lesz italáldozat és lesz ételáldozat, amit bemutattok nekem. Történetesen itt az italáldozatot említi, de nincs közlés Mózes harmadik könyvében az italáldozatról. Az italáldozatot kiöntötték a többi áldozatra, és annak részévé vált. Amikor az áldozatra öntötték, akkor a forró szénen gőzzé változott. Pál apostol azt kívánta, hogy élete italáldozattá váljék Krisztus áldozatán. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent böjtöt! Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz! Jóel könyve, második rész, 15. vers. E fejezet elején láttuk, hogy a kürtök megfújásával hívták össze a népet, és azzal fújtak riadót is. Az első versben riadóztatásra kellett használni. Most itt a 15. versben összegyülekezésre használják. Az embereknek össze kellett jönniük, hogy meghallják Isten üzenetét, és lehetőségük nyíljék az Istenhez való visszafordulásra. Ő irgalmas és jó. Kész elfogadni őket. Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Mint ahogy már láttuk, a mózesi rendszerben Isten csak ünnepnapokat adott népének. Azért voltak ünnepek, hogy örvendezve Isten elé járuljanak. Most azonban bűnben és Isten elleni lázadásban élnek, és elfordultak tőle, ezért böjtölniük kell, és ünnepi összejövetelen kell Isten elé állniuk. Csak akkor jöhetünk hozzá, ha mint bűnösök el akarunk fordulni bűneinktől. Ha elfordultál Istentől, és most Istenhez térsz, akkor csak segítségül kell hívnod őt, és ő megvált téged. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem szükséges semmit sem tenned, csak ennyit. Nem kell szertartásokon átmenned, vagy valamit ígérned. Egyszerűen, mint bűnösnek, Krisztushoz kell fordulnod irgalmáért. Érdekes, hogy a prédikálás, evangelizálás vagy igehirdetés szava azt jelenti, hogy trombitálni. Az új szövetség kürtjével kell hirdetnünk az evangélium üzenetét, hogy térjenek meg az embereke világban. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Ezzel hívjátok össze az ünneplő gyülekezetet. Amikor az emberek az oltár elé mennek, és a gyülekezet elé állnak, az ünnepélyes pillanat. Azt bizonyítják, hogy a bűneiktől odafordultak Istenhez. Ez nagyon komoly lépés, és nem szabad könnyedén venni. Azonban ismét hangoztatom, hogy nem pusztán egy gyülekezet oltárához való járulás bizonyítja az igazi megtérést. Egy nagyvárosban egy kedves házaspár odament az oltárhoz a gyülekezet előtt, miután prédikáltam. Lementem hozzájuk, és beszélgetésbe elegyedtünk. Majd megkérdeztem tőlük. Ez az első alkalom, hogy válaszoltatok a hívásra? Nem. Minden vasárnap előre jövünk. Akkor miért jöttök az oltárhoz? Mert mindent akarunk, amit nekünk Isten készített. Azt gondoljátok, hogy azáltal megkapjátok, ha csak előre jöttök? Reméljük. Hadd tegyek föl egy másik kérdést. Most már megkaptátok, amit akartatok? Nem, még nem kaptuk meg. Akkor egy kissé elkeserednék, ha a helyetekben lennék. Talán ezt nem így kellene tennetek. Talán az emberi úttal próbálkoztok, és Istennek egy másik útja van. Isten jó és kegyelmes akar lenni hozzátok. Ő meg akar váltani titeket, de az ő útján kell hozzájárulnotok. Senki sem mehet az Atyához, hanem az Úr Jézus Krisztus által. Ő az egyetlen ajtó a mennyországba. Jézus maga mondta, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. János evangéliuma 10. rész 9. vers. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. Joel könyve, 2. rész, 16. vers. Gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Ez úgy hangzik, mintha a kisgyermekekről gondoskodnának az óvodában, hogy az édesanyák teljes figyelemmel részt vehessenek az összejövetelen. Figyeld meg, hogy még a vőlegénynek is gyülekezetbe kell mennie. Amikor egy férfi megnősült Izraelben, akkor egy évig hadmentességet élvezett. Lényegében sok kötelesség alól mentesült, hogy együtt lehessen feleségével. Feltételezem, hogy ez az előny a házasság kötéssel járt együtt. Isten azonban itt azt mondja, hogy mindenkinek össze kell jönnie, még a vőlegénynek és a mennyasszonynak is. Nem számít, hogy éppen mézes heteiket töltik együtt.

A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között? Hol van az ő istenük? Joel könyve, 2. rész, 17. vers. A papoknak és az Úr szolgáinak sírniuk kellett. Joel Jeruzsálemben van, ő a déli királyság prófétája. Imádkozniuk kellett. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Izrael szétszóródott a világon egészen a mai napig. Jól lehet, van már országuk, kormányuk és zászlajuk, még mindig eléggé alá vannak vetve a világ nemzeteinek. Amikor ezeket írom, az olajválsággal vannak elfoglalva, ami elég sok bajt okoz nekik, és továbbra is így lesz, mert még nem mentek vissza országukba a profécia beteljesedéseképpen. Amikor Isten visszaviszi őket földjükre, akkor nem lesz problémájuk az olajhelyzet miatt. Golda Meir tett egy nyilatkozatot, amelyben arra utalt, hogy Mózes hibát követett el. Valami ehhez hasonlót mondott. Képzeljétek el! Mózes egész népünket 40 éven át vezette végig a pusztaságon, és arra az egyedüli helyre vitte, ahol ezen a vidéken nincs olaj. Ha a miniszterelnöknő hitt az Ószövetségben, akkor tudhatta volna, hogy őket a tűzoszlop vezette éjjel, és a felhőoszlop nappal, és hogy Istennek határozott célja volt azzal, hogy olyan földön telepítse le őket, ahol nincs olaj. Ha olaj lett volna azon a területen, sohasem tértek volna vissza országukba, ebben biztos lehetsz. Valójában Izraelnek nem olajra, hanem vízre van szüksége. Nincs elég vízük, mert Isten ítélete van rajtuk. Mózes nem tévedett, mert követte Isten rendelkezéseit, és bizonyára Isten nem hibázik. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő istenük? Kíváncsiak voltak arra, hogy mi történik velük. Ma is ez a kérdésük. Izraelben beszéltem egy éles elméjű zsidóval a Dávid király szállodában. Ezt mondta, ha úgy van, ahogy mondod, hogy mi Isten választott népe vagyunk, akkor miért nem avatkozik be ma az érdekünkben? Nagyon őszintén megmondtam neki, azért, mert jelenleg nem jártok Istennel. Amíg vissza nem tértek hozzá bűnbánatban, nem kezel titeket úgy, mint választott népét. Isten ma más cselekszik, népetek és az én népem közül, tehát a pogányok és a zsidók közül, egy népet hív ki az ő nevéhez. Ma még nem vagytok Istennel. Nagyon messzire visszamentetek a mózesi rendszerhez, ami már idejét múlta. A legújabb minta az Úr Jézus Krisztus egyháza. Láthatod, Isten hív mindenkit, aki csak jönni akar, hogy bízzék Krisztusban és csatlakozzék ahhoz az új organizmushoz, amelyet egyháznak nevez. Most határozottan a jövőre tekint. Figyeld meg az események idejének jelzését. Szánalomra indult az Úr országa iránt, és könyörült népén. Joel könyve, 2. rész, 18. vers. Az Olajfák hegyén mondott beszédében, amit Máté evangéliumának 24. és 25. része tartalmaz, az Úr Jézus használja az idő meghatározást azokra az eseményekre vonatkozóan, amelyek a nagy nyomorúság időszakában mennek végbe. A nagy nyomorúság idejének végén, közvetlenül azelőtt, hogy az Úr visszatér földre, szánalomra indul országa iránt, és könyörül népén. Így szól népéhez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Joel könyve, 2. rész, 19. vers. Akkor az Úr majd ad neki gabonát, bort és olajat.
megelégednek, és többé nem kell szégyenkezniük a pogányok között. Még a legradikálisabb radikálisok sem mondanák ma, hogy ez már mind beteljesült. Izrael népének legnagyobb része nincs az országban. Több zsidó van New York Cityben, mint Izraelben. Nagyon sokan vannak még Oroszországban is. Ez a jövendőlés tehát még nem teljesült be korunkban. Erre még mindig a jövőben kerül sor. Ez határozottan az Úr napjának ismert időszak, amely sötétségben kezdődik, és a millennium hajnalába érkezik, legyőzve az emberi lázadást a földön, és tovább haladva az örökké való királyság kezdete felé. Innét kezdve egy különleges korszak felé haladunk. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. Joel könyve, 2. rész, 20. vers. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Itt bizonyára nem a sáskánkról, hanem az északról beözönlő hadseregről beszél. Ez különösen beteljesült akkor, amikor Asszíria meghódította Izraelt, és elfoglalta az északi királyságot, de Isten csodálatos módon megszabadította tőlük a déli királyságot. Egy másik 100 évnek kellett még eltelnie, mielőtt a déli királyság is fogságba került volna, és akkor a babilóniaiak és nem az asszíriaiak vitték fogságba őket. Azonban még mindig a jövőben van az északi hadsereg eltávolításának beteljesedése. Ezt részletesebben leírja Ezékiel könyvének 38. és 39. fejezete. A nagy nyomorúság időszaka alatt az északi világhatalom bevonul Izraelbe, de Isten megszabadítja Izraelt.

0: Az itt adott leírás megfelel a harmageddóni csata képének. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. A galileai tenger az Esdelon völgyének egyik oldalán, és a földközi tenger a másik oldalán van, ahol a harmagedóni csata bekövetkezik. Isten beavatkozik, mint ahogy már láttuk Ezékiel könyvében. Elpusztítja az ellenséget, amely északról támad, és ezt azért teszi, hogy megdicsőítse nevét. Isten dicsőült meg, amikor megbüntette a bűnt, mint ahogy megdicsőül a bűnösök megváltásában. Ezt nehéz elhinnünk, ez keserű pirula, amit le kell nyelnünk. Isten szent, és a szent, igazságos Isten ítélni fog. A próféták mindegyike hirdeti ezt. Isten igéjének sok mondani valója van Isten ítéletéről, de ő nem akar ítélni. Már láttuk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes és nagy türelmű. Az ítélet Isten különös cselekedete. Ezért tárja ki karját egész napon át, és kér minket, hogy hozzájöjjünk. Amikor az emberek nem fordulnak hozzá, akkor meg kell őket ítélnie igazságában és szentségében. Ez igaz még Isten gyermekeire nézve is. Amikor helytelenül cselekszünk, és nem ítéljük meg magunkat, Istennek kell megítélnie minket. Ő megfenyít, hogy visszasegítsen magához. Hogy őszinte legyek, én is kaptam dorgálást az Úrtól. Nagyon szorosan követni akarom mennyei atyámnak, mert elmondhatom neked, hogy nem élvezem az Úr fenyítését. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Jóel könyve, 2. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság időszaka vezet Krisztus eljöveteléhez, hogy létrehozza királyságát a földön. Ma az az ország még mindig átok alatt van. Vízre van szükségük. Az ország távol van még attól, hogy édenkertnek nevezhessük. Aki Jeruzsálemből már hajtott Jerikóba autóval, az elismeri, hogy az éppen olyan sivatag, mint az arizonai vagy kaliforniai sivatagok. Észre fogod venni, hogy az egyház nincs benne ebben a képben. Nem találjuk az egyházat az olajfák hegyén mondott beszédben, és a jelenések könyvében sem a 4. fejezet után. A hívők elragadtatnak, és többé nem lesz az egyház a földön. Amikor az egyház a mennybe kerül, többé nem egyháznak, eklésziának, kihívottaknak nevezik, hanem a kép megváltozik, és a hívőket Krisztus mennyasszonyának hívják. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Jóel könyve, 2. rész, 22. vers. Az a nap még nem érkezett meg. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Jóel könyve, 2. rész, 23. vers. Kik Sion fiai? Természetesen a déli királyság lakói, vagyis ott laknak, ahol Sion elhelyezkedik. Vidáman énekelhetjük. Sion felé megyünk, de nem a földi Sion felé haladunk. Amikor az esőről beszél, akkor szó szerinti esőt ért rajta. A 28. versben Jóel ezt a Szentlélek kiáradására alkalmazza, de ebben a versben a szó szerinti esőről van szó. A korai esők októberben jöttek, és a későbbi esők áprilisban érkeztek. A Bibliában van egy másik fejezet is, ahol Isten beszél a korai és késői esőkről, amelyek tényleges esők voltak Izrael földjén. Mielőtt átmentem Izraelbe, hallottam, hogy a késői esők visszatértek az országba. Voltam már ott áprilisban is, és nagyon kevés eső esett, ezért semmiképpen sem gondolom, hogy az emberek ezt annak az esőnek nevezik, amiről az Úr beszél. A korábbi napokban tényleg volt esőjük. Annak az országnak kietlen szikláit mindenütt fák borították. Az ellenség jött, és letarolta az országot, és ma ismét próbálják erdősíteni, de sok nehézségbe ütköznek, mert nincs elegendő késői esőjük. Joel ezekről a szó szerinti esőkről, a H2O-ról beszél, amit Isten megígért a jövőre nézve. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy ígéreteid igazak és ámenek. Kérlek, segíts bízni benned, add, hogy megragadjam a kegyelmet, és igyekezzem a te útaidon járni, hogy ne ítéleteddel, hanem irgalmaddal találkozzam, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a Jézus Krisztus nevében. Örvendezek, hogy írhatok nektek, bár be kell vallanom őszintén, hogy elég régóta készülök levelet írni. Erdély szívéből, Marosvásárhelyről írok, 23 éves vagyok, és 5 éve ismerem Jézus Krisztust. Ez alatt az 5 év alatt sokszor megtapasztaltam Isten közelségét és erős kezét különböző helyzetekben, kísértésekben is, mert a hívő fiatalok is sok mindennek ki vannak téve. De hála legyen a mi Urunknak, aki megadja a győzelmet a benne hívőknek. Egy nagyobb gyülekezetbe járok, ahová elég sok fiatal látogat, és köztük szolgálok. Sajnos azt kell látnom, hogy nemigen engedelmeskednek az Úr igéjének. Valahogy úgy van, mint Illés napjaiban a kétfelé sántikálás. Én kiskorom óta szerettem hallgatni a rádiót, különösen a rövid hullámú adókat, és lelki testvéremtől hallottam a Meráról. Nagyon megörültem, amikor meghallottam az adást, és ezt rendszeresen hallgatom, különösen sokat épültem lelkileg a Biblia üzenete című Biblia tanulmányozó műsorból. Nagyon szeretem azt a tiszta ige tanulmányozást, amit Gerzsenyi Lászlón keresztül az Úr nekünk elmond. Isten gazdag áldását kívánom életetekre, munkátokra egy kedves igémmel, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18. Testvéretek az Úrban, Marosvásárhelyről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald.
4: Április 21-e. Tanítványság. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Lukács evangélium a 6. fejezet 40. vers. Ebben az igében az Úr Jézus megmagyarázza a 12-nek, akiket kiküldött, hogy másokat tanítványokká tegyenek, hogy majdani tanítványaik szellemi fejlődésében nem várhatnak többet, mint amennyit ők maguk is megvalósítottak. U.L. Clark mondta, nem tudsz mást megtanítani arra, amit magad se tudsz. Nem vezethetsz mást olyan úton, amelyen te magad nem jársz. Az Úr ezt a tanítást még ki is hangsúlyozta a szálka és a gerenda példázatával. Valaki elmegy egy szérű mellett, és a szél egy piciny pejvadarabkát a szemébe fúj. Emberünk dörgöli a szemét, felhúzza alsó és felső szemhéját, és követi barátai jó szándékú tanácsait, hogy miként kell ezt az apró idegen testet eltávolítani a szemből. Erre jövök én az úton, egy telefonpózna áll ki a szememből, és azt mondom neki, egy pillanat, kedvesem, segítek neked ezt az atomot kivenni a szemedből. A másik azonban kissé félrehajtott fejjel néz rám egészséges szemével, hitetlenkedve, és azt mondja, nem gondolod, hogy értelmesebb dolog lenne, ha előbb kivennéd a póznát a magad szeméből? Természetesen képtelen vagyok segíteni valakin, ha egy makacs bűnnel harcol az az ember, ha én magam még jobban meg vagyok kötözve ebben a bűnös szokásban. Nem unszolhatok másokat, hogy tartsák be a Szentírás valamelyik egészen világos parancsát, ha én magam ugyanezen a ponton még mindig engedetlen vagyok. Életem valamennyi szellemi csődje bezárja ajkamat a szóban forgó területen. Ha tanítványom teljesen felkészült, azaz, ha befejeztem az edzést vele, akkor nem várhatom el tőle, hogy akár egy centiméterrel is felülhaladja az én szellemi helyzetemet. Talán elérheti ugyanezt a szintet, de azon túl nem tudom őt vezetni. Mindez újra arra figyelmeztet, hogy mennyire kell vigyáznunk önmagunkra. Mindenféle szolgálatunkon rajta van jellemünk bélyege. A benső az, ami számít. Talán jó a beszédkészségünk, értelmesen és gyorsan tudunk érvelni, de ha életünknek vannak sötét pontjai, amelyeket elhanyagoltunk, vagy amelyekben engedetlenek vagyunk, akkor tanítványaink vezetése nem más, mint amikor vak vezet világtalant.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 28 40. Szeretettel búcsúzunk!

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyváradon találkoztunk néhány olyan testvérrel, akinek nagyon komoly szabadítást végzett Isten az életében, és a nagyváradi cigány gyülekezetbe tartoznak. Örömmel jelentkezett a bizonyságtevők sorába Kajca József, aki azt is örömmel mondta, hogy ő a lelkipásztornak a testvére. Hogy is indult az élet? Milyen is volt az a család, amiben fölnőtt?
1: Minkamon születtük, hiszen sokan hallottak, hogy a Cinkapanna, ahol ott születtek legtöbb cigányok itt Velencén, itt Váradon. Ott születtem én is, és tudom azt is, hogy édesapám is egy munkás ember volt, mióta ismertem, dolgozott ő is, és munkahelyről is ment nyugdíjban. Édesanyám mindig otthon volt, mint háziasszony is, mivel voltunk többen testvérek, persze házilag otthon dolgozott, de ott, hogy tudom, azt is emlékszem, este, mikor mindig le kellett feküdjünk, édesapám mindig próbált, hogy imádkozzunk, és úgy aludjunk el. Üzlözsi, Mária, ezek az imádságok voltak abban az időben, meg mi atyánk, ami van a Bibliában is, ezt is szoktuk elmondani. Hát már abban az időben, gyerekkorunkban már próbáltunk járni templomban, itt templomtéren, a katolikus templomban. Bátyám János az, aki most a lelkipásztor, rendszeresen járt, és mindig hívogatott engem is, hogy menjek vele. És ott, mikor elmentem vele is, és mentünk, és már kezdtünk növekedni, és akkor már ott volt, hogy én is 17 éves voltam, nagyobb voltam, iskolában már nem jártam, befejeztem az iskolát, és hát találtam, akivel most lakom, most is, egy lány Marikának hívják, akit szeretek. Igaz, hogy én 17 éves voltam, ő 13 éves volt. És jártam hozzájuk úgy, mint ahogy kell, hogy elvegyem tisztességesen, járunk hozzá, és akkor majd tudjunk csinálni egy lakadalmat abban az időben is. Nem sikerült, mert az ő édesanyja szülei tiltották tőlem. És mivel szerettük egymást, nálunk meg ez sajnos divat is volt, elszöktünk, elmentünk. És úgy együtt maradtunk, együtt laktunk, és de hát menni kellett dolgozni ahhoz, mert hát most már feleségem van. És ugye elmentem dolgozni Santieren. Ott dolgoztam 2 évig a Santieren, de ott Santieren olyan hely volt, hogy télen hideg volt, Ceausescu idejében. Na, ott sokszor bevittek a kórházba, és azt mondta édesanyám, meg a feleségem, ha nem hagyom ott a munkahelyet, akkor nem lakni fog velem, és ezzel megijedtem. És onnan átköltöztem, mentem egy gumiszekción, úgy, mint vulkanizáló. És ott dolgoztam, és akkor már az első gyerekünk, ami meglep, mert nekem most van 4 lányom és 1 fiam, 5 gyerekünk van. És meglett a nagyobbik lányom, akkor 18 éves voltam, korán jöttek a gyerekek, és úgy jöttek egyik a másik után a gyerekek. De igen, amikor ott a Santieren dolgoztam, ott persze, hát 17 éves, még gyerek voltam, még ilyen eszel voltam, hát ott, ahogy dolgoztunk, mindig hoztak italt, hogy például kinek milyen apartamentje van, hogy dolgozunk is, hogy jobb munkát csináljunk, mindig hoztak nekünk italt. Hát én nem tudtam, hogy milyen az ital, és mindig kínálgattak engemet, és akkor egy kicsit meg hideg volt, télen volt, meg kóstolgattam. Úgy meg kóstolgattam, hogy már akkor nem kellett megkóstolgatni, kínáljanak, hanem már itt a magamtól is. Onnan átmentem a gumiszekción, a vulkanizálónak dolgoztam, 27 évet ott húztam le, plusz 2 évet megint a Santieren. Ott alkoholista lettem, mert már megkezdtem ott is. Ott a gumiszekción, ahol dolgoztam, egy olyan helyen dolgoztam, aki betanított engem, aki elment nyugdíjban, ahol keverik az anyagot a gumit, ahol előkészítették az egész szekciónak. És ottan alkoholista voltam annyira már, hogy mutatom így, hogy nem tudom, nem nagyon emlékeztem, mikor voltam józan. Persze a főnöknő nem tudott semmit csinálni a szekciót, se nem tudott hazaküldni, mert hazaküldött volna, akkor nem volt ki csinálni meg az anyagot. Én egyedül tudtam megkeverni az anyagot. És persze akkor éreztem, hogy valahogy nem jó van, nem tudtam haza sem menni, éjszakákat kimaradtam. Már ahol itt a motruktam be, nem tudtam hazamenni, és ott, hogy 5 gyerek mellett, nagyon szerettem a gyerekeimet, szerettem őket, és bántott, kezdett bántani, hogy miért tudok én ilyen lenni? Miért nem tudom netten ezt az italt? És amellett csináltam olyan, mint amit nem kellett volna, volt, hogy más nővel is belestem olyanban is, hogy el kellett menjek, és, mert vittek a haverek. És Esztert így több időben voltam helyzetben is, hogy felkeltem, koporsóba keltem fel, ott aludtam el egy koporsóban, ilyen helyzetben vitt engemet az ital, volt olyan helyzetben, hogy hazajöttem, feleségem már nem bírt a szegény, és ritkán láttak a gyerekek is józanon, azt hittem, hogy én jó ember vagyok, dolgozok, hazaviszem, ami kell, de igaz, hogy a félfizetésokra meg is ittam, kölcsön is kértem, és végén meg kellett adjam. És volt olyan helyzet is, mikor pénzt kaptam a feleségem, hát még sajnos, hogy ilyenek vagyunk, talán nem tudom, az egész cigányok, hogy feleségem nehogy nyúljon az én zsebembe, hogy kivegye véletlenül a fizetést, mert hát kell kenyér a gyerekiknek, hát öt gyerekről volt szó, feleségem nem tudott dolgozni, és szegény nem mert hozzányúl a zsebemhez, és felkeltem, és semmi pénz nem volt nálam. Ez nagyon bántott égen, mert nem volt kenyér attól. És abban az időben nem voltak ezek a telefonok, mobiltelefonok, elmentem egy szomszédnál, fix telefonál, telefonáltam a kollégámmal, akivel ittunk a Hotel Continentalba, abban az időben dácsának nevezték, és azt mondta, Jóska, ne bánkodjál, mert a fizetésed megvan. Örömmel elmentem, elhoztam a fizetésed, adottam a feleségemnek, és így lassan próbáltam mindig az erőmből elhagyom, letenni ezeket a megkötözéseket. Bánkoltam, én mikor kiózanodtam, fejemet szél akartam lenni a falba. Bántott, hogy miért tudok ilyen lenni öt gyerek mellett. De már a feleségem meg volt térve, és emlékszem, mikor mindig hazajöttem, igaz, hogy mindig részegen jöttem, én akkor még a komplexnél kaptam apartamentet, azt is a munkahelyemre, adtak nekem két apartamentet, mivel öt gyerekem volt, és abban az időben jártunk az egyes számú, ott a hotellel szemben, a gyülekezetben, és sok testvérek jöttek hozzám, hogy az Isten könyörüljön meg rajtam, és mondták az evangéliumot, beszéltek, de hát igen, szegények által jöttek, mindig részeg voltam is. Nem sokat emlékeztem másnap, mert ez volt nálam a baj, hogy amikor berúgtam, már non-helyzetben volt, hogy másnap nem emlékeztem semmire. Aztán éreztem, hogy nagyon rám nehezednek a bűnök, mit tudjak csinálni, hogy tudjam letenni. Mindig megígértem a feleségemnek, hogy nem csinálom ezt többet, hazajövni fogok rendesen. Szegény nem volt mit csinálni, sokszor megbocsátott nekem, mivel Isten gyermeke is volt, és hiszem, hogy sokat is imádkozott ő is, sokan is imádkoztam, aztán tudtam meg. Abban az időben még Simon volt lelkipásztor, ő is nagyon sokat imádkozott, sokat járt hozzám is ottan is, de nem tudom, mit beszélt, mert mindig része voltam. Kezdtem járni a gyülekezetben, tudom, mikor ittam, nagyon sokat sírtam, tudtam azt, hogy nem jól csinálom, de nem volt erőm. És ami meggyőzött engemet, azt mondja, hogy a János 1.12-ben a vers azt mondja, aki engem befogad, hatalmat adok annak, hogy Isten fiával legyen az, aki hisz én bennem. Amikor ezt így elolvastam és hallottam, és sokszor hallottam, volt evangelizációk, rengeteget sírtam, de nem volt erőm ott azt, hogy döntsek. Az, hogy befogadjam az Úr Jézus Krisztust, és tudom, hogy akkor Simon prédikált, egy evangelizáció volt, és akkor fogadtam be az Úr Jézus Krisztust, mint személyes megváltomnak. Én most is csodálkozom, hogy Istennek milyen hatalma van. Csodálkozom, hogy meggyőzött a Biblia. Isten tudta ezt benne munkálkodni ahhoz, hogy csak ő tudott nekem erőt adni ahhoz, mert a bűneim annyira rám nehezettek, mert nem tudtam letenni a bűnem. És próbáltam megváltozni, mert szerettem a gyerekeimet, sajnáltam őket, láttam, milyen helyzetben voltak, láttam mások, milyen szépen mennek szülők a gyerekeikkel, örömmel, és ez nagyon fájt nekem. És hiszem, hogy Isten akkor megállított, és akkor befogadtam az Úr Jézus Krisztust. És mind csodálatos, amit az 1998-ban fogadtam be az Úr Jézust, én most 58 éves vagyok, és akkor, mikor befogadtam az Úr Jézus Krisztus, senkinek nem szóltam. Hazajöttem, akkor itt laktam, ahol most lakunk. Hátramentem, Szudvaron hátul, senki nem látott, mintha tegnap történt volna. És ez most 19 éve van ennek. Tudom, hogy a cigaretta is rabja volt nekem, mert elszíttam két doboz, három doboz cigarettát is. és megfogtam a cigarettát, letettem a föld, és szíjjel morzsoltam az egész cigarettát, és azt mondtam, hogy szíjj el, te ördög. És attól a perctől kezdett megváltozni az életem. Most már érdekes, ha jön a nyugdíj, mert nyugdíjas vagyok, most már nem, hogy én adom a pénzt oda, hanem a feleségem veszi fel a pénzt. És tudom azt, hogy van erőm Krisztusban, mert ő vagy az erőd, mert le tudtam tenni a bűneimet, és hazamentem, letérdepeltem, és elkezdtem, amit tudtam, emlékeztem gyerekkorom óta, milyen bűnben éltem, milyen megkötözések alatt éltem, és ezeket mind elmondtam Krisztusnak, az, aki tudja a hatalmat adni, és az, aki le tudja venni a bűneinket, az, aki meg tud tisztítani a mi bűneinktől, az, aki megbocsás a bűneinket, ha bevalljuk, és ezeket mind elmondtam a mi Istenünknek, és azóta én nagyon hálát adok Istennek, hogy a gyermeke vagyok, és megszabadított mind attól, ami meg voltam kötözve. A Zsidók 11 első vers azt mondja, a hit remélek dolgoknak valóság, és a nem látott dolgokról való meggyőződése. Na most a hit az, hogy nem lássunk, de hiszük. És tudjuk azt, hogy ott van Isten, aki meghat érettem, meghat éretünk. Igaz? Mint ahogy mondtam, a János 1.12-ben, aki engem befogad, hatalmat adok. Na onnan tapasztalom, hogy milyen hatalma van Istennek. Onnan tapasztalom, hogy meggyőzött a Biblia, hogy igaz, amit ér az ige. Ahhoz, hogy megszabadított attól, ami nekem nem volt erőm, de ahhoz Istennek volt ereje ahhoz, hogy engem meg tudjon szabadítani. Sokan mondják, hogy hiszek, de nem cselekeznek. És mivel én hiszem, hogy nekem van megváltom, hiszem, hogy Jézus meghalt életem, és az, aki feltámadott, és az a feltámadásnak az erejét adja mi nekünk is, azok, akik meg vagyunk kötözve, akik nem tudjuk letenni a bűneinket, akik nincs erőnk letenni a bűneinket. De ez hitáltal van, mert kértem az Urat, hogy szabadítson meg engemet. Kértem az Urat, mert nincsen erő. És az Ur a munkába lép, és ad az erőt.
0: Mit jelent Kajca testvér életében az ige?
1: Isten szava, ami a Bibliában van. Mert maga az ige az, ami Istennek az ő szájából jött ki, és ennek hatalma van az igének. És szól hozzám Isten. Az ő szent lelke által szól hozzám. Szent lelke által tudok másoknak is mondani azt, hogy Isten mit tett velem. Hogy meg tudod győzni engemet, milyen erőt tud adni, mert nekem sincs erő. De ő adta ez erőt. Neked sincs erő, és látom, hogy te most milyen helyzetben vagy. Neked is tud ilyen erőt adni. Minden szóval a Bibliában igaz, és meg vagyok győződve.
0: 19 évvel ezelőtt döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Mit szólt ehhez a feleség?
1: Akkor igen, mikor én döntöttem, nem szóltam senkinek, mert már a tekintélyemet elveszítettem a családom előtt, sokak előtt elveszítettem, mert mindig mondtam, hogy megtértem, megváltozok, nem sikerült, még igazán nem fogadtam be az Úr Jézus Krisztust. És akkor nem szóltam én a családomnak is, de én mentem dolgozni, és akkor abban az időben, mikor befogadtam, Isten erőt adott, újjáteremtett, megbocsátott a bűneimet, hogy mondtam, letettem a bűneimet Krisztusnak a lába előtt, és rendszeresen jöttem haza. És akkor mint 2 óráig dolgoztam abban az időben, 3-ra, mert Püspökibe volt ez a gumiszekció, 3-ra mindig itt voltam. De nem szóltam semmit a feleségemnek, mert nem ismertem, mert a tekintélyemet elveszítettem. Csak rá egy hét, 2 hét, 3 hét, fülem halatára hallom, megtért a férjem. És akkor az egész gyerekek odá fogtak sírni feleségemmel együtt. Ezt az örömöt, amit akkor kapunk Istentől, na erre igyekszünk másoknak is átadni.
0: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Archívumunk kincseiből ma néhai Zimányi József lelkipásztor ige hirdetését osztjuk meg kedves hallgatóinkkal. Ebből megtudhatjuk, hogy mit jelent az, ha az Úr eljegyez magának.
2: Ez Isten igéje, a próféta Hóseás nem a maga nevébe beszél, nem a saját eljegyzéséről beszél, hanem arról, hogy Isten az ő népét, Izraelt, benne mindenkit egyenként el akar magának jegyezni. Pál apostol azt írja egyik levelében, hogy a gyülekezetnek, hogy szeretnélek titeket, mint szeplőtelen szüzeket odaállítani a vőlegény Krisztus elé. Pál használja ezt a kifejezést, hogy az Úr Jézus a vőlegény, az egyház, a hívők közössége, meg a mennyasszony. És a kölcsönös szeretetnek meg kell lenni. Az eljegyzés ez a vőlegénynek a feladata. Nem a mennyasszony jegyzi el. Sokan így vannak, hogy saját magukat kinevezik kereszténynek. Én hívő vagyok, én istenfélő vagyok, nekem van hitem. Az Isten ilyen jót tett velem, annyiszor megmentett, ilyenkor a mennyasszony akarja eljegyezni a vőlegényt. Nem jó ez. A vőlegénynek kell eljegyezni. Ennek

És ez nem csak egyszerűen a szeretetnek a közlése. Egy eljegyzés nem csak azt jelenti, hogy tetszik nekem az a lány, még nem is azt jelenti, hogy szeretem, ez nagyon kevés. Az egy elkötelezés. Az eljegyzés egy elkötelezés. Amikor Isten így szól, hogy eljegyezlek magamnak, ez azt jelenti, hogy az életét össze akarja velünk kötni. Itt az Úr Jézus nevében hangzik el, Krisztusra vonatkozik, azért jött a földre, emberi testben, hogy a szeretetével meghódítson, és a maga számára lefoglaljon, lepecsételjen. Azt jelenti, hogy egymáshoz tartozunk. Mindenkinek tudni kell, aki itt van, hogy én Krisztus jegyese vagyok, én őhozzá tartozom. Nem az egyháznak vagyunk eljegyezve, tagjai vagyunk, hanem Krisztusnak vagyunk eljegyezve. Mi reformátusok vagyunk, azok is maradunk, és mennél inkább köt minket a kapcsolatunk Krisztushoz, annál többet tudunk használni a református egyháznak. De nem az egyház jegyzettel. Eljegyzél engem kegyelme pecsétjével, a kereszt vizével, kicsoda? Nem az egyház, Krisztus. Eljegyzek magamnak. És ez jó lenne tudni, hogy én nem a magamé vagyok. A Heidelbergi Kártyének az első kérdése az, hogy mi neked egyetlen egy vigasztalásod. És a válasz az, hogy életemben és halálomban nem a magamé, hanem az én drága megváltomnak tulajdona vagyok, aki engem drága vérével megváltott úgy, hogy egyetlen hajszál fejemről le nem esett, uramnak tudta nélkül. Ezt már lefektették a reformátor atyák. Nem a magamé vagyok. Sokszor elfelejtjük ezt. Ha én azt mondom, az egyházé vagyok, akkor én megbántottam Krisztust. Én a családomé vagyok, én a munkáé vagyok, én a hazámé vagyok. Nem, én Krisztusé vagyok. És így vagyok áldás az országban, a családban, ahol vagyok mindenütt. Ezt nagyon meg kell gondolni, hogy kié vagyok igazán. Az eljegyzést követi az esküvő, és ezt jelenti, hogy a mennyasszony a nevét megváltoztatja. És amikor valakit az Úr Jézus lefoglal, kap egy nevet, és pedig keresztjén, akkor lett igazán keresztjén. Ez azt jelenti, hogy Krisztusé. Már magyaráztam, hogy a keresztjén szó a szláv kresztjánból azt jelenti, hogy olyan, mint Krisztus, Krisztusé. Ha valaki azt mondja, hogy én keresztjén vagyok, azt jelenti, hogy olyan vagyok, mint Krisztus, hasonló hozzá. Olyan szeretnék lenni. Ezt meg kell gondolni, ha valaki tényleg Krisztusnak jegyzi el magát, és engedi magát lefoglalni, lepecsételni, hogy hasonlítani kell hozzá. És ez nem egy ideiglenes szerződés. Mert ő soha nem akarja felbontani. Eljegyezzek magamnak nem egy időre, hanem örökre. Miből áll az eljegyzés? Össze van kötve ajándékkal. Nem tudom most a földön, hogy van, én már nagyon régen voltam, főleg én, vagy lettem, de olyan szegények voltunk, alig bírtuk megvenni a jegygyűrűt. Más ajándék nem volt, mint a jegygyűrűt odaadtuk. Még pénzt is kellett kölcsön kérni, meg tudjuk venni a jegygyűrűt. De így volt régen, és talán most is így van, hogy adnak jegyajándékot. A vőlegény szokott adni még egy gyűrűt hozzá. Nem tudom, mennyi azt, hogy mit szokott adni, ebben nem vagyok jártas, de Isten arra a régi emberi szokásra hivatkozik, hogy jobban értse a népe, azt mondja, hogy ajándékkal jegyezlek el. Na milyen ajándék? Kezdődik a nehezével. Az igazság és a törvény. Ez, amit sokan már nem vállalnak. Nem is lesz belőle semmi. Nem lesz komoly kapcsolat. A szív nem lesz az Úré. Az igazságot és törvényt azt nem. Mit jelent, hogy igazság és törvény? Azt jelenti, hogy az emberi testben megjelent Isten fia, Krisztus élete, meg az én életem nagyon messze van egymástól. Mennél jobban megismerem az Úr Jézus, mint embert, ahogy mint ember élt. Annál jobban látom, hogy milyen messze vagyok attól a példától, attól az úttól. Ítélet alá kerülök. Az Úr Jézus szentsége, tisztasága, alázata, töredelme, szenvedése, jósága, az megítél, mert én nem ilyen vagyok. Egész más a természetem. Pontosan az ellenkezője. Azt mondja a Biblia, hogy önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Ő gazdag lévén szegény élet, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Nem a mi természetünk. Mi szeretünk kapni, addig csak vigyázva. Jön az, tehát az ítélet és a törvény. Ez azt jelenti, testvére, ha valaki Krisztusnak akarja magát adni, vállalni kell, hogy az Isten törvénye kötelező rá. Ha valaki külföldre megy, ha én Hollandiába jártam, Svájcba, ott nem a magyar törvények voltak érvényesek, hanem a holland vagy a svájcit. Ilyen mondtam, én a magyar állampolgár vagyok. De be kellett tartanom a holland vagy a svájci törvényeket. Csak aki egyszer Krisztus élet, be kell tartani azokat a törvényeket. A Zsoltárok könyve jövendől az Úr Jézusról, 1000 évvel Jézus születése előtt, és akkor a Szentlélek mondja, mint egy Krisztus nevében előre mondja a szép jövendőlést, hogy itt vagyok, ó Isten, hogy teljesítsem a te akaratodat. Már megjövendülték, milyen lesz Krisztus. Törvényem, keblem, közepette van. Ebben találom örömöt, hogy teljesítsem akaratodat. Törvényem, keblem, közepette van. Ez Krisztusról szól. És ahogy valakinek a szívében az Úr Jézus nagyobb erőt kap, hatalmasabb lett, mindinkább ez a törvény kerül felülre.
Itt vagyok.

0: Ó Isten, hogy teljesítsem akaratodat. Jézusnak nem volt saját órája, saját menetrendje. Mindig fölfele figyel. Itt vagyok, ó Isten, hogy teljesítsem a te akaratodat. És ezt mondta a Getsemáné kertjébe is. Na most itt állunk, hogy nem tudom az Isten akaratát teljesíteni, nem tudom. Egész 74 éves életem elbűntje, nem tudom. De kötelező rám, de nem tudom. Isten talált egy megoldást, mert ő Isten. Teremt az emberben egy új embert. Erre mondta Jézus, szükség nektek újonnan születnetek. Enélkül senki nem megy be Isten országába. Születik bennem egy új ember, egy másik. Pál nevezte, ó ember, új ember. Testi ember, lelki ember. Születik bennem egy új ember, egy új élet, amelyik az Isten törvényébe gyönyörködik. Azt szereti. Ha ezt hagyom erősödni, akkor a másik, az ellenállás gyengül. De ha folyton változtatom, hol ennek engedek, hol annak, az nagyon nyomorult élet. Tele van gyötrelemmel és szenvedéssel. Az a jó, ha mindig ennek a belső lelkinek engedek. A Pál azt hitt a Korintusba, pedig erős gyülekezet volt. Még mindig testiek vagytok. Mennyi vitatkozás, perlekedés, veszekedés, botrányos dolgok voltak. Még testiek vagytok. Volt már bennük egy lelki, de a testinek több erőt adtak. Megszégyenültek. Előfordult, hogy valaki a saját mostoha anyját vette feleségül. Meghalt az apja, elvette az apja volt feleségét. Ilyen is volt. Nagyon megbotránkoztak és megütköztek ezen, és a pogányok csúfolták a keresztényeket. A gyülekezet eltűrte. Valami oknál fogva nem mertek neki szólni. Itt már nem a lelki döntött, nagyon is a testi. Új emberre van szükségem, egy belső másik emberre, amely Istentől született, Isten igéje és lelke hozta bennem létre. Ennek öröme van az Isten törvényében. Dávid azt írta, hogy édesebb, mint a méz. Szádnak törvénye a számomra. Most egy kicsit nehéz úton megyünk, de nem végig kell menni. Ahogy az Úr Jézus akarata, ereje, iránta való szeretetem növekszik, ugyanaz új emberem is növekszik. A Krisztus élete növekszik bennem. Testvérek, emlékeznek, többször mondtam, de ezt mondani kell. A Jákob kutyánál a samárai asszony megjelenik, Jézus beszél vele, de még előbb azt mondta az Úr Jézus, menjetek be a városba, vegyetek kenyeret, mert megéhezett. Hát emberi testben volt. Bementek kenyérért, közben jött az asszony vizet meríteni, Jézus beszél vele, belelát az életébe. Az asszony persze kerülj a nehezét, hívd ide a férjedet, nincs férjem. Ezt jól mondtad, a mostani nem férjed, de öt már volt. Ezzel csak úgy vagytok. Az asszony megdöbben, Jézus eligazítja. Az asszony elindul gyorsan vissza a városba. Jöjjetek itt a Mesiás, be is hívják. Ott időzik majd később. Visszajönnek a tanítványok a kenyérrel. Egyél, mester. Már nem kell. Hát azt mondta, réhes vagy. Az én eredelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ennek az asszonynak az életét helyreigazítottam, megelégettem, elég. És így van ám a mi életünkben is. Ha az Úr Jézus végre tudja hajtani bennem az ő akaratát, akkor az ő élete erősödik. Ez az ő eledele. A mi szófogadásunk táplálja az isteni életet bennünk. Az engedetlenség meg mérgezi, rombolja. Most mi lesz abból az emberből, aki egyszer nagyon jól táplálkozik, aztán meg mérget eszik? Mi lesz a vége? Mindig a méreg győz. Mindig. A megváltás az a helyettes, életen való, elégtevő szenvedés. Hogy átkozottá legyen, hogy pokorra alászálljon, mert az az én helyem. Ezt elvégezte ő. Én nem tudom se kifizetni az adóságomat, se magamat megmosni. Nem tudom. Nem tudom magam tisztává tenni. De azt a Krisztus, aki megváltott engem, ebben mint egy megvett, el tudom fogadni életem urának. Ez már az én dolgom. Ezt az angyalok nem teszik meg. Se Isten nem teszi meg helyettem. Ezt nekem kell megtenni. Ebben tisztába kell lenni. És ha ezt a nagy jót megtette velem, akkor én le vagyok egész életemre kötelezve. A reformátor atyáknak három tanítása volt. E körül forog az egész KT. Azért is nem tanítom meg a gyerekekkel a rengeteg KT kérdés, mert úgyis elfelejtik, én sem tudom, minden évben másik jön ki. De a lényeg, menthetetlen bűnös vagyok, az Isten megkönnyörült rajtam, adott egy megváltó, egész életemben el vagyok kötelezve, hálából. Ez a három tétel. Menthetetlen vagyok, de ő megmentett az élete állán, adós vagyok, és törlesztem az életem egész folyamán. Ez a lényeg. Ha valaki ezeket így megtapasztalja, és tudomásul veszi, elfogadja, ez a büszke szívnek ez nehéz. Mikor azt mondom, hogy nincsen én bennem, Pál írja, a testemben semmi jó, akkor jön a szeretet és az irgalom ajándékával. Ez is egy ajándék. Először jön a megítéltetés, aztán jön a szeretet meg az irgalom. Ez a megítéltetési szeretetből van. Az Isten szeretete, hogy látom magamat, hogy önmagamban nulla vagyok. Csak vétkezni tudok. Semmi jó nincs bennem. És az Isten ezt a mindenre méltatlan, alkalmatlan embert szereti. Ez a nagy jegy ajándék. Nem a méltó embert szereti, Nem a tökéletes ember. Amikor az Úr Jézus a földön járt, Isten kétszer szólt így, hallható volt, ez az egy szerelmes fia, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ő megérdemelte, rászolgált, nem így? Mégis azt mondja, éljegyezlek a szeretet ajándékával. Nem szolgáltam rá, ez nem egy megérdemelt jutalom, ajándék. Az ajándékot nem lehet megszolgálni. Ha megszolgáltam, akkor munkabér. De ha kegyelemből van, szeretetből, akkor ajándék. Ha nálam dolgozik valaki, mondjuk akármennyit, kiszámítom az órabért, kifizetem, ez nem ajándék. Adhatok bőséges órabért, de ez nem ajándék. Dolgozott érte, várja is. De ezt nem érdemlem meg. Ezt a szeretetet nem érdemlem meg. Eljegyezlek magamnak a szeretet és az irgalom ajándékával. Bizony ezt tapasztaljuk, hogy mikor a szívünk kezd életni és kezd Isten szeretetébe bizakodni, kezdünk annak örülni, rájön az ember, hogy csak visszaélek ebből a szeretettel. Van már egy belső ember bennem, ez már akarja, törekszik is az isteni akaratra, de mennyi vereség, de mennyi eltévedni, de mennyi bukás, de ott van az irgalom. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszám. Ott van az irgalom. Milyen jó, hogy nem úgy van, hogy egyszer megbocsátok. Ugye a földi viszonylatban, hogy mennyasszonyt hűtlenséggel érnek, minden normális ember azt mondja, köszönöm, elég volt. Elég volt egyszer. De Isten minket hányszor talál hűtlennek? Sok mindenben. Nagyon sok mindenben. Nem fénylik a jegygyűrű. Ha egy mennyasszony eldobja a vőlegény jegy ajándékait, a vőlegény átadta, elfogadja, eldobja. Minek a jele? Annak a jele, hogy nem szereti a vőlegény, és nem akar az övé lenni. Ebből nem lesz esküvő. És ha ezeket az ajándékokat, az igazság és a törvény ítéletes ajándékát, meg a szeretet és az irgalom ajándékát nem fogadom el, nincs folytatás, megszűnt. Van vallásom, van gyülekezetem, Isten tiszteletem, papom, Bibliám, Zsoltárom, de a vőlegénnyel nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat, és nincs folytatás. Milyen jó, hogy ebből a jegyességből a halál nem tud kiszakítani.
1: Isten a cselekvő, ő jegyezel igazsággal, törvénnyel és a szeretet és hit ajándékával. Ha valaki átadja magát Krisztusnak, akkor vállalnia kell, hogy Isten törvénye kötelező rá. Ez az eljegyzés életre szóló elköteleződést jelent. Az Úr Jézus lefoglal magának. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk most el önöktől, Istenünk megtartó kegyelmét kérve, búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól: íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ez teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Jóel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagy mértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Jóel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Jóel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis prófétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író proféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja, lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg, tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így profétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkös napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel proféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei 2. rész 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkös napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. Ha 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Joel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Joel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megértjük Joel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Joel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Joel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 23-a. Ő hozzá a táboron kívülre. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 13. vers. Ebből az igeversből elsőként azt tanuljuk meg, hogy Krisztus a központ, aki köré népe összegyülekezik, nem egy felekezethez, egy gyülekezethez, egy épülethez, egy nagy prédikátorhoz, hanem egyedül Krisztushoz. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Lásd 50. Zsoltár 5. vers. A második lecke az, hogy ki kell őhozzá mennünk a táboron kívül. A tábort itt úgy határozhatjuk meg, hogy az a földi vallásos rendszerek összessége, amely megfelel a természeti embernek. Éppen a vallásos terület az, amelyben Krisztus gyalázzák és lábbal tapodják. A tábor a kereszténységnek álcázott pogány szörny, amely a kegyesség látszatát megőrzi ugyan, de annak erejét megtagadja. Lásd 2. Timóteusi levél, 3. fejezet, 5. vers. Krisztus azon kívül tartózkodik, és nekünk ő hozzá kell kimennünk. Harmadszor megtapasztaljuk, hogy ha egyedül Krisztushoz gyülekezünk össze a táboron kívül, akkor ez gyalázatot hoz magával. Ritkán dereng fel a keresztjénekben, hogyha a gyülekezethez tartozás kérdésében az Úrnak kívánnak engedelmeskedni, akkor ez gyalázattal van összekötve. Egy bizonyos egyházhoz való tartozás gyakran társadalmi tekintélyt jelent. De minél inkább közelítünk az új szövetségi eszményhez, annál valószínűbb, hogy osztoznunk kell Krisztus gyalázatában. Készek vagyunk-e arra, hogy megfizessük érte ezt az árat? A táboron kívül. Ő hívott ki, megismertem hangját, véres köntösét, tövis koronáját. Megmutatta magát. Nem tehettem mást, követnem kellett őt, járni lábnyomát. A világ ezt látva elfordult tőlem, nem értette meg, hogy mi lett belőlem, miért tartom úrnak, királyomnak őt, fölöttünk állónak az üdvözítőt. S mert ő a táboron kívül szenvedett, ott szerezte meg üdvösségemet. Ott találtam én is gyülekezetet. Ő vele vagyok kívül a táboron. Úgy vallom meg őt, nevét úgy hordozom.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol azt mondja Jézus Krisztus atyáról, hogy ő a mi Urunk Jézus Krisztus atya különleges módon. Emlékezz arra, amit az Úr Jézus Krisztus mondott Magdalai Máriának a feltámadás reggelén. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. János evangéliuma 20. rész 17. vers. Ő az Úr Jézus Krisztus atya a Szent Háromságon belüli helyzeténél fogva. Ők egyenlők. De mi nem hívjuk őt atyának csak azon az alapon, ahogy itt Péter említi. Újjászült minket. A szülni szó a Szentlélek újjáteremtő munkájára vonatkozik. Újjászült minket élő reménységre. Élő reménységünk van, amely az Úr Jézus Krisztus halálból való feltámadásának tényén nyugszik. Mivel Krisztus feltámadta halálból Isten lelke által, ez egy másik utalás a Szentlélekre. A Szent Háromság tuláradó magasztalása ez. Ez a mi énekünk, mert újjászülettünk, ahogy ezt látjuk majd a 23. versben. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Figyeld meg, hogy az élő reménység Krisztus vérén nyugszik. A test vér nélkül halott. Ez természetes. Ha élők vagyunk, akkor vér kering a testünkben. Ezért van élő reménységünk, mert Krisztus vére kihult értünk. Ő meghalt, hogy én élhessek, mert megfizette büntetésemet. Ez élő reménység Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Péter hangoztatja Krisztus feltámadását. A feltámadás volt a fő témája pünkösd napján, és minden üzenetében ez van középpontban. Lényegében ezt mondja. Csak azért láthatjátok mindezt a mai napon, mert a keresztre feszített Jézus visszatért a halálból. Amikor leveleit írja, akkor azokat Krisztus feltámadására alapozza. Pál ugyanezt teszi. Elmondja, hogy Jézus Krisztus hordozta bűneinket. Meghalt vétkeinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért, hogy Krisztusban élhessünk, hogy elfogadhasson minket szeretetben, és hogy megállhassunk Isten előtt. Nem egyszerűen leveszi rólunk a bűnt, minket igazzá tesz. Isten előtt állunk Jézus Krisztus igazságában. Péter leírta azt, amit Isten a múltban cselekedett értünk. Most a jövőbe tekint, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Péter első levele, első rész, 4. vers. El nem múló, ami azt jelenti, hogy nem lehet megsemmisíteni. Semmi sem árthat neki, sem rozsda, sem moly, sem férgek, sem tűz nem érintheti. Szeplőtelen. Ez azt jelzi, hogy nem foltos, és semmi nem szennyezi. Nem illegálisan jutunk ez örökséghez. Hervadhatatlan. Nem úgy örököljük, hogy később értéktelenné váljék, mint bizonyos tőzsdepapírok, amelyeknek valamikor volt értékük, de hirtelen elértéktelenednek. A mennyben van fenntartva számotokra. A fenntartva szó azt jelenti, hogy megőrizve. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten gondoskodik róla. Nem rendelkezhetnénk biztonságosabb értékmegőrző páncéldobozzal, mint ami a mennyben van fenntartva számunkra. hallottam egy emberről, aki egy végrendelet alapján egy gyönyörű déli otthont kapott az egyik államban, de éppen azon az éjszakán, amikor az eredeti tulajdonos meghalt, a ház lángot fogott és leégett, és nem volt bebiztosítva. A csodálatos otthon, amit örökölt, a lángok martalékává vált. Nekünk, mint hívőknek olyan örökségünk van, ami romolhatatlan. Erre csodálkozva tekintünk előre. Ezt a verset még inkább értékeljük akkor, ha visszaemlékezünk arra, hogy Péter a zsidó keresztényekre gondolt, akik üldöztetések és próbák alatt voltak a hitük miatt. Arra kényszerítették őket, hogy távozzanak házaikból, és hagyják hátra minden örökségüket. Őseik kiszabadultak Egyiptomból, és végig vándoroltak a pusztaságon abban a reményben, hogy elérik az ígéret földjét. Dicsérték Istent, mint a világ teremtőjét, és hálát adtak neki Egyiptomból való kiszabadulásukért. Azonban azok a hívők, akiknek Péter írt, valamint mi is, dicsérjük Istent, mint a testet öltött fiút, az Úr Jézus Krisztust, az új teremtés és lelki szabadulás szerzőjét. Ő adja nekünk az élő reménységet, ami soha el nem halványul. Ő szült minket élő reménységre, és fiaivá tett a Szentlélek újjászülő munkája által. Ezen kívül örökséget tart fenn a számunkra. Nem földi, hanem mennyei örökséget. Az az örökség el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan, és az ellenség sem veheti el tőlünk. Valaki ezt költői módon így írta le. Az mindig új marad, sohasem romlik meg. Sohasem jön éjszaka, mindig süt a nap. Mi kimondhatatlanul örül a szívem, ha arra az országra gondolok, ahol semmi sem avul el. Sajnos, korunkban elterelődött figyelmünk arról a jövőről, mert nagy hangsúlyt helyeztünk a jelenre.

titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Péter első levele, első rész, 5. vers. Isten hatalma őriz. Ez hangoztatja Isten megtartó erejét. Ez a megőriz szó talán a legcsodálatosabb a számunkra. Isten hatalma őriz hit által. Egy skóciai férfiról szól a történet, aki tipikus módon takarékos volt, és meghagyta utódainak, hogy csak egy szót kell majd a sírkövére vésni. Ezt az egyetlen szót ebből a versből vette, és ez a legnagyszerűbb szó, amit ismerek. Ez az egyetlen szó a megőrizve, vagy megtartva. Őt megőrizte Isten hatalma hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Pál apostol ugyanezt mondta. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, első rész, 6. vers. Azt gondolod, hogy megőriz téged? Már belefáradtam abba, hogy annyira hangsúlyozzák a test cselekedeteit. Azt mondják, hogy ha bizonyos szabályokat követünk, akkor megfelelő keresztjének leszünk. Kíváncsi vagyok rá, hogy amikor ezek az emberek elérnek bizonyos mennyei szintet, amit egyikünk sem képes elérni, és megkérdezik, megelégedett? Betöltött keresztény vagy? Milyen választ várnak tőlünk? Én azt válaszolom, hogy nem, hanem tovább törekszem fölfelé, Istennek a Krisztus Jézusban való magasztos elhívása jutalmára. Nem vagyok megelégedett. Még nem értem el a beteljesedést. Hadd tegyek ehhez egy erős nyilatkozatot, ami talán megdöbbent. Te nem élhetsz keresztjén életet. Talán ezt kérdezed. Tényleg ezt így gondolod? Igen, így gondolom. Felkérlek arra, hogy mutass nekem a Szentírásban egyetlen Biblia verset, ahol Isten azt mondja, hogy éljünk keresztény életet. Soha sem teszi ezt. Nekem régi természetem van, és ez az ótermészet velem marad, amíg a földön élek. Néha az ótermészet igazán bemutatkozik. Indulatos vagyok, ami néha előtör. Olyat mondok még csodálatos feleségemnek is, amiért később oda kell mennem hozzá, és bocsánatot kell kérnem. Átölelem, és azt mondom neki, hogy bocsásson meg azért, hogy így szóltam. Ő megbocsát, és ez mindig örömmel tölt be. Azonban továbbra is megmarad az ó természetem, és gondolom, a tied is. Egyikünk sem változtathatja meg régi természetét azáltal, hogy bizonyos szabályrendszert igyekszik követni. Nem tudjuk megváltoztatni ó emberünket, mint ahogy hiába öntünk 5 liter kölni vizet a szemétdombra, hogy azt rózsaillatúvá változtassuk. Régi természetünk van, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Ezen a világon csak a Szentlélek hatalma által élhetünk keresztény életet, és azáltal, hogy Isten megőriz minket az ő hatalma által mindvégig, addig a napig, amikor átvisz minket a mennyországba. Amint majd látni fogjuk, minden a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunktól függ. Most e levél kulcsverséhez érkezünk. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Péter első levele, első rész, 6. vers. A hívők szenvedése és biztonsága örömet szerez. Mindezt a Szent Háromság egy Istenének a munkája által érhetik el. Isten a mi atyánk, és ő kegyelmes hozzánk. Ő szült minket, és adott nekünk új természetet, élő reménységet
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, majd a jövőben csodálatos örökséggel vár ránk. Ezen örvendeztek. Min örvendeznek? Valami jó híren? Nem, hanem annak ellenére, hogy egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Ez szembeállít két szót, örvendezés és kísértés. Péter felsorolja azokat az okokat, amikért ebben az életben elviseljük a kísértéseket. Egy kissé megszomorodtatok. Tehát a kísértések nem tartanak sokáig az örökké valósághoz viszonyítva. Korunkban túlságosan hangoztatják a földi életet. A pszichológia és a materializmus belopakodott az egyházba is. Azt mondják, hogy teljes egyéniségekké kell kifejlesztenünk magunkat. Ha bajban vagyunk, akkor a kereszténységünkben van a hiba. Ez egyáltalán nem ide vezethető vissza. A múlton való elmerengés helyett tekintsünk föl a nagy Istenre és arra a csodálatos örökségre, amely készen van, hogy egy napon a miénk legyen. Ne próbáljuk javítgatni ó természetünket a testi erők által. Egyedül Isten tud megjavítani minket. Ő igyekszik éretté tenni a keresztény életben. Isten pedig úgy visz minket előbbre, hogy sokféle próbát enged ránk. Ezt már az előző könyvekben is olvastuk, valójában ez olyan, mint egy leblokkolt magnókészülék. Jézus azt mondta, hogy ne keseredjünk el. Azt mondta, hogy a világban nyomorúságunk lesz.

A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten megpróbál minket kísértések és nyomorúságok által. Jakab ír azokról a próbákról, amelyek Istentől erednek. Pál pedig sokat beszél a szenvedésről. Most Péterhez érkezünk, és ő ugyanezt mondja. Tudom, hogy egyáltalán nem népszerű, ha azt tanítjuk, hogy Isten megpróbál minket, és szenvedések által tesz érett hívőkké. Az embereket inkább az bátorítaná, hogy ők nagyon fontosak, és hogy hatalmas tetteket vihetnek végbe saját erejükből. Semmik vagyunk mindaddig, amíg Isten lelke nem kezd működni a szívünkben és életünkben. Semmit sem tudunk Istennek felajánlani. Ő ajánl föl nekünk mindent. Mindig gondolnunk kell arra, hogy szenvedéseink csak ideiglenesek. Pál ugyanezt mondja, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra,

és beszennyeződnek. E világ értékei elhomályosulnak. A láthatatlanok az örökkévalók. Azoknak van igazi értékük. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Péter első levele, első rész, 7. vers. Péter itt nagyon alkalmas illusztrációt alkalmaz, és csodálatos szóval fejezi ki gondolatát. Értékesebb. Ismerek egy kedves asszonyt, aki igazán Isten szentjeként igyekszik élni, immár csaknem 70 év óta, és untalan használja az értékes kifejezést. Neki minden értékes. Azt mondja, hogy értékes vagyok, és a rádió szolgálatunk is értékes. Ha ajándékokat kap, azok is értékesek, és azt mondja, hogy értékes időt töltött a barátaival, és értékes vacsorát fogyasztott velük. Ez a szó egy asszony kifejezés tárához tartozik, de figyeld meg, hogy most miként használja Simon Péter ez a robosztus, darabos halászember. Hitünk próbáiról beszélve említi az értékes szót, és amint majd látni fogjuk, 7-szer alkalmazza ezt a szót. A ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Miután az aranyat kibányásszák, olvasztó kemencébe helyezik. Nem azért, hogy elpusztítsák az aranyat, hanem azért, hogy megtisztítsák. Amikor az arany megolvad, a szennyeződés távozik belőle, és visszamarad a színarany. Később Péter alkalmazza ezt Urunk szenvedésével kapcsolatban is. Azt mondja, hogy megváltásban részesültünk, de nem ezüst vagy arany lefizetése által, hanem egy olyan kincs által, ami még ennél is sokkal értékesebb, vagyis Krisztus vére által. Amikor Isten próbát bocsát ránk ebben az időben, akkor a kemencébe helyez minket. Nem azért, hogy elpusztítson, vagy hogy megsebesítsen, hanem azért, mert tiszta aranyat akar, és ezt így éri el az életünkben. Ez fejleszti igazán a keresztény jellemet. A próba idején a szennyeződés távozik, és az értékes arany tűnik elő. Ez Isten módszere. Ez Isten iskolája. Korunkban nem sokszor hallunk ilyen tanítást. Inkább azt tanítják, hogy önmagunkban tegyünk szert teljességre. Egyikünk sem tud tökéletessé válni a saját erejéből. Úgy járulhatunk Isten elé, mint bűnösök, és ő vált meg minket kegyelme által, Krisztus vére érdeméért. Aztán azt akarja, hogy Krisztus élete legyen nyilvánvalóvá bennünk. Ezt próbák által igyekszik megtanítani. Egyre közelebb von magához. A lelki nagykorúsághoz nem rövidíthetjük le az utat. Minden emberi próbálkozás és új módszer zsákutcába vezet. Egyedül csak hitünk próbája révén juthatunk igazi érettséghez. És ezt Isten küldi reánk. Jézus Krisztus megjelenésekor. Úgy vélem, hogy Jézus Krisztus megjelenésekor hálát adunk majd Istennek a próbáinkért. Valójában esetleg azt kívánjuk, hogy bárcsak még több próbán átmehettünk volna, mert amikor az ő jelenlétében leszünk, meglátjuk azok igazi értékét. Csak gondolj azokra a próbákra, amelyeken az apostolok átmentek. Simon Péter, amikor ezt a levelet írja, tudja, hogy a keresztre feszítés vár rá. Azt mondja, hogy a próbák előhozzák az aranyat, amikor megjelenünk Krisztus színe előtt. Erre kell nekünk is előre tekintenünk. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy felkészítesz az Úr Jézus Krisztus eljövetelének napjára. Add, hogy engedelmeskedjem neked mindenben.

0: Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 28-a. Szellemi vezetés. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra. Példabeszédek könyve 4. fejezet 1. vers. A példabeszédek könyve 4. fejezetének 4 versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra. Tanácsos, hogy a fiatalok minél több dolgot tanuljanak meg szüleiktől a gyakorlati életvitelt illetően. De szellemi téren épp oly fontos, hogy minden fiatal hívő keresztjénnek legyen szellemi atya, legyen valakije, akinek kérdéseket tehet fel, valaki, akiben bízhat, aki élettapasztalatokban gazdag, és aki problematikus helyzetekben tovább tudja segíteni őt. Ha valamelyik szülő ezt a feladatot be tudja tölteni, annál jobb. De ha nem, akkor keresni kell valaki mást. Istenfélő, érett hívőknek gyakorlati ismeretekből gazdag tárházuk van. Kétségkívül nekik is voltak bukásaik, de ők azokból értékes leckét tanultak meg, és azt is, hogyan lehet azokat legközelebb kikerülni. Idősebb keresztjének gyakran fölismerik a probléma olyan oldalát is, amelyre talán a fiatalok nem figyelnek. Az idősebbek megtanultak kiegyensúlyozottan gondolkodni és cselekedni. Egy bölcs Timóteus gondosan ápolja Pállal a kapcsolatot, hogy haszna legyen annak bölcsességéből és tapasztalataiból. Megpróbálja kikerülni a vereségeket és tévedéseket azzal, hogy előzőleg tanácsot kér olyan testvéreitől, akik már tapasztalatokat szereztek. Nem veti meg az idősebbeket, sőt, tiszteli őket, akik megharcolták a maguk harcát, és jó bizonságot szereztek maguknak. Az idősebb hívők általában nem erőltetik rá magukat a fiatalokra. Tudják, hogy a kéretlen tanácsot nem szívesen fogadja senki. De ha hozzájuk fordulnak, mindig hálásak azért, hogy tovább adhatják azokat a meglátásaikat, amelyek nekik segítségül szolgáltak útjukon. Ha tehát egy fiatal szexuális problémákkal küszködik, vagy tudni akarja Isten akaratát a családalapítással kapcsolatban, vagy azt kérdezi önmagától, vajon nem hívja el őt Isten a misszióba, esetleg anyagi ügyeivel kapcsolatban van segítségre szüksége, és mélyebb ima életre vágyik, mindig jól teszi, ha szellemi vezetőt keres, aki a Szentírás fényében megvilágíthatja a kérdést. Az őszhaj alatt gyakran a bölcsességnek egész aranybányája rejtőzik. Miért tanuljunk keserves tapasztalatok alapján, amikor hasznunk lehet mások tapasztalataiból és bölcsességéből?

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, Postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele második részének 13. és 14. versét olvassuk. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Az őrült Néró csak éppen akkor került Róma trónjára, mint új császár. A római birodalom dicsekedett azzal, hogy igazságot szolgáltat az embereknek. Azonban az olyan volt, mint minden más kormányzat, beleértve a miénket is. A szegény ember sohasem kezelik igazságosan. A gazdag ember mindig képes ügyvédeket fogadni, akik elég ravaszok ahhoz, hogy kijátsszák a törvényt. A szegény embernek van csupán baja a törvénnyel. Akkor milyen legyen a hívő ember kapcsolata a törvénnyel? Engedelmeskednie kell a törvénynek. Péter itt éppen erről beszél. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Mivel ők a római törvény alatt éltek, azt kellett követniük. Jól lehet, Róma igyekezett arra, hogy a törvényei igazságosak legyenek, mégsem voltak igazságosak. Gondolj arra, hogy a római törvény alapján feszítették keresztre Krisztust, és üldözték az őskeresztjéneket. Pedig Róma nagyon hangosan dicsekedett igazságszolgáltatásával. Ez úgy hangzik, mint a mai modern államok dicsekvése, ahol a vallást, vagyis Isten igéjének a prédikálását nagyon udvariasan elhallgattatják. Vajon fel kell lázadnunk a kormány ellen? Nem. Engedelmeskednünk kell az ország törvényének. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Péter első levele, második rész, 15. vers. Amikor a keresztény engedelmeskedik a kormánynak és a hatalomban levőknek, akkor ismét az életével fejezi ki Isten iránti magasztalását. Sohasem örültem annak, ha forgalmi kihágásért büntetést szabtak rám, mindig ártatlannak tartottam magam, jól lehet, olykor efelől nem volt semmi kétség, de megfizettem a büntetést, és igyekeztem még óvatosabban engedelmeskedni a törvényeknek. Engednünk kell a törvénynek, mert ezáltal is bizonyságot teszünk. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Péter első levele, első rész, 16. vers. A hívőnek más emberek iránti kapcsolata bizonyságtétel, amely hangosabban beszél, mint a szószékről hangzó üzenet. Láthatod, a Krisztusban hívőnek olyan szabadsága van, amilyennel a Krisztus nélkül élő nem rendelkezik. A hívőknek csodálatos szabadságuk van Krisztus Jézusban. Személyesen úgy vélem, hogy el tudnék menni olyan helyekre, és láthatnék olyan dolgokat, amiket az átlag keresztény nem tehetne meg. Jól lehet, nem gondolom, hogy ártanának nekem, mégis elkerülöm azokat a helyeket a bizonyságtételem érdekében. Nem akarom szabadságomat a gonoszság palástjául használni, vagyis nem akarom megbotránkoztatni a gyengébb testvéremet azzal, amit cselekszem. Emlékeznünk kell arra, hogy jól lehet szabadok vagyunk, Isten szolgálatában állunk. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, második rész, 17. vers. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A kereszténynek tisztelnie kell az embereket. Péter nem azt mondja, hogy minden embert szeretnünk kell, hidd el, vannak nagyon visszataszító emberek. A testvéreket szeressétek. Miközben mindenkit tisztelünk, a testvéreket szeretnünk kell. Az Isten féljétek. Bizonyára a hívőknek ki kell fejezniük az életükkel, hogy Isten félő emberek. A királyt tiszteljétek. Tisztelettel tartozunk az iránt a személy iránt, aki uralkodik fölöttünk. Még sohasem arra az elnökre szavaztam, akit igazán akartam volna. Mindig a másik jelölt ellen szavaztam. Sohasem ismertem olyan elnököt, akiről úgy éreztem volna, hogy tényleg alkalmas a tisztségére. Mégis, tekintet nélkül arra, hogy ki az elnök, és tekintet nélkül az alkalmatlanságára, tisztelnünk kell őt a hivatala miatt. Nem szeretem azokat a szentírásra hivatkozó embereket, kegyes keresztényeket, akik támadják az ország elnökét. A tisztségét tisztelnünk kell. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Péter első levele, 2. rész, 18. vers. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. A mai kultúrában ezt mondhatnánk. Alkalmazottak, engedelmeskedjetek főnökeiteknek. Sokan mondják, milyen csodálatos, ha valakinek a főnöke keresztény. De mi történik akkor, ha egy istentelen főnöknek dolgozunk? Ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Az ilyeneknek is engedelmeskednünk kell, amennyiben nem olyat kérnek tőlünk, ami törvényellenes vagy becstelen eljárás. Az engedelmességben benne van a döntés szabadságának a gondolata. Amikor engedelmeskedünk, akkor azt önkéntes alapon tesszük, nem azért, mert úgy érezzük, hogy a főnökünk valami nagy személy, hanem mert bizonyságot akarunk tenni Krisztusról. A keresztények kifejezik Isten dicséretüket a munkahelyükön tanúsított magatartásukkal és cselekedeteikkel.

mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést, ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, második rész, 19. és 20. vers. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. A dicsőséget lehet hírnévnek vagy dicséretnek is fordítani. A verés azt jelenti, hogy valaki öklözi az embert. Péter korában gyakran így bántak a rabszolgákkal. Ha a rabszolga lopott, hazudott, vagy fellázadt, és nem akart dolgozni, gazdája megragadhatta, és alaposan összeverhette az ökleivel. Péter azt mondja, hogy ha az ilyen hibákért vernek minket, és mi türelmesen viseljük a verést, akkor nincs dicsekedni valónk. A verést a saját hibánkért kaptuk. Isten nem erre a türelemre int minket, amit a bűneinkért kell vállalnunk. Lehetséges, hogy problémáid és nehézségeid vannak, mert az ostobát játszod. Egy üzletember mondta mostanában, az ostobát játszottam. A tőzsdepiacon kockáztatott, és elvesztette a tőkéjét. Csődbe jutott. Amikor beszéltem vele, a saját ostobasága miatt szenvedett. Hibájának elismerése és az annak nyomán járó szenvedés elviselése nem Isten parancsára történt. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Természetesen valamennyiünkben az a természetes hatás, hogy visszaüssünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk. Bevallom, hogy ez volt az én első gondolatom is, de megtanultam, hogy Istenre bízzam ügyemet. Isten mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ő sokkal jobban teszi ezt, mint én tehetném. Az Úr Jézus maga mondta, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Máté evangéliuma 5. rész, 11. és 12. vers. Péter ezt mondja, ez kedves az Isten szemében. Péter nem túl sokat mond anélkül, hogy ne szólna nekünk ismét az Úr Jézusról, és itt Krisztus szenvedéseire emlékeztet, amik nekünk is példát mutatnak, mint hívőknek. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját. Péter első levele, második rész, 21. és 22. vers. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus ezen a földön járt, kétfajta szenvedésben részesült. Szenvedett, mint ember, idelent, amikor emberré lett, mert szenvednie kellett az igazságért. Ezen kívül szenvedett a világ bűneiért is. A világ bűneiért vállalt szenvedése nem nekünk szóló példa, az, ami megváltásunkért történt. Azt elhisszük és elfogadjuk, de egyáltalán nem utánozhatjuk. Azonban földi életében példát is adott nekünk. Názáretben életének első 30 esztendeje alatt szenvedte a gúnyolódást és félreértést, ahogy a 69. Zsoltár ezt világossá teszi. Aztán, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, az evangéliumi följegyzések elmondják, hogy miként szenvedett az igazságért. Amikor szenvedünk a hitünkért, emlékezzünk az általa ránk hagyott példára. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett,
nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter első levele, 2. rész, 23. vers. Engedte, hogy atya egyenlítse ki a számlát. Ez ismét emlékeztet minket a római levél 12. részének 19. versére. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Engedjük, hogy Isten kezelje az ellenünk elkövetett bántásokat. Ő mindent elrendez a maga idejében. Jézus szenvedett a világ bűneiért, ahogy a következő versben olvassuk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. rész, 24. vers. Ezt nem példaként mutatta be nekünk. Mi nem szenvedhetünk azért, hogy lemossuk saját bűneinket, még kevésbé szenvedhetünk a világ bűneiért. Péter itt a megváltásról beszél. Miután meghaltunk a bűnöknek, ez volt a mi helyzetünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Miből gyógyultunk meg? Megjegyzem, hogy az úgynevezett hitgyógyítók alkalmazzák ezeket a szavakat. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ők Ézsaiás könyve 53. részének 5. versére utalnak, és nem Péter első levelének erre a versére, mert Péter nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a bűnökből gyógyított meg minket. Határozottan egyetértek azzal, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy nagy gyógyító legyen, de ő a bűnökből gyógyít meg minket. Egyetlen földi orvos sem kezelheti ezt a problémát. Péter ezeket a szavakat Ézsaiás könyve 53. részének 5. verséből veszi, ahol Ézsaiás próféta elsődlegesen nem fizikai gyógyításról beszél, hanem arról, ami fontosabb és mélységesebb, vagyis a bűnből való meggyógyításról. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, 2. rész, 25. vers. Az emberiséget akár elveszettekről, akár megváltottakról van szó, a Biblia eltévedt nyájnak nevezi, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. Ez szintén idézett Ézsaiás könyve 53. részéből. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve 53. rész, 6. vers. Amint láthatod, valójában Krisztus szenvedése a témája e fejezet utolsó részének. Krisztus szenvedése példát adott nekünk, és ő szenvedett és meghalt, hogy megváltson minket bűneinkből.

0: de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter apostol e levél harmadik fejezetében azt tanítja, hogy a szenvedés a keresztény magatartást is létrehozza a hívő ember életében. Ezt a magatartást a keresztény két helyen mutatja be, az otthonban és a gyülekezetben. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Péter első levele, harmadik rész, első vers. Ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy azt a második fejezetben elmondta az elkülönüléssel kapcsolatban. Az elkülönülés és a viselkedés egyé olvad, és elválaszthatatlan egymástól. Az Efézusi levél 5. fejezetében ugyanezt találjuk az asszony otthoni helyzetével kapcsolatban. Péter azonban egy egészen más helyzetet mutat be, mint amiről Pál az Efézusi levélben beszél. Pál ott azzal foglalkozik, hogy milyen legyen a kapcsolat a hívő feleség és hívő férj között, akik mindketten lélekkel teljes hívő emberek. Az Efézusi levélben az egész szakasz ezzel a mondattal kezdődik. Teljetek meg lélekkel. Efézusi levél 5. rész 18. vers. Amikor valaki lélekkel telik meg, akkor lélek szerint él. Pál így szól. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Efézusi levél 5. rész 22. vers. És a férfiak úgy szeressék feleségeiket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél 5. rész 25. vers. Az apostol a keresztény otthonról beszél, ahol mind a férj, mind a feleség lélekkel beteljesedett hívő, és ebben a kapcsolatban a férfi szereti feleségét, és kész meghalni érte. A rend érdekében bármilyen közösségben lennie kell vezetőnek. A házasságban a vezetési jogot a férj kapja. Amikor a feleségnek engedelmeskednie kell, ez az engedelmesség nem olyan, mint egy gyermek engedelmessége. Egyes férfiak úgy gondolják, hogy amikor megnősülnek, akkor a feleségük afféle első gyermek, és úgy kell engedelmeskednie, mint ahogy egy-egy kisgyermek teszi. Ez egyáltalán nem így van. Mint ahogy korábban már említettük, az engedelmesség önkéntes alapon áll. Pál ezt mondja a feleségnek. Engedelmeskedj, mert ez a férfi szeret téged, és neked meg kell alászkodnod előtte. Jobb szó lenne azonban az, hogy légy vele jó kapcsolatban. Ha oda megy hozzád, mint keresztény férj, majd átölel, és ezt mondja. Jobban szeretlek bárki másnál, akkor bizonyára a te válaszod is az, hogy szeretlek téged. Évek folyamán sok fiatalnak adtam tanácsot, aki megkért arra, hogy vezessem a házasságkötési istentiszteletüket. De sohasem igyekeztem senkinek sem javaslatot tenni arra, hogy kit vegyen el, vagy kihez menjen férjhez. Nagyon őszintén szólva, mindig félelemmel és rettegéssel vezettem a házasságkötési szertartásokat. Itt röviden szeretném megemlíteni néhány gondolatban, amit megszoktam pendíteni előttük ezeken az alkalmakon. A házasságot három síkon kötik az emberek. Az első a fizikai sík, és ez nagyon fontos. Erről a világ igen sokat beszél. Ez a szexuális kapcsolat. Csodálatos, amikor a férj és feleség átölelheti egymást igazi szeretetben. Két hívő között a nemi élet a legértékesebb, a legcsodálatosabb, amivé lehet ezen a világon. Az a meggyőződésem, hogy csupán a hívők azok, akik igazán és a legteljesebb mértékben élvezik a fizikai kapcsolatot. Nincs kétség az iránt, hogy a fizikai kapcsolat csodálatos ajándék. A házasságban a második sík a szellemi vagy pszichológiai kapcsolat síkja. ami szintén nagyon fontos. Igen jó, ha a férj és a feleség érdeklődési köre megfelel egymásnak. A házasságban a kapcsolat harmadik síkja a lelki kapcsolat, és ez a két hívő közti házasságra vonatkozik. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, add, hogy a hívő emberek házassága Jézus Krisztust mutassa be ezen a világon, és legyen az én házas életem is olyan, aminek alapján Krisztus és az egyház szeretete bontakozik ki. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 5-e. Egy tál lencséért. Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 16. vers. Gyakran megesik, hogy az ember az élet legnagyobb és legkülönbb értékeit a pillanatnyi testi kielégülésért eltékozolja. Ezt tette Ézsau is. Fáradtan és éhesen jött haza a mezérről. Jákob éppen egy fazék lencsét főzött. Amikor Ézsau megkérte, hogy adjon neki ebből a vörös ételből, Jákob gyakorlati érzékkel azt felelte. Add nekem érte azonnal első szülöttségi jogodat. Lásd Mózes első könyve 25. fejezet 31. vers. Az első szülöttségi jog értékes kiváltság volt az Ószövetségben, amely a családban a legidősebb fiút illette meg. Ezáltal lett később a család vagy törzs feje, és ez biztosított neki az örökségből kettős részt. Ezt az első szülöttségi jogot azonban Ézsau abban a pillanatban értéktelennek tekintette. Mit használ az első szülöttségi jog, ha egyszer ilyen éhes vagyok, gondolta. Annyira erőt vett rajta az éhség, hogy kész volt szinte mindent feláldozni azért, hogy pillanatnyi étvágyát kielégítse. Maradandó értékről mondott le érte, és megkötötte a rettenetes csereügyletet. Napjainkban majdnem naponta játszódnak le ehhez hasonló drámák. Nézzük például azt a férfit, akinek éveken át jó hírneve volt. Nagyszerű család szeretetét élvezte, és tisztelték a keresztény gyülekezetben is. Szavának tekintélye volt, és szolgálatán nyilvánvalóan Isten áldása nyugodott. De egyszer csak jött a vad szenvedély. Valósággal elemésztődött a szexuális kísértés tüzében. Hirtelen semmi sem látszott fontosabbnak, mint testi ösztönének kielégítése. Értelmes gondolatoknak nem volt már semmi hatalmuk fölötte. Kész volt egy romboló kapcsolatért mindent feláldozni. És gondolkodás nélkül belevetette magát. A pillanatért feláldozta Isten dicsőségét, saját bizonyságtételét, családjának becsületét, barátainak tiszteletét és keresztény jellemének befolyásoló erejét. Vagy ahogy Alexander McLaren, skót prédikátor és bibliomagyarázó mondta, elfelejti az igazságosság utáni vágyát, messziről hajítja magától az Istennel való közösség örömét, elsötétíti lelkét, véget vet jó lelkiismeretének. Hátralevő éveiben zuhanó repüléssel közeledik a nyomorúság felé. Nevét és hitét a gúnyolódók céltáblájává teszi. Az írás klasszikus szavaival kifejezve eladta első szülöttségi jogát egy tál lencséért.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérűk gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ez teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Joel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagymértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Joel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Joel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis profétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úrnapjának eljöveteléről. Mint az első író próféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg. Tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2.

érkeztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei második részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így profétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkös napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel próféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei, második rész, 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkös napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. Ha 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül. A hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Joel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Joel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megértjük Joel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Joel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Joel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt.

0: Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 22-e. Üdvösség elnyerése. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma beliekhez írott levél 10. fejezet 9. vers. Ez az új szövetségi igehelye két igazságra összpontosít, amelyeket a bukott ember olyan nehezen fogad el. Az emberré létre és a feltámadásra. De ha nem fogadjuk el ezt a két tanítást mindazzal együtt, amit jelentenek, akkor nincs üdvösségünk. 1. Először is szájjal kell vallást tennünk arról, hogy Jézus az Úr. Azaz, hogy a betlehemi istállóban született gyermek nem más, mint a testben megjelent Isten. Az üdvözítés tervének egészére nézve nélkülözhetetlen az Úr Jézus istensége. 2. Szívből kell hinnünk, hogy Isten őt feltámasztotta a halottaiból. Ez azonban többet jelent, mint a feltámadás puszta tényét. Magában foglalja azt is, hogy az Úr Jézus helyettünk halt meg a kereszten. Ő fizette meg a bűneinkért járó büntetést. Ő szenvedte el Isten haragját, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Azután Isten harmadnapon feltámasztotta bizonyítékául annak, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, mint tökéletes elégtételt a mi bűneinkért. Ha befogadjuk őt életünkben, mint urat és üdvözítőt, mondja a Biblia, akkor üdvösséget nyertünk. De talán azt kérdezi valaki, miért beszél itt az ige először a vallástételről, és csak azután a hitről? Hát nem úgy áll a dolog, hogy először hiszünk, és csak azután teszünk vallást. A 9. versben Pál az emberi lételt és a feltámadást hangsúlyozza, és utal a történeti sorrendre, amelyben a kettő történt. Először az emberi létel, és 33 évvel később a feltámadás. A következő versben a hitet a vallástétel elé helyezi, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Itt a sorrend megfelel az újjászületési történésnek. Először bízunk az üdvözítőben, és megigazulunk, azután elmegyünk, hogy vallást tegyünk az üdvösségről, amit elnyertünk. Igeversünk az egyszerűséget és az időtlen frissességet fejezi ki. Megjegyzés, a szájjal vallást tenni, mint a megigazulás követelményét úgy kell értenünk, ahogy Jakab 2 elmagyarázza. Jakab 2.17, így hát a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában. 18. vers, De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből származó hitemet. Vagyis nem a cselekedet, hanem a hit az, ami fontos, és amit a cselekedetünk, a megvallás csak meg fog mutatni.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levelének első részéből a 17. verset olvassuk. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Személyválogatás nélkül. Ez a részrehajlás ellentéte. Isten minden embert személyválogatás nélkül ítél meg. Istennek nincsenek kedvencei. Isten igazságosan ítéli meg minden keresztény cselekedeteit. Ennek semmi köze sincs az üdvösségünkhöz. Ez azzal az élettel kapcsolatos, amit a földön élünk. Az a tény, hogy Isten megítél minket, kellene, hogy nagyon józan emberekké tegyen, és egy kicsit többet törődjünk azzal, hogy milyen életet élünk. Vigyázzunk arra, nehogy felszínessé váljunk. Talán mosolyt színlelünk az arcunkon, és ragyogunk a boldogságtól, mintha mindig napfényben járnánk. Az evangélium nem hint rózsavizet a szemétdombra. Az evangélium átalakítja az életeket, és azzal az élő reménységgel tölti meg, amely Krisztus feltámadásán nyugszik. A hívők az élő megváltótól kapják életüket, aki ott van Isten jobbján, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Tudván, remélem, te is tudod, hogy megváltásban részesültél. Ezekben a versekben Péter arról a tényleges műről beszél, amit Isten végzett megváltásodért, üdvösségedért. Neki árat kellett fizetnie, érted? Isten ítélete alatt álltunk, ahogy az írás mondja. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ezékiel könyve, 18. rész, 4. vers. Isten sohasem vonta vissza ezt a rendelkezését. Isten sohasem változik. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A változhatatlan Isten rémület a gonoszoknak, ha egyáltalán törődnek vele. Azt mondják, hogy most egy új korban élünk, új gondolatokkal és új értékítéletekkel. De Isten nem változott meg. Nem lenne semmi oka arra, hogy megváltozzék, hiszen kezdettől fogva ismeri a véget. Ő semmivel sem lett okosabb, amikor beletekintett a mai újságokba, vagy hallotta ma reggel a televízió híradóját. Semmilyen információt nem adhatunk át neki, mert ő mindent ismer, a múltat, a jelent és a jövőt. Isten nem változtatta meg azt a rendelkezését sem, hogy annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Jól lehet, az ezüst és az arany megtisztítható az olvasztás által, amikor a tűz megtisztítja a salaktól, mégis idővel ezek is tönkre mennek. Ha az asztalra ezüst evőeszközöket helyezel, amikor vendégeid érkeznek, tudod, hogy bármikor veszed is elő az evőeszközöket, azok már kissé megfoltosodtak, és úgy néznek ki, mintha ónból készültek volna. Azok is tönkre mennek. Az arany és az ezüst a mulandóság törvénye alá van vetve. Minket nem veszendő értékekkel váltottak ki. Atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Az élet hiába való, vagyis üres Krisztus megváltása nélkül. Semmi sem annyira értéktelen, mint az emberi élet Krisztus megváltása nélkül. E világon minden más bizonyos célt szolgál. Minden állat és minden növény e földön határozott célt fejez ki. A nap, a hold és minden csillag az égbolton a célszerűséget tükrözi. De az Isten nélküli ember élete értéktelen. Valaki azt mondta, hogy az emberiség csupán egy kis kitüremlés egy kisebb bolygó felszínén. Ez mind elmondható arról az emberről, aki Isten nélkül él. De nem veszendő értékeket adtak megváltásunkért, nem azokat a kincseket, amik megsemmisülnek. Az ember semmit sem ajánlhat fel Istennek saját megváltásáért. Mivel rendelkezel, amire Istennek szüksége lehetne? Isten egy nyáron megtanított arra, hogy milyen jelentéktelen vagyok, amikor ágyba fektetett hepatitis miatt. Korábban beütemeztem, hogy bibliai konferenciákat vezetek, és azt gondoltam, hogy fontos vagyok. Isten azonban valami ehhez hasonlót mondott. Ide figyelj! Én boldogultam addig is, amíg nem éltél a földön, és boldogulni fogok azután is, miután távozol e földről. Te azt gondolod, hogy azok a konferenciai előadások fontosak, de tudatni akarom veled, hogy mi a fontos. Azt akarom, hogy most ágyban feküdj, és tekints föl rám, hogy megvizsgáld velem való kapcsolatodat, mert ez a legfontosabb. Valamit meg kell tanítanom veled. Néha, amikor tanítod az igét, akkor elszakadsz attól a helyzettől, amiben vagy, és egy kissé előre szaladsz. Azt akarom, hogy megtudd, hogy igém igaz, és egy kis szenvedés egyáltalán nem árt. Ez majd formál és úgy alakít téged, ahogy látni akarlak. Megtanultam, hogy semmim sincs, amire Istennek szüksége lenne. Mit tehetünk azért, hogy megváltsuk magunkat? Semmit. Akkor miként nyerhetünk megváltást? Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Itt ismét Simon Péter, a darabos halászember beszél arról, hogy Krisztus vére drága. Mint ahogy már korábban mondtam, Krisztus vérét egyáltalán nem említik bizonyos vallásos körökben. Ezeket a szavakat kihagyták sok liberális gyülekezet énekeskönyveiből is. Azzal érvelnek, hogy a vér kegyetlen. Nem gondolom, hogy kegyetlen, és bizonyára Simon Péter sem tartotta kegyetlennek. Azt mondta, hogy Krisztus vére drága. Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén.

Simon Péter, aki Jézus Krisztussal járt együtt 3 éven át, azt mondta, hogy ő szeplőtlen és ártatlan volt. Teljesen bűn nélküli életet élt. Elhiszem ezt Péternek, bizonyára ő jobb helyzetből ítéli meg Krisztust, mint azok a modern írók, akik Jézust egy hozzánk hasonló bűnös emberként írják le. A modern írók pénzért írnak, de Simon Péter nem haszonszerzésért írt. Amit a Krisztusról való bizonyság tételét kapott, az csak szenvedés, és végül keresztre feszítés volt. Azt mondta, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez egy tárgyilagos kijelentés az üdvösségünkről. Ezt tette Isten érted és értem. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Péter első levele, 1. rész, 20. vers. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, eleve elrendeltetett. Krisztust Isten már a világ megalapítása előtt megváltóul rendelte. Most hadd közöljek veled egy csodálatos nyilatkozatot az új Scofield utalásos Bibliából. Isten szuverén döntése az eleve elrendelésben, a kiválasztásban és eleve elhatározásban azon alapul, hogy ő öröktől fogva ismeri a cselekmények minden lehetséges tervét. A rend logikailag, nem kronológiailag minden tudás. Isteni döntés, eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás és előretudás. Mivel Isten döntése örökké való, ezért az ő előretudása is örökké való. Ahogy az előretudás kiterjed minden eseményre, beletartozik minden, ami a kiválasztással, eleve elrendeléssel és eleve elhatározással kapcsolatos. A kiválasztás ezért az ő előretudása szerint, és az előretudás az ő kiválasztása szerint azt jelenti, hogy mindkettő tökéletesen megfelel egymásnak. Amikor ilyen szavakkal kezdünk foglalkozni, mint eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás, előretudás, úgy érzem, hogy véges elménkkel úgy gondolunk Istenre, mintha ő egy hatalmas kompjúter volna, pedig egyáltalán nem az. Nagyobb szíve van, mint az egész világegyetem. Amikor szemináriumi hallgató voltam, úgy tűnt, nagyon fontos ismernünk, hogy vajon az előretudás megelőzi-e, vagy követi-e az eleve elrendelést. De őszintén szólva, azóta már nem törődöm azzal, hogy melyik volt először. Rájöttem, hogy az fontos, hogy Krisztus a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Nagyon egyszerűen kifejezve, Krisztus keresztje nem mentőautó, hogy a romok közt levőket megmenekítse. Krisztus az a bárány, aki már a világ megalapítása előtt megöletett, mert Isten mindig tudta, hogy nekem megváltóra lesz szükségem, és eléggé szeretett ahhoz, hogy megváltót adjon. Nem kell kompjúter ahhoz, hogy ezt megértsem. Csak Istenre van szükségem, akinek szeretettel teljes a szíve, és megváltást adott kegyelméből. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Péter első levele, 1. rész, 21. vers. Aki feltámasztotta őt a halottak közül. Simon Péter állandóan emlékeztet minket Krisztus feltámadására, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Korábban már összevonta a kegyelem és reménység kifejezéseket, most a hitet és reménységet kapcsolja össze. Péter a reménység nagy apostola, és a remény Krisztus feltámadásán
és azon a tényen nyugszik, hogy van élő megváltónk, aki egy napon visszatér. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Péter első levele, első rész, 22. vers. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Isten igéje csodálatos tisztító eszköz. Ma a televízió hirdetései sokszor hirdetik a szappanokat és más tisztítószereket. Azt mondják el, hogy milyen felsőrendű a termékük a piacon levő egyéb termékekkel szemben. Valamennyien igyekeznek eladni csodálatos termékeiket. E világon az egyetlen igazán csodálatos tisztítószer Isten igéje. Ez a legjobb szappan, amelyet beszerezhetsz, sokkal jobb, mint a hirdetett szappanok, mosóporok vagy öblítő folyadékok. Isten igéje igazán kiveszi a foltot, és még gyakrabban kell alkalmaznunk ezt az életünkben.

0: egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Isten igéje iránti kapcsolatot hozza létre a többi hívővel való helyes kapcsolatot, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Péter ismét visszavisz minket Isten igéjéhez. Most arról beszél, hogy Isten miként végzi el megváltásunkat. Már láttuk, hogy Isten küldte el Krisztust megváltásunkért. Ez csak nem 2000 évvel ezelőtt történt, és ehhez semmit hozzá nem adhatunk. Azonban, ha Isten gyermeke vagy, újjá kell születned fölülről. Ez az, amit az Úr Jézus Nikodémusnak mondott, ahogy János evangélium a 3. részének 3. versében föl van jegyezve. Nikodémus a feje tetejétől a talpáig vallásos ember volt, de az Úr Jézus azt mondta neki, hogy felülről kell születnie Isten lelke által, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból. Isten élő és maradandó igéje által. Nem nyerhetünk megváltást, nem születhetünk újonnan Isten igéjétől függetlenül. Ez a könyv az a csoda, ami a világban van. Jól lehet, ezt elhiszem. Mégsem tudom csodálkozás nélkül olvasni azokat a leveleket, amelyeket írnak arról, hogy újonnan születtek, és életük átalakult a rádiós Biblia magyarázatok hallgatása nyomán. Ez csodálatos, de nem értem, hogy miként történik. Csak annyit tudok, hogy ez Isten igéjének a következménye, amely él és megmarad örökké. Olyan korban élünk, amikor sokat mondanak a férfiasságról. A férfiaknak eleveneknek és energikusaknak kell lenniük. A nők szexuálisan vonzók akarnak lenni. Olyan nagy hangsúlyt helyeznek ma ezekre a testi jellemzőkre. Remélem, nem értesz félre, amikor azt mondom, hogy ha valami elevenítő, csodálatos eszközt akarsz a szó legnemesebb értelmében, akkor fordulj Isten igéjéhez. Ez tele van élettel, és életet átformáló hatalom van benne. Öleld át a megváltót, bízzál benne, és újjászületés lesz a következménye. Csodálatosan újonnan születsz, mert Isten igéje eleven, megújító, be tud hatolni a szívedbe, és Isten gyermekévé tesz. Mennyire fontos ez? Mégis az emberek annyira a szexuális vonzással, a férfiassággal vannak elfoglalva, hogy az igét elhanyagolják. Olyan dolgok után futnak, amik csak növelik ürességüket. Néha azt gondolom, hogy az egész emberiség a maga választotta célok megszállottja. Azt gondolhatnánk, mintha ez a nemzedék fedezte volna föl a szexet. Bárcsak mindenki rájönne, hogy valójában csak Isten igéje hoz életet, és ez jelenti ki nekünk Krisztust. Ezután valami rendkívüli megy végbe az életünkben, és újonnan születünk. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter első levele, első rész, 24. vers. Ne gondold soha, hogy valami értékes van bennünk, amit mi fölajánlhatunk Istennek. Az emberiség minden dicsősége olyan törékeny, mint a mező virága. Más szóval, az emberiség olyan, mint a fű. Nagyon viruló és zöld a nyár idején, de elsárgul és megszárad télen. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter első levele, első rész, 25. vers. Arra van szükségünk, hogy Isten igéjét prédikáljuk és tanítsuk minden más fölött. Nem azt értem ezen, hogy hanyagoljuk el a közösségi zenét, a szervezeti életet és a módszereket, hanem azt, hogy Isten igéjét semmi sem pótolhatja ebben a korban. Az Úr beszéde megmarad örökké. A második, harmadik és negyedik fejezetben Péter Isten gyermekeinek és az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedéseivel foglalkozik. Ebben a három fejezetben meg fogjuk látni, hogy mit visz véghez a szenvedés a hívők életében. A szenvedés elkülönüléshöz vezet. Erről szól a második fejezet. A szenvedés keresztény magatartást teremt, ahogy a harmadik fejezetben olvassuk. A szenvedés Isten akaratának való engedelmességet hoz létre a negyedik fejezet szerint. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy egyedül szent igéd zsinór mértéke szerint éljek, hogy dicsőségedre való legyen az életem. Az Úr Jézus nevében. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: És az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. 1 János 2.25. Hála legyen Istennek, nagyon sok ígérete, proficiája teljesedett be idáig, ahogyan erről hallhattunk, olvashatunk a Bibliát jól ismerő hívő lelkészektől. Mégis talán a legnagyobb ígéretek között is a beteljesült ígéret. Jézus, aki eljött a földre, emberi testet öltött, ő, aki egy az atyával és engedelmes volt, tanítva minket, mint halálig. Halálával a golgotai kereszten magára vette összes bűnünket, és elvégezte váltságunkat, hogy nekünk örök életünk lehessen. Öröm számomra, hogy engem is újonnan szült Jézus váltsághalála, bűnbocsánata által. Imádságban hordozom szeretteimet, és vannak ígéretek az Úrtól rájuk nézve is. Vannak egyszeri hétköznapi problémák is, amik nekünk nagyon is nagyok. Ezekért is imádkozom, és az Úrnak, ahogy jónak látja, van szava, igéje, ígérete. Kérhetem őt, hogy cselekedje meg azokat. Főleg fontos ígéretei azok, amelyek szeretteim üdvösségére vonatkoznak. Kérdezem is az Urat, mit tegyek, hiszen az embernek ez lehetetlen. Van olyan ígérete is, amelyben már látható jelei vannak az ő cselekedetének. Édesanyámért, szüleimért sokszor imádkoztam már. Egyik imádságom után az útmutatás igéből az Úr ígérete szólt. Boldog voltam, szinte mennyei öröm volt, amit igéje, ígérete végzett bennem. Ezt követően sok probléma és betegség jött édesanyám életében, de éppen ezért elkezdett közösségbe járni, és azóta is rendszeresen hallgatja, olvassa Isten igéjét. Bizonyára újjászülte őt az Úr. Bízhatunk Istenben, hála az ő hűségéért sok hűtlenségünk ellenére is. Írta Éva Győrből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald.
4: Április 30-a. Parancsolat vagy törvényeskedés. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatomat. János evangélium a 14. fejezet 15. vers. Parancsolat az új szövetségben. Valahányszor az ember meghallja a parancsolat szót, rögtön a törvényeskedésre gondol. Pedig a két kifejezés nem azonos jelentésű. Senki nem beszélt többet parancsolatról, mint az Úr Jézus. Ugyanakkor senkitől nem állt távolabb a törvényeskedés, mint tőle. Mi a törvényeskedés? Noha maga a szó az új szövetségben nem fordul elő, az embernek azt a szüntelen törekvését írja le, amellyel Isten tetszését igyekszik elnyerni. Alapjelentésében azt a kísérletet fejezi ki, hogy a törvények megtartása által megigazul vagy megszentelődik az ember. Ez a szó tulajdonképpen jelentősége. Ma azonban más, sokkal tágabb jelentésében használják ezt a szót, mégpedig annak leírására, amit az ember merev, moralizáló szabályoknak tart. Minden kísérletet, amely bizonyos cselekvéseket vagy magatartás módokat meg nem engedetnek akar besorolni, azonnal a törvényeskedés címkéjével látják el. Sőt, eközben a törvényeskedés szót csatabártként forgatják, hogy vele ledöntsenek szinte minden olyan korlátot és tilalmat, amely a keresztjén magatartásra jellemző. Mit kell tennie ilyenkor a keresztjén embernek, hogy a törvényeskedéssel kapcsolatos új elképzelések veszélyeit kikerülje? Először is. Igaz az, hogy a keresztjén ember felszabadult a törvény alól, de, sietünk hozzátenni, azért nem törvény nélküli. Krisztus törvénye alatt él. Ne úgy cselekedjék, ahogyan neki tetszik, hanem ahogy Krisztusnak tetszik. Másodszor. Gondoljuk csak meg, hogy az új szövetség tele van parancsolatokkal, beleértve tekintélyes számú tilalmat is. A különbség az, hogy ezek a parancsolatok nem törvényként adattak a velük kapcsolatos büntetéssel együtt, hanem Isten népe számára oktatásként az igazságosságban. Harmadszor. Vannak dolgok, amelyek talán megengedettek a keresztény ember számára, de ettől még nem hasznosak, vagy pedig meg vannak ugyan engedve, de foglyul ejthetik őt. Negyedszer. Lehet az is, hogy a hívő ember olyat tesz, amivel más hívő kárát idézheti elő. Ebben az esetben jobb, ha nem teszi. És ötödször. Csak azért, mert valaki egy tilalmat törvényeskedésnek nevez, azért az még egyáltalán nem rossz. Ha a keresztjének az addig istenfélőnek és biblikusnak tartott életmódot és magatartást hirtelen törvényeskedésnek bélyegzik, az gyakran annak a jele, hogy ők maguk tartásukat vesztették, belekerültek a korszellem sodrásába. Olyan naívak, hogy azt képzelik, jobban állnak itt, ha sarat dobálnak az úgynevezett törvényeskedőkre. A mi biztonságunk viszont abban van, hogy a lehető legszorosabban tartjuk magunkat a Szentíráshoz, és nem kísérletezünk állandóan azzal, hogy miként kerülhetünk közelebb a szakadék széléhez.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Úgy emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösdnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak. És ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódás.
3: Igen, morzsák!
2: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
4: Jézus bejárta a városokat és a falvokat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 35. vers. Hirdette a mennyek országának evangéliumát. Ez nem Jézus Krisztus feltámadásának az evangéliuma. Ez nem azt jelenti, hogy kétféle evangélium van. Csak egy evangélium van, de annak több oldalát ismerjük. Az Isten országának az evangéliuma annak bejelentése volt, hogy a mennyek országa megérkezett. El kellett készülni a király fogadására. Ez megkövetelte, hogy a szív állapota változzék meg, hogy képes legyen elfogadni a királyt, aki majd a keresztre megy. Gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ismételten látjuk, hogy Máté beiktatja ezt az információt, hogy emberek ezreit gyógyította meg az Úr abban a korban. Ezért nem kérdőjelezhették meg az ellenségei azt a tényt, hogy csodákat vitt véghez. Ez túlságosan nyilvánvaló volt. Megkérdeztem egy bizonyos felekezet vezetőjét, aki $1000 ajánlott bárkinek, aki bizonyítani tudná, hogy egy hitgyógyító által ténylegesen meggyógyult. Beszélt nekem számos peres esetről, amelyet ellene indítottak azok, akik megpróbálták begyűjteni a pénzt. Azonban senki sem volt képes a bíróság előtt bizonyítani, hogy meggyógyította valamelyik hitgyógyító. A lényeg az, hogy az Úr Jézus Krisztus a nagy orvos, és hiszem, sőt tudom, hogy ő tud ma is úgy gyógyítani, mint tegnap gyógyított. Nagy bizalmam van benne. Most hadd tegyem világossá, hogy nekünk a lehető legjobb gyógyítási módot kell keresnünk, amit elérhetünk, de föl kell ismernünk, hogy az orvosok korlátozottak. Az Úr Jézus azonban nem korlátozott. Bízhatunk benne, hogy az ő tökéletes akarata szerint bánik velünk, és neki kell adnunk a dicsőséget mindenért, bármi is történjék. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Isten ideális királyai és uralkodói pásztorok voltak. Mózes és Dávid pásztor volt, mielőtt Isten népének élére álltak. Amikor kérjük az Urat, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, akkor azt kérjük, hogy adjon nekik pásztori szívet. Imádkozz azért, hogy az Úr adjon neked is együttérzést az elveszettek iránt. Jézus ekkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Barátom, ha valamiért imádkozol, mindig jól teszed, ha kész vagy magad megtenni azt. Amikor az Úr kérte a tanítványokat, hogy imádkozzanak munkásokért, akkor elküldte őket az aratásba. Éppen őket, akiknek imádkozniuk kellett az aratókért. Valaki egyszer ezt mondta: amikor valaki imádkozik a kukorica terméséért, az Úr elvárja tőle, hogy erre az imára a kapával mondjon áment. Mindig úgy vélem, hogy semmifelől nem kell imádkoznunk, ha csak nem vagyunk készek magunk is megtenni azt, amit kérünk.
2: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
3: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
5: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borús Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik. Lásd 1 Királyok 17:17-ben, ahol az áll, hogy a sereptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösáma elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben, abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava a szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt, de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetni a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanak egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És így csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélek szó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újra élt. Lukács 8.55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20.16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a pneumát. Lukács 23:46, és ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedete 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ez fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS Doppelhelix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémiai gépezet. A viselkedés lélektan egyik képviselője, Skinner, pedig azt mondja, hogy az ember nem önálló lény, hanem teljesen a környezete határozza meg. Ez a behaviorizmus. Ami az embert alkotja, nem más, mint öröklődési állománya és a környezetéből érkező hatások. A Biblia szerint azonban az ember személyiség, aki képes környezetét formálni, mert több, mint anyag, nem csak test, hanem lélek is, van látható és láthatatlan része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2:9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4:9. 1 Korintus 8:3. Példabeszédek 20:27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek, Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8:26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Zsoltárok 73.

0: Az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha azt hangsúlyozna a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házaságy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad, és itt sem téved a valóság leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volta először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A római levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés. Az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis. De mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálványt gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

Isten megaláz, de fel is magasztal. 60. Zsoltár. A karmesternek. A liliomok kezdetű énekdallamára. Intelem, Dávid tanító bizonságtétele abból az időből, amikor a naharaimi és a cóbai arámok ellen harcolt, Joáb pedig visszafordult és levágott a Sós völgyben 12 000 edómi embert. Ó Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! Megharagudtál ránk, állíts helyre minket! Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be sebeit, mert megindult. Szörnyű dolgokat láttattál népeddel. Bódító borral itattál minket. De jelt adtál az istenfélőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől. Szela. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében. Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Moab pedig a mosómedencém. Edómra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Ki visz el az erős városba? Ki vezet el engem Edómba? Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket. Te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele harmadik részének első versét olvassuk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magabiselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Tegyük fel, hogy a feleség olyan férfihoz ment feleségül, aki nem keresztény. Kezdjük azzal, hogy nem kellett volna hozzámennie feleségül, ha ez volt a helyzet már a házasság kötés előtt is. Akár férfi, akár nő lép olyan házasságba, amelyben a másik fél nem keresztény, kockázatot vállal magára és bajba kerül. A Szentírás tiltja a hívő és nem hívő közti házasságot. Mózes 5. könyve 22. részének 10. versében ezt olvassuk. Ne szánts együvé fogod ökörrel és szamárral. Korunkban elég sok ilyen házasság van, és ez sok bajnak az okozója. Egyszer egy fiatal lány jött oda hozzám, és így szólt. A vőlegényem nem hívő, de meg akarom őt nyerni az Úrnak. Ezt válaszoltam. Megnyerte-e már? Nem, felelte. Még csak a gyülekezetbe sem akar eljönni velem. Tehát így folytattam. Ön arra a fiatal emberre most gyakorolhatja a legerősebb befolyást. Mihelyt házasságot kötnek, nagyon lecsökken az esélye arra, hogy megnyerje őt az Úrnak. Soha többé nem lesz képes neki prédikálni. Vele fog majd élni, és ő nagyon élesen fogja figyelni az ön életét attól kezdve. Ha nem tudja most elvinni őt a gyülekezetbe, akkor nagy bajban van. Nem szerette, amit neki mondtam. Lényegében elment egy másik prédikátorhoz, hogy az vezesse le a házasságkötési istentiszteletet, mert én nem vállaltam. Én sohasem adtam össze egy megtért és egy megtéretlen szemét, mert megvoltam róla győződve, hogy ez helytelen kapcsolat. Tehát ez a lány valaki mást kért fel a házasságkötési szertartás levezetésére, de 2 év múlva sírva jött vissza, és beszélni akart velem, mert már el is váltak egymástól. Az a házasság már a kezdet-kezdetén rossz irányba indult el. Itt Péter első levelének ebben a fejezetében egy ilyen szerencsétlen kapcsolat leírását olvassuk, ahol a megtért feleségnek megtéretlen férje volt. Nyilvánvalóan a feleség azután lett keresztény, hogy már házasok voltak. Vajon megtérése után meg kellett változnia úgy, hogy afféle nő prédikátor legyen az otthonban, és leckésztesse a férjét az evangéliummal, amíg meg nem tér? Nem. Maradjon meg továbbra is az alárendeltség helyzetében. Az alárendeltség azt jelenti, hogy engedelmeskedik. Ez önkéntes lépés és nem parancs. A feleség önként vállalja ezt az alárendeltséget, és még a megtéretlen férjet is elfogadja úgy, mint a család fejét. Tegyük fel azonban, hogy a férfi azt akarja elérni, hogy a felesége elmenjen vele az éjszakai bárokba, és szeszes italt igyék. Vajon meg kell ezt is tennie? Remélem, hogy még azok a szigorú írásmagyarázók is, akik szerint az asszonynak engedelmeskednie kell a férjének, egyetértenek azzal, hogy az asszonyoknak ilyen helyekre nem kell követniük a férjeiket. Mégis vannak olyanok, akik ilyen tanácsokat adnak napjainkban. Egy asszony járt abba a gyülekezetbe, amelynek a lelkipásztora voltam. Az asszonyt arra akarta kényszeríteni a férje, hogy menjen el vele az egyik éjszakai klubba, ahol dorbézolni szoktak. Egyes evangélisták azt tanácsolták neki, hogy engedelmeskedjék a férjének még ebben is, és ezért elment. Ez nagyon megsértette az érzékenységét, és keserűen bánkódott ezért a lépéséért. Eljutott addig a pontig, amikor egy orvos azt mondta neki, hogy pszichiátriai gyógykezelésre van szüksége, mert nem élhet ez alatt a lelki nyomás alatt. Aztán hallgatta a rádiós szolgálatunkat, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Bibliának más a tanácsa ebben az ügyben. Amikor eljött hozzám beszélgetésre, megmondtam neki, hogy véleményem szerint Simon Péter nem ajánlotta volna ezt az engedelmességet. Megmondtam tehát, hogy megtérése után igyekeznie kell megnyernie a férjét az Úrnak, és továbbra is engedelmeskednie kell neki. De megkérdeztem tőle, hogy mit tenne, ha a férje arra késztetné, hogy rablást kövessen el. Vajon vele együtt venne részt a rablásban, és kocsijával elvinné a férjét a rablás színhelyére? Az asszony állította, hogy ezt még az említett evangélista sem ajánlotta volna neki. Hadd mondjam neked, hogy engedelmességének önkéntesnek kell lennie. Isten bizonyára nem parancsolta neki azt, hogy bűnös és kérdéses tevékenységekben vegyen részt, amikkel beszennyezhetné bizonyságtételét. Egy keresztény feleségnek nagyon vigyáznia kell megtéretlen férje előtt. A prédikálás nem túl sokat használ. Ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Más szóval, neki szótlan prédikációt kell mondania azzal a tiszta életével, amit előtte bemutat. És ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnia az engedelmességet. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Péter első levele, 3. rész, 2. vers. Péter azt mondja, hogy a férj fel fogja ismerni, hogy a feleség megváltozott, és tiszta életet akar élni Isten előtt, és többé nem akar részt venni a világias cselekedetekben. Ezért ezzel tehet bizonyságot a férje előtt.

Egy másik asszony is odajött, amikor lelkipásztora voltam, és ezt mondta. Minden vasárnap gyülekezetbe hozom a férjemet. Afféle asszony volt, aki oda vihette a férjét, ahova akarta, uralkodó beállítottsága volt. Aztán így folytatta. Még nem tért meg, és minden vasárnap arra gondolok, hogy talán éppen akkor dönt Krisztus mellett, de eddig még nem tette. Hétfőn reggel aztán együtt ülünk reggelizéskor az asztalnál, és én csak sírok, és azt mondom neki, hogy mennyire szerettem volna, ha elfogadta volna Krisztust. Aztán, amikor este hazatér vacsorázni, megint mellette ülök sírva, és könyörgök neki, hogy fogadja el Krisztust. Kezdtem elgondolkodni azon, amit az asszony mondott. Mennyire lehet élvezetes egy férjnek az, hogy minden reggel és este egy síró asszonnyal étkezik együtt. Nekem nem nagyon tetszene, és azt hiszem másnak sem. Tehát telefonon felhívtam őt, és ezt mondtam. Tegyük fel, hogy egy évi várakozási idő alatt ön egyszerűen nem beszél a férjével egyáltalán az Úrról. Ezt mondta. Ó, azt akarja, hogy ne tegyek neki bizonyságot? Így válaszoltam. Nem, egyáltalán nem ezt mondtam. Péter szerint, ha nem tudja valaki megnyerni a férjét a szavakkal, akkor kezdjen bele a szótlan prédikálásba. Milyen az ön élete? Milyen magatartást mutat be a férje előtt? El kell mondanom, hogy sarokba szorítottam az asszonyt, mert nem élt olyan életet, amilyent élnie kellett volna. De elfogadta ajánlatomat, mert mindenképpen meg akarta őt nyerni az Úrnak, és sok tekintetben csodálatos asszony volt. Ámulattal hallottam aztán, hogy 6 hónapon belül a férj egy vasárnap délelőtt döntött Krisztus mellett. A szótlan prédikáció győzött fölötte. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése. Péter első levele, 3. rész, 3. vers. Nyilvánvalóan ez a vers nem tiltja az ékszereket, mert ha tiltaná, akkor a ruhák felöltését is ellenezné. A római birodalomban nagyon hangsúlyozták, hogy az asszonyoknak miként kell viselniük a hajukat. Ha abból a korból eredő képet látsz, tudod, hogy az asszonyok a fejüket mindenféle hajfonatokkal díszítették, ami nem a sajátjuk volt, hanem valaki másé. Valósággal fölépítették a hajukat, és telerakták ékszerekkel. Ma eléggé hasonló módon hangsúlyozzák a haj és ruha viseletet. Ha nem tudsz megnyerni egy megtéretlen férfit a testi vonzás alapján, mielőtt feleségül menné hozzá, akkor sohasem nyered meg őt testi vonzással a házasság kötésed után. A feleség liter számra öntheti magára a kölnit, és a legfinomabb ruhákban járhat, de megmondom neked, ezzel még nem nyeri meg őt az Úrnak. Azt azonban hiszem, hogy a keresztény nőnek ékesen kell öltözködnie. Abban a bibliai intézetben, ahol valamikor tanítottam, valaki azt ajánlotta a lányoknak, hogy soha se használjanak illatszert, és ne törődjenek azzal, hogy miként öltözködnek. Én azoknak a lányoknak azt szoktam mondani, hogy a lehető legtöbbet kell kihozniuk abból, amivel rendelkeznek. Jól lehet, némelyiküknek nem túl sok alapjuk volt ehhez. Így szóltam. Némelyikőtök egy kicsit jobban nézne ki, ha egy kis arckrémet használna, mert különben olyanok vagytok, mintha most jöttetek volna ki a halottas kamrából. Péter itt arra mutat, hogy testi vonzalommal nem lehet Krisztushoz vezetni a megtéretlen férjet, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Péter első levele, 3. rész, 4. vers. Az asszony viseljen magán ékességet, de ez belső ékesség legyen,
a szelíd és csendes lélek el nem múló ékessége. Rút rövid könyvében arról olvasunk, hogy amikor Boász kiment a mezőre, és meglátta a gyönyörű moábita asszonyt, Rútot, szerelmes lett bele. De megfigyeltél-e valami mást is? Boász hallotta a nő jelleméről. Meghallotta, hogy csodálatos jellemű nő, és az egész személyiségét megszerette. Napjainkban sok kozmetikai termék áll a rendelkezésünkre, és semmi bűnt nem látok abban, hogy felhasználják azokat, hogy jobban nézzenek ki. Mindnyájan igyekszünk a lehető legjobban kinézni. Sándor pápa helyesen tanácsolta. Ne te légy az első, aki kipróbálja az újat, és ne te légy az utolsó, aki félreteszi az elavultat. Légy stílusos, öltöz ízlésesen, de ne ezt próbáld eszközként felhasználni arra, hogy valakit megnyerj az Úrnak. Sokkal több belső ékességre van szükség napjainkban, ez számít igazán. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Péter első levele, 3. rész, 5. vers. Az Ószövetségben számos ilyen példaadó asszonyról olvashatunk. Már említettem Rút asszonyt, akinek családi vonalán érkezett Krisztus a földre.

0: Azt is olvashatjuk, hogy Ráhel gyönyörű lány volt, és Jákob megszerette őt. Ő lett az egyetlen ragyogó pont Jákob életében, aki elég homályos utakat járt végig. Ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jól tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Péter első levele, 3. rész, 6. vers. Sára olyan gyönyörű asszony volt, hogy több király is feleségül akarta venni, és Ábrahámnak nagy problémái származtak ebből. De az asszony urának nevezte Ábrahámot, ő feltekintett Ábrahámra, és csodálatos, amikor a feleség feltekint a férjére. Most Péter a férjekhez szól, és ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, 3. rész, 7. vers. Úgy tűnik, hogy itt mind a férj, mind a feleség hívő, de azt hiszem, hogy a férjeknek szóló tanácsok mindkét félre alkalmazhatók. A férjnek úgy kell bánnia a feleségével, mint gyengébb féllel, és tisztelnie kell őt éppen ezért. Nem gondolom, hogy a mostani női felszabadítási mozgalomnak nagy jövője lesz. Az a véleményem, hogy az asszony maradjon asszonynak, mint ahogy a férfinak is férfinak kell maradnia. Mivel a nő a gyengébb fél, ezért tiszteletet kell iránta tanúsítanunk. A férfi az első helyet adja neki át. Ő száll be először az autóba, miközben férje kinyitja előtte a kocsi ajtaját. Amikor belépnek a szobába, az asszony lép be először. Amikor a járdán sétálnak, a férfi az utca felőli oldalon halad, hogy védelmezze a feleségét. Tisztelettel bánik vele. Amikor az asszony elveszti a helyét, akkor nem fölfelé, hanem lefelé halad. Ha azonban a helyén marad, akkor tisztelet illeti, és a megfelelő helyre kell kerülnie. Azt hiszem, minden férjnek úgy kell tekintenie a feleségét, mint valami különösen drága kincset, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter azt mondja, hogy ha a férj és a feleség nem jön ki egymással, akkor tönkreteszik a családi oltárt, és már nem sok haszna van az együtt imádkozásnak. Ha kutya-macska háborút folytatnak, Isten egyszerűen nem hallgatja meg a kutyákat és macskákat. Amikor azonban egyetértésben vagytok, együtt imádkozhattok, és imádságaitoknak nincs akadálya. Mielőtt tovább lépnék a Szentírásnak ettől a fejezetétől, szeretnék még néhány szót hozzátenni. A házasságot Isten ajándékozta az egész emberi családnak, nem csak a keresztényeknek vagy Izrael népének. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten megteremtette a férfit, és ugyanakkor az ember egyedülinek érezte magát. Azt hiszem, az Úr engedte meg Ádámnak, hogy hosszabb ideig egyedül legyen, és rádöbbenjen arra, hogy valami hiányzik az életéből. Aztán a Szentírás azt mondja, hogy Isten az emberből teremtette az asszonyt. Érdekes, hogy Mózes első könyve 2. részének 23. versében a héber szavak a következők. Nevezd őt Isa névvel, mert Isből származott. Isten segítőtársnak hívta el az asszonyt. Mózes első könyve 2. rész, 18. vers. Tehát olyan segítség, aki férjéhez illett. Más szóval, vállalnia kellett az egyik fél szerepét. A férfi csak fél ember volt, és az asszony lett a másik fele. Erre gondolva láthatjuk, hogy a házastársi kapcsolatban nem kezelheti a férj a feleséget úgy, mint egy kisgyereket, akinek ugrania kell mindig, amikor neki azt parancsolják. Azért van ott a feleség, hogy segítse a férjét. Azért van ott, hogy legyen a férjét kiegészítő társ. Azért van ott, hogy szeresse a férjét. És a férj azért van ott, hogy szeresse és védje a feleségét. Ez az ideális házastársi kapcsolat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy csodálatossá tetted a földi életet azzal, hogy családot alkottál. Add, hogy mindegyik családtag vállalja a maga szerepét, a te akaratod és igéd szerint, hogy kibontakozzék benne mindaz a szép és jó, amit a családi élettel adni akartál ennek a világnak. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 115. Zsoltár 18. verse. Kedves testvéreim az Úr Jézusban, szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom szolgálatotokra és reátok Isten bő áldását. Szeretném megosztani veletek és a rádióhallgató testvérekkel örömömet, amely ért engem az elmúlt héten. Szemműtéten estem át. Előtte testvéreimmel imádkoztunk, és kértük az Úr segítségét. Aznap, amikor a műtét volt, imádkoztam, és kértem az Úrtól igét, kaptam is. Méghozzá egy csodálatos, bátorító igét. Jeremiás 3:1-3. Mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Megköszöntem az Úrnak, ő velem volt, és csodálatosan megsegített. Mikor műtét után kinyitottam a szemem, mindent láttam. Szívem csordultig lett hálával és örömmel az Úr iránt, aki így segített rajtam. Másnap vissza kellett mennem ellenőrzésre, és csodálkozva mondja az orvosnő, hogy nem tudja, melyik szemem lett műtve, mert olyan szép mind a kettő. Nem látszik a műtét nyoma sem. Istené a dicsőség, hogy látok tisztán, szemüveg nélkül, olvashatom Isten igéjét. Hazaérve térdre borulva adtam hálát az Úrnak, hogy ígéretét beváltotta és irgalmasságát kiterjesztette rám. És most az a kérésem, hogy lelki szemeim is gyógyítsa meg, hogy lássam az ő szeretetét. Szeretnék hálás gyermeke lenni, naponta hálát adni mindazért, amit értem tett. Isten áldását kívánom továbbra is munkátokra János halmáról.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 6-a. Meddig bánkódsz? Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Sámuel első könyve 16. fejezet, 1. vers. Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak. Isten elvetette Sault, mint királyt. Ez végleges, visszafordíthatatlan tény volt. Sámuel azonban nehezen tudta ezt elfogadni. Szoros kapcsolatban volt Saullal, és siratta meghiúsult reménységét. Olyan veszteséget gyászolt, ami visszahozhatatlan volt. Ezért Isten azt mondta neki, hagyd abba a gyászolást, menj, és kent fel Saul utódát. Tervem nem hiúsulhat meg. Saulnál jobb emberem van, aki hamarosan Izrael történetének színpadára lép majd. Föltételezhetjük, hogy Sámuel ezt a leckét nem csak önmagára nézve tanulta meg, hanem Dávidnak is továbbadta, aki Saul helyébe lépett, mint király. Minden esetre Dávid megmutatta, hogy jól megtanulta ezt a leckét. Amíg kisfia haldoklott, böjtölt és imádkozott abban a reményben, hogy Isten talán megmenti a gyermeket. De mikor a fiú meghalt, Dávid megfürdött, ruhát váltott. Bement Isten házába, hogy leboruljon. majd ételt hozatott magának. Akik nem értették meg gyakorlatias magatartását, azoknak azt mondta: de most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Lásd Sámuel második könyve, 12. fejezet, 23. vers. Ennek mondani valója van a mi keresztjén szolgálatunkra és életünkre nézve is. Megtörténik ugyanis néha, hogy Isten elvesz tőlünk egy szolgálatot és másnak adja. Ilyenkor azután szomorkodunk, hogy számunkra megszűnt a szolgálat lehetősége. Talán összetörik egy barátság vagy egy partner kapcsolat, és ennek következtében életünk üresnek és sivárnak tűnik. Vagy borzalmasan csalódunk valakiben, aki nagyon közel állt hozzánk. Gyászoljuk egy nagyra értékelt kapcsolatunk elmúlását. Vagy talán szertefoszlik egy életen át melengetett álmunk, vagy megsemmisül valamilyen nagyra látó becsvágyunk. Gyászoljuk vágyaink és törekvéseink végét. A gyász önmagában véve nem visszás dolog, de nem tarthat oly sokáig, hogy elnyomorítsa képességünket, amellyel szembenézhetünk a jelen kihívásával. E. Stanley Jones mondta, hogy hozzászoktatta magát az élet minden bajából és csapásából egy óra leforgása alatt gyógyuljon ki. Egy óra valószínűleg túl kevés a legtöbbünk számára, de nem maradhatunk mindörökre vigasztalhatatlanok olyan dolgok és körülmények miatt, amelyeket már nem lehet megváltoztatni.

0: Gyerekkuckó.
1: Heidi úrig nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. A múlt nyomában, első rész. Sara és Lújza már ott volt Applebee kisasszonynál, amikor a fiúk megérkeztek.
2: Siessetek, van süti, kiáltotta Sara.
1: Igen, a kedves Taylorné tényleg sütött egy kis diós süteményt, amikor tegnap este elmeséltem neki, hogy az indián barátaim jönnek látogatóba. Applebee kisasszony vidáman hunyorított, a veranda asztalra tette a süteményt, aztán Joshhoz és Mattihez fordult. Köszöntöm barna hottősfőnököt és a barátját, sas szemet, mondta, és megismételte a tegnap esti ünnepélyes üdvözlő mozdulatokat. De ahogy látom, az urak ma nem indián viseletben vannak. Matti legyűrte előbbi csalódottságát, és ugyanolyan ünnepélyesen viszonozta az üdvözlést. Éppen lovagolni voltunk, magyarázta Josh, és akkor a toldisz mindig az ember szemére csúszik. Lújza nevetett. Ami persze képtelenség, mondta aztán halálosan komoly arccal. A főnöknek végül is mindig át kell látnia a helyzetet. Sara kuncogott. Talán Mattire jobban illik a toldísz, akkor ő lesz szőke hottősfőnök. Lújzából kirobbant a nevetés, Applebee kisasszonynak is nevetnie kellett. Őrület, gondolta Matti, mit össze tudnak vihorászni? Már tudta, miért rejtett el az indián ruhát olyan jól Lújza elől. Kár, hogy tegnap este felfedezték őket. A gyerekeknek ízlett a diós sütemény. És most tessék elárulni nekünk az indián titkát, jó? Sara kiitta a pohárból az utolsó korty almalét is, és nagy várakozással nézett Applebee kisasszonyra. A koros hölgy nevetett. Igen, most elárulom. A múlt nyomait fogjuk követni. De előtte meg kell nekem ígérnetek, hogy a szüleiteken kívül ezt senkinek sem mesélitek el. Ígérjük, Applebee kisasszony, biztosította Sara, és a többiek is bólogattak. Nagy indián becsület szavatokra? Applebee kisasszony behatóan nézett egyenként mindegyikükre. Nagy indián becsület szavunkra. Ismételték meg mindnyájan, és Lújza közben Sara keze után nyúlt. Valamivel több mint 40 évvel ezelőtt, kezdte Applebee kisasszony, a szüleimmel együtt itt, ebben a házban laktam. Édesapám farmer volt, és a földeken gazdálkodott. Édesanyám a háztartást vezette. Művelte a konyhakertet, minden nap megetette a tyúkokat, és összeszedte a tojásokat. Nekem segítenem kellett a mamának a háztartásban, de közbe-közben mindig találtam alkalmat arra, hogy egy könyvvel a kezemben behúzódjak egy rejtett zugba. Akkor 10 éves voltam, és legszívesebben indiános könyveket olvastam. A könyveket a padláson egy ládában fedeztem fel, és nagyon beleéltem magamat ezekbe a történetekbe, hiszen nem olyan borzasztó régen volt, hogy itt még igazi indiánok laktak. Elképzeltem, milyen jó volna egy igazi indián lánnyal összebarátkozni. Az összes indiános könyvet kölcsönadtam a legjobb barátnőmnek, Suzinak, és ő is ugyanúgy lelkesedett értük, mint én. Maradék anyagokból ruhát, övet és homlokpántot vartunk magunknak, befontuk a hajunkat, és tényleg úgy néztünk ki, mint a kis indián lányok. Csobogó pataknak és suttogó fenyőnek neveztük magunkat. A túloldalon levő rét az ezüstös nyírfák völgye lett, és eljátszottuk a könyvekből a kedvenc jeleneteinket. Suzi fiú testvérei természetesen szintén elolvasták a könyveket, és egy nap maguk készítette, indián ruhában jelentek meg. Attól fogva ők voltak a navahók, Suzi és én az apacsok. El se hiszitek, milyen jól mulattunk együtt. Applebee kisasszony elhallgatott, és tekintete a nyírfák között csobogó patak keskeny medrét követte. Látta magát, mint kicsi lány, ahogy barna ruhában, derekán tarka övvel a dombon fel az erdő felé szaladt. Sötét hajfonatai a vállát verik, a hón alatt egy titokzatos ládácskát visz. Applebee kisasszony még mindig hallgatott. Sara végül megkérdezte.
2: És aztán? Mi történt aztán?
1: Applebee kisasszony pislogott egyet, mintha először neki magának is ki kellene igazodni a történteken. Aztán Sarára nézett és mosolygott. Most lesz csak igazán érdekes, mondta, és sokat ígérően ragyogott a szeme. Egyszer kaptam édesapámtól egy erős kis fémdobozt. A doboz fedelére és az előső oldalába lyukat fúrt, és Suzi meg én a megtakarított pénzünkön vettünk a vegyesboltban egy picike lakatot, amihez két kulcs volt. Ezzel biztosítottuk a dobozt. Az egyik kulcsot Suzi kapta meg, a másikat én. Elástuk a dobozt fent az erdőben, egy nagy tölgy közelében. Két keresztet karcoltunk a tölgyfába, ez volt a jel, és ha háttaláltunk ezeknek a kereszteknek, 6 lépést kellett előre megtenni, pontosan azon a helyen ástuk el a dobozunkat.
2: – És mi volt a dobozban?
1: – kérdezte Lujza kíváncsian.
2: – A leveleink
1: – válaszolt Applebee kisasszony.
2: – Postaládának használtuk.
1: A dombon levő erdő félúton volt Suzi szüleinek a farmja és a mi farmunk között. Naponta ugyanis nem tudtunk találkozni, mert sokat kellett otthon segítenünk. Indián játékainkat általában vasárnap délutánonként játszottuk, de közben azt azért többször meg tudtuk tenni, hogy gyorsan elszaladjunk az erdőbe, és megnézzük a postaládánkat. Odafent a cserjésben külön elrejtettünk egy kis ásót. Suzi azt mesélte el a leveleiben, ha kihallgatta a testvéreit, hogy újabb támadást terveznek az apacsok ellen, vagy olyan dolgokról írtunk egymásnak, amik az iskolában történtek velünk. Néha egy-egy könyvet is betettem a dobozba, hogy olvassa el, de a testvéreinek erről semmiképpen se volt szabad tudniuk. Majdnem 13 éves koromig tartott az indián barátságunk. Édesapám akkoriban nem volt jól, és már nem győzte a munkát a farmon. Ezért eladta a földeket a szomszédoknak. Bérbe adta a tanyát, aztán édesanyámmal és velem együtt egy távoli városba költözött, ahol nagyon jó orvost és könnyebb munkát talált. Suzi és én szinte vigasztalhatatlanok voltunk, amiért el kellett válnunk. Még egyszer találkoztunk az ezüstös nyírfák völgyében. Az összes levelünket beletettük a titkos dobozba, és végül elástuk a dobozt az erdőben. Mielőtt elváltunk, örök barátságot ígértünk egymásnak. Suzi egyik bátyja kivágott fából egy szívet, a barátnőm az egyik felébe belekarcolta, hogy Julia, a másikba, hogy Suzi. Aztán középen ketté fűrészelte a szívet. Én azt a felét kaptam, amelyiken Suzi állt, ő azt a felét tartotta meg, amin az én nevem volt. Sose szabad elveszítenünk, sugta búcsúzóul. Ha egyszer valamikor viszont látjuk egymást, akkor összeillesztjük a két felet. Ugyanazon az estén elutaztunk a lovaskocsinkkal, amin rajta volt mindenünk.
2: És több mint 40 év betelt, mire visszatetszett jönni?
1: Kérdezte Meti egy kis szünet után. Applebee kisasszony bólintott.
2: Igen,
1: válaszolta.
2: Több mint 40 évbe. Tetszett még találkozni Suzival? Meg tetszett látogatni?
1: Kérdezte Josh. Sajnos nem, válaszolta Applebee kisasszony. Eleinte írtunk egymásnak, de valahogy megszakadt a kapcsolat. Utolsó levében azt írta Suzi, hogy édesapja egy másik farmot akar bérbe venni, és máshová fognak költözni. Ezután már nem hallottam többet róla.
2: Talán valahol itt a közelben lakik,
1: vélekedett Lujza reménykedve. Applebee kisasszony megrázta a fejét. Mindjárt érdeklődtem, ahogy megérkeztem. Suzi Jones-t már senki se ismeri. Taylorné, aki elég sok felé megfordult, szintén nem tud róla. Talán férhez ment, és most más a vezetékneve. Egy ideig senki se beszélt. Aztán Sara megszólalt. De mutatni akart még nekünk valamit, Applebee kisasszony. Azt mondta, egy igazi indián titokot. Applebee kisasszony szeme újból vidáman csillogott. Pontosan ezt teszem most. Gyertek velem, gyerekek!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak, és ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki hallva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságok tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani, és maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus, halálába merítettünk bele. Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az úr pontosan azt akarta, hogy a bécsemesi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szoba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirjat Jearim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az igehirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éve

Térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani, aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben? Mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bétsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt. De ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük Kirjat Jeárimba. És elmentek a Kirjat Jeárimiak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért. Én többször megnéztem a térképet. Kirjat Jeárim, mintha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az igehirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje, de Izrael sokatszor játssza el, minthogyha nekik is úgy lenne, közben hányan hajtották örök álomra a fejüket. Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda a filiszteusoktól, halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk? Van, aki együtt lakozik velünk? Van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk, és aki föloldozott minket a lelki terhektől, aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év.

Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon, hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is, a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok siránkozva, hogy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e. Évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat, és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rámutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimerekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegen isteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, ami közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és őszintén remélem, hogy a Bibliaóra, ahol munkatársaim is jelen vannak természetesen, és együtt hallgattuk Isten igéjét, áldást fog hozni mindenki számára. Tudom, hogy a téma szokás szerint nem könnyű, de azért veszük elő ezeket a nem könnyű témákat, mert bár időben több ezer évet repülünk vissza a történelemben, ez több mint 3000 év, majdnem 3100 év távlatában van, de ugyanakkor a szívünk, a gondolataink ugyanolyan kísértésekkel vívnak és harcolnak, mint annak az időnek az emberei. Remélem, hogy a hozzászólások megerősítik az üzenetet, amit kaptunk az Úrtól. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Ott szeretném kezdeni, amikor arról volt szó, hogy Isten nem adja másnak a dicsőségét, és amikor Izrael fiai, mondjuk úgy, hogy a ládát megszentségtelenítették azzal, hogy belenéztek, talán mi ezt nem is késő újszövetségi korban élő emberek, nem is értjük ezt teljesen, vagy nem is gondoljuk azt, hogy az mi lett volna akkor a bűn, de hát ott tudjuk azt, hogy Isten a frigyládának a kezelését, vagy a használatát, vagy a vele való bánás módot azt nagyon precízen előírta, és hát láthatjuk mind a filiszteusoknál, mind a Izrael népénél, hogy mi lett a következménye annak, amikor hát az Isten dolgait megszentségtelenítették, és ugyanígy eszembe jutott az is, amikor egy király, Belsazár királyról azt olvassuk, hogy elővette azokat a aranyedényeket, amiket elhoztak a babiloniak az Úr templomából. Ez néhány száz évvel később történt, és azokból ivott főrangú embereivel együtt, és akkor megjelent az Isten keze, és ott is ítéletet hirdetett. És láthatjuk azt is, hogy amikor a késői jeruzsálemi templomot megszentségtelenítették azzal, hogy árultak és kúfárkodtak. Maga az Úr Jézus ment be és fölborogatta az árusoknak az asztalait. És láthatjuk, hogy Isten milyen hatalmasan közbelép, akkor, amikor hát úgy látjuk, hogy megszentségtelenítésre kerülnek az ő dolgai, és elgondolkoztam a magunk életében, hogy a gyülekezeteinkben, ahogy szó is volt az ige hirdetésben, hogy bár a gyülekezetünk Istenháza sok embertől hallottam, hogy hát nem az a lényeg, hogy az imaházban mi történik, nem az a lényeg, hogy egy templomban, hanem a szívünk az Istennek a temploma, és hát az a lényeg, nem is fontos az. De valahol ezek fontos dolgok. Én úgy látom, hogy viszonyulunk az Isten házához, hogy viszonyulunk az Isten templomához. És úgy gondolom, hogy nagyon is jelentősége van, hogy viszonyulunk az Isten szentségéhez a magunk életében. Mert van rá igei példa arra, hogy Isten nem adja másnak az ő dicsőségét.
2: Betsemes kapott ugye egy hatalmas ajándékot, vagy hatalmas lehetőséget, ami pedig az volt, hogy a frigyláda az hozzájuk érkezett meg. És ők ugye ünnepeltek is, nagyon boldogak voltak, hiszen visszakapták az istenüket, úgymond. Viszont nem kezelték helyén, és ennek meg lett a következménye. Viszont amikor a következmény az megtörtént, akkor a problémakezelés az nem az volt, hogy böjtöltek, vagy megbékítették volna valahogy az Istent, hanem megfogták, és lényegében lepasszolták máshova a Fridládát, mert hogy mint valami bálványt, hogy ez nem a mi felelősségünk, oldjátok meg ti. És igazából a hozzáállásuk ez alatt a fél év alatt igazából semmit nem változott, ugyanis az előtt is úgy kezelték a szövetség ládát, mint valami bálványt, és úgy kezelték az Istent, mint valami szolgát, és ezután is ugyanúgy kezelték, hogy itt van, tessék, vigyétek, mert azzal, hogy én ezt elviszem a másik városba, megoldódik a problémám vele.
3: Én is a bécsemesiek reakcióján gondolkodtam nagyon elhangzott a prédikációban, hogy hát akkor szabaduljunk meg az Istentől. És ennek kapcsán nem csak olyan történetek jutottak eszembe, én ugyan nem éltem még annyit, mint az igehirdető, de sajnos már többször láttam olyat, hogy akár egy-egy lelkész, aki tényleg az Isten igéjét hirdette, leváltottak, de eszembe jutott egy számomra nagyon kedves néni, aki azóta már az Úrnál van. De ő átélte azt, hogy a második világháború kapcsán az ő édesapját és a családjukat kizárta egy gyülekezet, mert hogy nem léptek be a Hitlerjugendbe, és mivel hogy nem értették meg az idők szavát, mondta a gyülekezet, mert az édesapja ragaszkodni akart Isten igéjéhez, és úgy nevelte a gyermekeit is, hogy ragaszkodjanak Isten igéjéhez, a gyülekezet reakciója az volt, hogy hát akkor szabaduljunk meg tőlük. És hogy vajon a mi közösségeinkbe magunknak keresünk tanítókat, vagy tényleg Isten igéjével a kezünkbe azt figyeljük, hogy ki az, aki valóban ragaszkodni akar az ő igéjéhez.
4: Nekem a kíváncsiság indította el a gondolataimat, mert ugye a ládába tekintés az tulajdonképpen egy kíváncsiság volt, és ez az emberekre mindig jellemző volt, és már az Édenben is. Mert a kíváncsiságból aztán következik az, hogy én mindent tudni akarok, kíváncsi vagyok mindenre, de ugye vannak határok, amiket Isten nagyon erőteljesen megszabott már az Édenben is, de attól kezdve is mindig megvoltak a határok. De az ember, aki teremtmény, feszegeti a határokat, mert olyanok akarunk lenni, mint az Isten minden titkok tudói. Tehát először ez jutott eszembe. A másik pedig az, hogy el kell azon gondolkozni mindegyikünknek, akik hallottuk ezt az ige hirdetést, hogy kik is azok az idegen istenek a mi, vagy a körülöttünk lévő és általunk ismert emberek életében. Mindenkinek más. Vannak úgynevezett ártalmatlan bálványok, ártalmatlan istenek. Rengeteg olyan dolog van a mai világban, a felvilágosult, a nagyon-nagyon felvilágosult emberek körében, hogy olyan nevetséges, gyermekes bálványokhoz ragaszkodnak, és szinte betegesen, ami hát tényleg felveti azt a kérdést, hogy akkor hogy van, amikor az ész van a trónon, akkor közben pedig mégis ez történik. És igen, Józsué híres mondása, amit nagyon sokat idézünk, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, hogy jó lenne ezt megvizsgálni, hogy ez a saját életünkben, akik magunkat hívőknek tartjuk, és az Úr követőinek, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig mi is elmentünk abba az irányba, hogy a szokások, a hagyományok és az elvárások befolyásolják az életünket.
5: Engem én nagyon elgondolkodtat az a kérdés, és bizonyos mértékben szomorkodom is fölötte, mennyi időt bír ki Isten népe, vagy a hívő ember, hogy félreteszi Istent, az Úr Jézust, azaz félreteszi az igét. Látjuk a mai történetből is, hogy milyen problémát jelent, amikor hosszú-hosszú éveken vagy hónapokon keresztül nincs ott Isten az ő népe között. Eszembe jutott egy másik történet az Ószövetségből, Jósiás királynak az élete. Őnek a 18. évében volt az az eset, amikor a templom felújítást végezték, hogy találtak a templomba egy könyvet, és nem tudták, hogy mi az. És alapjában véve nem csodálkoztam, amikor ezt a történetet olvastam, hiszen az ő édesapja Manassé 55 évig uralkodott, aki félretette, és őneki nem kellett Isten, és ugye még ehhez hozzájön a 18 év Jósiásnak az uralkodásából, az több mint 70 év, és már nem ismerték föl, még azok sem, akik megtalálták a könyvet, hogy mit találtak meg, és ugye kiderül, Hulda próféta asszony azt elmondta, hogy Isten igéjét találták meg, a törvénykönyvet. És milyen pozitív változás történt a király életében, a nép életében, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen a hívő ember életében. Tehát mennyit bírok ki én a közösség nélkül? És eszembe jutott, én úgy tartom, és én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb dolog az életemben a Bibliával való együttlét, az eltöltött idő, a Biblia olvasás, annak a tanulmányozása, a gyülekezet, a közösség, az Úr Jézussal való, ilyen formán való együttlét, mert enélkül én úgy gondolom, ma különösen lehetetlenség megállni a hitben és Krisztusi életet élni. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne tegyük félre a Bibliát, se az Úr Jézust, vállaljuk ezt a közösséget, nagyon-nagyon sok áldás van benne.
6: Én egy kicsit visszatérnék a bécsemesiekhez, mert elgondolkodtam rajta, hogy ők mennyi mindent jól csináltak. Erről még keveset beszéltünk. Gellért egy-két szót említett az elején. Tehát nagyon jó, hogy ők örültek Isten ládája visszaérkezésének. Azt is nagyon jól csinálták, hogy kerestek lévitákat, akik levették a szekérről. Az is nagyon-nagyon jó volt, hogy áldozatot mutattak be Istennek. Mert hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és isteni a dicsőség. Tehát nagyon-nagyon sok mindent jól csináltak, az örömünnep is indokolt volt. Hát a legvégén egy kicsi probléma csúszott be. És én elgondolkodtam azon, hogy mennyire így van ez a mi életünkben is, hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha ezt is jól csináltuk, azt is jól csináltuk, abban is Isten törvénye szerint éltünk, hát akkor már, ha van egy kis mini hiány, hát azt csak elnézi Isten. Egy konkrét példa is eszembe jutott, ez nem mini hiány lesz, de hogy ez a lelkület, ez a kicsit kufár lelkület bennünk van, megtért egy alkoholista testvér, hát akkor még nem volt testvér, szóval nagyon mély alkoholizmusból tért meg, és örült az egész gyülekezet, hogy megszabadult, és tényleg letette az alkoholt, ezt a területet Isten kezébe tette le, a gyülekezet tagja lett, stb. És sok év elteltével, hát egyszer kibukott, hogy hát a feleségéhez azért annyira nem hűséges. És amikor ez a téma előkerült, és hát beszélgetésre került a sor, akkor felháborodva annyit mondott, hogy én annyi mindent megtettem már Isten törvényéből, hát csak nem várja tőlem, hogy még ezt is. Ez lehet, hogy megmosolyogjuk, de azért sokszor ez a lelkület van bennünk. Mondom, ez egy kirívó példa volt, hogy én engedelmeskedtem Istennek ebben is, abban is. Ja, hogy mondjuk egy kicsit az üzletet úgy csinálom, hogy jól sikerüljön, tehát, mert a mai világban, vagy sok mindent megcsinálom, de hát diákként azért, időnként kell valami segédeszköz is, hogy minden vizsga tökéletes legyen, és még sorolhatnám. Tehát vannak olyan dolgok, amiket olyan bocsánatos bűnnek tekintünk, mert az nem olyan nagy dolog, kinek ártok vele, és még sorolhatnám, vagy mondjuk a falánkság bűne, vagy amikor kétértelmű vicceket mesélünk, tehát azért vannak ilyen jobban elfogadott dolgaink, és eszembe jutott az az ige is, hogy aki mindvégig kitart, és mindenben, és nem válogatva Isten törvényében, mert aki egy ellenvét olvassuk, az az egész megszegte, az egész parancsolatot megszegte. Tehát aki mindvégig kitart, és én hozzáteszem, és mindenben igyekszik, az üdvözül. Tehát Isten törvényében nem lehet válogatnunk, és nem lehet azt mondanunk, hogy hát ez már nem annyira lényeges, hát már annyi mindent jól csináltam, hanem törekednünk kell, mégpedig életünk végéig.
7: Sok olyan közösség van, ami arra épít, hogy valamilyen módon várja Isten megjelenését, vagy hogy Isten hatalmának, az ő lényének megnyilvánulását, és amikor ez megtörténik, akkor csodálkoznak, és hogy nem értik, hogy miért van, mi hogyan van, mi az, amit Isten valójában szeretne tőlük. És amit ebben a történetben is láttunk, hogy ha ezt megpróbáljuk lefordítani, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mitől függ Isten tisztelete. Hogy Isten szentsége az-e, amit mi szeretnénk szem előtt tartani, vagy mi akarjuk meghatározni azt, hogy milyen módon szenteljük meg Istent, milyen módon adunk neki valamiféle fajta dicsőséget. Tehát amikor a mi emberi tetteink, szavaink, a liturgia, hogy azt mondjuk, hogy az valami, és hogy azáltal szenteljük meg Istent, meg dicsőítjük meg Istent, vagy pedig azt várjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, és megüresítjük magunkat, leteszünk magunkból mindent, ami a mi elvárásunk, ami prekoncepciónk, azt gondoljuk, hogy ez így jó, meg az úgy jó, és azt mondjuk, hogy nem, hanem szeretném megérteni azt, hogy mi az, amivel Isten ténylegesen és valóságosan a mi közösségünket előre tudja mozdítani. És itt is ebben a történetben azt lehet látni, hogy ez a fajta alázat és őszinte Istenre figyelés, ez hát vagy hiányzott, vagy nem értették meg Isten vezetését, de hogy nem úgy álltak hozzá, hogy akkor mi most, mint gyülekezet, teljes egészében szeretnénk úgy cselekedni, hogy az Isten dicsőségére legyen, hanem megpróbáljuk valamennyire magunk hasznára fordítani, vagy ameddig jó nekünk, akkor jó nekünk, hanem akkor nem, így csavarjuk, úgy csavarjuk, hogy ez egy veszélyes dolog, és a mai világban nyilvánvalóan nem annyira veszélyes, mint akkor, hogy hozzáérünk a Fried ládához, és meghalunk, vagy beletekintünk, és akkor elpusztul egy egész közösség, de ezzel nem is szabad visszaélni. És azt látom, tapasztalom, hogy sokan ezt túl lazán veszik. Ha nem is pusztulnak el azonnal, akkor jó, hát akkor ezt is szabad, azt is szabad, ezt sem kell komolyan venni, azt sem kell komolyan venni, miközben Isten szentsége az nem változott meg. 3-4 ezer évvel ezelőtt ugyanolyan volt Isten szentsége, mint ma. És ő szent és tiszta. És nem mi fogjuk meghatározni azt, hogy hogyan közelítjük meg, hogy ezt hogyan értékeljük, hogyan gyakoroljuk a mindennapokban. Ezt komolyan kell venni, hogy alázattal ráfigyelve kell közelítenünk, és ráfigyelve is az ő szentségét szem előtt tartva kell mindenféle fajta liturgiát, minden dolgot elvégeznünk, miközben Jézus Krisztus által üdvösségünk van, és kegyelmet kaptunk, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy ne vegyük komolyan az Atya Isten tiszteletét.
8: A filiszteusoktól az 5 nagy főnök hazamegy, és azt hallottuk, hogy mégse történik semmi, pedig hát ami közöttük történt, az igen-igen predesztinálta volna a teljes filiszteus csapatot, hogy változás történjen az életben. És ugye eszembe jutott, hogy talán rájuk is igaz az, ami a ma emberére nagyon, hogy a megszokás, meg az emlékek, meg a múlt, meg már az őseink is így csinálták, kezdetű mondatok azok, milyen szinten akadályoznak meg bennünket, vagy az emberek nagy részét a megtérésben. És direkt hangoztattam azt, hogy minket, vagy bennünket a megtérésben, hiszen nem arról kell nekünk beszélgetni ma, hogy hát ilyen a világ, vagy olyan a világ, és ugyanúgy, mint hogy a filiszteusok is tudták, az Isten dolgait szinte fillére pontosan elmondták, mi történt Izrael népével Egyiptomtól kezdve, miért nálunk nem ugyanígy van. Történt a mi nemzetünk életében is egy reformáció. A reformáció nem egy teljes változást akart volna, és hányan álltak ellene a mi nem így szoktuk kezdeti mondattal miatt, és lett ennek véres következménye. És igen, úgy gondolom, hogy valóban a mi kis Istenünket, azt nem ilyen nagy dolgokban kell keresni, mi otthon van, hanem sokszor talán a megrögzött, megszokott dolgaink azok, amik el tudnak tántorítani attól, hogy bár óriási vágyódás van az emberek szívébe Isten után, de tenni is kéne valamit, és ahhoz, hogy ezt kidobáljuk, vagy másképp legyen, hát talán inkább már nem csapnánk bele, mert azért az nyűgös, meg fárasztó. A másik dolog viszont, ami számomra megdöbbentő, és nem is nagyon értem, miért kellett Sámuelnek kispadozni 20 évet? Hát ez olyan, mintha most én csinálnék egy valamilyen fantasztikus foci meccset, és a legjobbjaimat azt úgy döntenék, hogy ti pihentek, és majd amikor már nagyon nagy a baj, akkor jön a becserélés. Érthetetlen, hiszen Sámuel ráadásul olyan kötődésben van, nem csak a Jóistennel, a frigyládával is, ott alszik a frigyláda mellett. Bizonyára benne is volt egy óriási vágyódás, hogy fizikálisan is újra hagy találkozzanak. És tényleg érthetetlen, de valahogy azt is tudomásul kell venni, amit a Jóisten sokszor mondott már el, hogy az én utaim, nem a ti utaitok, hogy a Jóistennek ez a 20 év, ez tényleg egy pillanatnyi idő, viszont sokszor az időt felhasználja arra, hogy a számunkra esetleg érdekes és nagy tudású embereket is pihenteti, bennünket pedig belekerget egy olyan vágyódásba, ahol eljutunk oda, hogy nem lesz visszaút. Ahol tényleg át kell azt gondolni, hogy jó lesz végre otthonról kidobálni mindent. Nem csak egy-két dolgot, tényleg mindent.
9: Még fiatal vagyok, nem voltak messze a suliban töltött évek és a sikeres vizsgák, vagy azok az események, amiket sokat imádkoztunk, hogy sikerüljön, vagy esküvők, amik egy örömünnepek, és én is sokat gondolkodtam azon, mint minden fiatal, hogy vajon mennyire lehet örülni, és meddig lehet elmenni. És ez a történet a legjobb példa arra, hogy örülni lehet, de soha nem lehet eljutni arra a szintre, amit már egyértelműen bűnnek és Isten gyalázásnak lehet nevezni.
10: Anikó említette, hogy a bétsebesiek sok mindent jól csináltak. Ugye ezen nagyon elgondolkodtam, és eszembe jutott, hogy a lódicaiak is sok mindent jót csináltak. Elmondja Jézus, hogy milyen csodálatos a közösség kívülről. És mégis Jézusnak könyörgzik-e, hogy engedjetek már be. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mi történt Bétsemesbe? A kultikus szokásokat végigvezették, aztán eddig volt, Isten tovább nem kell. Mi lett volna a megoldás? Ami Jákob életében megoldás volt, amikor tusakodik az angyallal a jobbok revénél, és az angyal el akar menni, akkor átfogja, és azt mondja, hogy nem engedlek el, még meg nem áldasz engem. Hát ha egyszer visszakapták a frigyládával az Isten jelenlétét, mi lett volna a megoldás? Halleluja, dicsőség az Istennek, és nem engedünk el többé. Ha szabad még, akkor szólok arról, hogy elhangzott az ige hirdetésbe a csoda, hogy sokan a csodára építenek. Milyen is a csodahit? Azt mondja Jézus, a csodákat nem láttok, nem hisztek. Én nagyon röviden két csodát szeretnék elmondani. Mind a 1961-ben történt, én katona voltam, amikor kiengedtek szabadságra, eljöttem Budapestre, Balassagyarmatról, és egy keddeste volt, és imóról volt Újpesten, lehet, hogy már elmondtam, a Nagy Károly testvérnek nem volt szabad prédikálni, az imórán ott az asztal mellé állt, és onnan beszélt, és azt mondta, hogy testvérek, nálunk Erdélyben csoda történt. Térnek meg a hívők. És azt hiszem, erre a csodára nagy szükség lenne. A másik ugyanebben az évben, talán két hónappal később meghalt az apai nagyapám, a lelkipásztor. És a temetésére szinte elengedtek, és a körzet, nem mondok se falu nevet, semmit, a körzeti lelkipásztor, hogy temette a nagyapámat, utána este evangelizált a mi falunkba. és az evangelizálás közben elmondta, hogy mi történt abban a gyülekezetben, ahol ő lelkipásztor. A klinikai halál állapotába került egy néni. És a gyülekezet nagy összefogással, sírással elkezdett imádkozni a néniért, és a néni felébredt. És azt mondja a néni, hogy ott mindenk előtt. Azért engedtek engem ide-vissza, nehéz elmondani, hogy elmondjam nektek. Ez a gyülekezet ennyi tagú, de nem mondom a számot, a két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan igazán hívők. És akkor elindult abba a gyülekezetbe egy nagy bűnbánat, megtérés, sok bőttel, imádkozással és könnyel, és helyreállt a gyülekezet. Na, ez a csoda.
6: Elgondolkodtam a bécsemesiek válaszán, hogy meg kell szabadulni a Frigyládától, és hogy ez a probléma nem csak akkor volt, hanem ez mai nap is nagyon sokszor így van, és itt visszatérnék a Naomi gondolatához is, hogy ez a történelem során sokszor ismétlődött. Ő mondott példát is, én pedig szeretnék a jelenről beszélni. Ha nem is úgy, hogy azt mondjuk, hogy Istentől akarunk megszabadulni, hanem azoktól, akik talán túlságosan komolyan veszik a hitet. Elgondolkodtam azon, hogy ezt a kommunizmus alatt azért meghagytuk a kommunistáknak ezt a munkát, mert egyik lelkészt pakolták ide, a másikat oda, ha túlságosan sokan tértek meg a gyülekezetébe, vagy a fiatal, hát pláne ha a fiatalok is, akkor az olyan főben járó bűn volt, hogy attól nagyon gyorsan meg kellett szabadulni. És helyezték valami olyan helyre, ahol úgy gondolták, hogy nem fog ártani, mármint az ő ideológiájuknak, nem az Úr ügyének. És ugye Naomi említett egy családi példát is a történelemből, de én elgondolkodtam azon, hogy azért most ezt sokkal finomabban csináljuk. Mondjuk vegyünk egy ifjúságot. Van egy-két igazán az Úrral járó fiatal, lehet, hogy nem küldjük el, csak hát kiközösítjük. És ezt nem így levegőből mondom, hanem sajnos láttam rá példákat. Mert nem jó, hogy annyira úgymond kilóg a sorból. Mert nekünk az a jó, hogyha mindenki olyan, mint mi vagyunk, és nem tűnik föl az, hogy hát máshogy is lehetne. Vagy ezt ugyanígy lehet testvérek, felnőttek között is megtenni. Tehát mi nagyon tudjuk éreztetni a másikkal, hogy nem tartozik közénk, mert nem olyan, mint mi. Csak az a gond, hogy nem mi fogjuk a végelszámolást elintézni, hanem Isten fogja nézni. És ugye van az a példázat az Úr Jézusnak, amikor a bal keze felől állóknak azt mondja, hogy távozzatok, mert nem ismerlek benneteket. Az örök kárhozatra kell, hogy menjetek. És azok mondják, hogy de hát nem a te nevedben tettük ezt, azt, amaz, nagy és szent dolgokat, és a te nevedben prédikáltunk, és azt fogjam mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát Istent nem fogjuk tudni becsapni, és lehet, hogy most valaki úgymond kiri a sorból, Illés is nagyon kilógott, hogy egy bibliai példát mondjak, szegény úgy gondolta, hogy egyedül van, annyira magára maradt, de mégis Illés volt az Úr oldalán, és azok az emberek, akikről ő nem tudott, de Isten meghagyta a maradékot. És ma is van maradék, csak kérdés az, hogy mi hova tartozunk. Mert lehet kiközösíteni azt, aki úgymond nagyon hívő, és nekünk ez nem szimpatikus, de az Úr a végelszámolásnál azt fogja nézni, hogy az én tanítványom vagy sem. És csak azok fognak üdvözülni, akikre ő azt mondja, hogy ők az enyémek. Mert az én vérem árán megtisztultak, és így méltók arra, hogy velem legyenek a menny dicsőségében azon a bizonyos nagy vacsorán.
0: Nagy utat tettünk meg a beszélgetésben a Frigyláda és Bécsemes kapcsán, de azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok hangoztak el. Remélem, sokan el fognak ezen gondolkozni, természetesen velünk együtt. Ha az Úr akarja és élünk, egy hét múlva találkozunk legközelebb ugyanezen a csatornán. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak jajgatni kezdtek, és azt mondták, idehozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvá tételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást.
3: hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kérte egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt egy zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük. Rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bécsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istálóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt,

0: is. Dísz, menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a deheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, 5 város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a 2 tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem tér vele se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a 2 tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, mint érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva, megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk!

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borús Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik, lásd 1 Királyok 17-17-ben, ahol az áll, hogy a sareptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösámá elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben, abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava a szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt, de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetne a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanok egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És így csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélek szó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újra élt. Lukács 8.55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20.16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a pneumát. Lukács 23:46. És ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedetek 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ez fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS Doppelhelix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémiai gépezet. A viselkedés lélektan egyik képviselője, Skinner, pedig azt mondja, hogy az ember nem önálló lény, hanem teljesen a környezete határozza meg. Ez a behaviorizmus. Ami az embert alkotja, nem más, mint öröklődési állománya és a környezetéből érkező hatások. A Biblia szerint azonban az ember személyiség, aki képes környezetét formálni, mert több, mint anyag, nem csak test, hanem lélek is, van látható és láthatatlan része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2.9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4.9. 1 Korintus 8.3. Példabeszédek 20.27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8.26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Zsoltárok 73-28. Erről a boldog időről csak pár vers tudósít, és ezt a pár verset teljes erővel kikezdte a bibliakritika. Egyfelől megállapították, hogy a teremtés történetben többféle beszámoló van, és elkezdődött a forráskritika, melynek egyik képviselője Julius Wellhausen germán teológus volt. Azt tanították, hogy két különböző korban keletkezett teremtés történeten egymás mellett, az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanazt, ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha azt hangsúlyozná a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házas ágy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad, és itt sem téved a valóság leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volt először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A római levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés. Az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis. De mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálvány gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Lelki Posta műsorát közvetítjük, ez már az 1315-ös számú adás.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai Lelki Postában igyekszünk az elmúlt hetek hallgatói leveleiből minél többet közzétenni. Már is bontjuk az elsőt.
0: Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy kezdődött a dolog, hogy már hónapok óta küszködöm a szeretetlenségemmel, és kértem az Úr szabadítását. Kemény harc volt, sok drága testvérem ima támogatásával, és akkor jött az első csoda. Hétvégén nagy családi találkozónk volt, 23 felnőtt, 9 gyermek előtt tehettem bizonyságot ennek a harcnak az Úr általi győzelmes kimeneteléről. Tegnap meghallgattam a Kamara Erdei missziói munkásokkal készült interjút. Két eddig ismeretlen szolgáló testvérem számolt be a szociális otthoni küzdelmeikről, győzelmeikről. Most én is hozzáteszem a mai megtapasztalásomat az Úrral való csodálatos találkozásról. Reggel az otthonban kezdtem a napot önkéntesként. Azonnal egy vitába cseppentem bele, ahol is a tolókocsis Erzsike szeretetlenül lökte meg az útjában álló Kati nénit. Baleset nélkül megúsztuk a dolgot, de az indulatok látható módon nem csillapodtak. Elkezdődött a bibliaóra, és mindketten jelen voltak. Az ige az Isten Jézus Krisztusban lehajló szeretetéről hangzott, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt a tényt, ezt a csodát úgy tettük személyessé magunkra nézve, hogy a világ helyett magunkat helyettesítettük be, és így értelmeztük a mondatot. A sok esemény között el is felejtettem a reggeli összezördülést, de a bibliaóra után Erzsike oda kerekezett elém, és azt mondta, Kati, Kati. Nem igen értettem, mit akar, de mentem vele. Katihoz érve láttam meg az Úr Jézus Krisztus munkáját, mert Erzsike a találkozáskor bocsánatot kért a reggeli incidensért. A két asszony megbékélve kezet fogott, és úgy búcsúzott el egymástól. Hálával és magasztalással teli szívvel írom most ezt a történetet, mert személyesen többet magammal újra megtapasztaltam az Úr feloldozó kegyelmét és a nyilvános bűnvallás áldott következményeit, és másokra is kiható áldásait. Köszönöm, hogy ezt a csodát veletek is megoszthattam. Nagy hálával és sok áldással hallgatom az adásokat, és olvasom másokkal is, megosztva az újságot. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodva az Úr dolgában mindenkor, tudva, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Korintusi első levél 15. fejezet 58. vers.
1: Nagyon szépen köszönjük a kedves sorokat. Talán nem minden hallgatónk értette a levél elején a Kamara Erdei misszió munkásokkal készült beszélgetésre való utalást. A Só és Lámpás műsorban hangzott el, amely a honlapunkon volt meghallgatható. Bátorítjuk internettel rendelkező hallgatóinkat, hogy hetente nézzék meg a fönnlevő műsorokat, hiszen minden héten több órányi új anyaggal gazdagodik a MERA programja.
0: Kedves MERA munkatársak! Szeretettel köszöntök minden kedves testvért és testvérnőt, akik végzik ezt a nagyon fontos és szép szolgálatot a rádióadásokban, a missziós szolgálatot. Így naponként hallgathatjuk Isten igéjét és a bizonyságtételeket. Megkaptam kedves levelüket, melyre csak így tudok válaszolni. Írok egy bizonyságtételt, amely ebben az évben, februárban történt az életünkben. Gyermekeink már felnőttek, és ketten vagyunk férjemmel. Hétfői nap volt, az automata mosógépet beindítottam, és elmentem hazúról. Férjem kint dolgozott, és a lakásban nem volt senki, a szekrények ajtaját kinyitogatta szellőzni. Távol létemben a mosógép kigyulladt. Szinte elégett, és körülötte egy pár törölköző is. Olyan füst volt mindenütt, kormos lett minden a lakásban, minden koszos lett. Nagy próba ért bennünket, de Istennek hála, a házunk nem égett le. Imádkoztunk, hogy a békességünket el ne vegye a kísértő. Jöttek gyerekeink, és az volt az első, hogy imádkoztak, erőért és segítségért az Úrhoz. Sok szép, igei erősítést kaptunk ezekben a nehéz órákban. Lelki pásztorunk is eljött hozzánk imádkozni, így Istennek szeretetét és segítségét érezhettük. Nem voltunk egyedül a bajban. Kértem Istent, hogy a próbát fordítsa lelkünk javára. Gyermekeink és testi-lelki testvéreink nagy szeretettel jöttek, segítettek. Vitték a sok kormos ruhát, amit otthon kimostak, mert nálunk nem lehetett. Voltak, akik pénzt adtak, így segítettek. Mindent át kellett festeni, takarítani. Most már örülünk, hogy újra itthon lehetünk. Minden rendbe jött, minden tiszta lett. Hálát adunk Istennek. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük testvéreink, gyermekeink, unokáink önzetlen szeretetét és segítségét. Áldjon meg érte mindenkit az Úr Jézus. Krisztus bőségesen fizessen meg áldásaival. Megpróbál az Úr, de el nem hagy. Áldott legyen az ő szent neve. Ha elvettük Isten kezéből a jót, a rosszat is el kell vennünk. Mindenért hálát adjatok, tanácsolja az ige. Szeretettel, Éva.
1: Meggyőződésem, hogy tényleg nagyon tanulságos, amit most hallottunk. Valóban történnek velünk olyan dolgok, amelyekre egyáltalán nem számítunk. Ilyen egy kigyulladó mosógép is velünk is megtörtént. Hála Istennek, hogy testvéreinket a nagyobb bajtól megőrizte, és hogy testvéri segítséget kaptak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Orosz Enikővel beszélgetek, Éri Mihály falván. Kezdjük talán azzal, hogy honnan indult az életed. Egy picit mesélj magadról.
2: Nekem apukám meghalt, mikor 2,5 éves voltam. A testvérem akkor volt 3 hónapos, úgyhogy anyukám nevelt bennünket.
1: Betegsége volt édesapa?
2: Belakasztotta magát.
1: Ó, sajnálom.
2: Kicsi korunktól úgy nőttünk fel, hogy hittünk Istenbe. Anya mindig olvasott nekünk a Bibliából, történeteket mesélt. Rendszeresen templomba jártunk, imádkoztunk. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan anyukával áldott meg, aki bemutatta nekem Jézust, Istent, és habár még akkor kicsi hittel ajándékozott meg, de az engem boldoggá tett, és erőt adott az úton, amit járnom kellett.
1: Hogyan folytatódott az életed? Ez a kicsi hit mikor kezdett növekedni?
2: Hát a mamám meghalt, ő baptista volt, mert mi katolikus templomba jártunk, és mama baptista volt, és mikor meghalt, a temetés után meghívtak az imaházba. És én azt hittem, hogy ilyen halottra így megemlékezünk, mert szokás volt nálunk is, meg több helyen. És eljöttem persze vasárnap. És ugye kicsit meg is lepődtem, hogy mamát meg se említették, de már maga az énekek, meg a prédikáció az úgy megragadott, úgy éreztem, hogy olyan más, olyan jó volt itt nekem. Aztán hébe-hóba eljöttem egy húsvétba, egy karácsonykor, és egy alkalomkor, mikor eljöttem, az akkori lelkipásztor, Gergely István, ahogy mentem kifelé az Isten tisztelet végén, felajánlotta, hogyha szeretnék imádkozni bármikor, ő szívesen rendelkezésre. És az óra adott olyan erőt akkor a pillanatban, mert annyira hirtelen jött ugye ez a felajánlás, hogy én mondtam, hogy akár most is, és akkor mondta, hogy igen. És akkor leültünk, beszélgettünk, ő elmesélte, hogy mennyire egyszerű befogadni az Úr Jézust a szívünkből, csak meg kell várnunk bűneinket, és kegyelmet nyerünk. És én abban a pillanatban az Úr annyira csodásan vezetett, és olyan világosságot adott az elmémbe, hogy ezt el tudtam hittel fogadni. Aztán imádkoztunk, és éreztem, hogy a bűneim terhe lehullik, és azon az estén én repültem hazafele. Csak hogy nem igazán tudtam, hogy mit jelent újjászületni, meg hogy akkor ez hogy is kéne folytatódjon. Jöttek a mindennapok, a munka, a család, és én úgy elsodródtam, hogy 3 évig. Úgy el voltam, megjelentem, de annyira nem vettem én ezt úgy komolyan. És akkor az Úr egy depresszió által lecsapott rám, várt rám egy ideig, és akkor mindent elveszítettem, nem tudtam menni dolgozni, nem érdekelt már semmi. odáig jutottam, hogy csak feküdtem egy szobába, a redőny lehúzva, nem kellett tenni való semmi, azelőtt meg egy aktív életet éltem. És akkor így hébe-hóba eljöttem az imaházba, és láttam, hogy mindig a Bibliát, hogy forgassák, hogy na, most itt olvasunk, ott is, az úgy bennem is úgy megindult, mert bár mindig hittem Istenbe, de nem voltam egy ilyen rendszeres Biblia olvasó. És akkor így, ahogy olvasgattam a Bibliát, akkor úgy kezdtem rájönni arra, hogy milyen sok a bűnöm, és hogy Isten mennyire szeret. Ez a két dolog, ami úgy kiragyogott nekem az egészből, és olyan sokszor bátorított az Úr. Az első ige, amit kaptam tőle, az a Jobb könyvének az 5. részében van megírva. Boldog ember az, akit Isten megdorgál azért, a mindenható büntetését meg ne utálja, mert ő megsebez, de be is kötöz. És ezt az igét olyan sokszor úgy elolvastam, és éreztem, hogy ez nekem erőt ad, de annyira nem értettem, én csak majd sokkal, hát évek múlva értettem meg, hogy ő megsebez, de be is kötözött. Aztán volt egy ige, ami, hogy a szívembe vésődött, a Róma 8:28, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Ezt is nagy nehézségek közepette. Ki volt függesztve egy falra, és mindig olvastam. És akarva akaratlanul a szívembe vésődött. És ezt is évek múlva értettem meg, hogy mindent a javamra formált. Ahogy Ézsaiásnál is megvan írva, hogy ime áldásul volt nékem arany nyomorúság, és te kimentetted lelkemet a pusztulás verméből. Így kezdett el megváltozni az életem, és sokszor voltam rosszul a depresszióval kapcsolatban, és már akkor Gál Győző volt a lelkipásztorunk, és kaptam egy könyvet tőle, kivezető út a depresszióba, és abba írt, hogy amikor rosszul vagyok, mindig este jött rám a rosszul lét, és akkor nem is viseltem én el mást, a idegesített, ha más körülöttem volt. És abba írta, hogy mikor rosszul vagyunk, akkor igen, adott ott igéket, és én azokat kikerestem a Bibliába, és mikor este nem voltam jól, az ott meg volt kariókával jegyezve, hogy könnyen leljen meg, mert olyankor nem igazán keresgész, és akkor emlékszem rá, hogy fel se fogtam, én csak olvastam, és hiszem, hogy az Úr az ige által megmagyarázhatatlan módon számomra, de átformálta a szívemet. És akkor így teltek az évek, aztán anya hazajött egy alkalommal az imaházból, és mondta, hogy készül meg bemerítkezni. Abban az áldott pillanatban tudtam, hogy én is akarom. És amíg vártam, reggel legyen, hogy tudjak menni, hogy szóljak, hogy én is. És akkor azóta így járok az Úrral.
1: És mi van a depresszióval?
2: Hála legyen az Úrnak, hogy jól vagyok. Nem mondom, hogy nem esek hamarabb. Nem csüggedek el hamarabb, mint a, úgymond az átlag, de nem kell gyógyszereket szedjek. Az Úr meggyógyított.
1: Hála érte neki.
2: És meg is erősített, igen, hogy bár érzékenyebb vagyok, mint úgy az átlag, de kaptam egy igét egy szerdai este, hogy elég neked az én kegyelmem. És tudtam, hogy azon az estén nekem mondta, hogyha maradtak is olyan dolgok, amik így emlékeztetnek arra, hogy mi volt, ne felejtsem én el, hogy honnan hozott vissza az Úr. Elég nekem az ő kegyelme. Azt tart meg, amikor nehezed.
1: Milyen szolgálatot bíz rád Isten?
2: Hát én úgy érzem, hogy sokszor a depressziósokat bízza rám, szinte hozom őket. Meg úgy meg is látom, látszik a szemükön. És mindenkinek, akinek csak lehetem, elmondom, hogy van egy út, azt ismerem, és ha te is akarod, meggyógyulhatsz, és menjünk azon is. Az Úr Jézushoz próbálunk vezetni.
1: Elfogadják?
2: Van, amikor igen. Van, aki elfogadja, van, aki nem. Adok is olvasnivalókat, elmesélem én is az én tapasztalatomat, hogy volt, mint volt. Aztán látom, van, aki fogadja, van, aki nem.
1: Mit gondolsz, van-e olyan mélység, ahonnan Isten ne tudna szabadítani?
2: Nincs.
1: Biztos vagy benne?
2: Biztos. Nagyon mélyre hozott vissza.
1: És hogy biztatsz mindenkit, hogy hozzá meneküljön, akármilyen helyzetben van.
2: Egyedüli megoldás. Máson ne is próbálkozzanak, csak felesleges út.
1: Próbáltak neked is gyógyszereket, stb. Adni?
2: Szedtem, igen, nagyon sokáig. Enyhítik a helyzetet, de nem oldják meg.
1: nem oldják meg.
2: Egyedüli út, egyedüli gyógyszer, Jézus. És egyedüli megoldás mindenre.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velem is, meg a hallgatókkal is, és Isten áldjon és őrizzen, és köszönöm szépen, hogy őszintén elmondtad mindezeket.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, az elmúlt napokban feleségemmel nagyon-nagyon sok bibliai szakaszt átolvastunk, és együtt beszélgettünk, és együtt gondolkoztunk. Ahogy kutakodtunk a Szentírásban, egyszer csak elénk került Jeremiás próféta könyvének 33. fejezete, és a 33. fejezetnek a 6. verse Károli fordítás szerint. Nagyon megdöbbentett. Kicsit más, mint az új fordításban, és a számomra most valahogy elképesztően sokat jelentett. Úgy gondoltam, hogy ezt érdemes lesz önökkel is megosztani, mert hogy valami új világról beszél. Amikor Jeremiás ezt a különös kijelentést kapta az Úrtól, éppen feje tetején állt a világ. Háború volt. A babiloniak éppen készültek teljesen elpusztítani a templomot, teljesen elpusztítani Júdának az önálló államiságát, és úgy nézett ki, hogy itt a vég. És amikor Jeremiás ezzel állt az Úr előtt, egyszer csak megszólalt az Úr, és ezt mondta neki. Íme én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Tudják, amikor ma arra gondolok, hogy az ember betege, nem fizikailag feltétlenül, bár úgyis egyre több járvány és mindenféle különös betegség terjed, de lelkileg és szellemileg, akkor azt kell mondani, hogy nagyon súlyos válságot élünk meg, és nagyon súlyosak a betegségek. És tudják, azt is állítom, és azt is kénytelen vagyok elmondani, hogy erre a betegségre mindenütt próbálunk gyógyírt találni. Épp az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy gyermeke lelki segítségért fordult egy hivatásos segítőhöz. Több mint 40 ezer forintot kell fizetni óránként. És azon gondolkodtam, hogy és hol lesz majd a vége? Mennyi az, amit még megér a lelki segítség, és az elvileg gyógyulás reménye, és mikor fogy ki a család abból a pénzből, amit még erre lehet áldozni? Tetszik tudni? Néha olyanok vagyunk a lelki bajainkkal, mint a költő szerint a cínege a cipőjével. Futkos fűhöz, fához, szalad a vargához. De hát nem talál az ember megoldást. Miért is nem? Mert talán pont nem ott keressük, ahol a megoldás van. És az Úr azt mondja, Jeremiás, mondd meg a népemnek, én fogok nekik majd kötést és orvosságot hozni, és meggyógyítom majd őket. És aztán ott ülnek majd a romhalmaz tetején. Nem, Istennek valami sokkal szebb és szentebb szándéka van. Azt mondja, hogy utána kinyitok előttük egy új világot. Megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Ó, már az is önmagában óriási dolog lenne, ha egyszer csak békesség és hűség jelenne meg köztünk, nagy kincs. De Isten igéje, minthogyha egy kitáruló kapuról beszélne. Amint belépve, egymás után fedezzük fel a kincseket. Hallottam egy férről, aki a kocsmába meg a játékgépekhez hordta a család vagyonát. És amikor megszabadult ettől a szenvedélyétől, mert megtalálta az Urat, a felesége azt mondta, ó, már az óriási ajándék volt, hogy nem kellett rettegnem estéről estére, hogy jön haza. Ott voltunk az üres lakásban, de végre békességünk volt. De aztán nem maradt ennyiben a dolog. Mert a férjnek a megtérése nem csak valamiféle ideiglenes hóbort volt. Komolyan odaadta a szívét az Úrnak. És nem fogják elhinni, a lakásban egyszer csak bútorok jelentek meg, meg ülő garnitúra, meg asztal, meg székek, meg konyhaberendezés, és az az otthon kivirágzott. És elmondta a feleség, hogy egy idő után még a szerelmük is újjá élett, pedig erre aztán nem érzett semmiféle reményt. Egy cigány emberrel beszélgettem, akinek föltettem azt a kérdést, miből lehet biztosan tudni egy kívülvalónak is, hogy az ő élete tényleg megváltozott Krisztusban. Tudják, mit mondott? Hát legelsőbben is abban,
hogy hűséges vagyok a feleségemhez. Milyen megdöbbentő ez a válasz. A hűség bizonyítéka a Krisztussal való együttjárásnak. De hát, hogy is ne lenne? Hiszen, hogyha valaki azt a híres lélek gyümölcsét fölsorolja magában, akkor egyszer csak ott van az egyik különös gerezd, a hűség. Vajon nem lenne erre nekünk szükségünk? Vajon nem kéne ma is oda menni az Úr elé, úgy, mint társadalomnak, úgy, mint gyülekezetnek, vagy úgy, mint családnak, hogy Uram, ismered a mi megsebzett, összetört, nagyon beteg állapotunkat. Ide az van írva, hozol majd kötést és orvosságot, meg az van ide írva, hogy meggyógyíthatsz bennünket. Uram, szükségünk van a te gyógyításodra, és olyan jó lenne, ha előttünk is föltárnád ezt a különleges ajtót, ami abba az országba vezet, ahol utána megláthatjuk a békesség és a hűség kincseit. Ahol megtanulhatjuk újra szeretni egymást, ahol nem kell félni egymástól, ahol bízhatunk egymásban, ahol lelki értelemben, fizikai értelemben, szellemi értelemben, biztonságban vagyunk. Csodálatos lenne ez. És ez nem utópia, mert ezt Isten ajánlotta föl. Imádkozzunk ezért. Uram, te tudod, hogy mekkora ajándék, hogy a te igédben ilyen különleges és ilyen nagyszerű ígéretek vannak. De azt is tudom, Uram, hogy ezek az ígéretek nem válnak valóra csak úgy maguktól. Nekünk kell odajönni hozzád. És köszönjük, hogy mi már ismerjük az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, aki azért jött ide, hogy a sátán munkáját lerombolja. És minden megnyomorodott lelki állapotunk, hűtlenségeink, békétlenségeink, háborúzásunk, harcaink, árulásaink, egymás rágalmazó szavaink, mind az ördögnek a munkája. Könyörülj rajtunk, hogy meggyógyulhassunk, és hogy kitárulhasson előttünk is a te országodnak az ajtaja. Bárcsak rátalálnánk az igazi békesség és a hűség kincseire. Amen.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat. Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, megtehetik, vezetékes telefonszámunk 361-327-0440, mobil számunk 3620-5652-840.
1: E-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Mint korábban említettük, két szélsőséges nézet van a szent élettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az emberi természetnek csupán új irányra van szüksége, célt kell neki adni, és egy kis átalakítást kell rajta végezni. E nézet szerint így lehet megélni a keresztény életet. A másik szélsőséges álláspont az, hogy amikor valaki újjászületik, akkor természet fölötti ajándékot kap, de pusztán távolról szemlélődik, miközben Isten elvégzi életében mindazt, aminek végbe kell mennie. Az egy csoportba tartozók nagyon kegyesekké válnak. Nekem olyanok, mint a felpuffadt békák. Sohasem lesznek szeretettel teljes, normális keresztyénekké. Ez a második fejezet most nagyon világossá fogja tenni, hogy az újjászületés által, amikor romolhatatlan magból, Isten igéje által születünk, új természetet kapunk, és ebben az új természetben élünk a Szentlélek hatalma által. Szeretetteljes kapcsolatba kerülünk azzal, akit nem láttunk, mégis szeretünk. Simon Péter látta és szerette őt, és jól lehet, mi nem láttuk, a Szentlélek valóságossá teheti nekünk úgyannyira, hogy mi is ugyanúgy szeretjük őt. Amikor újjászülettél, emlékszel rá, milyen kedves és csodálatos élményed volt? Pál írta a korintusi hívőknek, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Második korintusi levél, 11. rész, 2. vers. A korintusi keresztények nagyon testiesek voltak. A Krisztus iránti első szeretetük eltűnt. Isten ugyanezt mondta Izrael népéről közvetlenül azelőtt, hogy babiloni fogságba kerültek volna. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve, 2. rész, 2. vers. Izrael gyermekei akkor mutatták be ezt a szeretetüket, amikor kivonultak Egyiptomból, és átkeltek a Vörös-tengeren. Dicsőítő éneket énekeltek Jahvénak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Mózes 2. könyve, 15. rész, 1. vers. Ennek ellenére nem sokára panaszkodni kezdtek Isten előtt. Isten emlékezett erre. A valódi elkülönülés azon a tényen nyugszik, hogy újjászülettél. Új természeted van, és szeretet kapcsolatban vagy Krisztussal. Az iránta való szereteted alapján igyekszel neki tetsző módon élni. Isten célkitűzéseiben az az egyik nagy cél, hogy az emberek megmeneküljenek ne csak az ítélettől és a tűz tavától, hanem a jelen való világtól is. Meg akarja őket szabadítani nem csak azért, hogy a mennyországba jussanak, hanem azért is, hogy a szívüket most adják át Krisztusnak. Krisztus kereszten végzett munkája elrendezett minden kérdést, amit a bűn támasztott Isten és a mi lelkünk között. A jövőben ragyog Isten dicsősége, és mi átkerültünk a megváltás világába. Újjászülettünk, és ezt senki, még a sátán sem képes megváltoztatni. Azonban miként éljük ma a földön keresztény életünket? Milyen kapcsolatban vagyunk embertársainkkal és az Úr Jézus Krisztussal? Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Péter első levele, második rész, első és második vers. Láthatod, nem várhatjuk Istentől, hogy mindent ő cselekedjék helyettünk. Ő elvégez értünk mindent, amit mi nem tudunk megtenni. Először is vannak bizonyos dolgok, amiket félre kell vetnünk. Ezt Pál az efézusi hívőknek írt levelében a ruha levételéhez hasonlította. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Efézusi levél 4. rész 22. és 25. vers. Pál másként írja le ezt a korintusiaknak. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. 1. Korintusi levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Amikor az izraeliták megünnepelték a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, nem ettek kovászos kenyeret, vagyis nem ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Egy másik helyen másfajta kenyeret fogyasztottak. Ez az ő növekedésük egyik eszköze volt. Ugyanígy Pál azt mondja a korintusi hívőknek, hogy amikor Krisztushoz jönnek, megszabadulnak a régi kovásztól, ami az életükben rejlő rossz akarat és gonoszság szimbóluma. Láthatod, sohasem leszünk tökéletesek ebben az életben, mert mindig megvan a régi természetünk.

Levetve tehát minden gonoszságot, mondja Péter. Mi a gonoszság? A legjobb meghatározásnak azt találtam, hogy megáltalkodott harag. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk megbocsátani. Vajon keserűséget hordozol a szívedben, és terhet viszel a válladon? Jól lehet, bizonyságot teszel arról, hogy újonnan születtél, és szereted Jézust, de a körülötted levők között senki sem képes észrevenni, hogy gonoszságot, megrögzött haragot hordozol a szívedben. Minden álnokságot. Az álnokság azt jelenti, hogy valaki visszafizet annak, aki megbántotta, vagy jó benyomást akar kelteni valaki előtt. Anániás és Szafira álnok volt, amikor úgy akarták bemutatni magukat, mint akik nagyon bőkezűen adakoznak a gyülekezetnek. A régi természet, amely bennünk van, csak erre jó. J.B. Lightfoot ezt úgy nevezi, hogy kegyetlen természet, ami hajlamos arra, hogy ártson másoknak. Képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. A képmutatás természetesen kísérlet arra, hogy másnak mutassuk magunkat, mint akik vagyunk. A rágalmazás mások rossz akaratú beszennyezése. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. A hamisítatlan tej helyett én tiszta tejet vagy lelki tejet mondanék. Mint ahogy az éhes kisbaba az üveg után nyúl, a hívő ugyanúgy kívánja Isten igéjét. Emlékszem arra az időre, amikor kisunokánk született. Mivel édesapja akkoriban idegen országban volt, az édesanyja áthozta őt a lakásunkba. Az első néhány hónap alatt nálunk lakott, és akkor is, meg azután is az volt a feladatom, hogy én adjam oda neki a teljes üveget. El akarom neked mondani, hogy az a kis fickó teljesen bezsongott, amikor meglátta azt az üveg tejet. Kezdte mozgatni a kezét, a száját, a lábát, testének minden része a teljes üveg után nyúlt. Akkoriban még mindig egy gyülekezet lelkipásztora voltam, és arra gondoltam, hogy bárcsak olyan gyülekezetem lenne, amely ehhez hasonló módon nyúlna Isten igéje után. Az Isten igéje utáni éhség nélkül nem növekedhetsz a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Nem fejlődsz, mint keresztjén. Továbbra is csecsemőkorban maradsz. Emlékezned kell rá, hogy a kisbaba és a felnőtt személy egyaránt emberi lény, de a növekedés és fejlődés más és más szakaszában vannak. A kicsinek tejre van szüksége ahhoz, hogy növekedjék és felnőtté váljék. A keresztény miként növekszik? Úgy, hogy tanulmányozza Isten igéjét. Nincs növekedés Isten igéjétől függetlenül. Sok lelkipásztortól levelet kapok, akik azt írják, hogy nagyon sok kisbabának a dajkálásával vannak lefoglalva. Az egyik lelkipásztor ezt írta. Időmet azzal töltöm, hogy a lelki csecsemőket babusgatom. Azoknak a csecsemőknek fel kellene növekedniük, hogy a lelkipásztor ne csak azzal legyen elfoglalva, hogy egész idő alatt dajkálja őket. Akkor növekednek, ha kívánják az ige tiszta tejét. Az a meggyőződésem, hogy az ige tiszta teje Isten igéjének a teljességét jelenti. Nem növekszünk lelkileg, ha egy-egy kényelmes igét kiragadunk innét és onnét. Isten igéjének a teljességére van szükségünk a növekedés érdekében. Nekünk jól kiegyensúlyozott étrendet kell követnünk. Természetesen a tejjel kezdjük, de eljön az a nap, amikor rántott húst kívánunk, meg sült krumplit, zöld salátát, és esetleg körítésnek finom borsót. Isten teljes igéjében minden lelki táplálék megtalálható. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Péter első levele, 2. rész, 3. vers. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Láthatod,
hogy a megváltás pillanatában gyermek születik, aki kívánja Isten igéjét éppen úgy, mint ahogy egy újszülött csecsemő azonnal enni kezd. Amikor kisunokám hazajött a kórházból, csak alig 2-3 napos csecsemőként, mindnyájunknak az volt a feladatunk, hogy törődjünk a táplálékával. Tudta, hogy mit kell vele csinálnia. Nem tartottam neki előadást arról, hogy miként kell innia a tejet, mert úgy tűnt, mindent tudott róla. Ugyanígy nem gondolom, hogy programokra van szükségünk annak megtanulására, hogy a lelki csecsemők miként táplálkozzanak Isten igéjének tejével. A programok helyett Isten igéjét kell adnunk, hogy azon növekedjenek. Akkor mi az igazi elkülönülés? Ezt nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk,

mentem a kocsimmal, hogy találjak egy olyan éttermet, ahol sört nem szolgáltak fel. Ő ezt tekintette a világtól való elkülönülésnek. Végül találtunk egyet, és azon a helyen élelmiszer mérgezést kapott attól, amit evett. Én nem ettem volna azon a helyen. Ezt mondtam neki. Ha a helyedben lennék, ezután bemennék egy olyan étterembe, amely jó ételt szolgál föl, és egyszerűen mellőzném a sört. Nem kell neked meginnod a sört csak azért, mert ott teszed az ételt. A világtól való elkülönülés nem azt jelenti, hogy nem mehetsz be olyan étterembe, ahol szeszes italt is felszolgálnak. Gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás. Ezektől kell elszakadnunk. Csak a bennünk működő isteni lélek tudja létrehozni ezt a fajta elkülönülést. Amíg nem akarjuk föladni a képmutatást, irigységet és rágalmazást, addig nem növekszünk föl a keresztény nagykorúság szintjére.

Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Péter első levele, 2. rész, 4. vers. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. Nem a betlehemi gyermekhez megyünk, hanem mint kisgyermekek odajárulunk az élő kőhöz. Az élő kő Krisztus. Miután Simon Péter megvallotta Jézust, az Úr ezt mondta neki: én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Máté evangéliuma, 16. rész, 18. vers. Simon Péter nagyon világossá teszi itt, hogy az élő kő nem ő, hanem az élő kő Jézus Krisztus. Jézus ismét utal önmagára, mint kőre. Máté evangéliuma 21. részének 42. és 44. versében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Ez a 118. Zsoltárból vett idézet. Ebben önmagáról beszél az Úr Jézus. Krisztus Jézus az egyház alapköve. Ő ez az élő kő. Pál így ír: mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1. Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Amikor bűnösként jössz, és ráesel arra a kőre, akkor összezúzod magad. Az alázatosoknak azonban az a kő a fundamentum, az az üdvösség. Ha elutasítod azt a követ, akkor sem tudod kikerülni. Dániel a látomásában látta, hogy egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Dániel könyve, 2. rész, 34. vers. Ez az ítélet köve, amely egyszer szétzúzza a földet. Ez a kő Krisztust mutatja be. Ő lesz e földnek is az ítélő köve. Milyen csodálatos képe ez az Úr Jézusnak. Itt van még valami más különös kijelentés is. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek. Miként vagyunk mi élőkövek? Úgy, ahogy Péter írja föntebb: mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten

0: élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Emlékszel rá, hogy Péter ezt vallotta Krisztus felől. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr Jézus ezt mondta neki. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. A Péter szó sziklát jelent, és az Úr Jézus valójában ezt mondta. Te kis kavics leszel, de ezen az alapkövön Krisztuson építem fel egyházamat. Az Úr Jézus az alapkő, és tudjuk, hogy Péter ezt így értette, mert ezt mondta, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Ahogy Simon Péter egyike volt a kisköveknek, mi is kiskövek vagyunk, és én csak kavics vagyok, amely lelki házzá épül. Amikor újonnan születünk, Isten gyermekeivé válunk, bekerülünk Istennek ebbe az épületébe. Ha visszalapozunk az Efézusi levélhez, ezt olvashatjuk, hogy Pál is használja az épületnek ezt az illusztrációját. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél, második rész, 19. verstől a 22. versig. Ma Isten templomot, élő templomot épít, akik hozzájövünk, mint bűnösök, akik rábízzuk magunkat kegyelmére, megmenekülünk. Ő az élő templom részévé tesz minket, ráépít az alapkőre, Krisztusra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy Te vagy életem alapja, és rád épülve Isten házává válhatok. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 91. Zsoltár 16. verse így hangzik. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, bele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Az utóbbi időben a lelki postában elhangzott levelek felolvasása vezetett az igéhez. Ahogy a drága testvérek megnyilatkoznak, senki sem dicsekedik azzal, hogy neki igen jól megy a sora, hogy milyen sok pénze van, és nincsen semmi terhe, baja, betegsége. Isten gyermekei az egyszerű, szegényebb terheket hordozó emberek köréből vannak. Ők azok, akik többször nehéz próbán, betegségen mennek át. No meg, mi vagyunk azok is, akik önként vállaljuk a nehéz, göröngyös utakat Jézusért. Így visszanézve jó volt segédmunkásként dolgozni, és jó volt 5 gyermeket vállalni, felnevelni. Hiszen velünk volt az Úr a nehéz utakon, mert segítségül kellett hívni őt. Ő nem rejtette el orcáját előlünk, hanem sokszor mondta, hogy ímé, itt vagyok. Csodálatosan gondoskodott rólunk. Az 5 gyermek jól tanult, szakmát is tanultak, 2 főiskolát is végzett, és rendes, megfelelő körülmények között élnek. Jó ezt a többi testvér életében is látni, hogy végül jóra fordulnak a dolgok. A zsoltárírói is szépen leírja. Tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket a bőségre. 66. Zsoltár 12. vers. Hálát adunk az Úrnak, hogy mi is megelégedett emberek vagyunk ebben a marakodó, elégedetlenkedő világban. Zámoi hallgatónk írta e sorokat.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 1-e. Ima. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem. János evangéliuma 14. fejezet 14. vers. Isten meghallgatja az imádságot. Épp úgy meghallgatja, ahogyan mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat, máskor megtanít türelmesen várni. Isten meghallgatja imádságunkat, amikor szívünk gyönge, megadja azokat az ajándékokat, amelyeket gyermekei tőle kérnek. A hitnek azonban gyakran meg kell ismernie a mélyebb nyugalmat, és bízni Isten hallgatásában, amikor ő nem beszélhet, mert ő, kinek neve szeretet, a legjobbat küldi majd el. Csillagok kiéghetnek, hegyláncok leomolhatnak, de Isten hűséges, ígéretei bizonyosak azok számára, akik hozzá fohászkodnak. Vannak azonban az imádságnak feltételei. Gyakran olyan, mint egy bianco csekk, ha valamit kértek, föltételekhez van kötve, az én nevemben. Az imádsággal kapcsolatos bizonyos ígéreteket más igéjek fényében is meg kell vizsgálnunk, amelyek az imában kért dolgokra vonatkoznak. Vannak az imádságnak titkai is. Felmerülhet bennünk minden lehetséges miért és mi végett kérdés. Ezek a kérdések azonban nem építő jellegűek. Sokkal jobb, ha imádkozunk, és közben megtapasztaljuk, hogyan munkálkodik Isten. Az 1881 és 1944 között élt William Temple Canterbury érsek azt mondta, ha imádkozom, sajátságos véletlenek történnek. Ha pedig nem imádkozom, nem történnek meg. Ha az Úr Jézus nevében imádkozunk Istenhez, a kéréseket az Atya elé visszük, és ez ad jelentőséget imáinknak. Sohasem kerülünk annyira közel a mindenható hatalomhoz, mint amikor imádkozunk. Mi magunk természetesen sohasem leszünk mindenhatók, még az örökké valóságban sem, de ha az Úr Jézus nevében imádkozunk, akkor végtelen hatalommal kerülünk kapcsolatba. A legjobb imádság erős, belső szükségből fakad. Azt jelenti ez gyakorlatilag, hogy ima életünk annál hatásosabb, minél inkább függünk az Úrtól. Ha imádkozunk, olyan dolgok történnek, amelyek a véletlen és valószínűség törvényei szerint soha nem történnének meg. Életünk telve van természet fölötti feszültségtől. Sugárzás hatja át életünket a Szent Szellemtől. És ha mások életével kapcsolatba kerülünk, akkor valami történik Isten számára.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: Kedves hallgatóink, reméljük, hogy ma is tanulni fogunk, hiszen Hiczés István lelkipásztor folytatja a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Hallgassuk figyelmesen.
1: Minden rádióhallgatót köszöntök. Az elmúlt alkalommal befejeztük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, amelyek tulajdonképpen rögtön arra utalt, hogy nélkülünk nem jutott el a teljességre senki. Mire gondol itt a Szentíró? Arra, hogy hiszen most az egyházban, a Krisztus testben jutottunk el arra a csúcspontra, amit az Ószövetség mintegy megalapozott, és eljött az a kor, a megígért Mesiás megérkezett. És aztán a 12. fejezetben éppen erre fordítja az olvasók figyelmét a Szentíró, hogy most ne az Ószövetség bizonságtevői legyenek a központban, bár a bizonságtevőknek ugye egy fellege vesz körül bennünket, így kezdi az első verset, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát a bizonyságtevők fellege valóban körülvette a zsidókat, különösen ismert ők, sokkal jobban ismerték az Ószövetség hithőseit, mint mondjuk a pogányokból lett keresztények, akik ekkor ismergették meg igazán az Ószövetség igény keresztül mindezeket, és ezért figyelmezteti őket, hogy hát ha a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül bennünket, akkor ne csüggedjetek el. Hát volt okuk. Tessenek elgondolni azt a sok veszekedést és cirkuszt, azt a vallás és politikai nyomást, ami rá nehezedett az akkori zsidókból lett keresztényekre. A családban meghasonultak apa és fia, mert aki keresztényé lett, azt kitagadták, azt üldözték, azt bántották, vagy éppen megpróbálták visszaédesgetni, a rabbik megkeményedtek, és harcot indítottak a keresztények ellen, és kialakultak a frontok, és ez igen sok családban keserűséget, feszültséget és szomorúságot okozott, és ez az elkeseredés, ez a feszültség nagyon sok embert depresszióba, vagy legalábbis csüggetek lelki állapotba taszított, és erre figyelmezteti őket a Szentíró, hogy ebben nem maradjanak meg, hanem nézzenek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon csodálatos kifejezés ez, hogy Jézus Krisztus szerezte a hitet. Hát bizony, ő az, aki szerzi, és aki bennünk is beteljesíti, mert ő nem csak önmagába teljesítette be a hitet az Atya iránt valami egészen elképesztő bizalmával, hanem bennem is ezt teszi, és csak így juthatunk győzelmes hitre, ha a Krisztus lelke minket is győzelemre segít úgy, hogy felnézünk Jézusra. És valóban ő mindenek felett való, és fel kell néznünk őre, látva, hogy milyen szenvedést hordozott el, és milyen megaláztatást, mint Isten jött ebbe a világba, és az ember a teremtmény meggyalázta, és végül keresztre feszítette, és ő mindezt elhordozta értünk, végtelen szeretetével és türelmével, és erre biztat bennünket, hogy gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadásokat szenvedett el a bűnösöktől. Ez a támadás, ez az ellenkezés Judás apostol a levelébe utal Kórachra, aki Mózes idejében ugyanígy fellázadt. És mondhatnánk, hogy az embernek, de a zsidóságnak is, hogy így mondjam, volt gyakorlata a lázadásban. Tehát mi nekünk van gyakorlatunk az Isten elleni lázadásban, és ez nagyon megszégyenítő. Ezért nézzünk fel a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, hát ne felejtsük el, hogy Isten volt. És eltűrte, hogy arcul verjék mindenféle szennyes pribékek. Eltűrte, hogy leköpjék, eltűrte, hogy keresztre feszítsék. És ez nem tud bennünket megerősíteni. Én mindig, amikor támadások értek a lelkészi szolgálatomban, és a legkisebb önsajnálat fellépett a szívembe, azonnal arra gondoltam, hogy merek én még csak egy panasz szót is ejteni, hát az én uram mit szenvedett? Hát amit én kaptam, ez semmi. Tehát ilyen értelemben kell felnézni rá, gyakorlati módon, hogy az, ha megsértenek, ha bántanak, ne add vissza. Ne gondolj bosszúra, ne gondolj háborúra, hanem hordozd el, mert ez vezet a győzelemre, mert a szeretet megtöri a csontot. És nem kardot kell rántanunk, hanem felnézni, hogy Uram, te hogy is győzted le a bűnt, és győzd le bennem is. És ha felnézek az én Uramra, hogy Úr Jézus, te vagy az Úr, mert azért nézek fel rá, hogy győzd le az én természetemet, az én indulatomat, hogy én is azzal az alázattal tudjak viseltetni és elhordozni, amit rám mértél. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen vérig. Itt meg akar egy kicsit állítani bennünket, hogy ahogy az előbb is mondta, hogy minden terhet, meg a megkörnyékező bűnt vessük le, álljunk ellen. És azt mondja, még a vérig nem álltatok ellen. Itt a mártíromságra gondol, hogy egészen vérig megmaradni a Krisztus mellett. Nagyon megragadott engem, és többször idézem ezt, hogy Jó Sándor egyik igehirdetésében azt mondta, hogy úgy látom, hogy nem méltatott engem arra az én Uram, hogy az életemet odaadjam érte. Értitek, ez jelenti vérig, egészen vérig, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy én a tied vagyok, Uram, és te érted mindent. És elfeledkeztetek a bátorításról, mely néktek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiává folgat. Szenvedjétek el a fenyítést, mert akkor úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Na most ez megint nagyon idegen a mai embertől, hiszen a mai pedagógia már kezdi kiiktatni a fenyítési módszereket, eszközöket. No, természetesen én se értek azzal együtt, meg nem normális az az apa, aki brutális módon bántja a gyermekét, de a mi Istenünk nem is ilyen, ő mennyei édesatyánk, és ha fenyít, tudja, miért fenyít. És én mindig tudtam, az életem során akár milyen mély büntetésbe vagy fenyítésbe volt részem, mindig tudtam, miért kaptam. És elfogadtam, és hadd mondjam így, csókoljuk meg csak nyugodtan a mi mennyei édesatyán kezét, amikor fenyít bennünket, és legyünk türelmesek ebbe, mert én úgy értettem meg, és én tudom, hogy csak így lehet jól megérteni, hogy az én óemberi természetemnek szüksége van arra, hogy igenis megpróbáltatások, terhek, fenyítések alatt megtagadni tanuljam meg az én óemberi természetemet. Mert ha az óemberi természetemet segíti az isteni fenyítés, mint egy megtörni, hogy a Krisztus bennem lakó lelke jusson uralomra. Ez csak az újonnan született hívő emberek érthetik meg, hogy az, amikor Isten fenyít, amikor testileg nehézségeim vannak, akkor a javamat akarja. Segít nekem, hogy megtörjem a bűn bennem lakozó a természetét, testét, ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol, kicsoda szabadít meg, és hálát adok Jézus Krisztus. És ha ő neki fenyítő eszközökre van erre szüksége, akkor ismerjük be, igen, Uram, nekem erre szükségem van. Ehhez igazi nagy hit kell, és biblikus hit kell, az a hit, hogy nekem mennyi édesatyám van, mert itt a fiakról van szó. És higgyétek el, hogy szerető mennyi édesatyánk van, és ha fenyít, tudja, miért teszi, javamra teszi. És ebben győznünk kell. És aztán hivatkozik is arra, ha fenyítés nélkül maradtatok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. És azt mondja, hogy becsültük a testi atyákat, akik fenyítettek bennünket, mert javunkra fenyítettek. Hát akkor mennyivel inkább a mi mennyi édesatyánk, és azt mondja, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Milyen szépen mutatja be ennek a nagyon fontos dolognak a elfogadását számunkra, hogy fogadjuk el, és akkor békességünk lesz. és én mindig megtapasztaltam, hála az Úr, soha nem lázított fel bármilyen büntetést vagy fenyítést kaptam. Ő nem engedte, hogy fellázadjak, hanem mindig alázattal el tudtam hordozni, és ez nagyon fontos. És azt is, ami még ezután következik, el tudjam fogadni, már eleve el tudjam fogadni, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és minden úgy jó, hogy te cselekszel. Ezért tehát a lankat kezeket és a megroskadt térdet erősítsétek meg. Nagyon zseniális Isten lelke, hogy kifejti, hogy hát ez vezet, hogy a sánta meggyógyuljon, hogy a depressziós ezután járni tudjon hitben, és a gyógyulás örömében részesedjünk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Na, azt hiszem, ez nagyon aktuális ma, ez a szent élet. Alig hallunk róla. Mindig az Isten szeretetéről hallunk, meg arról, hogy azt csinálok, amit akarok. De ez nem szent élet. A szent élet azt jelenti, hogy az Istené vagyok, és az ő akaratát szeretném, ha megvalósuljon az életembe. Ez egy tudatos döntés. Akarod, hogy az Isten szentet faragjon belőled? Hát, ha nem akarom, akkor ne is vágyakozzak az örök életre, mert nem fogom megtapasztalni. Nem fogom megkapni. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételér eladta első szülöttségi jogát. Mennyire veszedelmes a test. És itt van az isteni fenyítés, és a Ézsau magatartás, mert ne gondoljuk, hogy mi külön emberek vagyunk, mint Ézsau. Nem volt ő annyira rossz ember. Csak semmibe vette az Isten ígéretét. Minek az nekem, mondja az első szülöttségi jogra. Ezzel nagyon megsértette Istent. Minek az nekem? Ez a kegyelemtől való elhajlás, hogy ez nekem nem fontos. Nekem most azok a dolgok fontosak, amik körülvesznek engem, a karrier, a siker, a pénz, a gazdagság, és megvetem ezzel azt a drága kegyelmi elhivatottságomat, amelyre mi elhivattunk, és a szent életre hivattunk el. És Ézsau nagyon-nagyon szomorú példa arra, hogy mekkora bukása lett egy embernek, aki férváról vette az isteni ígéretet, mert ővé volt az ígéret, nem Jákobé. De mégis Jákob kapta meg, mert neki nem kellett. És most is az emberek nem azért kárhoznak el, mert az Isten kegyelme nem elég nagy, hanem azért kárhoznak el, mert semmibe veszik. Vagy azért, mert azt mondják, nekik nincs szükségük kegyelemre, mert ők olyan jó emberek, vagy azért, mert úgy gondolkodnak, hogy ez nekik nem fontos. Ki tudja, mi van oda, hát nem hisznek az örök életbe, nekik ez egyáltalán nem fontos. És így magukat ítélik el, és magukat rövidítik meg, illetve önmaguknak halálos ellenségeim, mert a legjobbtól, az örök élettől rabolják meg önmagukat. És ez nagyon veszedelmes dolog, és ezért kell mindannyiunknak nagyon szigorúan megmaradni a hídben.
0: Valójában gyakorlati útmutatásokat hallhattunk most ebben a magyarázatban, és tényleg így van, hogy a saját óemberi természetünk a legnagyobb ellenségünk, és nagyon-nagyon oda kell erre figyelnünk, hogy saját magunkat nem tudjuk mi legyőzni, hanem van nekünk Krisztusunk, és őt viszont kérhetjük nap mint nap, hogy ő győzzön le minket. És akkor viszont azt vegyük komolyan, hogy ő az ilyen kérést, ilyen imát meghallgatja. Köszönjük szépen a mai tanítást is, kedves hallgatóinknak pedig sok igeolvasást, imádkozást és áldást kívánnak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A teremtésről szóló új sorozatunk második része következik. Alföldi Borús Dezső lelkipásztor arra biztat, hogy engedjük Isten szavát megszólalni a teremtéssel kapcsolatban, és ne bölcselkedjünk felettébb.
2: Hit nélkül nem értjük az élet lényegét. Az élet értelmetlen, céltalan, hiába való, mint egy régi bibliai szerző Salamon is megfogalmazta, minden hiába valóság, vanitatum vanitas. Hit nélkül sötét a jövő. Milyen sokan látják ezt így? Dürrenmatt, a múlt század egyik egzisztencialista filozófusa, írója az emberiség jövőjéről azt mondja, hogy egykor majd kiégett planétaként kering földünk a világűrben. De hit nélkül nem értjük a kezdetet sem. Nem tudjuk a honnan kérdésre a választ megadni. Vannak válaszaink, de ezek álválaszok, mert nem adnak megoldást, vigasztalást. Vagy van valakinek bármi vigasza abból, amit az 1965-ben Nobel-díjjal jutalmazott francia molekulabiológus Jacques Monod a molekulák és sejtek szerkezetének 30 éves vizsgálata után pusztán filozófiai előfeltételezésekre alapozva így fogalmaz meg, az emberi lét eredete abban keresendő, hogy az ős óceánban véletlenül egymásra talált néhány nukleinsav részecske is protein, az élet a puszta véletlenek kölcsönhatásából áll, és minden megújulás alapja egyedül a véletlen, a szabad véletlen, az abszolút vak szabadság, és az ember a személytelenből keletkezett sok idő alatt véletlenül, és ebből következik, hogy az ember magára van hagyatva. És az ember ezt végre megérti olyan, mint a évezredes államban ébredne, és rádöbben teljes elhagyatottságára és radikális magányosságára, és úgy érzi magát, mint a cigány egy olyan idegen univerzum peremén, mely süket muzsikájára, és közömbös reménykedése, szenvedése és sebei iránt. Eddig az idézet. Van ebben valami vigasz? Hogyha ezt elfogadjuk, hogy életünket a puszta véletlennek köszönhetjük? Nem, ez nem vigasztal, sőt, bénít, mert akkor jelenem, s jövőm is a vak véletlen, a vak sors árnyékában lebeg. Akkor egész életünk felett az a szó áll, amely Victor Hugo párizsi Notre Dame című regényének kulcsszava, ananké, végzet. Ne engedjük, hogy ezek a gondolatok befedjék a Bibliát. A fent említett idézet elmondója, Jacques Monod csak így tudja elképzelni az élet keletkezését és magát az életét. Pedig számára is lenne más megoldás. Csak azt nem fogadja el, nem fogadta el. Nagyapja, Franciaország legnagyobb, legáldottabb ige hirdetője volt Adolf Monod. Komolyan vette a Bibliát, de unokája szívében valami megváltozott, és elhomályosította a Biblia szavát. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről. A Prédikátor könyvének a 7. fejezetében, a 29. versben ezt olvassuk, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről, mert az emberi bölcselkedés és a bibliai beszámoló összeegyeztethetetlen. Erről hozok néhány példát. Az 1 Mózes első két fejezetétől teljesen idegen a lassú, fokozatos fejlődés, a szóhasználatát illetően. Teremtő tettekről olvasunk, és nem fejlődési periódusokról. Szólt és lett. Parancsolt és előállt. Zsoltárok 33.9. Mondta az Úr, legyen világosság, és lett világosság. 1 Mózes 1.3. Ez egy hirtelen fénybetörést jelent, amely legyőzte a sötétséget. A 3. napon így szólt Isten. Hajtson a föld gyenge füvet. Az egyik német biblia fordítása, Elberfelder, ezt igen szemléletesen fordítja, a Herforsprossen szót használja, és ezt mi így mondjuk, kisarjad. Vajon ez egy lassú folyamat lett volna? Ugyanezt a hirtelenséget érezzük az 5. nap beszámolójában. pezsdüljenek a vizek, élő állatok nyüzsgésétől. 1 Mózes 1:20. Másodszor. A Biblia szerint a halál Ádám bűnesete által jött be. Róma 5:12. Tehát előtte nem volt halál, és így hiányzott az evolúció alapfeltétele, hiszen a struggle for life, a létért való küzdelemben a kihalás, a gyengébb pusztulása nélkül nincs előre haladás. Harmadszor. A létét való küzdelem általi fejlődést nem lehet beleérteni a teremtés történetbe, mert ez egyeztethetetlen a keresztény etikával. Mert Isten nem gyönyörködik a gyengébb kihalásában, és ez nem lehetett teremtési principiuma. Sőt, ő a gyengét felkarolja, és azt választja ki, hogy az erősöket megszégyenítse. 1 Korintus 1:27, 2 Korintus 12:9, 1 Sámuel 2:4. Negyedszer. Saját bölcsességünk arra hajlik, hogy bizonyára van átmenet az egyik fajból a másikba. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Isten lezárt fajokat teremtett, melyek nem lesznek más fajokká. 1 Mózes 1:25, teremtette az ő nemük szerint. Emellett a Biblia tökéletes teremtésről beszél, mert mindig hozzáteszi, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, igen jó. Az itt levő héber szó a tób, a tökéletesen jót, a bevégzettet jelenti. A zsidókhoz írt levél pedig ezt mondja, Isten munkáit a világ alapítása után bevégezte. Ne kész gondolatmenetekkel közeledjünk az igéhez, mert akkor nem értjük meg Isten szavát. Az evolúciós gondolatok bibliai igazságokat a fejük tetejére állítanak, ha azokat egyeztetni akarjuk a bibliai teremtés történettel. 5. Például azt tanítják, hogy az ember eredete mélyen az állatvilágban nyúlik vissza, és egy hosszú fejlődési láncolat végén bukkant fel az ember. A Biblia szerint azonban Isten teremtette az embert, miután az állatvilág teremtését befejezte. 1 Mózes 1:25-27. A konfirmandusoknak azt tanítottam, hogy a 6. teremtési nap 2 részből állt. 6a és 6b. Elő volt az állatvilág teremtése, és utána még nem történt meg az ember világ teremtése, utána még egy isteni beszélgetés hangzott el. És csak utána mondta, hogy most teremtsünk embert. 6. Sokan az emberi nyelv létrejöttét is így hosszú fejlődéssel magyarázzák, mint ez egy bonyolult hosszú utat tett volna meg az állatvilág ős hangzóitól az artikulált nyelvig. Nem. Isten az embert dialógus képes lényét teremtette, aki artikulált nyelven beszélt, sőt, szavakat alkotott. Ádám bírt a szóképzés lehetőségével, adottságával, mert minden állatnak nevet adott. 1 Mózes 2:20. A jövő váradalmat illetően is nagy különbség van az emberi bölcselkedés, az ateista filozófia, az optimista ember és nagy fejlődési folyamatokban hisz, a teista evolúciót képviselő Teilhard de Chardin például, hogy csak néhányat említsünk, aki és akik hisznek, hogy ez a fejlődés majd feloldódik egy nagy harmóniában, egy csodálatos egységben, az optimális omegában. A Biblia azonban azt tanítja, hogy ez a világ, mint bűnbe esett világ elmúlik, és elmúlik annak ábrázatja 1 Korintus 7:31, 1 János 2:17. De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Ne magyarázzunk semmit bele a Bibliába, mert akkor elveszítjük az igét. Pál apostol így figyelmeztet bennünket. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely az emberek rendelése szerint és nem Krisztus szerint van. Kolossé 2:8. Itt a bölcselkedés a görög szöveg szerint így hangzik, filozófia. Emberi gondolatok, gondolatrendszerek, ezek bennük zsákmányt vetnek és rabul ejtenek. Thomas Kuhn írt egy nagyszerű könyvet tudomány-elméleti kérdésekről. Ő beszél a paradigmaváltásról. Egy-egy világkép változásánál új sémákat, új gondolati rendszereket kell kialakítani, melyek közelebb állnak a valósághoz, mint a régiek. Ilyen paradigmaváltásra van szükségünk. Ezt Isten a megtérésben adja. A megtérés egyik görög szava metanója az értelem megváltozását jelenti. Aki Krisztust elfogadja megváltójának, annak Isten új gondolatokat ad, új megvilágítást nyer, és az eddigiektől teljesen különböző más látást, akkor megszabadul bűnbe esett értelmünk mindattól, ami eddig elhomályosította Istent. Volt-e már ilyen változás gondolataidban? És akkor azt is megérted, mit mond Isten a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Itt látjuk nagy szükségét annak, hogy Isten világosságot gyújtson a szívünkben. Mint ahogy erről beszél a Mózes első könyvének első része, a 3.-4. versben, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget éjszakának. Salamon így kiált fel, valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel nézni a napot. Prédikátor 11.7. Az 1 Mózes 1.3. versében a nap előtti fényről van szó. És ezt csak csodálni tudjuk, megmagyarázni nem. Ez a fény, és maga a fény lényege számunkra kikutathatatlan. Sok értékes tudományos felfedezés lett birtokunkban a fénnyel kapcsolatban, hogy hullámszerű és egyszer, mint apró kis részecskékből is áll, corpuscularis, de a fény lényegéhez nem tudunk elhatolni. Isten igéje háromféleképpen beszél a világosságról, szól róla, mint szellemi, fizikai és etikai valóságról. Először a világosság szellemi természetű, vagyis nem anyagi. Isten maga is lélek, de létformáját tekintve szellemi valóság, és a világosság a sajátja, elválaszthatatlan tőle, Dániel 2.22, a világosság belelakik. Ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, 1 Timóteus 6.16. Körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, Zsoltárok 104.2. Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség, 1 János 1.5. Másodszor. Isten a nap létrehozása előtt már teremtett világosságot, mint fizikai valóságot. Ez biztosította a növényvilág életét. Senki sem mert volna erről korábban beszélni, hogy a nap előtt már volt fény, ma már elképzelhető, mert tudunk kozmikus ködről, foszfereszkálásról és másról. A negyedik napon teremtette Isten tehát a napot, és ez a Biblia emberének különösen sokat jelentett, hiszen Izraelt körülvevő népek természetes napimádók voltak. A teremtésről szóló beszámoló ezt mondja, a nap nem Isten, csupán Isten teremtménye. És mégis mekkora engedetlenségre vetemedett Izrael. Az Úr népe is leborult az égi testek előtt. Volt idő, hogy a jeruzsálemi templomban a napot imádták, és ezzel haragra ingerelték az Urat. Láthattuk, hogy a fénynek van egy szellemi, egy fizikai természete, és harmadszor a fénynek van egy etikai jelentése. Világosság Isten, és mindaz, ami nélküle és ellene van, sötétség. Ez az ellentét végigvonul az egész Biblián. Aki Isten nélkül él, a sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt. Imádkozzunk! Bocsáss meg, Istenem, hogy inkább hittem embereknek, mint neked. Megvallom, emberi bölcsességgel akartam megmagyarázni igédet, és így félremagyaráztam, és elveszítettem azt. Adj új értelmet, hogy értsek, a hit látását, hogy lássak, és akkor hitáltal megértem, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Amen.
1: Aki Isten nélkül él, az sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt, hangsúlyozta Alföldi Boruss Dezső, de az a nagy reménységünk, hogyha megtérünk, Isten világosságot gyújt a szívünkben. Kedves hallgatóink, sorozatunk következő részét egy hét múlva hallgathatják meg. Addig is szeretettel búcsúznak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, és folytatódik a zsidókhoz írt levél magyarázata. Kérjük szépen Icés István lelkész testvérünket, hogy kezdje meg a hátralévő résznek a kibontását.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hallgatókat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 20. verséig értünk el, ahol befejeztük Ábrahám hitharcát, illetve a hit próbáját, amiben ő győzedelmesen megállt. Nagy példa ez előttünk. Nekünk sokkal hatalmasabb támaszunk van a Krisztusban, hogy mi is megállhassunk a próbákban. A 20. vers így szól, hitáltal áldotta meg Izsák is, az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Az ember csodálkozik, hogy Isten lát valami hitet Izsákba. Mi csak a huncutkodást látjuk akár Izsák, akár Rebeka tekintetébe, akik a kis kedvenc gyerekeiket akarják megáldani, és valami családi ünnepet akarnak az egészből, vagy előnyöket a jövőre nézve. De én azt gondolom, hogy van egy olyan csodálatos szeme a mi Urunknak, ahol mi nem látjuk, de ő mégis meglátja azt a pislákuló hitet, ami Izsákban is ott volt, mert ezt az egy mondatra oda kell figyelnünk, amikor Jákob elveszi az áldást, és jön Ézsau, és tulajdonképpen feljajdul, és rádöbben, hogy ellopta Jákob az ő áldását, és akkor azt mondja az apjának, hogy neked nincs több áldásod, és akkor azt mondja Jákob, hogy nincs, én odaadtam minden az öcsédnek, és már uraddá tettem, és komolyan veszi. És ez az a hit, amit Isten észrevesz, amit mi a sok huncutkodás közben észre se vettünk, hogy ez az Izsák mégis halálosan komolyan vette, mert ő az ábrahámi ígéretre tekintett, hiszen az ábrahámi ígéret Izsákon, Jákobon, Józsefen és a többi zsidó hívő emberen megy tovább egész a Krisztusig, tehát mégis ott lapult, talán nem egészen világosan a mi szemeink számára, de olyan jó, hogy János apostol is azt mondja, ha a mi szívünk elítél minket, akkor az Úr nagyobb a mi szívünknél. Ez egy olyan vigasztaló ige, hogy ő mindent tud. Mi nem tudunk mindent, és sokszor nem látjuk a dolgok lényegét, de ő meglátta Izsák szívének mélyén azt a reménységet, ami azért ott volt, ami az ábrahámi örökségre tekintett. És ugyanígy beszél az igeit egy mondatban Jákobról is, akit nem részletez és nem fejt ki most különösebben, csak arra utal, hogy élete végén megáldja József fiait hitáltal, és botjára borulva imádkozik, eljut ez a huncut ember, aki mindig meg akart mindent nyerni, sok szenvedés és nyomorúságú és bukáson keresztül mégis Isten véghez viszi rajta azt a kegyelmes cselekedetet, hogy igazi élő hitre jut. Ez a mi reménységünket is megerősíti, ugye Jákobot is eljuttatta Isten a tiszta, letisztult hitre, mert így lehetne megfogalmazni, hogy Jákob hitét le kellett tisztítani. Mindannyian ismerjük az ő történetét, és higgyük el, hogy nagyon sok hasonlóság van mindannyiunkban. Az emberi természet, majd erről később a 12. fejezet során még lesz szó, és Józsefet említi, az ige következésképpen érdekes, hogy sokszor látjuk a mai Európában, Amerikában lehet látni, hogy nem a próbák, nem a nehezek, még csak nem is az üldöztetés a hit legnagyobb ellensége, hanem a siker. És ebben győzelmesnek lenni a jó életben, a sikerek között, a gazdagságban, megmaradni a hitben, ez sokkal nagyobb próba a hitünknek, és József példa arra, hogy lehet győzedelmes hívő életet élni, még a hatalom csúcsán is. És a élete végén rendelkezik, hogy a tetemeit vigyék el Kánaán földjére. Miért fontos ez neki? Azért, mert az ígéretekre néz. Nem Egyiptomnak adott ott az ígéret, hanem ő tudja, hogy az ő népe majd Kánaán földjére fog kerülni, mert Ábrahámnak azt ígérte az Isten. Ezért megparancsolja, vigyék el. olvastam, és sokan is olvashatják, David Roll Fárok és királyok című könyvben, amely egy tudományos könyv, hogy kiásták József palotáját, és megtalálták a kert végén a kis piramist, egy egész kicsi piramist, és ő úgy mondta, hogy szívdobogva bontották ki, hogy vajon mit találnak a piramisba, hogy ott vannak József csontjai, hiszen a Biblia azt írja, hogy nincsenek ott. És egyetlen csontot nem találtak a piramisba, csak József szobrát, ő így írja, hogy kultuszszobrát találták meg. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy mennyire visszaigazolja ekkora távolságból, 3000 év távolságból visszaigazolja Isten azt, hogy ez így is történt, ahogy a Biblia írja. S hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Tehát Mózest, a következő hithőst hozza elénk az ige, és valóban Mózes az az ember, akit Isten kiválasztott, megmentett a pusztulástól, és valami különös bölcsessége, majdhogy nem humora van az Istennek, hogy a gyermekgyilkos fáraó családjával nevelteti föl azt, aki majd meg fogja szabadítani népet. Azért lássuk meg, hogy Isten milyen hatalmas, hogy legyen szemünk ezeket a dolgokat komolyan venni, és ma is így van. Ne higgyük, hogy Isten kezéből kicsúszott a világtörténelem. Tehát Isten, amit megenged, azt tudja, miért engedi meg. Szüksége volt az ő népének erre a egyiptomi kohóra, ahol népé formálta őket, és majd Mózes által megszabadítja. Mózes először, vannak, akik másképp értékelik, de én úgy látom, hogy először önjelölt szabadítóként lép fel, és emberi hatalommal próbál valamit tenni, az ő népért belebukott. Megöli az egyiptomit, kiderül, saját népesen fogadja el az ő törekvéseit, pedig az akkori zsidó nép igazán fölnézhetett volna rá, de nem voltak abban a lelki állapotban, és nem néztek fel rá. Nem jött még el az Isten órája. El kellett menni Mózesnek, és bizony annak az embernek, akit Isten kiválasztott, mélységeket kell sokszor megjárni ahhoz, hogy alkalmas legyen. Ahogy Józsefnek is kutba kellett kerülni, rabszolgává kellett lenni, hogy alkalmas legyen a vezetésre, és ne bukjon meg a sikerbe. És ugyanígy Mózesnek is meg kellett járni a pusztát, és a királyfiból pásztorrá kellett zuhannia, és alázatos módon terelgetni apósa juhait, és akkor eljön az idő, 80 éves korában, amikor Isten megszólítja, és elhívja őt, és van itt egy nagyon szép kijelentés Mózesről, amit jó volna a mai hívőknek, ha a szívünkbe vésnénk, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Nagyon-nagyon fáj a szívem, hogy nagyon sok fiatal keresztény elindul, és nem tud lemondani a világ gyönyöreiről, pillanatnyi örömeiről, sokszor nagyon is bűnös örömeiről, és nem tudja együtt vállalni Isten népével való bizonyos értelembe vett megvettetést, lenézést vagy megaláztatást, hanem megpróbál egy kettőségben. Kettőségben megoldani a dolgokat nem lehet. Vagy-vagy. Itt nincs egy harmadik középút, itt dönteni kell, hogy vagy Isten népe, vagy a világ. Vagy Egyiptom, vagy Izrael. Tehát nagyobb, sokkal drágábbnak, gazdagabbnak tartotta az Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Nagyon furcsa ez, hogy a zsidó levél is, a római levél is erre utal, sőt a korintusi levélben is olvashatjuk, hogy Pál teljesen világosan látja, hogy Krisztus ment a zsidókkal a Sínai félszigeten, hogy Krisztusért vállal a gyalázat. Hogy kell ezt érteni? Hát a mesiásit. Hát ott volt a mesiásit, amelyik az akkori pogány vallással teljesen homlok egyenest ellenkező volt, és ez bizony gyalázatot jelent ma még sokszor az egyházba is, ha az ember nagyon szigorúan ragaszkodik a Krisztus hitéhez. És aztán hitáltal rendelt el a páskát, ugye itt is a páska a Krisztusban való szabadulásra utal. Nagyon fontos dolgok ezek, hogy mennyire tudatosan készíti elő az Úr a törvényadást és majd a Krisztus megváltó munkáját az ő népe körében is. Természetesen nem csak Izraelnek szó lesz, hanem ahogy láttuk Izraelen túl, Ábrahámban Isten az egész emberiségnek adott ígéretet. Aztán felsorol név nélkül a bizonyságtevők fellegét, hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráhába paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Itt egy pillanatra állok csak meg, mert sokan hazaárulásnak tartották nyilván Jerikóban, hogy befogadta a kémeket, de világosan kimondta, tudom, hogy tietek lesz, mert az Isten nektek adta, és a ti istenetek az egyetlen Isten, és ez a hit Ráhábot megmentette, és mindig ez az Istenbe, Krisztusba való hit, ez ment meg, bárki legyen is az. És aztán felsorolja itt még a hithősöket, Gedeont, Bárákot, mind a bírókat Izraelben, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságukat szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tüzereit oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúba lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, mások viszont megkínoztattak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásba legyen részük, mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardényre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötődve, sinylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztában és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban, és mindezekben noha hit által elnyerték az írás jó bizonságát, nem teljesült be rajtuk az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Itt most az egyházra utal, tehát felsorolja az ószövetségi csodálatos hithősöket, azoknak győzelmeit, és felsorolja azokat is, akik szörnyű üldöztetést és nyomorúságot szenvedtek, és a testi életükben úgy tűnt, hogy semmiféle győzelmet nem arattak, de ne így, Isten szemével nézzük a dolgokat, ők voltak a legnagyobb győztesek Isten szemébe, akik elhordozták az üldöztetéseket, a nyomorúságokat ma is. Sokan adják az életüket a Krisztus hitéért, csak egyetlen mondatot várnak tőlük, hogy tagadják meg az Úr Jézust, és nem tagadják meg, és lemészárolják őket gyerekeikkel együtt, és valami hihetetlen csoda, hogy miért vállalják ezt. Azért, mert a Krisztus lelke megőrzi őket a tagadástól. Emberi erő erre képtelen, éppen nem is embereket kell dicsőíteni, amikor a mártirokat látjuk, hanem láthatjuk azt az Istent, azt a Krisztust, aki együtt szenved velük, és együtt hordozza őket, és valami hihetetlen győzelemre segíti a szenvedő tanúságtevőket is.
0: Köszönjük szépen Iczés István testvérünknek a mai magyarázatot. Kedves hallgatóink, egy hét múlva újra várjuk Önöket a MERA műsorához. Mi pedig most elbúcsúzunk, áldott hetet kívánnak a műsor készítői, viszont hallásra.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levele 3. részének 1. versét olvassuk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magabiselete szavak nélkül is nyerje meg őket.

könyve 22. részének 10. versében ezt olvassuk. Ne szánts együvé fogott ökörrel és szamárral. Korunkban elég sok ilyen házasság van, és ez sok bajnak az okozója. Egyszer egy fiatal lány jött oda hozzám, és így szólt. A vőlegényem nem hívő, de meg akarom őt nyerni az Úrnak. Ezt válaszoltam. Megnyerte-e már? Nem, felelte. Még csak a gyülekezetbe sem akar eljönni velem. Tehát így folytattam. Ön arra a fiatal emberre most gyakorolhatja a legerősebb befolyást. Mihelyt házasságot kötnek, nagyon lecsökken az esélye arra, hogy megnyerje őt az Úrnak. Soha többé nem lesz képes neki prédikálni. Vele fog majd élni, és ő nagyon élesen fogja figyelni az ön életét attól kezdve. Ha nem tudja most elvinni őt a gyülekezetbe, akkor nagy bajban van. Nem szerette, amit neki mondtam. Lényegében elment egy másik prédikátorhoz, hogy az vezesse le a házasságkötési istentiszteletet, mert én nem vállaltam. Én sohasem adtam össze egy megtért és egy megtéretlen szemét, mert megvoltam róla győződve, hogy ez helytelen kapcsolat. Tehát ez a lány valaki mást kért fel a házasságkötési szertartás levezetésére, de 2 év múlva sírva jött vissza, és beszélni akart velem, mert már el is váltak egymástól. Az a házasság már a kezdet-kezdetén rossz irányba indult el. Itt Péter első levelének ebben a fejezetében egy ilyen szerencsétlen kapcsolat leírását olvassuk, ahol a megtért feleségnek megtéretlen férje volt. Nyilvánvalóan a feleség azután lett keresztjén, hogy már házasok voltak. Vajon megtérése után meg kellett változnia úgy, hogy afféle nő prédikátor legyen az otthonban, és leckésztesse a férjét az evangéliummal, amíg meg nem tér? Nem. Maradjon meg továbbra is az alárendeltség helyzetében. Az alárendeltség azt jelenti, hogy engedelmeskedik. Ez önkéntes lépés és nem parancs. A feleség önként vállalja ezt az alárendeltséget, és még a megtéretlen férjet is elfogadja úgy, mint a család fejét. Tegyük fel azonban, hogy a férfi azt akarja elérni, hogy a felesége elmenjen vele az éjszakai bárokba, és szeszes italt igyék. Vajon meg kell ezt is tennie? Remélem, hogy még azok a szigorú írásmagyarázók is, akik szerint az asszonynak engedelmeskednie kell a férjének, egyetértenek azzal, hogy az asszonyoknak ilyen helyekre nem kell követniük a férjeiket. Mégis vannak olyanok, akik ilyen tanácsokat adnak napjainkban. Egy asszony járt abba a gyülekezetbe, amelynek a lelkipásztora voltam. Az asszonyt arra akarta kényszeríteni a férje, hogy menjen el vele az egyik éjszakai klubba, ahol dorbézolni szoktak. Egyes evangélisták azt tanácsolták neki, hogy engedelmeskedjék a férjének még ebben is, és ezért elment. Ez nagyon megsértette az érzékenységét, és keserűen bánkódott ezért a lépéséért. Eljutott addig a pontig, amikor egy orvos azt mondta neki, hogy pszichiátriai gyógykezelésre van szüksége, mert nem élhet ez alatt a lelki nyomás alatt. Aztán hallgatta a rádiószolgálatunkat, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Bibliának más a tanácsa ebben az ügyben. Amikor eljött hozzám beszélgetésre, megmondtam neki, hogy véleményem szerint Simon Péter nem ajánlotta volna ezt az engedelmességet. Megmondtam tehát, hogy megtérése után igyekeznie kell megnyernie a férjét az Úrnak, és továbbra is engedelmeskednie kell neki. De megkérdeztem tőle, hogy mit tenne, ha a férje arra késztetné, hogy rablást kövessen el. Vajon vele együtt venne részt a rablásban, és kocsijával elvinné a férjét a rablás színhelyére? Az asszony állította, hogy ezt még az említett evangélista sem ajánlotta volna neki. Hadd mondjam neked,

hogy engedelmességének, önkéntesnek kell lennie. Isten bizonyára nem parancsolta neki azt, hogy bűnös és kérdéses tevékenységekben vegyen részt, amikkel beszennyezhetné bizonyságtételét. Egy keresztény feleségnek nagyon vigyáznia kell megtéretlen férje előtt. A prédikálás nem túl sokat használ. Ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Más szóval, neki szótlan prédikációt kell mondania azzal a tiszta életével, amit előtte bemutat. És ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnia az engedelmességet. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Péter első levele, 3. rész, 2. vers. Péter azt mondja, hogy a férj fel fogja ismerni, hogy a feleség megváltozott, és tiszta életet akar élni Isten előtt, és többé nem akar részt venni a világias cselekedetekben. Ezért ezzel tehet bizonyságot a férje előtt.

Egy másik asszony is odajött, amikor lelkipásztora voltam, és ezt mondta. Minden vasárnap gyülekezetbe hozom a férjemet. Afféle asszony volt, aki oda vihette a férjét, ahova akarta, uralkodó beállítottsága volt. Aztán így folytatta. Még nem tért meg, és minden vasárnap arra gondolok, hogy talán éppen akkor dönt Krisztus mellett, de eddig még nem tette. Hétfőn reggel aztán együtt ülünk reggelizéskor az asztalnál, és én csak sírok, és azt mondom neki, hogy mennyire szerettem volna, ha elfogadta volna Krisztust. Aztán, amikor este hazatér vacsorázni, megint mellette ülök sírva, és könyörgök neki, hogy fogadja el Krisztust. Kezdtem elgondolkodni azon, amit az asszony mondott. Mennyire lehet élvezetes egy férjnek az, hogy minden reggel és este egy síró asszonnyal étkezik együtt. Nekem nem nagyon tetszene, és azt hiszem másnak sem. Tehát telefonon felhívtam őt, és ezt mondtam. Tegyük fel, hogy egy évi várakozási idő alatt ön egyszerűen nem beszél a férjével egyáltalán az Úrról. Ezt mondta. Ó, azt akarja, hogy ne tegyek neki bizonyságot? Így válaszoltam. Nem, egyáltalán nem ezt mondtam. Péter szerint, ha nem tudja valaki megnyerni a férjét a szavakkal, akkor kezdjen bele a szótlan prédikálásba. Milyen az ön élete? Milyen magatartást mutat be a férje előtt? El kell mondanom, hogy sarokba szorítottam az asszonyt, mert nem élt olyan életet, amilyent élnie kellett volna. De elfogadta ajánlatomat, mert mindenképpen meg akarta őt nyerni az Úrnak, és sok tekintetben csodálatos asszony volt. Ámulattal hallottam aztán, hogy 6 hónapon belül a férj egy vasárnap délelőtt döntött Krisztus mellett. A szótlan prédikáció győzött fölötte. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése. Péter első levele, 3. rész, 3. vers. Nyilvánvalóan ez a vers nem tiltja az ékszereket, mert ha tiltaná, akkor a ruhák felöltését is ellenezné. A római birodalomban nagyon hangsúlyozták, hogy az asszonyoknak miként kell viselniük a hajukat. Ha abból a korból eredő képet látsz, tudod, hogy az asszonyok a fejüket mindenféle hajfonatokkal díszítették, ami nem a sajátjuk volt, hanem valaki másé. Valósággal fölépítették a hajukat, és telerakták ékszerekkel. Ma eléggé hasonló módon hangsúlyozzák a haj és ruhaviseletet. Ha nem tudsz megnyerni egy megtéretlen férfit a testi vonzás alapján, mielőtt feleségül menné hozzá, akkor sohasem nyered meg őt testi vonzással a házasság kötésed után. A feleség liter számra öntheti magára a kölnit, és a legfinomabb ruhákban járhat, de megmondom neked, ezzel még nem nyeri meg őt az Úrnak. Azt azonban hiszem, hogy a keresztény nőnek ékesen kell öltözködnie. Abban a bibliai intézetben, ahol valamikor tanítottam, valaki azt ajánlotta a lányoknak, hogy soha se használjanak illatszert, és ne törődjenek azzal, hogy miként öltözködnek. Én azoknak a lányoknak azt szoktam mondani, hogy a lehető legtöbbet kell kihozniuk abból, amivel rendelkeznek. Jól lehet, némelyiküknek nem túl sok alapjuk volt ehhez. Így szóltam. Némelyikőtök egy kicsit jobban nézne ki, ha egy kis arckrémet használna, mert különben olyanok vagytok, mintha most jöttetek volna ki a halottas kamrából. Péter itt arra mutat, hogy testi vonzalommal nem lehet Krisztushoz vezetni a megtéretlen férjet, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Péter első levele, 3. rész, 4. vers. Az asszony viseljen magán ékességet, de ez belső ékesség legyen,
a szelíd és csendes lélek el nem múló ékessége. Rút rövid könyvében arról olvasunk, hogy amikor Boáz kiment a mezőre, és meglátta a gyönyörű moábita asszonyt, Rutot, szerelmes lett bele. De megfigyeltél-e valami mást is? Boáz hallotta a nő jelleméről. Meghallotta, hogy csodálatos jellemű nő, és az egész személyiségét megszerette. Napjainkban sok kozmetikai termék áll a rendelkezésünkre, és semmi bűnt nem látok abban, hogy felhasználják azokat, hogy jobban nézzenek ki. Mindnyájan igyekszünk a lehető legjobban kinézni. Sándor pápa helyesen tanácsolta. Ne te légy az első, aki kipróbálja az újat, és ne te légy az utolsó, aki félreteszi az elavultat. Légy stílusos, öltöz ízlésesen, de ne ezt próbáld eszközként felhasználni arra, hogy valakit megnyerj az Úrnak. Sokkal több belső ékességre van szükség napjainkban, ez számít igazán. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Péter első levele, 3. rész, 5. vers. Az Ószövetségben számos ilyen példaadó asszonyról olvashatunk. Már említettem Rut asszonyt, akinek családi vonalán érkezett Krisztus a földre.

0: Azt is olvashatjuk, hogy Ráhel gyönyörű lány volt, és Jákob megszerette őt. Ő lett az egyetlen ragyogó pont Jákob életében, aki elég homályos utakat járt végig. Ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jól tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Péter első levele, 3. rész, 6. vers. Sára olyan gyönyörű asszony volt, hogy több király is feleségül akarta venni, és Ábrahámnak nagy problémái származtak ebből. De az asszony urának nevezte Ábrahámot, ő feltekintett Ábrahámra, és csodálatos, amikor a feleség feltekint a férjére. Most Péter a férjekhez szól, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, 3. rész, 7. vers. Úgy tűnik, hogy itt mind a férj, mind a feleség hívő, de azt hiszem, hogy a férjeknek szóló tanácsok mindkét félre alkalmazhatók. A férjnek úgy kell bánnia a feleségével, mint gyengébb féllel, és tisztelnie kell őt éppen ezért. Nem gondolom, hogy a mostani női felszabadítási mozgalomnak nagy jövője lesz. Az a véleményem, hogy az asszony maradjon asszonynak, mint ahogy a férfinak is férfinak kell maradnia. Mivel a nő a gyengébb fél, ezért tiszteletet kell iránta tanúsítanunk. A férfi az első helyet adja neki át. Ő száll be először az autóba, miközben férje kinyitja előtte a kocsi ajtaját. Amikor belépnek a szobába, az asszony lép be először. Amikor a járdán sétálnak, a férfi az utca felőli oldalon halad, hogy védelmezze a feleségét. Tisztelettel bánik vele. Amikor az asszony elveszti a helyét, akkor nem fölfelé, hanem lefelé halad. Ha azonban a helyén marad, akkor tisztelet illeti, és a megfelelő helyre kell kerülnie. Azt hiszem, minden férjnek úgy kell tekintenie a feleségét, mint valami különösen drága kincset, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter azt mondja, hogy ha a férj és a feleség nem jön ki egymással, akkor tönkreteszik a családi oltárt, és már nem sok haszna van az együtt imádkozásnak. Ha kutya-macska háborút folytatnak, Isten egyszerűen nem hallgatja meg a kutyákat és macskákat. Amikor azonban egyetértésben vagytok, együtt imádkozhattok, és imádságaitoknak nincs akadálya. Mielőtt tovább lépnék a Szentírásnak ettől a fejezetétől, szeretnék még néhány szót hozzátenni. A házasságot Isten ajándékozta az egész emberi családnak, nem csak a keresztényeknek vagy Izrael népének. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten megteremtette a férfit, és ugyanakkor az ember egyedülinek érezte magát. Azt hiszem, az Úr engedte meg Ádámnak, hogy hosszabb ideig egyedül legyen, és rádöbbenjen arra, hogy valami hiányzik az életéből. Aztán a Szentírás azt mondja, hogy Isten az emberből teremtette az asszonyt. Érdekes, hogy Mózes első könyve 2. részének 23. versében a héber szavak a következők. Nevezd őt Isa névvel, mert Isből származott. Isten segítőtársnak hívta el az asszonyt. Mózes első könyve 2. rész, 18. vers. Tehát olyan segítség, aki férjéhez illett. Más szóval, vállalnia kellett az egyik fél szerepét. A férfi csak fél ember volt, és az asszony lett a másik fele. Erre gondolva láthatjuk, hogy a házastársi kapcsolatban nem kezelheti a férje feleséget úgy, mint egy kisgyereket, akinek ugrania kell mindig, amikor neki azt parancsolják. Azért van ott a feleség, hogy segítse a férjét. Azért van ott, hogy legyen a férjét kiegészítő társ. Azért van ott, hogy szeresse a férjét. És a férj azért van ott, hogy szeresse és védje a feleségét. Ez az ideális házastársi kapcsolat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy csodálatossá tetted a földi életet azzal, hogy családot alkottál. Add, hogy mindegyik családtag vállalja a maga szerepét, a te akaratod és igéd szerint, hogy kibontakozzék benne mindaz a szép és jó, amit a családi élettel adni akartál ennek a világnak. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 115. Zsoltár 18. verse. Kedves testvéreim az Úr Jézusban, szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom szolgálatotokra és reátok Isten bő áldását. Szeretném megosztani veletek és a rádióhallgató testvérekkel örömömet, amely ért engem az elmúlt héten. Szemműtéten estem át. Előtte testvéreimmel imádkoztunk, és kértük az Úr segítségét. Aznap, amikor a műtét volt, imádkoztam, és kértem az Úrtól igét, kaptam is. Méghozzá egy csodálatos, bátorító igét. Jeremiás 3:1-3. Mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Megköszöntem az Úrnak, ő velem volt, és csodálatosan megsegített. Mikor műtét után kinyitottam a szemem, mindent láttam. Szívem csordult iglet hálával és örömmel az Úr iránt, aki így segített rajtam. Másnap vissza kellett mennem ellenőrzésre, és csodálkozva mondja az orvosnő, hogy nem tudja, melyik szemem lett műtve, mert olyan szép mind a kettő. Nem látszik a műtét nyoma sem. Istené a dicsőség, hogy látok tisztán, szemüveg nélkül, olvashatom Isten igéjét. Hazaérve térdre borulva adtam hálát az Úrnak, hogy ígéretét beváltotta és irgalmasságát kiterjesztette rám. És most az a kérésem, hogy lelki szemeim is gyógyítsa meg, hogy lássam az ő szeretetét. Szeretnék hálás gyermeke lenni, naponta hálát adni mindazért, amit értem tett. Isten áldását kívánom továbbra is munkátokra János halmáról.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 6-a. Meddig bánkódsz? Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Sámuel első könyve 16. fejezet, első vers. Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak. Isten elvetette Sault, mint királyt. Ez végleges, visszafordíthatatlan tény volt. Sámuel azonban nehezen tudta ezt elfogadni. Szoros kapcsolatban volt Saullal, és siratta meghiúsult reménységét. Olyan veszteséget gyászolt, ami visszahozhatatlan volt. Ezért Isten azt mondta neki, hagyd abba a gyászolást, menj, és kent fel Saul utódát. Tervem nem hiúsulhat meg. Saulnál jobb emberem van, aki hamarosan Izrael történetének színpadára lép majd. Föltételezhetjük, hogy Sámuel ezt a leckét nem csak önmagára nézve tanulta meg, hanem Dávidnak is továbbadta, aki Saul helyébe lépett, mint király. Minden esetre Dávid megmutatta, hogy jól megtanulta ezt a leckét. Amíg kisfia haldoklott, böjtölt és imádkozott abban a reményben, hogy Isten talán megmenti a gyermeket. De mikor a fiú meghalt, Dávid megfürdött, ruhát váltott. Bement Isten házába, hogy leboruljon. majd ételt hozatott magának. Akik nem értették meg gyakorlatias magatartását, azoknak azt mondta: de most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Lásd Sámuel második könyve, 12. fejezet, 23. vers. Ennek mondani valója van a mi keresztjén szolgálatunkra és életünkre nézve is. Megtörténik ugyanis néha, hogy Isten elvesz tőlünk egy szolgálatot és másnak adja. Ilyenkor azután szomorkodunk, hogy számunkra megszűnt a szolgálat lehetősége. Talán összetörik egy barátság vagy egy partner kapcsolat, és ennek következtében életünk üresnek és sivárnak tűnik. Vagy borzalmasan csalódunk valakiben, aki nagyon közel állt hozzánk. Gyászoljuk egy nagyra értékelt kapcsolatunk elmúlását. Vagy talán szertefoszlik egy életen át melengetett álmunk, vagy megsemmisül valamilyen nagyra látó becsvágyunk. Gyászoljuk vágyaink és törekvéseink végét. A gyász önmagában véve nem visszás dolog, de nem tarthat oly sokáig, hogy elnyomorítsa képességünket, amellyel szembenézhetünk a jelen kihívásával. E. Stanley Jones mondta, hogy hozzászoktatta magát az élet minden bajából és csapásából egy óra leforgása alatt gyógyuljon ki. Egy óra valószínűleg túl kevés a legtöbbünk számára, de nem maradhatunk mindörökre vigasztalhatatlanok olyan dolgok és körülmények miatt, amelyeket már nem lehet megváltoztatni.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 14. rész. Pál első levele a Tesszalonika beliekhez, 5. fejezet, 19. vers. A lelket meg ne oltsátok. Ebben a rövid mondatban Pál apostol igen komoly felhívással fordul a tesszalonikai gyülekezet felé. Érdemes megfigyelni, hogy nem külső ellenségtől félti a lélek megoltását, hanem maguktól, a tagoktól. Ugyanis a vigyázatlan hívő nem csak önmagában, de másokban is megolthatja a lelket, akár beszéde, akár magaviselete által. Kérdezhetné valaki, miért féltette az apostol olyan nagyon a lélek megoltását? Erre csak azt válaszolhatjuk, mert szent lélek nélkül halott a gyülekezet. Ilyen lehetett a szárdiszi gyülekezet is, melynek azt üzeni a gyülekezetek ura, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jelenések 3:1. Nagyon üres Isten tisztelet az, amelyen az Isten jelenlétét nem érzik meg a tagok. Ahol csak éneklik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. De szívüket a tagok bezárják életformáló szavai előtt. Először azt nézzük meg, mit bír a gyülekezet a Szentlélekben. Isten jelenlétét. A Szentlélek személyében Isten maga jelenik meg a hívők közösségében. Hiszen a hívők Isten lelkének templomai. Pál mondja a korintusiaknak, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Istennek lelke lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 1 Korintus 3:16-17. Bírja a gyülekezet Isten szent lelkében az ő lehajló szeretetét. Kicsiny erőnket kiegészíti az ő dicsőséges erejével, és így az apostollal együtt boldogan kiálthatjuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4:13. A Szentlélekkel bírja a gyülekezet a gonosz és a jó szétválasztó erejét. A Szentlélek cselekedeteink előtt az ítélő erőt és bölcsességet sugallja. A Szentléleknek engedelmeskedő ember sohasem másokhoz igazodik, hanem mindig azt vizsgálja, mi légyen az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12:2. A Szentlélek által bírja a gyülekezet az emberi lélek megtisztító és újjáteremtő munkáját. Ahol a lélek szabad kezet nyer a tagok élete felett, olyan csodákat tud létrehozni ma is, mint valamikor régen. Tud teremteni olyan hősöket, akikre, mint példaképeinkre figyelhetünk fel, mint amilyenek voltak közösségünk úttörő apostolai is. Kornya Mihály, Csopják Attila, Idős Udvarnoki András, Seres Sámuel, Lőrik István, és így tovább. Röviden fogalmazva, ezt mondhatnám. A Szentlélekben a gyülekezet az Istennel való közösséget bírja. Kimondhatatlan áldás ez egy gyülekezet számára. Most pedig lássuk meg, hogy mivel lehet megoltani a szent lelket. Nem kellenek hozzá különösebb cégéres bűnök. Mindenféle bűnnel megoldhatom a lelket. Amivel az atyát, fiút megbántom, azzal a szent lelket is megszomorítom, hiszen e három isteni személy egy. A szent lélek a szent háromság harmadik személye. Egy kedves szolgatársam az egyik ige hirdetésében ezt a kijelentést tette. A szent lélek a gyülekezet legodaadóbb, de legrosszabbul fizetett munkása. Ez valóban így is van. Ő dolgozik, és nem vár más ellenszolgáltatást, mint engedelmességet. De azzal is megoldhatom a lelket, ha kivonom magam a vezetése alól, vagy ha szándékosan lassabban járok, mint ahogyan ő vezetni akar, vagy ha idegen mezőkre járok. Jobban ízlik a tiltott legelő tápláléka, mint az a kalóriadús táplálék, amit ő tud adni éhező és szomjúhozó lelkemnek. Azután azzal is megoldhatom, ha több évtizedes hívőség után sem termem a lélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség gyümölcsét.
Galata 5.22. Az ilyen meddő lelkek felett szomorkodik a lélek a legjobban. Az ilyen szívekben előbb-utóbb elhallgat, háttérbe vonul, esetleg el is megy. Ó, Uram! Inkább én sírjak bűneim miatt keserves könnyeket, mint hogy a te lelkedet megoltsam. És most nézzük meg, hogy mi megy veszendőbe ott, ahol a lélek megoltatott. Először is az erő, a békesség, a szeretet és a Szentlélek által való öröm. Félelem és erőtlenség fogja el a lelkeket. Csak zárt ajtók mögötti életet élnek a hívők, úgy, mint az apostolok pünkösd előtt. Ahol a lélek megoltatott, ott nincs erő a világ előtt való bizonságtételre. Pedig éppen ez az egyik feladata a hívő népnek. Lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. Cselekedetek 1.8. Ahol a lélek megoltatik, saját maguk, a tagok dobják el fegyvereiket. Például igaz lelkűséget, békesség evangéliumát, hitnek pajzsát, idvesség sisakját és a lélek kardját. No, ilyen szomorú körülmények között a győzelem reménysége is veszendőben van, pedig a kereszténység nem más, mint a bűn hatalmának megtörésére rendelt, megváltott sereg, melyet Isten lelke által nevel, bátorít és erősít. Ha ez a sereg megoltja magában a Szent Lelket, nem küzdhet tovább, csak erőtlenül sóhajtozik, és a régi, győzelmes, boldog időket emlegeti. Akiben a lélek megoltatott, nem lehet megvigasztalni. Lelki világa sötét és hideg lesz. Közönyös korszakban, például az olyanban, mint amilyenben mi most élünk, hamarabb megtörténik a lélek megoltása, mint nehéz, próbateljes időkben. Vigyázzunk, hogy a Szent Lelket semmiféle bűnnel meg ne oltsuk. Inkább naponként azért imádkozzunk, hogy tartsa fegyelme és vezetése alatt földi életünket. Legyen így. Amen.

Felhívás engedelmességre és harcra. Jakab levele, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közel legyetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. 3 komoly felhívás hangzik el ebben a 2 biblia versben. Sajnos sokan nem veszik figyelembe, pedig az élet vagy a halál függ tőle. Sokan éppen a fordítottját teszik, ellene állanak Istennek, és vakon engedelmeskednek az ördögnek. Lássuk, mik a feltételei az Istennek való engedelmességnek. Először is Isten ismeret. Könnyű őt megismerni. 2 kinyilatkoztatást is adott önmagáról. A teremtettségben és Jézus Krisztusban is kinyilatkoztatta önmagát. Minden ember megismerheti Istent, ha akarja. Az Istennek való engedelmesség másik feltétele az Istenfélelem. A 3. feltétel pedig az Isten szeretete. Akit tisztelettel félünk és szeretünk, annak készséggel engedelmeskedünk is. Aki az Isten megismeréséig eljutott, annál természetszerűen következik az engedelmesség és a szeretet. Most pedig szeretnék rámutatni az Istennek való engedelmesség néhány gyümölcsére. Először is az ilyeneket Isten is szereti. Azt olvassuk a példabeszédek könyvének 8. fejezetének 17. versében. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aztán közel van az ilyenekhez mindig az Úr. Nem lehet okuk a kétségre és félelemre, mert minden vízben és bajban megőrzi őket. Azt mondja a Zsoltáros a 91. Zsoltár 1. versében. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Istennel ellene tudunk állani az ördögnek. Tőlünk nem fél, de az Úrtól igen. Márpedig nem mindegy, hogy győzünk felette, vagy ő győz le bennünket. Ha Istennek engedelmeskedünk, életünk végén az ő dicsőségébe fogadja lelkünket. Érdemes hát engedelmeskedni az Istennek. És most lássuk, hogyan állhatunk ellene az ördögnek. Először is, ha felismerjük. Nagyon ravasz, éppen ezért nem mindig könnyű őt felismerni. Nagyon fontos vele szemben az állandó vigyázat és éberség. Az Úr Jézus is azt tanácsolja a Máté 26.41-ben, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És mivel nem test és vér ellen van tusakodásunk, a lélek fegyvereit kell használnunk. Az ördög legyőzésének nagy jutalma van. Nem vagyunk legyőzve általa. Azután boldog, szabad és örömteljes életünk van. Azután az Úr közelében élünk, már e földön, nap mint nap, és végül örök életet nyerünk, és győzelmi koronát. Így serkenti az Úr Jézus a szmírnai gyülekezet angyalát. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. A 3. felhívás így hangzik. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nagy áldás az, hogy Istenhez közelednünk szabad. Még földi méltóságban lévő emberekhez sem lehet bárkinek közeledni. Nem kellene hát az Istenhez való közeledésre felszólítást várnunk, mert ő hozzá közeledni kiváltság és boldogság. Sajnos bűnös természetünknél fogva távol vagyunk Istentől, és ezért hívogat magához szent igéje által. Talán némely hallgató fölteszi magában a kérdést, miért közeledjek én Istenhez? Először is azért, mert akkor ő is közeledni fog az őt kereső emberhez. Aztán azért közeledjél, mert nála nélkül úgy sem tudsz boldogulni az életben. Hiszen minden áldás az ő kezében van. Tanácsolom, hogy ne csak akkor közeledjél, amikor valamilyen bajban vagy, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életedben. Aki itt nem akar közeledni Istenhez, a síron túl már nem teheti. Szeretném még arra is felhívni figyelmedet, hogy Istenhez közeledni csak Jézus Krisztus által lehet. Ő saját maga hirdette, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
János 14.6. Talán azt is kérdezed, de hogyan közeledjek? Először is úgy, hogy indulj el Isten felé, mint a tékozló fiú az atyai ház felé, alázattal és bűnbánattal. Azután olvasd és hallgasd szent igéjét rendszeresen. Az által is szól hozzád. Imádkozz lélekből állandóan. Az kapocs, amely összeköt téged az atyával. Látogass rendszeresen egy lelki közösséget, ahol a lelked a legjobban felüdül. És végül add át magad egészen Istennek. Ő elfogad, az Úr Jézus vére által megtisztít és megszentel. Aki ezeket a lépéseket megtette Isten felé, még egy sem bánta meg. Te sem fogod megbánni, csak indulj el. Végül szeretnék arra is rámutatni, hogy mi az eredménye az Istenhez való közeledésnek. Belső békesség és nyugalom. Szinte minden ember erre vágyik, csak nem jó úton keresi. Aztán részed lesz az ő oltalmának megtapasztalásában. A zsoltárossal együtt boldogan vallod, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Megelégedett ember leszel. Ez nagyobb nyereség, mintha hirtelen milliókat nyernél. És végül vár reád Isten országa. Akarsz-e ilyen boldog életet? Keresd Isten közelségét, és engedelmeskedj néki mindenben. Meg fogsz győződni róla, hogy nem ámítás volt, amit hallottál, hanem igazság. Amen.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet. Hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél, mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást. Hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt én zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem,
3: abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya

Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a Bétsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik, miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak Járonba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bétsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bétsemes határáig. Na, ez nagyon szép kis díszmenet lehetett. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bétsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bétsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, mint érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bétsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni, éppen búzát aratnak,

és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk. Mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bibliaóra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem, a múltkor néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Bibliaórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a részkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a részkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a részkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a részkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen övé az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen,
3: igen, morzsák.
0: Napról napra, Dr. Vernon McGee-vel.
3: Jézus bejárta a városokat és a falvokat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 35. vers. Hirdette a mennyek országának evangéliumát. Ez nem Jézus Krisztus feltámadásának az evangéliuma. Ez nem azt jelenti, hogy kétféle evangélium van. Csak egy evangélium van, de annak több oldalát ismerjük. Az Isten országának az evangéliuma annak bejelentése volt, hogy a mennyek országa megérkezett. El kellett készülni a király fogadására. Ez megkövetelte, hogy a szív állapota változzék meg, hogy képes legyen elfogadni a királyt, aki majd a keresztre megy. Gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ismételten látjuk, hogy Máté beiktatja ezt az információt, hogy emberek ezreit gyógyította meg az Úr abban a korban. Ezért nem kérdőjelezhették meg az ellenségei azt a tényt, hogy csodákat vitt véghez. Ez túlságosan nyilvánvaló volt. Megkérdeztem egy bizonyos felekezet vezetőjét, aki $1000 ajánlott bárkinek, aki bizonyítani tudná, hogy egy hitgyógyító által ténylegesen meggyógyult. Beszélt nekem számos peres esetről, amelyet ellene indítottak azok, akik megpróbálták begyűjteni a pénzt. Azonban senki sem volt képes a bíróság előtt bizonyítani, hogy meggyógyította valamelyik hitgyógyító. A lényeg az, hogy az Úr Jézus Krisztus a nagy orvos, és hiszem, sőt tudom, hogy ő tud ma is úgy gyógyítani, mint tegnap gyógyított. Nagy bizalmam van benne. Most hadd tegyem világossá, hogy nekünk a lehető legjobb gyógyítási módot kell keresnünk, amit elérhetünk, de föl kell ismernünk, hogy az orvosok korlátozottak. Az Úr Jézus azonban nem korlátozott. Bízhatunk benne, hogy az ő tökéletes akarata szerint bánik velünk, és neki kell adnunk a dicsőséget mindenért, bármi is történjék. Amikor látta a sokoságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Isten ideális királyai és uralkodói pásztorok voltak. Mózes és Dávid pásztor volt, mielőtt Isten népének élére álltak. Amikor kérjük az Urat, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, akkor azt kérjük, hogy adjon nekik pásztori szívet. Imádkozz azért, hogy az Úr adjon neked is együttérzést az elveszettek iránt. Jézus ekkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Barátom, ha valamiért imádkozol, mindig jól teszed, ha kész vagy magad megtenni azt. Amikor az Úr kérte a tanítványokat, hogy imádkozzanak munkásokért, akkor elküldte őket az aratásba. Éppen őket, akiknek imádkozniuk kellett az aratókért. Valaki egyszer ezt mondta. Amikor valaki imádkozik a kukorica terméséért, az Úr elvárja tőle, hogy erre az imára a kapával mondjon áment. Mindig úgy vélem, hogy semmifelől nem kell imádkoznunk, ha csak nem vagyunk készek magunk is megtenni azt, amit kérünk.
0: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
4: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
5: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Ott tartottunk, hogy egy fiatalember, egy jóra való fiatalember, akinek minden lehetősége megadatott az életkezdéshez, rendkívül gazdagon, rendkívül sok reménnyel indulhatott el az életbe, most ott tart, hogy nélkülözik, hogy senkije nincs, semmije nincs, és elszegődik disznópásztornak, magyarul kondásnak. Azt gondolhatnánk, hogy ennél már nincs lejjebb. Tessék csak hallgatni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Az a probléma, hogy előbb-utóbb elkövetkezik egy teljes megsemmisülés. Valahogy rohamosan közeledik a nullapont. Ez a fiú megpróbált valahogy túlélni. Munkát keresett, munkát kapott az egyébként nagyon-nagyon nélkülöző, szűkös időszakban. Lehetne erre azt mondani, hogy ez már önmagában is csoda. Munkát kap még akkor is, ha nagyon méltatlan a munka, amit végezni kell. És eljut odáig, hogy disznópásztorként sóvárog azután az eledel után, amit a disznók esznek, és senki nem ad neki. Ami azt jelenti, hogy nem megpróbálja ellopni a disznók vájójából a moslékot, bocsánat a naturalizmusért, hanem kér a főnöktől. És mérlegre kell őr az élete. Az az élet, amely valamikor úgy indult az atyai házban, hogy ő volt a második számú örökös, és mindenki fölnézhetett rá, és mindenki irigyelhette, hiszen nem béres volt, nem rabszolga, nem futottak még, hanem a fiúk, így csupa nagybetűvel. És most kicsoda? Az, akit megnéz jól magának a gazda, és azt mondja, hogy hát tudod mit? Kondást annyit kapok, amennyit akarok, a disznóimra meg szükség van, mert abból élünk. Úgyhogy elégedj meg azzal, amit kapsz. És mit kap? Hát, ami a meghaláshoz sok, az élethez meg úgy tűnik kevés. És ott kell mérlegre tennie az életét, hogy ki vagyok én tulajdonképpen? Mi van az álmaimmal? Mi van azzal, hogy annak idején odavágtam az apám harcába, hogy add ki a vagyon rám eső részét. És aztán elköltöztem. Megkímél a Biblia bennünket attól, hogy elmondja nekünk, hogy miket mondott, mikor elköltözött. Még az is lehet, hogy szó nélkül költözött el egyébként, és a szó nélkül elköltözés néha nagyobb fájdalmakat tud okozni, mint bármit mondott volna az illető. De minden esetre ez a fiú most, hogy is olvassuk? Ekkor magába szállt. Nagyon megütheti magát az ember, amikor leér a saját lelkének a mélyére. Amikor rányílik a szeme, hogy ki vagyok én igazából. Minek gondoltam magam, mit képzeltem magamról, és mi a valóság. De ez a fiú ebben a magába szállt állapotban újra elkerül egy kelepcét. Nyugodtan mondhatom, hogy itt is utoléri az atya, mert nem azt nézi, hogy hol az a fa, ahova fölköthetném magam, vagy az a szikla, ahonnan leugorhatnék, mert ilyeneket szokott ajánlgatni lelkünk ellensége a teljesen nullára kifutott emberi léleknek, hanem gondolatban hazamegy. És azt mondja, az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Milyen különös, hogy néha rendkívüli mélységekig kell eljutni, hogy az ember eszébe idéződjön, hogy van ám egy mennyei atya, akivel én nem számoltam, vagy leszámoltam, akit faképnél hagytam. És tetszik tudni, itt derül ki, hogy annak idején, amikor az apa megosztotta a vagyont,
és nem kezdett el üvöltözni, hogy mit képzelsz te magadról, és nem vágta be utána az atyai ház ajtaját, az a mérhetetlen szeretet, amivel tudta az atya, hogy mekkora árat kell neki fizetni azért, hogy ez a fiú egyszer haza térhessen, még nem tért haza, csak a lehetősége meglegyen, az most kezd gyümölcsözőre fordulni, termőre fordulni. Van a Bibliában egy megdöbbentő ige. Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Elébe megy az atya az eseményeknek. Bármennyire is gondolják a sokan, hogy tutyimutyi tehetetlen, valójában messze megelőzi a korát, meg a fiát, meg az eseményeket, és azt készíti elő, hogy ez a fiú még mielőtt belepusztulna, egyszer majd elmondja magának ezt a mondatot: az én apám házában van kenyér. Nincs mulatás, az lehet. Nincsenek duhajbarátok, az is lehet. Nem alakította át az apám kocsmává az egész házunkat, az is lehet. És még szerelmes pillangókkal se töltötte be a környéket, akik eddig az életemnek jelentették az álmát, az is lehet. De apám van, és az apám házában, ami egyébként otthon volt mindig, van kenyér. És tetszik tudni, most derül ki, hogy még az is eszébe juthat ennek a fiúnak, hogy haza lehet menni. Mert ha az apa mindent megtett volna annak idején, hogy ez a fiú el ne menjen, és a kedvére átalakítja az atyai házat, az atyai ház rendjét, és mindent megenged otthon annak a fiúnak, amire az ösztönei viszik, amire vágyódik, az önmegvalósítása viszik, akkor most nincs hova hazamenni. És ez a fiú azt mondja: útra kelek, elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Milyen kegyelem, hogy valakiben ez fölébredhet. És tudják, nagyon-nagyon sok olyan hívő családból származó ifjú és kevésbé ifjú vesz bennünket körül, akikért imádkoznunk kell, hogy bárcsak egyszer elhangozna ez a mondat: útra kelek és visszamegyek az atyához. Imádkozzunk. Mennyei atyám, te ismered a mi életünket, szívünket, gondolatainkat. Ismered a mi kiszolgáltatottságunkat, a vágyainknak, ösztöneinknek, bűneinknek. És azt is tudod, Uram, hogy lelkünk ellensége, aki végig hazudta az életet, addig, amíg tudott bennünket az orrunknál fogva vezetni, akkor, amikor nulla pontra érünk, amikor elérkezünk addig, hogy szembesülni kell a saját életünknek a szörnyű, leromlott állapotával, istentelenségével, atya mentességével, akkor megpróbál bennünket végleg tönkretenni. Milyen kegyelem, hogy ilyenkor utolérhet bennünket az ige. Az atyai házban hallott ige. És hazaindulhatunk. Könyörgünk azokért, akik most éppen ilyen helyzetben vannak, vagy e felé rohannak. Bárcsak eljönne az életükben a pillanat, amikor azt mondják: hazamegyek. Amen.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borús Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, a ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik, lásd 1 Királyok 17.17-ben, ahol az áll, hogy a sareptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösáma elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben, abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava a szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt, de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetni a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanok egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És így csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélekszó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újra élt. Lukács 8.55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20.16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a a pneumát. Lukács 23:46. És ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedetek 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ez fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS Doppelhelix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémiai gépezet. A viselkedés lélektan egyik képviselője, Skinner, pedig azt mondja, hogy az ember nem önálló lény, hanem teljesen a környezete határozza meg. Ez a behaviorizmus. Ami az embert alkotja, nem más, mint öröklődési állománya és a környezetéből érkező hatások. A Biblia szerint azonban az ember személyiség, aki képes környezetét formálni, mert több, mint anyag, nem csak test, hanem lélek is, van látható és láthatatlan része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2:9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4:9. 1 Korintus 8:3. Példabeszédek 20:27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek, Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8:26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Zsoltárok 73:28. Erről a boldog időről csak pár vers tudósít, és ezt a pár verset teljes erővel kikezdte a bibliakritika. Egyfelől megállapították, hogy a teremtés történetben többféle beszámoló van, és elkezdődött a forráskritika, melynek egyik képviselője Julius Wellhausen germán teológus volt. Azt tanították, hogy két különböző korban keletkezett teremtés történeten egymás mellett, az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha azt hangsúlyozna a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házas ágy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad, és itt sem téved a valóság leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volt először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A római levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés. Az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis. De mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálvány gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!
3: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.

Isten megaláz, de fel is magasztal. 60. Zsoltár. A karmesternek. A liliomok kezdetű énekdallamára. Intelem, Dávid tanító bizonságtétele abból az időből, amikor a naharaimi és a cóbai arámok ellen harcolt, Joáb pedig visszafordult és levágott a Sósvölgyben 12 000 edómi embert. Ó Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! Megharagudtál ránk, állíts helyre minket! Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be sebeit, mert megindult. Szörnyű dolgokat láttattál népeddel. Bódító borral itattál minket. De jelt adtál az istenfélőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől. Szela. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében. Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Moab pedig a mosómedencém. Edómra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Ki visz el az erős városba? Ki vezet el engem Edómba? Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket. Te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele 3. részének 1. versét olvassuk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Tegyük fel, hogy a feleség olyan férfihoz ment feleségül, aki nem keresztény. Kezdjük azzal, hogy nem kellett volna hozzámennie feleségül, ha ez volt a helyzet már a házasság kötés előtt is. Akár férfi, akár nő lép olyan házasságba, amelyben a másik fél nem keresztény, kockázatot vállal magára és bajba kerül. A Szentírás tiltja a hívő és nem hívő közti házasságot. Mózes 5. könyve 22. részének 10. versében ezt olvassuk. Ne szánts együvé fogod ökörrel és szamárral. Korunkban elég sok ilyen házasság van, és ez sok bajnak az okozója. Egyszer egy fiatal lány jött oda hozzám, és így szólt. A vőlegényem nem hívő, de meg akarom őt nyerni az Úrnak. Ezt válaszoltam. Megnyerte-e már? Nem, felelte. Még csak a gyülekezetbe sem akar eljönni velem. Tehát így folytattam. Ön arra a fiatal emberre most gyakorolhatja a legerősebb befolyást. Mihelyt házasságot kötnek, nagyon lecsökken az esélye arra, hogy megnyerje őt az Úrnak. Soha többé nem lesz képes neki prédikálni. Vele fog majd élni, és ő nagyon élesen fogja figyelni az ön életét attól kezdve. Ha nem tudja most elvinni őt a gyülekezetbe, akkor nagy bajban van. Nem szerette, amit neki mondtam. Lényegében elment egy másik prédikátorhoz, hogy az vezesse le a házasságkötési istentiszteletet, mert én nem vállaltam. Én sohasem adtam össze egy megtért és egy megtéretlen szemét, mert megvoltam róla győződve, hogy ez helytelen kapcsolat. Tehát ez a lány valaki mást kért fel a házasságkötési szertartás levezetésére, de 2 év múlva sírva jött vissza, és beszélni akart velem, mert már el is váltak egymástól. Az a házasság már a kezdet kezdetén rossz irányba indult el. Itt Péter első levelének ebben a fejezetében egy ilyen szerencsétlen kapcsolat leírását olvassuk, ahol a megtért feleségnek megtéretlen férje volt. Nyilvánvalóan a feleség azután lett keresztény, hogy már házasok voltak. Vajon megtérése után meg kellett változnia úgy, hogy afféle nő prédikátor legyen az otthonban, és leckésztesse a férjét az evangéliummal, amíg meg nem tér? Nem. Maradjon meg továbbra is az alárendeltség helyzetében. Az alárendeltség azt jelenti, hogy engedelmeskedik. Ez önkéntes lépés és nem parancs. A feleség önként vállalja ezt az alárendeltséget, és még a megtéretlen férjet is elfogadja úgy, mint a család fejét. Tegyük fel azonban, hogy a férfi azt akarja elérni, hogy a felesége elmenjen vele az éjszakai bárokba, és szeszes italt igyék. Vajon meg kell ezt is tennie? Remélem, hogy még azok a szigorú írásmagyarázók is, akik szerint az asszonynak engedelmeskednie kell a férjének, egyetértenek azzal, hogy az asszonyoknak ilyen helyekre nem kell követniük a férjeiket. Mégis vannak olyanok, akik ilyen tanácsokat adnak napjainkban. Egy asszony járt abba a gyülekezetbe, amelynek a lelkipásztora voltam. Az asszonyt arra akarta kényszeríteni a férje, hogy menjen el vele az egyik éjszakai klubba, ahol dorbézolni szoktak. Egyes evangélisták azt tanácsolták neki, hogy engedelmeskedjék a férjének még ebben is, és ezért elment. Ez nagyon megsértette az érzékenységét, és keserűen bánkódott ezért a lépéséért. Eljutott addig a pontig, amikor egy orvos azt mondta neki, hogy pszichiátriai gyógykezelésre van szüksége, mert nem élhet ez alatt a lelki nyomás alatt. Aztán hallgatta a rádiós szolgálatunkat, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Bibliának más a tanácsa ebben az ügyben. Amikor eljött hozzám beszélgetésre, megmondtam neki, hogy véleményem szerint Simon Péter nem ajánlotta volna ezt az engedelmességet. Megmondtam tehát, hogy megtérése után igyekeznie kell megnyernie a férjét az Úrnak, és továbbra is engedelmeskednie kell neki. De megkérdeztem tőle, hogy mit tenne, ha a férje arra késztetné, hogy rablást kövessen el. Vajon vele együtt venne részt a rablásban, és kocsijával elvinné a férjét a rablás színhelyére? Az asszony állította, hogy ezt még az említett evangélista sem ajánlotta volna neki. Hadd mondjam neked, hogy engedelmességének önkéntesnek kell lennie. Isten bizonyára nem parancsolta neki azt, hogy bűnös és kérdéses tevékenységekben vegyen részt, amikkel beszennyezhetné bizonyságtételét. Egy keresztény feleségnek nagyon vigyáznia kell megtéretlen férje előtt. A prédikálás nem túl sokat használ. Ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Más szóval, neki szótlan prédikációt kell mondania azzal a tiszta életével, amit előtte bemutat. És ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnia az engedelmességet. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Péter első levele, 3. rész, 2. vers. Péter azt mondja, hogy a férj fel fogja ismerni, hogy a feleség megváltozott, és tiszta életet akar élni Isten előtt, és többé nem akar részt venni a világias cselekedetekben. Ezért ezzel tehet bizonyságot a férje előtt.

Egy másik asszony is odajött, amikor lelkipásztora voltam, és ezt mondta. Minden vasárnap gyülekezetbe hozom a férjemet. Afféle asszony volt, aki odavihette a férjét, ahova akarta, uralkodó beállítottsága volt. Aztán így folytatta. Még nem tért meg, és minden vasárnap arra gondolok, hogy talán éppen akkor dönt Krisztus mellett, de eddig még nem tette. Hétfőn reggel aztán együtt ülünk reggelizéskor az asztalnál, és én csak sírok, és azt mondom neki, hogy mennyire szerettem volna, ha elfogadta volna Krisztust. Aztán, amikor este hazatér vacsorázni, megint mellette ülök sírva, és könyörgök neki, hogy fogadja el Krisztust. Kezdtem elgondolkodni azon, amit az asszony mondott. Mennyire lehet élvezetes egy férjnek az, hogy minden reggel és este egy síró asszonnyal étkezik együtt. Nekem nem nagyon tetszene, és azt hiszem másnak sem. Tehát telefonon felhívtam őt, és ezt mondtam. Tegyük fel, hogy egy évi várakozási idő alatt ön egyszerűen nem beszél a férjével egyáltalán az Úrról. Ezt mondta. Ó, azt akarja, hogy ne tegyek neki bizonyságot? Így válaszoltam. Nem, egyáltalán nem ezt mondtam. Péter szerint, ha nem tudja valaki megnyerni a férjét a szavakkal, akkor kezdjen bele a szótlan prédikálásba. Milyen az ön élete? Milyen magatartást mutat be a férje előtt? El kell mondanom, hogy sarokba szorítottam az asszonyt, mert nem élt olyan életet, amilyent élnie kellett volna. De elfogadta ajánlatomat, mert mindenképpen meg akarta őt nyerni az Úrnak, és sok tekintetben csodálatos asszony volt. Ámulattal hallottam aztán, hogy 6 hónapon belül a férj egy vasárnap délelőtt döntött Krisztus mellett. A szótlan prédikáció győzött fölötte. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése. Péter első levele, 3. rész, 3. vers. Nyilvánvalóan ez a vers nem tiltja az ékszereket, mert ha tiltaná, akkor a ruhák felöltését is ellenezné. A római birodalomban nagyon hangsúlyozták, hogy az asszonyoknak miként kell viselniük a hajukat. Ha abból a korból eredő képet látsz, tudod, hogy az asszonyok a fejüket mindenféle hajfonatokkal díszítették, ami nem a sajátjuk volt, hanem valaki másé. Valósággal fölépítették a hajukat, és telerakták ékszerekkel. Ma eléggé hasonló módon hangsúlyozzák a haj és ruhaviseletet. Ha nem tudsz megnyerni egy megtéretlen férfit a testi vonzás alapján, mielőtt feleségül menné hozzá, akkor sohasem nyered meg őt testi vonzással a házasság kötésed után. A feleség literszámra öntheti magára a kölnit, és a legfinomabb ruhákban járhat, de megmondom neked, ezzel még nem nyeri meg őt az Úrnak. Azt azonban hiszem, hogy a keresztény nőnek ékesen kell öltözködnie. Abban a bibliai intézetben, ahol valamikor tanítottam, valaki azt ajánlotta a lányoknak, hogy soha se használjanak illatszert, és ne törődjenek azzal, hogy miként öltözködnek. Én azoknak a lányoknak azt szoktam mondani, hogy a lehető legtöbbet kell kihozniuk abból, amivel rendelkeznek. Jól lehet, némelyiküknek nem túl sok alapjuk volt ehhez. Így szóltam. Némelyikőtök egy kicsit jobban nézne ki, ha egy kis arckrémet használna, mert különben olyanok vagytok, mintha most jöttetek volna ki a halottas kamrából. Péter itt arra mutat, hogy testi vonzalommal nem lehet Krisztushoz vezetni a megtéretlen férjet, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Péter első levele, 3. rész, 4. vers. Az asszony viseljen magán ékességet, de ez belső ékesség legyen,
a szelíd és csendes lélek el nem múló ékessége. Ruth rövid könyvében arról olvasunk, hogy amikor Boáz kiment a mezőre, és meglátta a gyönyörű moábita asszonyt, Ruthot, szerelmes lett bele. De megfigyeltél-e valami mást is? Boáz hallotta a nő jelleméről. Meghallotta, hogy csodálatos jellemű nő, és az egész személyiségét megszerette. Napjainkban sok kozmetikai termék áll a rendelkezésünkre, és semmi bűnt nem látok abban, hogy felhasználják azokat, hogy jobban nézzenek ki. Mindnyájan igyekszünk a lehető legjobban kinézni. Sándor pápa helyesen tanácsolta. Ne te légy az első, aki kipróbálja az újat, és ne te légy az utolsó, aki félreteszi az elavultat. Légy stílusos, öltöz ízlésesen, de ne ezt próbáld eszközként felhasználni arra, hogy valakit megnyerj az Úrnak. Sokkal több belső ékességre van szükség napjainkban, ez számít igazán. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Péter első levele, 3. rész, 5. vers. Az Ószövetségben számos ilyen példaadó asszonyról olvashatunk. Már említettem Ruth asszonyt, akinek családi vonalán érkezett Krisztus a földre.

Azt is olvashatjuk, hogy Ráhel gyönyörű lány volt, és Jákob megszerette őt. Ő lett az egyetlen ragyogó pont Jákob életében, aki elég homályos utakat járt végig. Ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jól tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Péter első levele, 3. rész, 6. vers.

0: szentekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, 3. rész, 7. vers. Úgy tűnik, hogy itt mind a férj, mind a feleség hívő, de azt hiszem, hogy a férjeknek szóló tanácsok mindkét félre alkalmazhatók. A férjnek úgy kell bánnia a feleségével, mint gyengébb féllel, és tisztelnie kell őt éppen ezért. Nem gondolom, hogy a mostani női felszabadítási mozgalomnak nagy jövője lesz. Az a véleményem, hogy az asszony maradjon asszonynak, mint ahogy a férfinak is férfinak kell maradnia. Mivel a nő a gyengébb fél, ezért tiszteletet kell iránta tanúsítanunk. A férfi az első helyet adja neki át. Ő száll be először az autóba, miközben férje kinyitja előtte a kocsi ajtaját. Amikor belépnek a szobába, az asszony lép be először. Amikor a járdán sétálnak, a férfi az utca felőli oldalon halad, hogy védelmezze a feleségét. Tisztelettel bánik vele. Amikor az asszony elveszti a helyét, akkor nem fölfelé, hanem lefelé halad. Ha azonban a helyén marad, akkor tisztelet illeti, és a megfelelő helyre kell kerülnie. Azt hiszem, minden férjnek úgy kell tekintenie a feleségét, mint valami különösen drága kincset, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter azt mondja, hogy ha a férj és a feleség nem jön ki egymással, akkor tönkreteszik a családi oltárt, és már nem sok haszna van az együtt imádkozásnak. Ha kutya-macska háborút folytatnak, Isten egyszerűen nem hallgatja meg a kutyákat és macskákat. Amikor azonban egyetértésben vagytok, együtt imádkozhattok, és imádságaitoknak nincs akadálya. Mielőtt tovább lépnék a Szentírásnak ettől a fejezetétől, szeretnék még néhány szót hozzátenni. A házasságot Isten ajándékozta az egész emberi családnak, nem csak a keresztényeknek vagy Izrael népének. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten megteremtette a férfit, és ugyanakkor az ember egyedülinek érezte magát. Azt hiszem, az Úr engedte meg Ádámnak, hogy hosszabb ideig egyedül legyen, és rádöbbenjen arra, hogy valami hiányzik az életéből. Aztán a Szentírás azt mondja, hogy Isten az emberből teremtette az asszonyt. Érdekes, hogy Mózes első könyve 2. részének 23. versében a héber szavak a következők. Nevezd őt Isa névvel, mert Isből származott. Isten segítőtársnak hívta el az asszonyt. Mózes első könyve 2. rész, 18. vers. Tehát olyan segítség, aki férjéhez illett. Más szóval, vállalnia kellett az egyik fél szerepét. A férfi csak fél ember volt, és az asszony lett a másik fele. Erre gondolva láthatjuk, hogy a házastársi kapcsolatban nem kezelheti a férj a feleséget úgy, mint egy kisgyereket, akinek ugrania kell mindig, amikor neki azt parancsolják. Azért van ott a feleség, hogy segítse a férjét. Azért van ott, hogy legyen a férjét kiegészítő társ. Azért van ott, hogy szeresse a férjét. És a férj azért van ott, hogy szeresse és védje a feleségét. Ez az ideális házastársi kapcsolat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy csodálatossá tetted a földi életet azzal, hogy családot alkottál. Add, hogy mindegyik családtag vállalja a maga szerepét, a te akaratod és igéd szerint, hogy kibontakozzék benne mindaz a szép és jó, amit a családi élettel adni akartál ennek a világnak. Amen.
1: Hallgatóink levelei.

0: Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 115. Zsoltár 18. verse. Kedves testvéreim az Úr Jézusban, szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom szolgálatotokra és reátok Isten bő áldását. Szeretném megosztani veletek és a rádióhallgató testvérekkel örömömet, amely ért engem az elmúlt héten. Szemműtéten estem át. Előtte testvéreimmel imádkoztunk, és kértük az Úr segítségét. Aznap, amikor a műtét volt, imádkoztam, és kértem az Úrtól igét, kaptam is. Méghozzá egy csodálatos, bátorító igét. Jeremiás 3:1-3. Mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Megköszöntem az Úrnak, ő velem volt, és csodálatosan megsegített. Mikor műtét után kinyitottam a szemem, mindent láttam. Szívem csordultig lett hálával és örömmel az Úr iránt, aki így segített rajtam. Másnap vissza kellett mennem ellenőrzésre, és csodálkozva mondja az orvosnő, hogy nem tudja, melyik szemem lett műtve, mert olyan szép mind a kettő. Nem látszik a műtét nyoma sem. Istené a dicsőség, hogy látok tisztán, szemüveg nélkül, olvashatom Isten igéjét. Hazaérve, térdre borulva adtam hálát az Úrnak, hogy ígéretét beváltotta, és irgalmasságát kiterjesztette rám. És most az a kérésem, hogy lelki szemeim is gyógyítsa meg, hogy lássam az ő szeretetét. Szeretnék hálás gyermeke lenni, naponta hálát adni mindazért, amit értem tett. Isten áldását kívánom továbbra is munkátokra János Halmáról.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 6-a. Meddig bánkódsz? Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Sámuel első könyve 16. fejezet, 1. vers. Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak. Isten elvetette Sault, mint királyt. Ez végleges, visszafordíthatatlan tény volt. Sámuel azonban nehezen tudta ezt elfogadni. Szoros kapcsolatban volt Saullal, és siratta meghiúsult reménységét. Olyan veszteséget gyászolt, ami visszahozhatatlan volt. Ezért Isten azt mondta neki, hagyd abba a gyászolást, menj, és kent fel Saul utódát. Tervem nem hiúsulhat meg. Saulnál jobb emberem van, aki hamarosan Izrael történetének színpadára lép majd. Föltételezhetjük, hogy Sámuel ezt a leckét nem csak önmagára nézve tanulta meg, hanem Dávidnak is továbbadta, aki Saul helyébe lépett, mint király. Minden esetre Dávid megmutatta, hogy jól megtanulta ezt a leckét. Amíg kisfia haldoklott, böjtölt és imádkozott abban a reményben, hogy Isten talán megmenti a gyermeket. De mikor a fiú meghalt, Dávid megfürdött, ruhát váltott, bement Isten házába, hogy leboruljon, majd ételt hozatott magának. Akik nem értették meg gyakorlatias magatartását, azoknak azt mondta, de most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Lásd Sámuel második könyve, 12. fejezet, 23. vers. Ennek mondani valója van a mi keresztjén szolgálatunkra és életünkre nézve is. Megtörténik ugyanis néha, hogy Isten elvesz tőlünk egy szolgálatot és másnak adja. Ilyenkor azután szomorkodunk, hogy számunkra megszűnt a szolgálat lehetősége. Talán összetörik egy barátság vagy egy partner kapcsolat, és ennek következtében életünk üresnek és sivárnak tűnik. Vagy borzalmasan csalódunk valakiben, aki nagyon közel állt hozzánk, gyászoljuk egy nagyra értékelt kapcsolatunk elmúlását. Vagy talán szertefoszlik egy életen át melengetett álmunk, vagy megsemmisül valamilyen nagyra látó becsvágyunk. Gyászoljuk vágyaink és törekvéseink végét. A gyász önmagában véve nem visszás dolog, de nem tarthat oly sokáig, hogy elnyomorítsa képességünket, amellyel szembenézhetünk a jelen kihívásával. E. Stanley Jones mondta, hogy hozzászoktatta magát az élet minden bajából és csapásából egy óra leforgása alatt gyógyuljon ki. Egy óra valószínűleg túl kevés a legtöbbünk számára, de nem maradhatunk mindörökre vigasztalhatatlanok olyan dolgok és körülmények miatt, amelyeket már nem lehet megváltoztatni.

0: Kerekkuckó.
1: Heidi úrig, nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. A múlt nyomában, első rész. Sara és Louisa már ott volt Appleby kisasszonynál, amikor a fiúk megérkeztek.
2: Siessetek, van süti, kiáltotta Sara.
1: Igen, a kedves Taylorné tényleg sütött egy kis diós süteményt, amikor tegnap este elmeséltem neki, hogy az indián barátaim jönnek látogatóba. Appleby kisasszony vidáman hunyorított, a veranda asztalra tette a süteményt, aztán Joshhoz és Mattyhez fordult.
2: Köszöntöm barna hottős főnököt és a barátját, sas szemet, mondta, és megismételte a tegnap esti ünnepélyes üdvözlő mozdulatokat.
1: De ahogy látom, az urak ma nem indián viseletben vannak. Matty legyűrte előbbi csalódottságát, és ugyanolyan ünnepélyesen viszonozta az üdvözlést.
2: Éppen lovagolni voltunk, magyarázta Josh, és akkor a toldisz mindig az ember szemére csúszik.
1: Louisa nevetett.
2: Ami persze képtelenség, mondta aztán halálosan komoly arccal. A főnöknek végül is mindig át kell látnia a helyzetet.
1: Sara kuncogott.
2: Talán Mattyre jobban illik a toldisz, akkor ő lesz szőke hottős főnök.
1: Louisából kirobbant a nevetés, Appleby kisasszonynak is nevetnie kellett.
2: Őrület, gondolta Matty, mit össze tudnak vihorászni?
1: Már tudta, miért rejtett el az indián ruhát olyan jól Louisa elől.
2: Kár, hogy tegnap este felfedezték őket.
1: A gyerekeknek ízlett a diós sütemény.
2: És most tessék elárulni nekünk az indián titkát, jó?
1: Sara kiitta a pohárból az utolsó korty almalét is, és nagy várakozással nézett Appleby kisasszonyra. A koros hölgy nevetett.
2: Igen, most elárulom.
1: A múlt nyomait fogjuk követni, de előtte meg kell nekem ígérnetek, hogy a szüleiteken kívül ezt senkinek sem mesélitek el.
2: Ígérjük, Appleby kisasszony,
1: biztosította Sara, és a többiek is bólogattak.
2: Nagy indián becsület szavatokra?
1: Appleby kisasszony behatóan nézett egyenként mindegyikükre.
2: Nagy indián becsület szavunkra,
1: ismételték meg mindnyájan, és Louisa közben Sara keze után nyúlt.
2: Valamivel több mint 40 évvel ezelőtt, kezdte Appleby kisasszony, a szüleimmel együtt itt, ebben a házban laktam. Édesapám farmer volt, és a földeken gazdálkodott. Édesanyám a háztartást vezette. Művelte a konyhakertet, minden nap megetette a tyúkokat, és összeszedte a tojásokat. Nekem segítenem kellett a mamának a háztartásban, de közbe-közbe mindig találtam alkalmat arra, hogy egy könyvvel a kezemben behúzódjak egy rejtett zugba. Akkor 10 éves voltam, és legszívesebben indiános könyveket olvastam. A könyveket a padláson egy ládában fedeztem fel, és nagyon beleéltem magamat ezekbe a történetekbe, hiszen nem olyan borzasztó régen volt, hogy itt még igazi indiánok laktak. Elképzeltem, milyen jó volna egy igazi indián lánnyal összebarátkozni. Az összes indiános könyvet kölcsön adtam a legjobb barátnőmnek, Suzinak, és ő is ugyanúgy lelkesedett értük, mint én. Maradék anyagokból ruhát, övet és homlokpántot vartunk magunknak, befontuk a hajunkat, és tényleg úgy néztünk ki, mint a kis indián lányok. Csobogó pataknak és suttogó fenyőnek neveztük magunkat. A túloldalon levő rét az ezüstös nyírfák völgye lett, és eljátszottuk a könyvekből a kedvenc jeleneteinket. Suzi fiú testvérei természetesen szintén elolvasták a könyveket, és egy nap maguk készítette, indián ruhában jelentek meg. Attól fogva ők voltak a navahók, Suzi és én az apacsok. El se hiszitek, milyen jól mulattunk együtt. Appleby kisasszony elhallgatott, és tekintete a nyírfák között csobogó patak keskeny medrét követte. Látta magát, mint kicsi lány, ahogy barna ruhában, derekán tarka övvel a dombon fel az erdő felé szaladt. Sötét hajfonatai a vállát verik, a hón alatt egy titokzatos ládácskát visz. Appleby kisasszony még mindig hallgatott. Sara végül megkérdezte. És aztán? Mi történt aztán?
1: Appleby kisasszony pislogott egyet, mintha először neki magának is ki kellene igazodni a történteken. Aztán Sarára nézett és mosolygott.
2: Most lesz csak igazán érdekes,
1: mondta, és sokat ígérően ragyogott a szeme.
2: Egyszer kaptam édesapámtól egy erős kis fémdobozt. A doboz fedelére és az előső oldalába lyukat fúrt. És Suzy meg én a megtakarított pénzünkön vettünk a vegyesboltban egy picike lakatot, amihez két kulcs volt. Ezzel biztosítottuk a dobozt. Az egyik kulcsot Suzy kapta meg, a másikat én. Elástuk a dobozt fent az erdőben, egy nagy tölgy közelében. Két keresztet karcoltunk a tölgyfába, ez volt a jel, és ha háttaláltunk ezeknek a kereszteknek, 6 lépést kellett előre megtenni, pontosan azon a helyen ástuk el a dobozunkat. – És mi volt a dobozban? – kérdezte Luisa kíváncsian. – A leveleink – válaszolta Appleby kisasszony. – Postaládának használtuk. A dombon levő erdő félúton volt Suzy szüleinek a farmja és a mi farmunk között. Naponta ugyanis nem tudtunk találkozni, mert sokat kellett otthon segítenünk. Indián játékainkat általában vasárnap délutánonként játszottuk, de közben azt azért többször meg tudtuk tenni, hogy gyorsan elszaladjunk az erdőbe, és megnézzük a postaládánkat. Odafent a cserjésben külön elrejtettünk egy kis ásót. Suzy azt mesélte el a leveleiben, ha kihallgatta a testvéreit, hogy újabb támadást terveznek az apacsok ellen, vagy olyan dolgokról írtunk egymásnak, amik az iskolában történtek velünk. Néha egy-egy könyvet is betettem a dobozba, hogy olvassa el, de a testvéreinek erről semmiképpen se volt szabad tudniuk. Majdnem 13 éves koromig tartott az indián barátságunk. Édesapám akkoriban nem volt jól, és már nem győzte a munkát a farmon. Ezért eladta a földeket a szomszédoknak. Bérbe adta a tanyát, aztán édesanyámmal és velem együtt egy távoli városba költözött, ahol nagyon jó orvost és könnyebb munkát talált. Suzy és én szinte vigasztalhatatlanok voltunk, amiért el kellett válnunk. Még egyszer találkoztunk az ezüstös nyírfák völgyében. Az összes levelünket beletettük a titkos dobozba, és végül elástuk a dobozt az erdőben. Mielőtt elváltunk, örök barátságot ígértünk egymásnak. Suzy egyik bátyja kivágott fából egy szívet, a barátnőm az egyik felébe belekarcolta, hogy Julia, a másikba, hogy Suzy. Aztán középen ketté fűrészelte a szívet. Én azt a felét kaptam, amelyiken Suzy állt, ő azt a felét tartotta meg, amin az én nevem volt. Sose szabad elveszítenünk, súgta búcsúzóul. Ha egyszer valamikor viszont látjuk egymást, akkor összeillesztjük a két felet. Ugyanazon az estén elutaztunk a lovaskocsinkkal, amin rajta volt mindenünk. És több mint 40 évbe telt, mire visszatetszett jönni? Kérdezte Meti egy kis szünet után. Appleby kisasszony bólintott. Igen, válaszolta. Több mint 40 évbe. Tetszett még találkozni Suzyval? Meg tetszett látogatni? Kérdezte Josh. Sajnos nem, válaszolta Appleby kisasszony. Eleinte írtunk egymásnak, de valahogy megszakadt a kapcsolat. Utolsó levében azt írta Suzy, hogy édesapja egy másik farmot akar bérbe venni, és máshová fognak költözni. Ezután már nem hallottam többet róla. Talán valahol itt a közelben lakik, vélekedett Luisa reménykedve. Appleby kisasszony megrázta a fejét. Mindjárt érdeklődtem, ahogy megérkeztem. Suzy Jones-t már senki se ismeri. Taylorné, aki elég sok felé megfordult, szintén nem tud róla. Talán férhez ment, és most más a vezeték neve. Egy ideig senki se beszélt. Aztán Sara megszólalt. De mutatni akart még nekünk valamit, Appleby kisasszony. Azt mondta, egy igazi indián titokot. Appleby kisasszony szeme újból vidáman csillogott. Pontosan ezt teszem most. Gyertek velem, gyerekek!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Úgy emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 városfejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok városfejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak. És ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki halva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságot tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani, és maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele? Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az úr pontosan azt akarta, hogy a bécsi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szóba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirját Jeárim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani! Aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben? Mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt. De ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük, Kirját Jeárimba. És elmentek a Kirját Jeárimiak, elvitték az úr ládáját, és bevitték Abi Nádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abi Nádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért, én többször megnéztem a térképet, Kirjat Jeárim, minthogyha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az igehirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje. De Izrael sokatszor játssza el, minthogyha nekik is úgy lenne. Közben hányan hajtották örök álomra a fejüket. Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda a filiszteusoktól, halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk? Van, aki együtt lakozik velünk? Van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk? És aki föloldozott minket a lelki terhektől? Aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év. Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon,
3: hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok, siránkozva, hogy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét.
2: Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat,
3: és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rá mutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimenekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és őszintén remélem, hogy a Biblióra, ahol munkatársaim is jelen vannak természetesen, és együtt hallgattuk Isten igéjét, áldást fog hozni mindenki számára. Tudom, hogy a téma szokás szerint nem könnyű. De azért veszük elő ezeket a nem könnyű témákat, mert bár időben több ezer évet repülünk vissza a történelemben, ez több mint 3000 év, majdnem 3100 év távlatában van, de ugyanakkor a szívünk, a gondolataink ugyanolyan kísértésekkel vívnak és harcolnak, mint annak az időnek az emberei. Remélem, hogy a hozzászólások megerősítik az üzenetet, amit kaptunk az Úrtól. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Ott szeretném kezdeni, amikor arról volt szó, hogy Isten nem adja másnak a dicsőségét, és amikor Izrael fiai, mondjuk úgy, hogy a ládát megszentségtelenítették azzal, hogy belenéztek, talán mi ezt nem is késő újszövetségi korban élő emberek, nem is értjük ezt teljesen, vagy nem is gondoljuk azt, hogy az mi lett volna akkor a bűn, de hát ott tudjuk azt, hogy Isten a frigyládának a kezelését, vagy a használatát, vagy a vele való bánás módot azt nagyon precízen előírta, és hát láthatjuk mind a filiszteusoknál, mind a Izrael népénél, hogy mi lett a következménye annak, amikor hát az Isten dolgait megszentségtelenítették, és ugyanígy eszembe jutott az is, amikor egy király, Belsazár királyról azt olvassuk, hogy elővette azokat a aranyedényeket, amiket elhoztak a babiloniak az Úr templomából. Ez néhány száz évvel később történt, és azokból ivott főrangú embereivel együtt, és akkor megjelent az Isten keze, és ott is ítéletet hirdetett. És láthatjuk azt is, hogy amikor a késői jeruzsálemi templomot megszentségtelenítették azzal, hogy árultak és kúfárkodtak. Maga az Úr Jézus ment be és fölborogatta az árusoknak az asztalait. És láthatjuk, hogy Isten milyen hatalmasan közbelép, akkor, amikor hát úgy látjuk, hogy megszentségtelenítésre kerülnek az ő dolgai, és elgondolkoztam a magunk életében, hogy a gyülekezeteinkben, ahogy szó is volt az ige hirdetésben, hogy bár a gyülekezetünk Istenháza sok embertől hallottam, hogy hát nem az a lényeg, hogy az imaházban mi történik, nem az a lényeg, hogy egy templomban, hanem a szívünk az Istennek a temploma, és hát az a lényeg, nem is fontos az. De valahol ezek fontos dolgok. Én úgy látom, hogy viszonyulunk az Isten házához, hogy viszonyulunk az Isten templomához. És úgy gondolom, hogy nagyon is jelentősége van, hogy viszonyulunk az Isten szentségéhez a magunk életében. Mert van rá igei példa arra, hogy Isten nem adja másnak az ő dicsőségét.
2: Betsemes kapott ugye egy hatalmas ajándékot, vagy hatalmas lehetőséget, ami pedig az volt, hogy a frigyláda az hozzájuk érkezett meg. És ők ugye ünnepeltek is, nagyon boldogak voltak, hiszen visszakapták az istenüket, úgymond. Viszont nem kezelték helyén, és ennek meg lett a következménye. Viszont amikor a következmény az megtörtént, akkor a probléma kezelés az nem az volt, hogy böjtöltek, vagy megbékítették volna valahogy az Istent, hanem megfogták, és lényegében lepasszolták máshova a Fridládát, mert hogy mint valami bálványt, hogy ez nem a mi felelősségünk, oldjátok meg ti. És igazából a hozzáállásuk ez alatt a fél év alatt igazából semmit nem változott, ugyanis az előtt is úgy kezelték a szövetség ládát, mint valami bálványt, és úgy kezelték az Istent, mint valami szolgát, és ezután is ugyanúgy kezelték, hogy itt van, tessék, vigyétek, mert azzal, hogy én ezt elviszem a másik városba, megoldódik a problémám vele.
3: Én is a bécsemesiek reakcióján gondolkodtam nagyon elhangzott a prédikációban, hogy hát akkor szabaduljunk meg az Istentől. És ennek kapcsán nem csak olyan történetek jutottak eszembe, én ugyan nem éltem még annyit, mint az igehirdető, de sajnos már többször láttam olyat, hogy akár egy-egy lelkész, aki tényleg az Isten igéjét hirdette, leváltottak, de eszembe jutott egy számomra nagyon kedves néni, aki azóta már az Úrnál van. De ő átélte azt, hogy a második világháború kapcsán az ő édesapját és a családjukat kizárta egy gyülekezet, mert hogy nem léptek be a Hitlerjugendbe, és mivel hogy nem értették meg az idők szavát, mondta a gyülekezet, mert az édesapja ragaszkodni akart Isten igéjéhez, és úgy nevelte a gyermekeit is, hogy ragaszkodjanak Isten igéjéhez. A gyülekezet reakciója az volt, hogy hát akkor szabaduljunk meg tőlük. És hogy vajon a mi közösségeinkbe magunknak keresünk tanítókat, vagy tényleg Isten igéjével a kezünkbe azt figyeljük, hogy ki az, aki valóban ragaszkodni akar az ő igéjéhez.
4: Hát nekem a kíváncsiság indította el a gondolataimat, mert ugye a ládába tekintés az tulajdonképpen egy kíváncsiság volt, és ez az emberekre mindig jellemző volt, és már az Édenben is. Mert a kíváncsiságból aztán következik az, hogy én mindent tudni akarok, kíváncsi vagyok mindenre, de ugye vannak határok, amiket Isten nagyon erőteljesen megszabott már az Édenben is, de attól kezdve is mindig megvoltak a határok. De az ember, aki teremtmény, feszegeti a határokat, mert olyanok akarunk lenni, mint az Isten minden titkok tudói. Tehát először ez jutott eszembe. A másik pedig az, hogy el kell azon gondolkozni mindegyikünknek, akik hallottuk ezt az ige hirdetést, hogy kik is azok az idegen istenek a mi, vagy a körülöttünk lévő és általunk ismert emberek életében. Mindenkinek más. Vannak úgynevezett ártalmatlan bálványok, ártalmatlan istenek. Rengeteg olyan dolog van a mai világban, a felvilágosult, a nagyon-nagyon felvilágosult emberek körében, hogy olyan nevetséges, gyermekes bálványokhoz ragaszkodnak, és szinte betegesen, ami hát tényleg felveti azt a kérdést, hogy akkor hogy van, amikor az ész van a trónon, akkor közben pedig mégis ez történik. És igen, Józsué híres mondása, amit nagyon sokat idézünk, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, hogy jó lenne ezt megvizsgálni, hogy ez a saját életünkben, akik magunkat hívőknek tartjuk, és az Úr követőinek, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig mi is elmentünk abba az irányba, hogy a szokások, a hagyományok és az elvárások befolyásolják az életünket.
5: Engem én nagyon elgondolkodtat az a kérdés, és bizonyos mértékben szomorkodom is fölötte, mennyi időt bír ki Isten népe, vagy a hívő ember, hogy félreteszi Istent, az Úr Jézust, azaz félreteszi az igét. Látjuk a mai történetből is, hogy milyen problémát jelent, amikor hosszú-hosszú éveken vagy hónapokon keresztül nincs ott Isten az ő népe között. Eszembe jutott egy másik történet az Ószövetségből, Jósiás királynak az élete. Őnek a 18. évében volt az a eset, amikor a templom felújítást végezték, hogy találtak a templomba egy könyvet, és nem tudták, hogy mi az. És alapjában véve nem csodálkoztam, amikor ezt a történetet olvastam, hiszen az ő édesapja Manassé 55 évig uralkodott, aki félretette, és ő neki nem kellett Isten, és ugye még ehhez hozzájön a 18 év Jósiásnak az uralkodásából, az több mint 70 év, és már nem ismerték föl, még azok sem, akik megtalálták a könyvet, hogy mit találtak meg, és ugye kiderül, Hulda próféta asszony azt elmondta, hogy Isten igéjét találták meg, a törvénykönyvet. És milyen pozitív változás történt a király életében, a nép életében, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen a hívő ember életében. Tehát mennyit bírok ki én a közösség nélkül? És eszembe jutott, én úgy tartom, és én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb dolog az életemben a Bibliával való együttlét, az eltöltött idő, a bibliaolvasás, annak a tanulmányozása, a gyülekezet, a közösség, az Úr Jézussal való, ilyen formán való együttlét, mert enélkül én úgy gondolom, ma különösen lehetetlenség megállni a hitben és Krisztusi életet élni. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne tegyük félre a Bibliát, se az Úr Jézust, vállaljuk ezt a közösséget, nagyon-nagyon sok áldás van benne.
6: Én egy kicsit visszatérnék a bécsemesiekhez, mert elgondolkodtam rajta, hogy ők mennyi mindent jól csináltak. Erről még keveset beszéltünk. Gellért egy-két szót említett az elején. Tehát nagyon jó, hogy ők örültek Isten ládája visszaérkezésének. Azt is nagyon jól csinálták, hogy kerestek lévitákat, akik levették a szekérről. Az is nagyon-nagyon jó volt, hogy áldozatot mutattak be Istennek, mert hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és isteni a dicsőség. Tehát nagyon-nagyon sok mindent jól csináltak, az örömünnep is indokolt.

0: Hát lelkület bennünk van. Megtért egy alkoholista testvér, hát akkor még nem volt testvér, szóval nagyon mély alkoholizmusból tért meg, és örült az egész gyülekezet, hogy megszabadult, és tényleg letette az alkoholt, ezt a területet Isten kezébe tette le, a gyülekezet tagja lett, stb. És sok év elteltével, hát egyszer kibukott, hogy hát a feleségéhez azért annyira nem hűséges. És amikor ez a téma előkerült, és hát beszélgetésre került a sor, akkor felháborodva annyit mondott, hogy én annyi mindent megtettem már Isten törvényéből, hát csak nem várja tőlem, hogy még ezt is. Ez lehet, hogy megmosolyogjuk, de azért sokszor ez a lelkület van bennünk. Mondom, ez egy kirívó példa volt, hogy én engedelmeskedtem Istennek ebben is, abban is. Ja, hogy mondjuk egy kicsit az üzletet úgy csinálom, hogy jól sikerüljön, tehát mert a mai világban, vagy sok mindent megcsinálom, de hát diákként azért, na, időnként kell valami segédeszköz is, hogy minden vizsga tökéletes legyen, és még sorolhatnám. Tehát vannak olyan dolgok, amiket olyan bocsánatos bűnnek tekintünk, mert az nem olyan nagy dolog, kinek ártok vele, és még sorolhatnám. Vagy mondjuk a falánkság bűne, vagy amikor kétértelmű vicceket mesélünk. Tehát azért vannak ilyen jobban elfogadott dolgaink, és eszembe jutott az az ige is, hogy aki mindvégig kitart, és mindenben, és nem válogatva Isten törvényében, mert aki egy ellenvét olvassuk, az az egész megszegte, az egész parancsolatot megszegte. Tehát aki mindvégig kitart, és én hozzáteszem, és mindenben igyekszik, az üdvözül. Tehát Isten törvényében nem lehet válogatnunk, és nem lehet azt mondanunk, hogy hát ez már nem annyira lényeges, hát már annyi mindent jól csináltam, hanem törekednünk kell, mégpedig életünk végéig.
1: Sok olyan közösség van, ami arra épít, hogy valamilyen módon várja Isten megjelenését, vagy hogy Isten hatalmának, az ő lényének megnyilvánulását, és amikor ez megtörténik, akkor csodálkoznak, és hogy nem értik, hogy miért van, mi hogyan van, mi az, amit Isten valójában szeretne tőlük. És amit ebben a történetben is láttunk, hogy ha ezt megpróbáljuk lefordítani, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mitől függ Isten tisztelete, hogy Isten szentsége az-e, amit mi szeretnénk szem előtt tartani, vagy mi akarjuk meghatározni azt, hogy milyen módon szenteljük meg Istent, milyen módon adunk neki valamiféle fajta dicsőséget. Tehát amikor a mi emberi tetteink, szavaink, a liturgia, hogy azt mondjuk, hogy az valami, és hogy azáltal szenteljük meg Istent, meg dicsőítjük meg Istent, vagy pedig azt várjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, és megüresítjük magunkat, leteszünk magunkból mindent, ami a mi elvárásunk, ami prekoncepciónk, azt gondoljuk, hogy ez így jó, meg az úgy jó, és azt mondjuk, hogy nem, hanem szeretném megérteni azt, hogy mi az, amivel Isten ténylegesen és valóságosan a mi közösségünket előre tudja mozdítani. És itt is ebben a történetben azt lehet látni, hogy ez a fajta alázat és őszinte Istenre figyelés, ez hát vagy hiányzott, vagy nem értették meg Isten vezetését, de hogy nem úgy álltak hozzá, hogy akkor mi most, mint gyülekezet, teljes egészében szeretnénk úgy cselekedni, hogy az Isten dicsőségére legyen, hanem megpróbáljuk valamennyire magunk hasznára fordítani, vagy ameddig jó nekünk, akkor jó nekünk, hanem akkor nem, így csavarjuk, úgy csavarjuk, hogy ez egy veszélyes dolog, és a mai világban nyilvánvalóan nem annyira veszélyes, mint akkor, hogy hozzáérünk a Fried ládához, és meghalunk, vagy beletekintünk, és akkor elpuszul egy egész közösség, de ezzel nem is szabad visszaélni. És azt látom, tapasztalom, hogy sokan ezt túl lazán veszik. Ha nem is pusztulnak el azonnal, akkor jó, hát akkor ezt is szabad, azt is szabad, ezt sem kell komolyan venni, azt sem kell komolyan venni, miközben Isten szent

0: jelentősége az nem változott meg. 3-4 ezer évvel ezelőtt ugyanolyan volt Isten szentsége, mint ma. És ő szent és tiszta. És nem mi fogjuk meghatározni azt, hogy hogyan közelítjük meg, hogy ezt hogyan értékeljük, hogyan gyakoroljuk a mindennapokban. Ezt komolyan kell venni, hogy alázattal ráfigyelve kell közelítenünk, és ráfigyelve is az ő szentségét szem előtt tartva kell mindenféle fajta liturgiát, minden dolgot elvégeznünk, miközben Jézus Krisztus által üdvösségünk van, és kegyelmet kaptunk, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy ne vegyük komolyan az Atya Isten tiszteletét.
1: A filiszteusoktól az 5 nagy főnök hazamegy, és azt hallottuk, hogy mégse történik semmi, pedig hát ami közöttük történt, az igen-igen predesztinálta volna a teljes filiszteus csapatot, hogy változás történjen az életben. És ugye eszembe jutott, hogy talán rájuk is igaz az, ami a ma emberére nagyon, hogy a megszokás, meg az emlékek, meg a múlt, meg már az őseink is így csinálták, kezdetű mondatok, azok milyen szinten akadályoznak meg bennünket, vagy az emberek nagy részét a megtérésben. És direkt hangoztattam azt, hogy minket, vagy bennünket a megtérésben, hiszen nem arról kell nekünk beszélgetni ma, hogy hát ilyen a világ, vagy olyan a világ, és ugyanúgy, mint hogy a filiszteusok is tudták, az Isten dolgait szinte fillére pontosan elmondták, mi történt Izrael népével Egyiptomtól kezdve. Miért nálunk nem ugyanígy van? Történt a mi nemzetünk életében is egy reformáció. A reformáció nem egy teljes változást akart volna, és hányan álltak ellene a mi nem így szoktuk kezdeti mondattam miatt, és lett ennek véres következménye. És igen, úgy gondolom, hogy valóban a mi kis Istenünket, azt nem ilyen nagy dolgokban kell keresni, ami otthon van, hanem sokszor talán a megrögzött, megszokott dolgaink azok, amik el tudnak tántorítani attól, hogy bár óriási vágyódás van az emberek szívébe Isten után, de tenni is kéne valamit, és ahhoz, hogy ezt kidobáljuk, vagy másképp legyen, hát talán inkább már nem csapnánk bele, mert azért az nyűgös, meg fárasztó. A másik dolog viszont, ami számomra megdöbbentő, és nem is nagyon értem, miért kellett Sámuelnek kispadozni 20 évet? Hát ez olyan, mintha most én csinálnék egy valamilyen fantasztikus foci meccset, és a legjobbjaimat azt úgy döntenék, hogy ti pihentek, és majd amikor már nagyon nagy a baj, akkor jön a becserélés. Érthetetlen, hiszen Sámuel ráadásul olyan kötődésben van, nem csak a Jóistennel, a Frigyládával is, ott alszik a Frigyláda mellett. Bizonyára benne is volt egy óriási vágyódás, hogy fizikálisan is újra hagy találkozzanak. És tényleg érthetetlen, de valahogy azt is tudomásul kell venni, amit a Jóisten sokszor mondott már el, hogy az én utaim, nem a ti utaitok, hogy a Jóistennek ez a 20 év, ez tényleg egy pillanatnyi idő, viszont sokszor az időt felhasználja arra, hogy a számunkra esetleg érdekes és nagy tudású embereket is pihenteti, bennünket pedig belekerget egy olyan vágyódásba, ahol eljutunk oda, hogy nem lesz visszaút. Ahol tényleg át kell azt gondolni, hogy jó lesz végre otthonról kidobálni mindent. Nem csak egy-két dolgot, tényleg mindent.
2: Még fiatal vagyok, nem voltak messze a suliban töltött évek és a sikeres vizsgák, vagy azok az események, amiket sokat imádkoztunk, hogy sikerüljön, vagy esküvők, amik egy örömünnepek, és én is sokat gondolkodtam azon, mint minden fiatal, hogy vajon mennyire lehet örülni, és meddig lehet elmenni. És ez a történet a legjobb példa arra, hogy örülni lehet, de soha nem lehet eljutni arra a szintre, amit már egyértelműen bűnnek és Isten gyalázásnak lehet nevezni.
3: Anikó említette, hogy a bétsebesiek sok mindent jól csináltak. Ugye ezen nagyon elgondolkodtam, és eszembe jutott, hogy a lódiciaiak is sok mindent jól csináltak. Elmondja Jézus, hogy milyen csodálatos a közösség. kívülről. És mégis Jézusnak könyörgzik el, hogy engedjetek már be. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mi történt Bécsemesbe? A kultikus szokásokat végigvezették, aztán eddig volt, Isten tovább nem kell. Mi lett volna a megoldás? Ami Jákob életében megoldás volt, amikor tusakodik az angyallal a jobbok revénél, és az angyal el akar menni, akkor átfogja, és azt mondja, hogy nem engedlek el, még meg nem áldasz engem. Hát, ha egyszer visszakapták a fénylábával az Isten jelenlétét, mi lett volna a megoldás? Halleluja, dicsőség az Istennek, és nem engedünk el többé. Ha szabad még, akkor szólok arról, hogy elhangzott az ige hirdetésbe a csoda. Hogy sokan a csodára építenek. Milyen is a csodahit? Azt mondja Jézus, a csodákat nem láttok, nem hisztek. Én nagyon röviden két csodát szerették elmondani. Mind a kettő 1961-ben történt, én katona voltam. Amikor kiengedtek szabadságra, eljöttem Budapestre, Balassagyarmatról, és egy keddeste volt, és imóról volt Újpesten. Lehet, hogy már elmondtam, a Nagy Károly testvérnek nem volt szabad prédikálni az imórán, ott az asztal mellé állt, és onnan beszélt, és azt mondta, hogy testvérek, nálunk Erdélyben csoda történt. Térnek meg a hívők. És azt hiszem, erre a csodára nagy szükség lenne. A másik ugyanebben az évben, talán két hónappal később meghalt az apai nagyapám, a lelkipásztor. És a temetésére szinte elengedtek, és a körzet, nem mondok se falunevet, semmit, a körzeti lelkipásztor, hogy temette a nagyapámat, utána este evangélizált a mi falunkba. És az evangélizálás közben elmondta, hogy mi történt abban a gyülekezetben, ahol ő lelkipásztor. A klinikai halál állapotába került egy néni. És a gyülekezet nagy összefogással, sírással elkezdett imádkozni a néniért, és a néni felébredt. És azt mondja a néni, hogy ott mindenki előtt, azért engedtek engem ide-vissza, nehéz elmondani, hogy elmondjam nektek, ez a gyülekezet ennyi tagú, de nem mondom a számot, a két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan igazán hívők. És akkor elindult abba a gyülekezetbe egy nagy bűnbánat, megtérés, sok bőttel, imádkozással és könnyel, és helyreállt a gyülekezet. Na, ez a csoda.
4: Elgondolkodtam a bécsemesiek válaszán, hogy meg kell szabadulni a Frigyládától, és hogy ez a probléma nem csak akkor volt, hanem ez mai nap is nagyon sokszor így van, és itt visszatérnék a Naomi gondolatához is, hogy ez a történelem során sokszor ismétlődött. Ő mondott példát is, én pedig szeretnék a jelenről beszélni. Ha nem is úgy, hogy azt mondjuk, hogy Istentől akarunk megszabadulni, hanem azoktól, akik talán túlságosan komolyan veszik a hitet. Elgondolkodtam azon, hogy ezt a kommunizmus alatt azért meghagytuk a kommunistáknak, ezt a munkát, mert egyik lelkészt pakolták ide, a másikat oda, ha túlságosan sokan tértek meg a gyülekezetébe, vagy a fiatal, hát pláne, ha a fiatalok is, akkor az olyan főben járó bűn volt, hogy attól nagyon gyorsan meg kellett szabadulni. És helyezték valami olyan helyre, ahol úgy gondolták, hogy nem fog ártani, mármint az ő ideológiájuknak, nem az Úr ügyének. És ugye Naomi említett egy családi példát is a történelemből, de én elgondolkodtam azon, hogy azért most ezt sokkal finomabban csináljuk. Mondjuk vegyünk egy ifjúságot. Van egy-két igazán az Úrral járó fiatal, lehet, hogy nem küldjük el, csak hát kiközösítjük. És ezt nem így levegőből mondom, hanem sajnos láttam rá példákat. Mert nem jó, hogy annyira úgymond kilóg a sorból. Mert nekünk az a jó, hogyha mindenki olyan, mint mi vagyunk, és nem tűnik föl az, hogy hát máshogy is lehetne. Vagy ezt ugyanígy lehet testvérek, felnőttek között is megtenni. Tehát mi nagyon tudjuk éreztetni a másikkal, hogy nem tartozik közénk, mert nem olyan, mint mi. Csak az a gond, hogy nem mi fogjuk a végelszámolást elintézni, hanem Isten fogja nézni. És ugye van az a példázat az Úr Jézusnak, amikor a bal keze felől állóknak azt mondja, hogy távozzatok, mert nem ismerlek benneteket. Az örök kárhozatra kell, hogy menjetek. És azok mondják, hogy de hát nem a te nevedben tettük ezt, azt, amaz, nagy és szent dolgokat, és a te nevedben prédikáltunk, és azt fogja mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát Istent nem fogjuk tudni becsapni, és lehet, hogy most valaki úgymond kiri a sorból, Illés is nagyon kilógott, hogy egy bibliai példát mondjak. Szegény úgy gondolta, hogy egyedül van, annyira magára maradt, de mégis Illés volt az Úr oldala, és azok az emberek, akikről ő nem tudott, de Isten meghagyta a maradékot. És ma is van maradék, csak kérdés az, hogy mi hova tartozunk. Mert lehet kiközösíteni azt, aki úgymond nagyon hívő, és nekünk ez nem szimpatikus, de az Úr a végelszámolásnál azt fogja nézni, hogy az én tanítványom vagy sem. És csak azok fognak üdvözülni, akikre ő azt mondja, hogy ők az enyémek. Mert az én vérem árán megtisztultak, és így méltók arra, hogy velem legyenek a menny dicsőségében azon a bizonyos nagy vacsorán.
5: Nagy utat tettünk meg a beszélgetésben a Frigyláda és Bécsemes kapcsán, de azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok hangoztak el. Remélem, sokan el fognak ezen gondolkozni, természetesen velünk együtt. Ha az Úr akar és élünk, egy hét múlva találkozunk legközelebb ugyanezen a csatornán. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ez teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Joel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagymértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Joel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Joel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis profétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író próféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg, tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így prófétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült prófécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy prófécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a prófécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így prófétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkösd napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel próféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei 2. rész 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkösd napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. Ha 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül. A hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Jóel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkösd napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Jóel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megértjük Jóel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Jóel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Jóel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 22-e. Üdvösség elnyerése. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma beliekhez írott levél 10. fejezet 9. vers. Ez az új szövetségi igehelye két igazságra összpontosít, amelyeket a bukott ember olyan nehezen fogad el. Az emberré létre és a feltámadásra. De ha nem fogadjuk el ezt a két tanítást mindazzal együtt, amit jelentenek, akkor nincs üdvösségünk. 1. Először is szájjal kell vallást tennünk arról, hogy Jézus az Úr. Azaz, hogy a betlehemi istálóban született gyermek nem más, mint a testben megjelent Isten. Az üdvözítés tervének egészére nézve nélkülözhetetlen az Úr Jézus istensége. 2. Szívből kell hinnünk, hogy Isten őt feltámasztotta a halottaiból. Ez azonban többet jelent, mint a feltámadás puszta tényét. Magában foglalja azt is, hogy az Úr Jézus helyettünk halt meg a kereszten. Ő fizette meg a bűneinkért járó büntetést. Ő szenvedte el Isten haragját, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Azután Isten harmadnapon feltámasztotta bizonyítékául annak, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, mint tökéletes elégtételt a mi bűneinkért. Ha befogadjuk őt életünkben, mint urat és üdvözítőt, mondja a Biblia, akkor üdvösséget nyertünk. De talán azt kérdezi valaki, miért beszél itt az ige először a vallástételről és csak azután a hitről? Hát nem úgy áll a dolog, hogy először hiszünk, és csak azután teszünk vallást. A 9. versben Pál az emberi lételt és a feltámadást hangsúlyozza, és utal a történeti sorrendre, amelyben a kettő történt. Először az emberi létel, és 33 évvel később a feltámadás. A következő versben a hitet a vallástétel elé helyezi, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Itt a sorrend megfelel az újjászületési történésnek. Először bízunk az üdvözítőben, és megigazulunk, azután elmegyünk, hogy vallást tegyünk az üdvösségről, amit elnyertünk. Igeversünk az egyszerűséget és az időtlen frissességet fejezi ki. Megjegyzés: a szájjal vallást tenni, mint a megigazulás követelményét úgy kell értenünk, ahogy Jakab 2 elmagyarázza. Jakab 2:17, így hát a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában. 18. vers, de mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből származó hitemet. Vagyis nem a cselekedet, hanem a hit az, ami fontos, és amit a cselekedetünk, a megvallás csak meg fog mutatni.

0: A lelkiposta műsorát közvetítjük, az 1316-os számú adást.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai lelkipostában elsősorban a pályázatra érkezett levelekből szemezgettem. Már is bontjuk az elsőt, melyet Fényes Litkér adtak postára.
0: Kedves Mera Rádió munkatársai, kedves testvéreim az Úrban! Hogy kik is váltak testvérünké a nyomorúságban? Én keresztanyámékról mondhatnám el elsősorban, akik a 70-es években a mi házunk építését vállalták fel elejétől végéig. Annak minden gondjával, bajával együtt. Nem kis dolog volt ez akkoriban. Becsületességüket bizonyítja odafigyelésük, precizitásuk, ami meglátszik a lakásban mindenütt. Pista bátyám már nincs közöttünk, de emléke legyen áldott. A szomszédokra gondolva sok szép emlék elevenedik meg előttem. Mindennapos voltam náluk, és úgy hiszem, szerettek. Ez abban mutatkozott meg a legjobban, amikor az egyik gyereküknek a lábába belenyilasztam, pedig csak meg akartam ijeszteni. Az édesanyja nem szídott meg, pedig nagyon megérdemeltem volna. Ha testvére lettem volna, akkor is megérdemeltem volna a dorgálást, de nem. Fájt a lelkem, és azt gondoltam, hogy mindent elrontottam. Többször is voltak hasonló esetek kapcsolatunkban, de a megbocsátás ízét nem fogom elfelejteni soha. Pedig már 40 év is eltelt azóta. Rövid idő alatt elfelejteni a sérelmet, soha nem emlegetni, jó lenne, ha én is tudnék ilyen lenni. Így gondolkoztam gyerekfejjel. Egy távolabbi szomszédasszony vidámsága, közvetlensége is el fog kísérni egész életemben. Finom ételekkel kínáltak meg, amikor ide költöztünk, kedvességük jól esett. Ez a kedves lélek sincs már köztünk, de nem szeretnék megfeledkezni anyai, nagyszüleimről sem. Jobban kellett volna szeretnem őket, nem csak várni tőlük az ajándékokat, de sokat tanultam az életükből. Tisztelettel, István Fényes Litkéről.
1: Különös volt hallani az emlékek sorát, igaz? És ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy sokszor hagyunk nyomot a körülöttünk élőkben, egy-egy jó szóval, vagy számunkra természetes cselekedettel. És ha nem is gondolnánk rá, mégis igaz. Ezek az apróságok egy életre elkísérhetik vele barátainkat. Ez persze oda-vissza alapon is igaz. Tahitót faluból érkezett a következő írás.
0: Egy neves biblia tudóstól kérdeztem egyszer, mit tegyünk, ha a családunk elidegenedik tőlünk? Mi legyen árva életünkkel? Valahogy így felelt. Jézus mit mondott, amikor a családja a zsinagógában kereste? Az őt hallgató tömeg felé a tanítványokra mutatva így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Az Isten akaratát megcselekvők az én igazi testvéreim. Írom ezt bátran, és sokszor megtapasztalva Jézus szavai nyomán. Isten akarata pedig mindenki felé szeretetben, békességben élni. Sok családban dúlnak viszályok, akár hosszasan is. A mai idők pedig üvöltenek a szeretetlenségtől kívül, belül. Milyen fájdalmas ezt megélni, hisz a Jézustól megérintett, vére által megtisztogatott szív szeretni akar, sőt, minden emberben munkál, ha tagadná is az összetartozás, szeretni vágyás érzése. Ám az egyre dühöttebben ténykedő gonosz szétrebbent, összeugrott családtagokat, még hitben élő testvéreket is, hiszen nem véletlenül a szétdobáló nevetés jelzőt viseli. Szívenütt ez a lelket pusztító családi, néhol hívek közti és a világban is elhatalmasodó gyűlölködés, irítség, vádaskodás. Mintha arra lenne átkódolva sok ember, hogy minden áron és folyton ellenséget keressen magának, akin aztán csattanhat az ostor. Jézus halálos szeretete nem elég példa és menedék nekünk, de akik nem ismerik ezt a kereszthalálig elmenő szeretetet, ha hallottak is Isten bárányáról, aki kínok között értük is meghalt a kereszten, nekik nem jelent semmit. Vagy hívőkörökben is megmutatkozó gyakori ítélkezés, önigazoltság, felsőbbségérzés miatt taszító, bántó viselkedés. A régi romaiaknak feltűnt, le is írták, hogy ezek a keresztények szeretik egymást. Hova lett ez a nagy szeretet? Ez bizony ma gyérem mutatkozik, vagy tán ki nem mondott érdekek mentén csortogál. Ha te adsz, én is adok. Ahhoz, hogy igazi tartós jó érzések bontakozzanak ki emberek között, nagyfokú áldozatkészség kell. A másik ülömnek tartása. Vele együtt érezni mindig, szívből, igazán. Segíteni, vigasztalni azonnal és sokszor. Mennyire igaz, hogy mások felüdítése alatt én is megnyugszom, feltöltődöm. Nem lemerítő igyekezet ez, hanem ha szívből jön, örömosztogatás. A jótevő mégsem én vagyok, hanem a bennem levő Isten fia. Csak eszközök lehetünk, szerény, szeretett futárok. Ismerek egy özvegyasszonyt. Két gyermeket felneveltek, szíve élete delén megállt. Özvegységében és szegényes állapotában mégsem volt soha egyedül, igaz, környezetében sokan lenézték. Hisz manapság a vagyon a mérvadó. De hol az igazi kincs? A Jézussal járók tudják, Jézusuk van. Még özvegysége előtt Krisztusa lett, és szorosan fogta Jézus kezét végig. A gyerekek kirepültek, egyik albérletbe, másik családot alapított, saját fészekbe. Három szép unokája született, növögettek, látogatták ő is őket. Ment a tanulás, imádkozás, mese, szerepjátékok, sok nevetés. A szeretet magas hőfokon izzott közöttük. Az unokák szülei is igyekeztek az idősödő nagymama kedvében járni minden téren. Nagy ajándék, megnyugvás volt mindez, a társ hiánya így szépen megenyhült. És a másik felnőtt gyerek? Sűrűn hazatoppant, legtöbbször ittasan. Ez se volt jó, az se. Hagyta mamát fát vágni, íztelen az étel, füstös a konyha, szidott, gyalászkodott, vádaskodott vég nélkül. Amikor az anyja megjegyezte, e durva, obszcén beszéd sérti Istent és az én szívemet is, ez ma a divat. Ez volt a válasz. A gyerekek is így beszélnek. Ne avatkozz az életembe. Ez hosszú távon nagyon legyengítő, elkeserítő. Sokszor kellett kényszersétákra elsietni, hogy már ne hallja a dühöngő, félelmet keltő gyermekét. Drog, ital, ellenségeskedésre biztató barátok. Ilyen megnyomorított, időskori sok bajban nyugtom már nem lehet. Sokszor kérdezte csendesen az özvegy, és itt jöttek be az asszony életébe, még korábban is, közben is a lelkitársak. Hozzá hasonlókorú, gondokkal küzdő hívő özvegyek, vagy családosok, fiatalok is. Ahogy bánata a fia miatt nőttön nőtt, úgy nőtt körülötte a segítőkészség, az együttérző, szívből sorsot emelő kis lelki közösség. Itt aztán áradt a szeretet gyógyító melege. Olyan szépen simultak össze imáikban, beszélgetéseikben a szavak, hogy Isten menten enyhet küldött a sebekre, mert az ilyen lelki összetartozás nem egyoldalú ténykedése a szeretetnek. Egymásért, egymásról szól az egész. Azt lehet ilyenkor érezni, gesztusokban, kedves szavakban, sok konkrét jóban, hogy itt van Isten, és ő ölel össze. A szívek beszéltek, ölelkeztek hangtalanul. Félelem, aggódás, fájdalom mind összezsugorodott, és rájuk terült Jézus nagy békessége. Így erősödhetünk hitben, tűrni tudásban. A szeretet így épít, ápol. Aztán lassan apadni kezdett a sok felgyűlt bánat. Nem az a jó tevőm, aki fele vagyonát nekem adja, közben meg többször belém szúr, csak az, aki szívét adja mindig egészen, csak szeret. Sok ilyen igaz szívű barátot kívánok Istentől mindenkinek. Szeretettel, Júlia Tahitótfaluból.
1: Kedves levélírónk egy kis utóiratot is szerkesztett levele végére. Ezt írta. Utóhang. A lelki testvérek fáradhatatlan imái nyomán a tékozló fiúban közben már csendesen, hatalmasan munkálkodik az Úr lelke. Dicsőség Istennek! Köszönjük, hogy ezt a két sort nem hagyta le levele végéről, kedves levélírónk, mert reménységet kelt a rossz útra tévedt ifjú életével kapcsolatban. A gyümölcskosár ma is tele van. Érmihály falván jártunk, ahol számos bizonyságtételt rögzítettünk. Az, akivel ma fogok beszélgetni, nem volt az előre felírt bizonyságtevők sorában, sokkal inkább a vendégszeretetben és a szervezésben segített. Ám, amikor beszélgetést kértem tőle, ha nem is könnyen, de vállalkozott rá. Kelemen Tiborral beszélgetek az Érr Mihály falvai baptista gyülekezetben. Hogyan is alakult az életed? Egy picit mesélj arról. Milyen családba helyezett Isten? Hogy indult az életed? Mikor találkoztál az Úrral?
2: Bizonyságot tenni az Úr munkájáról, ezt bármikor szívesen teszem. Hát hívő családban születtem, a szüleim is a gyülekezetbe járók, sőt édesapám is a gyülekezet vezetője volt az ő idejében, és már fiatal korban megszólított az Úr. Persze először rugódoztam, nem akartam elfogadni azt, hogy ő engemet hív, és személyesen terve van az életemmel, és be akar avatkozni az életembe. De egy idő után megértettem azt, amikor Isten igéje utolért és a szívembe talált, hogy nekem szól az üzenet, és akkor már nem kerülhettem ki Istent, és nem is akartam tovább kikerülni. Sőt, megkértem, hogy jöjjön az életembe, és az én terveimet akartam igazítani az ő tervei után, az ő akarata után.
1: Hány éves voltál ekkor, amikor Jézust a szívedbe fogadtad úgy igazán?
2: 17 éves voltam ekkor.
1: Tehát akkor ez már egy viszonylag érettebb döntés volt.
2: Igen, ez egy megfontolt és érett döntés volt. Már azelőtt is szólongatott Isten, de még el kellett teljen egy bizonyos idő, hogy tényleg megérjen ez a döntés és valóságá válhasson.
1: Miben változott az életed? Mert hát korábban is imaházba jártál, itt voltál, ahogy mesélted, hallgattad az ige hirdetést,

0: életstílust kialakítani, ami nyilván Isten szerint való. Igyekeztem erre fiatalkorban, még több időm volt, és segítettek keresztény könyvek is, és tanácsadók is, hogy a reggeli csendességet, áhítatot megtartsam az Úrral. Nagyon sokba segített ez a lelki fejlődésben. Aztán a keresztény élet fejlődésében nagyon sokat segített egy könyvnek az elolvasása is, amit egy nyugalmazott református lelkipásztortól kaptam. Ennek a könyvnek a címe a keresztény élet fejlődése volt Torrey-től. Alapjaiban volt leírva benne, megfogalmazva a keresztény élet fejlődése, és ezek nagyon sokat segítettek abba, hogy gyakorlatba ezeket átültessem.
1: Az előbb ilyen félmondat erejéig mondtad, hogy hát édesapád is gyülekezet vezető is volt. Te is az vagy, eláruljuk a hallgatóknak, de azért nem is szokott lenni a dolog, hogy az ember bemerítkezik, meg elfogadja az Urat, és gyülekezet vezető lesz. Hát közte sok minden eltelt. Hogyan alakult a lelki életed, a fejlődésed?
0: Tehát elsősorban ott kezdeném, hogy azokban az időkben egy olyan lelkipásztorunk volt, aki élő, hát azóta is, de nekem számomra az akkori az nagyon meghatározó volt. Élő és hatékony igehirdetései voltak, ezek sokat segítettek és hozzájárultak a lelki fejlődésemhez. A testvérek elég hamar, talán egy-két év gyülekezeti tagság után már szolgálatba állítottak. Hát édesapámnak volt egy olyan reménysége is, hogy lelkipásztori pályára küldjön, vagy szerette volna ezt, ha én oda mentem volna. Részben volt egy ilyen készülődés bennem, de mégsem kaptam meg ehhez a teljes bizonyosságot, hogy az Úr erre hívott volna. De a gyülekezetben, mint szolgálattevő, igehirdető, már 19 éves koromban szolgáltam az igével, és azóta is. Természetesen még el kellett teljen egy néhány év, miután a testvérek megválasztottak gyülekezet vezetőjének.
1: Milyen szolgálatok vannak a gyülekezetben? Mi az, amit Isten rád bízott? Nem csak most, hanem úgy az évek során.
0: Hát legfontosabbnak tartanám, még az ige hirdetés elé is ilyen szempontból helyezném a bátorításnak a szolgálatát. Nagyon tetszik nekem, és közel áll a szívemhez Barnabás, a vigasztalás fia, vagy a bátorítás fia az igéből, aki valamilyen hasonló szolgálatot végzett a maga idejében, és ez lehet, hogy sokszor nem is szavakban nyilvánul meg, de egy mosolyban, egy bátorító hozzáállásban, de nyilván a biztató szavak is nagyon sokat segítenek, és szükségesek. Persze nem mindig tudtam ezt tenni, de a gyülekezetben még sokféle szolgálatot látok és szükséget. Nyilván én nem vagyok képes arra, hogy mindet elvégezzem, de együtt örülök azokkal, akik egy más területen szolgálnak, és imádkozni tudok értük, bátorítani tudom őket, örülni velük együtt, ha a helyükön vannak és végzik az ő szolgálatukat, és úgy gondolom, hogy ezzel így építjük a gyülekezetet.
1: Picit menjünk a személyes életre. Családod van már, nem is annyira kis család, és nem is annyira pici gyerekek. Hogyan vezetett Isten a házasság kérdésében, és milyen szempontok szerint gondoltad azt, hogy nősülhetsz annak idején? Mik voltak a fontossági sorrendek?
0: Egyértelműen a fontossági sorrend az volt, hogy a házasságot csak is az Úrban fogok kötni, vagy szeretnék kötni, és nem is akárkivel, hanem azzal, akit az Úr nekem személyesen rendelt. Tudtam, hogy ehhez egy nagyon egyszerű, de hívő, engedelmes asszonyra van szükségem. Hát ilyet is adott az Úr. Egyszerűet és

0: nagyszerűet, tényleg hívő és odaadó, és nagyon sokat segített és segít nekem abban, hogy szolgáljuk együtt az Urat.
1: És ha jól tudom, gyermeket kaptatok Istentől, ha jól emlékszem.
0: Igen, ez így van. Tényleg 5 gyermekkel áldott meg bennünket az Úr. Nem szoktam ezzel dicsekedni, soha sem szeretem úgy felhozni, hogy úgy tűnjön ki, hogy ezzel egy szellemi tőkét kovácsolnák, vagy úgy mutatkozzon a dolog. De nyilván annak idején felmerült bennem is a kérdés, még mielőtt megházasodtam, és gyerekek jöttek volna, hogy egyáltalán érdemes-e ezt az egészet, látva a világot, a világnak a gonoszságát, a harcokat a hívő embernek, amilyen harcai vannak ebbe az életbe. Aztán meg ha arra gondolunk, hogy az Úr már közel van, és egyáltalán érdemes ezt az egészet vállalni, vagy nem kellene. Aztán az Úr persze meggyőzött, és amikor a gyermekek vállalására került a sor, akkor ezt fel sem merült az, hogy mi szabályozzuk azt, hogy most hányat fogadunk az Úrtól. Nyilván a feleségemnek volt a nehezebbik része ebben, ez tagadhatatlan, és voltak olyan pillanatai, amikor már fizikai erejének úgy érezte legalábbis, hogy a végére ér, de ma már, amikor a gyermekek felnőttek, fiatal felnőttek, vagy fiatal korba jutottak, és látjuk azt, hogy az Úr a szívükbe van, befogadták az Úr Jézust a szívükbe, az Úrnak igyekeznek ők is szolgálni, mindannyian, mind az 5-en már, elmondhatjuk ezt róluk, akkor azt mondjuk, hogy megérte.
1: Gyereket nevelni, hát nem olcsó mulatság. Sehol és soha, azt hiszem, de gondolom, itt Erdélyben sem volt könnyű. Láttatok-e szükséget? Vagy volt-e olyan helyzet, amikor azt mondtad, hogy hát talán mégse biztos, hogy jól gondoltuk, mert hát ki tudja, hogy lesz-e kenyér. Vagy igaz volt az az ige, hogy megvénhettem, de nem láttam, hogy kenyérkéregetővé lett volna az igaz, vagy hogy a gyermeke éhezővé.
0: Ez az ige tökéletesen igaz volt a mi életünkben is. Az is nagyon sokat segített, hogy ilyen vélemény alakuljon ki bennem, bennünk. Elsősorban az, hogy az Úrra bíztuk, Isten kezébe tettük le ezt a dolgot. Aztán a fizikai szükségek felől azért is nem aggódtam. Édesapámnak volt egy olyan mondása, hogy fiam, ahol egyeszik, ott kettő is, vagy ahol kettő, ott három is. De tényleg megtapasztaltuk azt, kenyér szükségünk soha nem volt, az Úr mindig megáldott bennünket, voltak szükségesebb idők. Persze az elején még a kezdet az általában nehezebb. Most anyagilag sem mondom azt, hogy mindig nagy bőségbe voltunk, de a szükségeseket mindig kirendelte az Úr, és megáldott bennünket.
1: Már most tanulnak. Hogyan gondolsz a jövőjükre? Vannak vágyak, tervek, vagy szeretnéd Istenre bízni ezt?
0: Nekünk velük kapcsolatosan nincsenek konkrét terveink, hogy mi meghatározzuk az ő útjukat. Csak egyetlen, amit kértünk Istentől, és amiért imádkozunk most is, és ez nem más, hogy legyenek az Úré, és maradjanak meg az Úrban. Mindegyik őkre rábíztuk azt, hogy milyen pályát válasszanak, mi az, amit ők szeretnek, amiben szeretnének hát boldogulni ebbe az életbe. Megígértük azt nekik, hogy amennyire rajtunk áll, és az Úr segít abban a tervükben, segítjük őket, ameddig ezt tehetjük.
1: És saját magatokkal kapcsolatban hogy gondolkodol a jövőről? Persze tudom, Isten kezében van, de vannak-e vágyak?
0: Hát nyilván vannak, azt a szükséget látom, hogy egyre inkább a lelkiekbe kellene szolgálni többet. Hát a családnak a terhe, mivel olyan munkát is végzünk, a hétköznapi munkánk, ami nagyon sok fizikai erőt igényel, igencsak megterhelt, és a lelki dolgokba is azért mondhatom azt, hogy hátráltatott. De most elértük azt az időszakot, amikor már érezzük, hogy az erőnk innentől kezdve nem nő, talán még inkább fogyni fog, és szükséges, hogy a lelkiekbe gondolkodjunk is, és valamilyen téren inkább lelkileg hasznosítsuk jobban magunkat, vagy az erőnket fizikailag és szellemileg is.
1: Kívánom, hogy így legyen, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, ha imádkoznak értünk. Köszönjük azoknak is, akik anyagilag támogatják szolgálatunkat.
2: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hétfőn megkezdődtek az érettségi vizsgák kicsiny hazánkban, és ez sok fiatal és sok család életében döntő változásokat eredményezhet, hiszen ez azt is jelenti, hogy immár befejeződnek a középiskolai évek, s vagy kilép valaki a munka világába, vagy pedig valamilyen felsőoktatási intézményben folytatja szeptembertől a tanulmányait. Akárhogy is lesz, a változás biztos, s mint minden új élethelyzet, ez is számtalan lehetőséget tartogat, de ezzel együtt új kihívásokat is rejtegethet magában. Ezekre a megváltozott élethelyzetekre lehet jól is válaszolni, de sajnos rosszul is. Ez különösen élesen jelentkezhet, ha valaki teljesen új élettérbe kerül, például azzal, hogy új városba költözve folytatja a tanulmányait. Sokat gondolkodtam azon, hogy miközben imádkozunk fiataljaink sikeres vizsgáiért, ugyanannyit imádkozunk-e azért, hogy az új életkörülmények között találjanak majd olyan közösségre, olyan barátokra, akikkel a jóra tanácsolják egymást. Mert bizony ma is igaz az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De hála az Úrnak, ennek a fordítottja is igaz, miszerint van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, illetve mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Mindkét igét a Példabeszédek könyvéből idéztem. A következő percekben a fiataloké a szó, mégpedig Kolozsváron tanuló egyetemistáké, akiket arról kérdeztem, hogy mit is jelent a számukra az, hogy felkerülve egy nagyvárosba, otthonra találtak az egyetemi ifiben. Sorrendben Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhatjuk.
1: Ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvár, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni. Liceumban is ide jártam Kolozsvárra, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
0: Milyen volt fölkerülni egy nagy városba? Ráadásul elég fiatalon.
1: Ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni ide, nagy lépés. Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, kereszténynek vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a közösség még engem is lehúzott, nem tudtam az a személy lenni, aki valóban szerettem volna.
0: Mit jelent neked az ifi? Mert akkor ezek szerint ez egy hatalmas kontraszt volt.
1: Igen, igen. Új barátságok nekem, ez a legelső, ami eszembe jut, mert olyan lelki barátokra leltem, akikkel imádkozni tudunk együtt, közös programokat szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitáltal, és nekem ez mindennél többet jelent.
2: Én másodikos korom óta elkezdtem kosárlabdázni, és egyre komolyabb szinten így üztem ezt a sportot. 6-os, 7-es koromra így már bejöttek ki minden hétvégén ilyen turnék és meccsek, és emiatt így kimaradtam a gyülekezetbe, tehát nagyon ritkán tudtam menni. abban az időszakban így eltávolodtam így a gyülekezettől is, meg így az Úrtól is, és hát egy idő után már kezdtem így hiányolni ezt a közösséget, meg így, amint mondtam, így nem nagyon ritkán tudtam menni gyülekezetbe is. Ez körülbelül 9-es koromban akkor hagytam abba több ok miatt is, és akkor voltam egy keresztény táborba, ahol az Úr megváltoztatta az életemet.
0: Azt mondják, hogy különösen fiataloknál a sport nagyon fontos, mert hogy közösség, megtartó erő, épít testileg, lelkileg. Mi ment félre akkor?
2: Hát ez egy bizonyos mértékig így van, de hogy megvolt ott az a lelkület, hogy ott Isten nem volt jelen, és így az edző is folyamatosan így káromkodott felénk is, és a közösség amúgy nagyon jó kapcsolataink születtek, amit egyes lányokkal így azóta is tartok, viszont egy bizonyos határig úgy gondolom, hogy van meg ez a
0: közösség.
2: Igen, a közösség. Meg hogy például elmentünk egyes turnékra, akkor így este így, mit tudom én, iszogattunk, meg,
0: ment
2: meg
0: a buli.
2: Ami, igen, ami ott volt, és...
0: Most is közösségbe tartozol, ifi közösségbe. Mi a különbség a két közösség között? Van különbség?
2: Persze, nagyon, nagyon sok. Hát már maga az, hogy itt van az Úr lelke, és hogy az, hogy tudom, hogy ifire így azért jövök, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel felemeljük így a mindenható Isten nevét, és hogy így azért vagyunk ott, hogy szolgáljunk neki, meg így egymás fele is, így a hitünket így megosszuk egymással, ott viszont egy teljesen így, hát egy ilyen semmi légkör, tényleg ott van a, hát az ellenségnek a maga a szellemisége, és úgy gondolom, hogy így ez a két nagy különbség.
0: A közösség megtartó ereje működik a keresztény közösségben is?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk így nagyon kis ifjúságon is felkerültem, és ugye itt vagyunk sokszor ilyen 70-80-an is akár, és igen, azt gondolom, hogy így nagyon így összetart minket, így az Úr.
0: Van-e felelősségetek egymás iránt? Ugye legtöbben azért nem kolozsváriak, tehát ki innen jött, ki onnan jött, tulajdonképpen kikerültetek a gyülekezeti közösségből, a családi közösségből. Tudtok egymásnak segíteni?
2: Én úgy gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, akár egy támogató jó szóval, vagy hogy akik már hitben előbb járunk, azok például segítünk azoknak, akik még hitben gyengébbek, vagy működnek amúgy házi csoportok is így az ifin belül, és ott is így tudunk egymás fele szolgálni, meg egymás segíteni, ez egy picit így bensőségesebb, tehát, hogy nem vagyunk ennyire sokan, és akkor ott meg tudjuk osztani a, hát az ilyen mélyebb dolgokat, amit például egy ilyen nagy ifi előtt nem. Így mindenki belelát nagyjából így a másik életébe, és akkor jobban tudunk segíteni, akár imában, akár nem tudom, egy, ahogy mondtam, egy jó szóval, például a másik vizsga előtt áll, vagy akár cselekedetbe is, hogyha megkér valamire, akkor azt így igyekszem, amennyire tőlem telik így megcsinálni.
3: Ez egy nagyon fontos közösség számomra. Nagyon örülök, hogy ebben a városban is azért nem kellett egy, nem tudom, egy olyan közösségbe mennem, ahol így egyedül érezném magamat ebből a szempontból, hanem tényleg nagyon sok fiatallal hétről hétre tapasztalhatjuk meg azt, hogy így jó együtt és jó együtt az Urat imádni és őt keresni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy csak vágyok így a keddi esti alkalmakra, hogy ott legyek, hogy halljam az igét, hogy együtt énekeljek. Akkor is, mikor nincs kedvem, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy csak úgy elmentem, és végére éreztem azt, hogy hú, milyen jó itt együtt lenni. Már ez is egy ilyen nagyon nagy löketet tud így adni nekem még az elkövetkező napokra így a hétben, hogy így ad egy erőt, amit szerintem más közösségben biztos, hogy nem kapnék meg ilyen módon.
0: Milyen feladatod van, mint keresztény embernek?
3: Ez egy olyan dolog, amivel eléggé sokat küzdök. mert érzem azt, hogy így a csoportásunk között azért jó lenne, hogy az én életemben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagyok, és gondolkodtam, hogy hogyan tudnék ebben jó példát mutatni nekik. Nagyon sok csoportársam elkezdett ifikre járni már így az első két évben is, és most már vagyunk páran, akik így a bölcsészkarról erősítjük így az egyetemista ifi csapatot. Igazából arra jutottam, hogy akár ilyen kicsi, apró tettekben is meglátszott az néha, hogy nekem másban van a reménységem, esetleg vizsgák előtt sokszor volt az, hogy megkérdezték, hogy de te nem izgulsz, és mondtam, hogy hát de izgulok, de tudom azt, hogy az Úr velem van, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell bemenjek abba a terembe is, és megírjam azt a vizsgát, úgyhogy próbáltam ilyen módon is valahogy megmutatni nekik, hogy az Úr gyermeke vagyok, igen.
0: Azt mondtad, hogy egy nagyon kicsi településről származol. Mekkora váltás volt a kicsi település és Kolozsvár egy nagyváros?
3: Hát nagyon sokat jártam fel Kolozsváron, viszont mert elég közel lakom, és nekem mindig nagyon közel volt hozzám ez a város, nagyon szerettem, és tényleg nagyon vágytam arra, hogy felkerüljek ide egyetemre. Azonnal be tudtam ide épülni ebbe a nyüzsgésbe, nagyon szeretem ezt a közeget most, és tervezek is itt maradni egyelőre. Nekem lehetőséget jelentett ez a város, akár kulturális téren is, mint a gyülekezeti téren. Kaptam itt közösséget, ahol azt érezhetem, hogy hát tényleg befogadnak, vagy hogy így nyitnak felém is, és érezhetem azt, hogy jó oda járni.
0: Kísértések szempontjából hol könnyebb élni? Kicsi településen vagy nagyvárosban?
3: Az én életemre nézve nekem teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok. Persze nagyvárosban mondhatni, hogyha több a lehetőség, akkor a kísértésten is több a lehetőség, viszont azt látom, hogy nem számít, hogy hol vagyok.
0: Akkor mi számít?
3: Hát szerintem az számít a legjobban, hogy bárhol is legyünk, maradjunk abban az Isten buborékban mutatni így, hogy nem számít, hogy milyen városban vagyunk, milyen közegben vagyunk, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, mert akkor tudunk igazán szerintem így ellenállni a kísértéseknek.
2: Biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
0: Van-e felelősséged a környezeted iránt?
2: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokban vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
0: De gondolom az életedet látják?
2: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
0: Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhattuk, akikkel Kolozsváron beszélgettem. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását és békességét kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.
1: Csácsikárnes kodó dikháv keodelcsi alozárel más kárle manusá, Baboldinesi, skupoj leske sakono populareskosavo, kondara lesaj a šači pekerel.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Evangéliumi Rádió hallgatóit Szatmár Németiből, ahol egy olyan testvérrel beszélgetek, aki teremről érkezett. És annyit kell még elárulnom, hogy egyszer csak Krisztus elkezdett munkálkodni a személyes életében is. Volt ott egy nagyon súlyos betegség, igen, ami ugye úgy nézett ki, hogy a végkifejlethez érkezett, de másnap reggel az asszony fölkelt. És hogy folytatódott az ő egészségi állapota?
1: Az egészségi állapota úgy volt, hogy abban az időben tanáltak nála egy olyan egy daganat, ami azt mondták az orvosi tudomány, hogy valami rák, ahogy én tudom, és hogy veszélyes, nem lehet megműteni, mert ha megműtik, akkor lehet, hogy ott a műtőasztalon meghal. De ezért nem nyúltak hozzá. Hát gondolom, abban az időben, 2005-ben volt ez, nem tudom, hogy nem volt ilyen fejlett a tudomány, és akkor abban maradtak, hogy maradjon így, hogy van, és amennyi életje van, ilyen meg. És akkor az a csoda megtörtént, akkor este, hogy a feleségem beteg lett, hát én úgy éreztem, hogy most az a víg, tényleg olyan állapotban volt, hogy úgy látszott, hogy most itt a víg. De aztán felkelt, Isten megerősítette, és nem mondhatom azt, hogy nem beteg, attól fogvás a feleségem beteg, mert most egy másik betegségbe szenved, beteg a szíve, geng a szíve, akkor ilyen cukros, ha lehet mondani, inzulint használ, gyógyszereket, és még más betegségek. De él az Isten bizodalmával, az Isten hitjébe rakja ő is a bizodalmát, hisz benne, hogy Isten hatalomfogvás ad neki erőt minden nap, hogy kibírjon. Érdekes dolog volt, hogy van ott házi orvosunk, rendszeresen havonta kell kiírni a gyógyszereket, és ahányszor megy a gyógyszerekért, még ott az elején volt ez, hogy mindig feltette neki a kérdés, hogy maga még él. És a feleségem mindig felelte neki, igen, élek, mert él Krisztus az életembe.
0: Úgy értettem, hogy gyermekek is vannak a családba.
1: Igen.
0: Akiknek egy különös élmény lehetett, hogy ők ismerték valamilyennek a szüleiket. Aztán egyszer csak a szülők életében valami történt. Hogy fogadták a gyermekek azt, akik hát nyilván azóta már jócskán felnőttek, hogy fogadták, hogy a szüleik elkezdtek gyülekezetbe járni, aztán az apa is, aztán az anya is döntött Krisztus mellett, még a gyülekezethez is csatlakoztak, bemerítkeztek. Hogy vették ezt a következő generáció tagjai?
1: Hát még akkor, mikor ez megtörtént, nem igazán tudták ők ezt felfogni, hogy mi történik, de egy idő után már látták, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a dolgot, és hogy eldöntöttük. Nem igazán értették ők annak idején, hogy mit is jelent ez, mert én se tudtam igazán, de aztán idővel rájöttek, hogy milyen dolog ez. Nem jónak látták. Nem látták azt, hogy igen, kell oda csatlakozni, nem akartak jönni, hívtuk őket, mert már tudtuk, hogy oda kell vezetni a gyerekeket is. Aztán jártak velünk a gyülekezetbe, mert mindig biztattam arra, hogy mikor ti szüleitek vagyunk, akik szeretünk, nevelünk benneteket, és már eljutottunk oda, hogy nagyok vagytok, volna nekünk is egy kis elvárásotok tőlek, legalább annyit, hogy mikor van Isten tisztelet teremben, az Isten kegyelméből, gyertek el velünk az imaházba, hallgassátok meg ti is az igét, Isten meg fog áldani benneteket is. És volt alkalom, mikor jöttek, sűrjen, az egyik lányom, mert ő a második gyerek, ő elfogadta az Urat, bemerítkezett, mint bemerítő tag volt a gyülekezetnek, most is az, csak sajnálatos módon egy idő után a férje, akivel házasságban élt, és volt három gyereke, meghalt. Akkor nagyon, nagyon szomorúság lett a családban, nagyon, nagyon rossz érzés volt. Az egész család lázadott Isten ellen, hogy miért történt ilyen, hogy egy 32 éves ember csak így, anélkül, hogy beteg legyen, este lefeküdt, semmi baja nem volt, és álmában ilyen, nem tudom, ha jól mondom, agyvérzést kapott, azonnali agyhalál állott bennála, és 5 napig élt Kolozsváron a kórházba, és nem tudta túlélni ezt az agyvérzést, és meghalt. Aztán egy hosszú ideig se a feleségem, se a gyerekek nem jöttek a gyülekezetbe, és én nem adtam fel. Egyedül követtem az Urat, egyedül jártam a gyülekezetbe, imádkoztam értők, segített a gyülekezet is ebbe. Aztán rövid időn belül a feleségem is jött, azt a lányom nem adta fel, azótától is egyedül éli az életét, még mindig az Úrban van és neveli a gyermekét. Az egyik lánya, a nagyobbik, az már férhez ment, év is bemerítkezett, annak férje is, és van 2 gyereke. De van 2 fiam, akik még nem jutottak oda, még nem döntötték el azt, hogy kövessék az Urat.
0: Még egy kérdés van a végére. Teremen van egy roma gyülekezet, egy cigány gyülekezet. Mit szól a falunak a nem roma része arra, hogy hát ott van egy gyülekezet, és ráadásul én úgy tudom, ha jól tudom, hogy növekvő gyülekezet. Hogy állnak az emberek, a kívülvalók ehhez a gyülekezethez?
1: Most úgy van ez, hogy ott az elején nem értették egyet. Nekem nagyon sok barátaim voltak, ha lehet így mondani, mint cigány nemzetség, ami vagyok. Nagyon sok magyar ilyen barátaim voltak, mert annak idején dolgoztam ilyen gazdáknak a határon, mert akkor mindenki művelt a földet, és nagyon sok ismerőseim voltak. Ott az elején persze megint mondom azt, amit mondott a feleségem, hogy én megbolondultam, hogy buta vagyok, miért járok oda, miért nem járok abba a templomba, ahol ők járnak, mert engemet egy ilyen ortodox vallásba kereszteltek meg a szüleim annak idején, és hogy miért nem járok oda velük. Aztán kezdtem velük beszélgetni Isten dolgairól, az evangéliumról, az Úr Jézusról, az Isten dolgairól, de nem szakadt meg ez a kapcsolat, már úgy értve a baráti kapcsolatunk megmaradt, csak én már nem jártam, nem járom ugyanazt az utat, amelyiket ők. Egy ideig ilyen ellenezték, de aztán megtörtént az, hogy mikor az imaházat építettük, ezt, ami most megvan, mert hogy volt egy régi kis imaház, egy ilyen parasztház volt. Aztán, mikor ez épült, volt a megnyitó, az imaház megnyitója, és ezeket a barátokat mind elhívtam, és el is jöttek nagyon sokan a faluból, és a barátaim is, és gondolták magukban, mert utólag elmondták nekem, hogy menjünk el, nézzük, mi fog ott történni, biztos jönni fognak valami nagykalapos cigányok, valami bulibások, és nézzük, hogy mi fog ott történni. Tehát egy ilyen kíváncsiság elindult bennejek, és eljöttek nagyon sokan, és ott álltak, és én jöttem, és persze csatlakoztam a csapathoz, oda mentem köztök beszélgetni velük, és jöttek a testvérek, úgy idegenek, mint a szatmáriak, és már ismerős voltam, és akkor mindig jöttek, kezet adtak, köszöntöttek, és ilyen jó dolgokat mondtak, olyan biztató szavakat. Aztán bementünk, megkezdődött az istentisztelet, és attulon fogvás megváltozott az egész véleményük a gyülekezetről, a hívőségről, az Isten dolgairól. És elmondták nekem, hogy meg kell szégyenülni előtetek, mert mi kaszítuk, hogy ott valami sok cigányok fognak összegyűlni, és megyünk kíváncsiságtól, hogy lássuk, hogy mi történt, de ez nagyon komoly dolog, látjuk, komoly emberek jöttek oda, tisztelet tudom, viselkedtek, meg hallották az evangéliumot hirdetni, még akkor a kicsi imaház még létezett, akkor nem jöttek. De azon az eseményen nagyon sokan jöttek és hallották, És akkor megváltozott az egész véleményük, és akkor már nem ellenezték azt, hogy nem kell hívőnek lenni, meg nem kell gyülekezetben menni. Akkor elfogadták ezt, hogy igen, és elismerték ezt, hogy ez Istentől történt dolgok vannak ott teremben. És így éljük az életünket, bizonságot tesszük, hívjuk őket a gyülekezetbe. Sokszor jönnek ilyen evangelizációs esték, mikor vannak, vagy bemerítkezések vannak, de így, hogy ragaszkodjanak, hogy rendszeresen járnak, még nem jönnek. De a roma rokonságjaink azok jönnek néha, ilyen istentiszteleteken is, vasárnap vagy szerdán, de inkább ők is úgy jönnek, hogy mikor ilyen nagyobb események történnek.
0: Nagyon szépen köszönöm, és az őszinteséget is köszönöm. Isten áldását kívánom az egész életükre.
1: Az Úr áldjon meg.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vasárnap anyák napja lesz, így a mai családi műsort ennek jegyében szerkesztettem, és azt a címet adtam neki, hogy édesanyáknak, édesanyáktól. Fogadják szeretettel.
1: Amikor az egyiptomi fáraó leánya a gyermek Mózest átadta édesanyjának, a következő szavakat intézte hozzá. Vidd magaddal ezt a gyermeket és szoptasd, megadom jutalmadat. Valójában ugyanezt mondja Isten minden édesanyának, amikor gyermeket ajándékoz neki. A jó édesanyja pedig minden bizonnyal a legjobban megjutalmazott személy ezen a világon. A Szentírásnak mindig igaza van, amikor csodálatos és túláradóan gazdag jutalomról beszél, hiszen azt írja, az anya méh gyümölcse jutalom. Megkezdődik már a gyermek világra jövetele előtt a várakozás örömével, és egyre növekszik, ha az édesanya újszülött gyermekét Isten teremtésének legnagyobb csodáját szeretettel és gondoskodásával veszi körül. Lehetetlen volna minden örömöt számba venni, amelyekben mindazok részesülnek, akik egy gyermek növekedésének tanúi lehetnek. Hogyan is lehetne szavakba foglalni a kicsinye fejlődését figyelemmel kísérő édesanya csendes boldogságát? Egy édesanyának nem csak abban szükséges biztosnak lennie, hogy ő maga Krisztushoz jött, megragadta a bűnbocsánat és megmentés csodálatos áldását. Ez kellene, hogy a legforróbb vágya legyen gyermekei számára is. Sok szép dolog van, amit az anya megtehet gyermekéért. De semmi nem fogható ahhoz a biztos tudathoz, hogy gyermeke is elfogadta az örök élet Istentől jövő ajándékát. Mert a Római Levél 6. rész 23. verse ezt írja. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A szeretet és az imádság a legerősebb szövetségesei egy édesanyának, hogy gyermekeivel célba érjen. Szeretettel végezve minden munka szép, és általában könnyű. Talán ez az oka annak, amiért a legirigylésre méltóbb hivatás ezen a világon anyának lenni. Mert szüntelenül azokért dolgozunk, akiket szeretünk, és azt tesszük, amiről Wordsworth a költő ezt írta. A szeretetben vigasztalást és erőt találunk. Elviselhetővé tesz olyan dolgokat is, amelyek különben megháborítanák az elménket, vagy összetörnék a szívünket. Eszembe jut a nagyfiam esete, amikor a kisebb testvérét cipelte a hátán. Amikor megkérdeztük, nem túl nehéz-e a teher, a következőt mondta, dehogy teher, hiszen a testvérem. A családi élet minden terhe és nehézsége könnyűvé válhat, ha jelen van a szeretet. Talán furcsán hangzik, ha az édesanyákat arra buzdítom, hogy adjanak helyet az isteni szeretetnek gyermekeik iránt. Jól teszik, ha újra meg újra elolvassák az első korintusi levél 13. fejezetét, mert akkor rendszeres imádságukká válik. Ó, Uram, hadd vegyem el tőled a te szeretetedet! Ugyanis az, amelyről ez a csodálatos fejezet szól, nem emberi szeretet, hanem isteni. Az emberi szeretet legyen akár egy édesanyájé, csődöt mondhat, és elégtelenné bizonyul, ám az isteni szeretet mindent elhordoz, és soha el nem fogy. A szeretet légköre a legegészségesebb légkör, testi, lelki, szellemi vonatkozásban egyaránt, amelyben egy gyermek felnőhet. A szeretet az a napfény, amely a lélek fejlődése számára életszükséglet. Semmi sem pótolhatja a meleg gyengétség és a szeretet hiányát egy gyermek életében. Tudjuk, mi az oka a sok öngyilkosságnak. A szeretet nélkül eltöltött gyermekévek és az a bizonytalanság, amelyet az ilyen szeretet hiány előidéz. Nem csak a szülők szeretetének az érzése fontos, hanem a gyermekek közötti valódi vonzalom is a családon belül. Tanítanunk kellene gyermekeinket arra, hogy Isten megparancsolja az egymás iránti szeretetet.

Gyermekeink nevelésében az imádság is nagyon fontos. Milyen jól megértjük az Isten szerint gondolkodó anyákat, akik gyermekeiket Krisztushoz vitték, hogy megáldja őket. Nehéz viszont megérteni, miért nem teszik ezt az édesanyák közül sokan ma is. A valóban gazdag, irigylésre méltó gyermekek azok, akik szüleik imádságában nevekednek fel. A legbölcsebb ember sem képes kikutatni, mi az imádság és mit munkál. De akik a legtöbbet imádkoznak, azok vannak a legszilárdabban meggyőzve az ima erejéről. Bizonyára sok kérdés van, ami az imádsággal kapcsolatos. A legnehezebb ezek közül megérteni azt, hogy amikor az ember teljesen aláveti magát Isten akaratának, mégsem mindig kap választ az imádságára. Ezekre a sötét időszakokra, amikor úgy tűnik, hogy Isten cserben hagyott bennünket, érvényes az a vigasztaló ige, amit Krisztus keresztelő Jánosnak üzent: boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. A kérdéseket támasztó idők ellenére mégis minden imádkozó tudja, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Mérhetetlen különbségeket eredményez, hogy az ember imádkozik-e a gyermekéért, vagy nem. Az imádság felkészíti a gyermeket a korai megtérésre. Megoldhat nagyon sok bonyolult problémát növekedése során. Meggazdagítja életének minden egyes szakaszát. Az imádság közvetíti gyermekeink számára az Úr áldását, és sok veszélytől megőrzi őket. Mikor imádkozzon tehát az édesanya? Már a születése előtti időktől hordozza gyermekét Isten előtt. Egy édesanya szokásává tette, hogy minden reggel Isten elé vitte imádságban gyermekét az első etetés alkalmában. Minden lehetséges dologért imádkozott, ami gyermekeit érhette. Csodálkozhatunk-e azon, hogy a gyermek gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben? Mindannak a hasznos eszköznek ellenére, amelyek a háziasszony hétköznapjait ma megkönnyítik, mégiscsak nagyon kevés értékes szabadidővel rendelkezik a kisgyermekes anyuka. Hogyan válhat belőle mégis imádkozó asszony? Imádkozni nem csak térden állva lehet, hanem úgy is, hogy az ember fekszik és egyszerűen feltekint Istenre. A testi és szellemi nyugalom rövid percei az Úr jelenlétében eltöltve új erőt adnak. Mások felfedezték, hogy a megszakított éjszakai nyugalom jó lehetőség az imádságra. Ha egy anyuka fel kell betakarni a gyermeket, e néhány percet imádságban töltheti. Isten tegyen bennünket imádkozó asszonyokká. És Isten igéje ugyanilyen fontos a számunkra, mint az imádság.

0: A legjobb könyv, amit valaha édesanyák számára írtak, a Biblia. Két vonatkozásban is a legjobb a számunkra. Segít abban, hogy olyan anya váljék belőlünk, amilyennek lenni kell. Másodszor segít a gyermeknevelésben is. A 119. Zsoltár 165. versének egyik fordítása számomra mindig nagyon sokat mond. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. A kisgyermekes anyának egy óra leforgása alatt is rendszerint mintegy tucat dolga akad, és ezek nyugtalanítják. Az egyik legnagyobb segítség, amely megőrizheti őket, ha nyugodt a lélek és békés a szív. Az Isten igéje feletti elmélkedés által el lehet ezt nyerni. Pedagógusok szerint az ember bizonyos meghatározó dolgokat elsajátít alkalmas versek és mondások megjegyzésével. Így van ez az igével is. Azok az erények vagy tulajdonságok, amelyeket egy anya szívesen látna gyermekében, parancsként benne vannak a Bibliában. A Biblia parancsolatai pedig különleges ható erejűek, mert az ige élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Ha idézünk a Bibliából gyermekeinknek, ez nagyszerű gyümölcsöket fog teremni. Nem is tudok ennél jobb utat a helyes gondolkodásra. Nem arról van szó, hogy szajkoznunk kell a Bibliát ész nélkül, hiszen a Biblia pontosan arra való, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon. Sokat mondó az a történet, amelyet egy híres evangélistától hallottam. Egyszer felkereste egy igen buzgó nagycsaládos anya, és elújságolta, hogy Isten elhívta őt az igehirdetés szolgálatára. A lelkész megértően végighallgatta, majd így szólt: igazat adok önnek. Isten elhívta az igehirdetés munkájára, a hallgatósága pedig odakint várja, a hat gyermeke. Egy anya számára a legjobb lehetőség, hogy tanítónő legyen. Ha van szeme a látásra, meg füle a hallásra, akkor csodálatosan sok anyagot talál maga körül, ami segíti ebben. Szűkre szabott idő áll a rendelkezésre. Gyermekeiért haláluk napjáig imádkozhatunk, de akkor bölcs, ha felismeri, hogy hamar elérkezik az a nap, amikor felnövekvő gyermekei már nem akarják hallani azokat a tanításokat, amelyeket gyermekkorukban örömmel fogadtak. A tanítás számára a legalkalmasabb évek a kisgyermekkor évei. Meglepően lelkesen és figyelmesen hallgatják ilyenkor a tanítást. Emlékszem, amikor az egyik kislányom 4 éves volt, megkértem csak úgy mellékesen, hogy tegye el a testvére pizsamáját. Azt mondta, erre nem érti, miért neki kell elrakni, hiszen az nem az ő pizsamája. Volt egy kis időm, mert emlékszem, milyen hosszan magyaráztam neki, hogy Jézus Krisztus még a legkisebb dolgot is, amit ő érte szeretetből megteszünk, észreveszi és megjutalmazza. Ezután egy telefon miatt ki kellett mennem a szobából. Amikor visszatértem, láttam, hogy a kislány nem csak a pizsamát tette helyére, hanem port törölgetett és énekelt is. Azzal a különleges örömmel, amelyet minden segítőkész szív átél. Elmondok néhány ige verset, amelyeket jó lenne minden gyermeknek elraktározni a gondolataiban. Nagyszerű dolog, ha a család együtt tanulja kívülről Isten igéjét. Ez némi változatossággal és kisebb jutalomosztással egybekötve érdekes időtöltés is lehet. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok. Ne zúgolódjatok, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mai fiatalokra nézve talán nagyon aktuális. Eredj a hangyához, terest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eletelét aratáskor. Ezeket a verseket beleplántálhatjuk gyermekeink szívébe, gondolataiba. A felsorolást vég nélkül folytathatnám, és épp ilyen végtelen az öröme és jutalma a hivatását jól betöltő édesanyának.
1: Végezetül még egy igeverset szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani a korintusi első levél 15. fejezetéből. Ezért szeretett testvéreim, kedves anyukák, kedves nagymamák, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

válogatás, Nemeshegyi Gyula lelkipásztor, több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszélését.

Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgott szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. 3 kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvedélyektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is német gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzetek le, nap mint nap a gonosz indulatok

Attól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad, a halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15:55-57. Kedves hallgatóim! Higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, Atyám, vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újraolvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk. Ha Isten itt van, nem is történhet más. Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az úrháza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Isten házának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk, de Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 000 gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Fineás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és szetetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten. Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, ige hirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik, csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, a papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája, és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor. Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta. Oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak, és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni. Hát nem a földrengést. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind
3: Örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tártól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek.
2: De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van, semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang a világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk. Amen.
1: Az Úr örökké uralkodik. 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves fiatalasszonnyal fogok beszélgetni, Katrinnal, aki itt él már jó ideje Magyarországon, de azért nem itt született. Egy misszióban tevékenykedik, itt szolgálnak férjével együtt, de egész máshol és máshogy indult az élete. Hát hogyan is indult az életed? Hol születtél? Egy picit mesélj magadról.
2: Ja, én Németországban születtem, még jobban NDK-ban, annak az idején, Dresdában, egy nagyon szép városban. Egy hívő családban, és 4 testvérek voltunk. Én vagyok a második, van egy nővérem, egy húgom, és egy öcsém.
1: Igen, és ebből már kiderült, hogy Katrin nem magyar származású, és itt a mikrofon előtt is gratulálok neked, hogy nagyon szépen megtanultad, úgyhogy ne érezd magad zavarban, hogy van egy kis akcentusod, de gyönyörűen, érthetően beszélsz. Egy picit meséljél, légy szíves, a gyerekkorodról, mert hogy mondtad, hogy volt 4 testvéred, meg hogy hívő családban. Hogy éltétek meg a hiteteket akkor ott NDK-ban, Dresdában?
2: Ez volt a jó, hogy nekünk szabad volt, tudtunk gyülekezetbe járni, volt gyerekóra, szóval sok minden szabad volt. Viszont az iskolában ott tapasztaltunk azt, hogy voltak hátrányaik, hogy hívők voltunk. Mi nem voltunk hisztagok, nem voltunk, nálunk ez más név volt, de nem tartozkodtunk a kommunisztikus gyerekszervezethez. És például a nővéremnek nem volt szabad érettségizni emiatt. Nekem viszont már szabad volt érettségizni, de nem tovább tanulhattam ott, ahol szerettem volna. De én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ők mindig erősítettek minket, nagyon jó példák mutattak. Az apukám például NDK-ban, amikor kiküldtek Oroszországba, akkor ő mindig bibliákat csempészte oda. Ezt mi csak később tudtunk, de én utólag nagyon tisztelem az anyukámat, hogy mi minden ment esetleg keresztül, vagy aggódott érte. És apukám vagy szüleim mai napig nagyon élő példám előttünk az erősítők miatt.
1: Hogy éltétek meg ti, mint gyerekek, azt, hogy mondjuk emiatt nem lehet tovább tanulni? Mondtad, hogy ez főleg a nővéredet érintette, meg azt, hogy hát mi is érzékeltük itt Magyarországon, tehát hazudnék, ha mi nem így nőttünk volna föl, de hogy érted meg azt, hogy hát azért bizonyos dolgokban éreztették, hogy na, akkor neked más jut, vagy nem szabad már bizonyos dolgokat csinálni az iskolában azért, mert te hívő vagy.
2: Apuka mindig azt mondja, Istennek van jó útja számunkra, és jó terve, és akkor is, ha ez nem az, amit én választottam volna, akkor is lehet ebből valami nagyon jó. És ez az én életemben pont úgy is lett. Én szeretem volna gyógyszerészt tanulni, és volt is minden eredmény, a érettségisten tiszta egyessel, ami Németországban.
1: Ami kitűnő bizonyítványt jelent, igen.
2: Igen, és mégse engedték, mert hiányoztak ezek a társadalmi tevékenységek, vagy nem tartoztam a szervezetekhez. És akkor ez volt az érdekes, normális esetben visszautasítottak, és aztán vége, akkor már nem tanultam tovább egyetemen. Nekem viszont azt ajánlottak, hogy én lehetek orosz-latin tanna, vagy semmi. És akkor előző ezt vissza akartam utasítani, mert tanna NDK időben ez egy ilyen feladat volt, hogy kellett legyőzni a gyerekeket, hogy...
1: Meggyőzni arról, hogy rossz, tehát, hogy a kommunizmus a jó hit, és a kereszténység a rossz hit, igen.
2: Igen, nem csak a tantárgyakról szólt, hanem ez egy ilyen feladat volt, és akkor gondolom, hát ez nem lehet. És akkor apukám volt az, aki azt mondta, hogy sokat imádkoztunk, hogy hol fogsz tovább tanulni. Most talán ez mégse véletlenül, hogy ez ilyen ajánlatot kaptál. Próbálj meg! És akkor felhívtam még az egyetemet, mondtam nekik, hogy én hívő vagyok, azt mondom, nem baj, mégis áll az ajánlatot. nem is tanultam addig elég görögöt és latint, ez se volt nekem ez a feltétel, mégis okotok, hogy ezt csináljak. Nagyon csodálkoztam. Azt se tudom elképzelni, hogy tanár leszek, mert én még soha nem voltam a beszédnek az embere, soha nem szeretem sok ember előtt állni, vagy ezt se tudtam elképzelni magamnak. De kezdtem, és ez 89-ben volt, szeptemberben kezdtem, és akkor októberben jött a rendszerváltás. És ez nekem már egy óriási wow, hát most sok minden változik. És addig mi az egyetemen tanultunk többet marxizmus, leninizmus, mint orosz és latin és görög, amit a fő tangyátok voltak. És utána ez ma változott, és ja, minden változott igazából. És még ebben az évben jöttek Nyugat-Németországból hozzánk keresztények, ami gyülekezetünkbe, és azt mondtak, hogy ti oroszul tanultatok, ez egy óriási kincs, és a Wycliffe társaság, aki Bibliát fordítanak ilyen népeknek, akiknek még nincs Bibliájuk, sokszor még az írásbeli...
1: még nincs leírott nyelv sem, igen. Írott nyelv, igen, se szótár, se egyáltalán még írásjelek is nagyon sok helyen hiányoznak, igen.
2: Igen. És nektek van az orosz tudásuk, és a volt Szovjetunióban, ahol most is a rendszerváltás sokkal nagyobb volt a nyitottság, ott még nagyon sok nép van, akinek nincs Bibliájuk. És akkor pont rám jöttek, vagy hozzám jöttek, mert nem csak latin és görögül tanultam, és oroszul, hanem pedagógiát is, mert ott az embereket kell tanítani, és majd olvasni, írni, hogy tudjanak olvasni a Bibliát. Szóval, amit én tanultam, ami nekem először nagyon furcsa volt, hogy most mit akarom majd később azzal kezdeni, ez hirtelen egy ideális kombináció volt, hogy azzal majd az Úrnak tudjak esetleg szolgálni. És ez készítette elő engemet a későbbi misszióra, mert én magamról soha nem gondoltam voltam, hogy misszionárius leszek, ez mindig a szuper hívők voltak.
1: Igen, a kiválasztott valaki.
2: Én nem, de azzal, hogy nekem volt valamilyen tudás, vagy akkor már esetleg elképzelhető volt.
1: Ez nagyon érdekes, és ide vissza fogunk térni, de egy picit hadd kérdezzek még arra vissza, hogy gondolom, akkor ilyen 18-19 éves emberke lehettél. Hát amit te eredetileg szerettél volna, a gyógyszerészet, az egy abszolút természettudományos, ott kémia, biológia, stb. A nyelv az pedig egy abszolút humán terület, tehát két teljesen külön ág. Hogy élted meg azt, mondtad, hogy először nem akartad, de hogy élted meg azt, hogy egy hát azért másfajta gondolkodás egy nyelvészet, vagy nem érezted azt, hogy tulajdonképpen egy olyan területre kerültél, vagy csöppentél, amit azért annyira nem érzel a sajátodnak?
2: Először igen, apuka mindig azt mondja, hogy mindent meg lehet szeretni, szóval nem szabad úgy egy irányú sok beszükülni.
1: Nyitottnak kell lenni. Nyitottnak.
2: És ez tényleg úgy volt, és én főleg én mindig szeretem volna emberekkel dolgozni, és ez, hogy majd tanár leszek, vagy lettem, és gyerekekkel lehet dolgozni, ezt nagyon szeretem, és a nyelveket nagyon megszerettem, és később is, hogy Wycliffe akartam lenni, én nagyon megszeretem a különböző nyelveket, beásni magamat, teljesen más a szerkezett, vagy én ezt nagyon megszerettem. Bár a latin és a görög, ez halad nyelvek, ma nem beszélünk, szóval ez megint más, de ez is nagyon érdekes, mert hozzátartozott a kultúra, az irodalom, a történelmet, ezt mind kellett tanulnunk, és nagyon megszerettem. És nem gondoltam volna, hogy később hogy annyira nehézre mégis esik magyarul tanulni, mert gondoltam, hát jó vagyok előkészülve, hogy már egy néhány nyelvet igen, de a magyar teljesen más, és nagyon.
1: Igen, hát vannak ilyen viccek, hogy majd mi lesz a mennyben a nyelv, állítólag többek között a magyar, mert hogy egy örökké valóság igen. Kell a megtanulásához.
2: Ezt aláírom.
1: De aláírod, hát mi nem tapasztaljuk nálunk, ugye a kisgyerekek is jó szinten beszélik, de hát az anyanyelv, és tudjuk, hogy elég különleges és különálló szerkezetű nyelvünk van. Hát mi ezt kaptuk a jó Istentől, de azért köszönjük, hogy megtanultad.

0: Térjünk oda-vissza, hogy orosz, latin, és akkor kaptál egy olyan látásszerűséget, hogy lehet, hogy akkor itt Wycliffe, és lehet, hogy Biblia fordítás. Hát hogy folytatódott az egyetemi évek? Először egy picit arról beszéljél, mert azért ott az egyetemen is nagy váltások történtek. Ugye volt egy nagyon merev, kommunista, stb. Marxista ideológia, és azért hirtelen akkor nagy változások lettek. Hogy igen. éltétek ezt meg, mint fiatalok, mint egyetemisták? Lehetett biblia órát tartani, vagy bármi? Tehát egy picit az egyetemről tudsz mesélni?
1: Igen, én egy ilyen egyetemista voltam, hogy nem volt sok szabad időm. A többiek nagyon élvezték. Én hátránál indultam, mert még kellett pótolnom a görögöt és a latinot. Én rengeteget tanultam, és nekem nagyon fontos volt a Trestai gyülekezetem. Szóval én Halleban, ez 150 kilométer arrébb, vagy 200, ott jártam egyetemre, de hétvégén mindig hazamentem az én gyülekezetembe, és ott éltem a hitemet, vagy a közösséget. És ebben az időben akkor nagyon sok ajtók nyíltak, hogy lehetett szolgálni, szóval lehetett az utcára menni, evangelizálni, könyvasztalt csinálni, volt egy kórus, amiben énekeltem, és akkor úgy mentünk evangelizálni, fiatalok, szép zene, és akkor bizonságot adtunk, ilyeneket. De akkor ma ez is kezdődött, hogy Oroszországba, vagy Ukrajnába lehetett menni
0: segélyszállítmányokat vinni, igen.
1: És egy ideig ezt csináltam, és mivel orosz tanultam, tudtam ott fordítani, és akkor nagy teherautókkal mentünk Ukrajnába, és óta vittünk egy misszióba, vagy egy keresztény egyetemre segélyszállítmány ruhákat, bibliákat, élelmiszereket. És ez szerintem nagyon meghatározó volt, mert voltak élményeink, ahogy Isten megőrizte minket, vagy a határnál, hogy átengedték, vagy mégis voltak problémák, vagy aki ezt szervezett, őt nagyon szeretem, mint biblia tanítót, és akkor az úton nagyon jó beszélgetések voltak. Ő nyitotta nekem úgy az Ószövetséget, hogy mennyire élő, vagy mennyire a mi hétköznapunkkal is beszél az Ószövetség.
0: Hogy nem egy halott könyv, igen. Hanem ma is van üzenete, igen.
1: És ez nagyon jó élmények voltak, és tényleg a szabadság. Ja.
0: Azért gondolom, akkor is, meg most is, akár Németországból, még ha az NDK is, akár Magyarországról például Ukrajnába elmenni, hát azért azon túl, hogy meghatározó élmény, hogy Isten megőrzött minket, azért van egy kis sokkolás is. Mert nem tudom, hogy te hogy élted meg azért vannak ott nagyon-nagyon elmaradott területek. Hogy élted ez meg, mint fiatal, hogy emberek milyen körülmények között élnek, vagy mennyit szenvedtek a hitükért?
1: Hát én nem csak mentem ilyen utakon, hogy vittünk segéd, hanem hozzatartozott az egyetemhez az is, hogy egy fél évet ott kellett lennem, hogy egy fél évet Odesszában, Ukrajnában voltam egyetemen, és ott még jobb bepillantást kaptam az otthoni életbe, mert akkor is keresem magamnak egy gyülekezet, egy baptista gyülekezetet, és barátkoztam több emberrel, és akkor a faluba is mentem, és látom, hogy élnek ott az emberek, vagy városban, vagy fiatalokkal, és tényleg nagy szegénységgel is találkoztunk, de mindig jó volt látni, főleg ilyen nehéz helyzetekben a hitet az emberekben, és ez hogy segített át, és ez nekem óriási példán volt. Mert Ukrajnában sokkal nehézebb volt, és hogy üldöztök őket, még sokkal jobban, mint minket az NDK-ban. És ahogy beszámoltak, szóval ez nagyon mély hatást gyakorolt rám, ezt úgy látni, hallani, és példakép volt előttem, szóval ezt nagyon örülök, hogy része lehetem ott.
0: Tehát nem elrémített, hanem megerősített inkább, igen, a hitben.
1: Igen.
0: Hogy folytatódott az életed egyetem után?
1: Hát ahhoz ez tartozik, hogy ugyanúgy egy ilyen missziói úton, ez nyáron volt, és mentünk egy hetet Ukrajnába, vittünk megint segéd, de készültünk is evangelizációs programokkal. Ez egy német bibliaiskola hirdette, és én, mivel tudtam oroszul, én úgy jelentkeztem, és a férjem, akkor ő még nem volt férjem, és jelentkezett, mert ő három éve tanult teológiát Németországban, és ez volt neki, mint nyári gyakorlat. Ezt kell hozzáfűzni, hogy ő nem német, hanem ő Erdélyből magyar, származású. És voltunk ezen a missziói úton, és ott megismerkedtünk, beleszerettünk egymásba, és ami még nagyon érdekes volt, a mostani férjemnek volt egy nagyon jó barát Erdélyben, aki által ő jut hitre, és amikor hazajöttünk ettől az útról, egymásnak írták, és a férjem azt mondta, nekem van barátnőm, és akkor a barátja írta, jaj, nekem is, ők voltak ugyanúgy egy missziói úton, de Németországban, ugyanezen a héten. És akkor kiderült, hogy a két barátnő, hogy ez testvérek, szóval a Ernőnek a legjobb barátja a nőveremet megismerkedte ugyanebben a héten, mint mi, csak teljesen máshol.
0: Értem, tehát gyakorlatilag a nővéred és te két baráttal,
1: igen,
0: akik korábban nagyon barátok voltak, hozta Isten össze az útjaitokat. Azért egy picit várjál még, mert ezt olyan szépen elmondtad, és gyönyörű is volt, de egy erdélyi magyar hogy kerül Németországba bibliaiskolába? Mert azért ez se annyira természetes. Tudom, hogy ezt inkább az Ernőtől kéne megkérdezni, de ő nincs itt, úgyhogy tőle tudom megkérdezni.
1: Ja, igazából ezen a barátján által Ernő került, járt egy magyar baptista gyülekezetbe, ott Erdélyben, és akkor a barátja által, a Robert által még egy német gyülekezetbe. És ő egy nagyon inkább nehéz hátteri, családi háttérből jön, de ott nagyon sok támogatást kapott, és bátorítást, és a barátja is nagyon erősítette, és segített a hitben, és először ő ment ki Wiedenestbe, és akkor Ernő maradt ott az ifjúságén, vezető misszióban, csak mindenben, és bátorította ez a barát, hogy tényleg is ki Németországba, mert ez is a rendszerváltás után nem sokára volt, és kaptak ilyen ösztöndít, hogy Kelet-Európából hívtak diákokat.
0: Diákokat.
1: Hogy, igen, és úgy került ős ki Wiedenestbe Németországba.
0: Igen, hát Isten útjai néha egészen különlegesek. Itt már elég sok mindenben láttuk azt, hogy habár voltak emberi tervek, de Isten egész máshogy gondolkodott, akár a pályaválasztásodról, a továbbtanulásodról, de akár arról, hogy Isten hogy készít társat valakinek. Hát az, hogy megismerkedtek, azért az még nem házasság.
1: Nem, abszolút nem. És nekem, hogy először szerelmes voltam én is, de aztán mindjárt jöttek nekem nagyon nagy kételkedeim.
0: Kételjek voltak,
1: igen,
0: benne.
1: Mert én már tudtam, vagy én úgy éreztem, hogy Isten azt szeretne, hogy én megyek majd a Wycliffe fordítással, és volt is már hova, hogy vagy a Szovjetunióba.
0: Igen, mész Wycliffe-fel dolgozni, Bibliát fordítani.
1: Igen, igen, köszönöm. A férjem viszont, vagy akkor csak még nem volt férjem.
0: A kedves, aki nagyon kedves lett, igen.
1: Igen, ő úgy ment ki Németországba, hogy biztos volt, hogy visszamegy majd a magyarokhoz Erdélybe, és ott köztük szeretne szolgálni. És akkor én gondoltam magamban, hát akkor ez nem illik össze, akkor ez nem megy. És ezt mondtam is neki, beszéltünk minden él, sokat beszélgettünk, és akkor gondoltam, hát biztos számára is világos, hogy akkor ebből nem lehet semmit. De ő azért
0: kitartóbb volt,
1: és azt mondta, hogy először nézzünk meg, hogy Isten minket együtt tudja látni, és utána majd biztos együtt fog is valamilyen területet adni, ahol tudunk együtt szolgálni. De ez nekem egy nagyon hosszú vívódás volt, és mindig kértem Istentől egy egyértelmű választ, de ezt úgy nem kaptam. És valamikor hát beszéltem emberekkel is, hogy sokat olvastam, próbáltam tényleg Isten akaratát megismerni, hogy néha Isten ad több lehetőséged is, vagy nem csak az egyik út, csak, és ha attól eltérünk, akkor minden katasztrófa, hanem néha ad tényleg döntő lehetőséget.
0: Döntési lehetőséget.
1: Igen. És mivel akkor már nem is voltam szerelmes a sok gondolkodástól, gondoltam, akkor nem ez a rózsa szín szemüveg, hanem fogom tisztán látni. És azt is kaptam, hogy néha kell indulni, és akkor Isten, csak egy mozgó autót tud Isten vezetni, vagy lehetett vezetni. Szóval először egy lépést kell tennem, és akkor Isten fog mutatni, hogy igen vagy nemet. És akkor volt szabadságom, hogy először a barátságra mondom, hogy igen, hogy tudunk barátkozni. És nagyon figyeltem, hogy most kapunk nemet, vagy igent, vagy hogy, de nem látom, hogy Isten köveket építette volna az utunkba, vagy nemet mondta
0: volna. Akadályokat rakott volna, igen.
1: Igen. És úgy végül én is szabad voltam arra, hogy összeházasodtunk, viszont utána nagyon izgalmas volt, most hogy tovább. Ezt nem tudtunk elképzelni, hogy én majd Közép-Ázsiába megyek, és Jánő Ukrajnába, vagy...
0: Magyarországra, Erdélybe pontosabban, igen.
1: Igen, ez biztos nem, hanem most mi, amit együtt. És én akkor éppen befejeztem az egyetemet, és még két ilyen gyakorlati évet kellett egy iskolán, ez Lipcsében volt, az első két házassági évünk, és ott a férjem szolgált a gyülekezetben, mint gondnok. És közben ő volt már egyszer Dömösön, ahol most vagyunk. Ez is egy ilyen nyári gyakorlat volt, mint bibliaiskola, oda ment, gyakorlatot végezte, szerintem egy hónapot, és hazament. De megismerkedtek őt, és akkor annan kaptunk mi egy meghívást, hogy tudnánk esetleg elképzelni, hogy ide jövünk, mert az, aki felépítette a Biblia centrumot Dömösön, ő akkor már eléggé idős volt, és szerette volna átadni. És akkor ez volt az első, ahogy együtt kaptunk egy ilyen meghívást.
0: Erről majd a következő részben fogunk hallani, hogy ez hogy történt pontosan meg. Hát azért ez is egy nagy váltás volt. Most egy kis zenét hallgatunk, de a zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést. Katrinnal beszélgetek.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Annikó vagyok. Katrinnel beszélgetek. Katrinnal, bocsánat, ezt mindig angolosan semmi akarom baj. Ejteni, elnézést.
1: Sok név hallgatom, zavar, megszoktam.
0: Megszoktam már. Aki már az előző fél órában is sok mindent mesélt magáról, többek között azt, hogy ő a volt NDK területén, Drezdában született, és ott is nőtt föl, és egy picit kalandos volt a pályaválasztása is, mert hát Isten egész másfele nyitott ajtót, mint amire ő szeretett volna lépni, de aztán utána meglátta, hogy Isten útjai néha tényleg csak a lépésről lépésre történő vezetés által valósulnak meg, és hogy mégiscsak jó irányba nyitott Isten ajtót. Volt egy terv a bibliafordítás a volt Oroszország területén, de aztán Isten mégiscsak a házasságban is másfele vezette, és egy magyar származású, egy erdélyi fiúval szerették meg egymást, és hát ott kötöttek házasságot, vele kötöttek házasságot Ernővel, és hát ott fejeztük be, hogy kaptak egy meghívást Dömösre a bibliacentrumba. Hát hogy is volt ez a meghívás, és hogy érezted azt, hogy akkor most nyílt egy szolgálat? Ismert volt ez a családban, hogy valaki misszióba készül, vagy ismeretlen? Egy picit mesélj erről a szolgálatba állásról.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert NDK időben nem nagyon volt szokás, hogy akkor nem mehetünk misszióba. Viszont ha még egy kicsit visszamegyek, az apukám, ő a 60-as években, akkor ő volt egyetemista, és egyszer hallotta egy nagyon, amit nagyon mélyen indított őt, vagy érintette őt, egy riportot az indiai gyerek utcákról, aki...
0: Az utca gyerekekről.
1: Igen, igen, Indiában. És akkor ő úgy érezte, hogy Isten vezet őt a misszióba, és szeretne Indiába menni. És ebben az időben a határ még átjárható volt Berlinben is, és ő úgy határozta, hogy megy Nyugat-Németországba, és onnan majd tud tovább menni Indiába misszióba, és ott szolgálni Istennek. De mielőtt ezt meg tudta volna valósítani, hirtelen, hát lehet, tudjuk ezt, hogy az egyik éjszakán, egyik napról a másikra építettek Berlinben a falot, és azzal
0: lezárt
1: az út, és nem tudta kimenni. És először nem értette meg, és mégis próbálta, volt egy munkatárs, aki nem volt hívő, de ő is szerette volna menekülni NDK-ból, és ők együtt terveztek, hogy menekülnek, és pedig a Balti-tengeren át akadtak egy kis csónakkal Svédországba menni.
0: Hát ez egy elég meredek vállalkozás.
1: Igen, és minden is szereztek a kis csónakot, előkészítettek mindent, de ezt is kell hozzáfűzni, hogy ő akkor már ismerte a mostani anyukámat, ő megismerkedte egy esküvőn, és ez volt neki nagyon fájó pont, hogy ha oda megy, akkor nem...
0: Mi lesz?
1: Mi lesz? Akkor ebből nem lesz semmit. Nem is szólt anyukámnak, mert aki menekült, akkor a családok, akik hallgattak, és őket is megbüntettek, hogy ez kiderült. Szóval igen, anyukám semmi nem sejtette, se hogy ő szerette őt, vagy szerelmes volt belé, és a menekülés tervről semmit. És akkor indultak tényleg ezzel a csónakkal, viszont a lengyel határőrség...
0: Parti őrség.
1: Igen, ők... megtaláltak őket, visszaküldték, vagy átadtak a NDK hatóságnak, és börtönbe csuktak őt. Szóval apukám akkor másfél év volt börtönben, és nem lett semmi a misszióból. A börtönben az egyetlen volt, hogy azon gondolom, hogy hát, ha még ez a lána, akit szeretem, hát, ha ő még mindig szabad, akkor is, ha kiszabadulok.
0: Ez volt az egyedüli reménység.
1: Igen, és ez úgy is volt, anyukám még szabad volt, és ja, ők aztán később összeházasodtak. Apukám akkor is nagyon aktív volt, ő volt később előjáró gyülekezetben, lett a gyülekezeti vezető, de nem mint külmisszió. És most utólag én belegondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ő nem mehetett, de Isten ezt a vágyot mégis komolyan vette, és másképpen veszette. Beszéltem ma a nővéremről, és az ő barátjáról, amikor ők egy évvel hamarabb házasodtak össze, mint mi, és amikor éppen megszületett az első gyerekük, akkor ők mentek Erdélybe a misszióba, ahol most is vannak egy ilyen missziói központban, bibliaiskola központban. És a szüleimnek ez nem volt egyszerű. Megszületett az első unoka, és eltűntek elengedni. Nagyon messzire, és el kellett engedni. De szerintem, mivel apukámnak is benne volt ez a missziói lelkület, könnyebb volt. És nálunk ugyanaz volt, amikor nekünk született meg az első gyerekünk, szóval megint unoka lettek volna, akkor mi költöztünk Magyarországra. De a szüleim soha nem próbáltak visszatartani minket, ők mindig támogattak, mai napig nagyon aktívan támogatnak minket, és ezt nagyon tisztelem, hogy nem a saját
0: érdekeiket
1: látok, igen, hanem támogattak ezt, és láttak, hogy igen.
0: Hát igen, ez valóban Isten útjai, nem a mi útjaink. Úgy gondolom, ezt most már egészen sok oldalról láttuk. De ez a váltás azért nem csak a szüleidnek volt nehéz, hogy Németországból Magyarországra, hanem gondolom azért ezt neked is meg kellett harcolni. Vagy ez magától értetődő volt? Hogy élted meg, hogy akkor most népet váltasz? Van egy olyan magyar mondás, nem tudom, hallottad-e már, hogy aki hazát cserél, az szívet is cseréljen.
1: Aha. Én mindig vágytam a kalandra, én mindig ilyen típus voltam, szóval mindig változás, vagy kaland, és amikor még régebben gondoltam misszióra, akkor én inkább a Himalaya, igen, ez lett volna. És nekem Magyarország azt mondja, hát ez nem is annyira más. És első tekintetben nem is, tényleg nem is annyira más. Viszont én mindig nagyvárosban éltem, itt egy kis faluba csöppentem, ez is teljesen más volt, és főleg, hogy a nyelvet abszolút nem beszéltem, és az első időben mi akkor költöztünk, amikor 3 hónapos volt az első gyerekünk, szóval én sokat otthon voltam, és nem is tudtam
0: annyit. Nem találkoztál annyi. Emberekkel, igen.
1: De nekem nem volt ez annyira nehéz. Én mindjárt kezdetén nagyon szeretem Magyarországot, mai napig nagyon jól érezem magamat, és ezt nagyon köszönöm Istennek is, hogy mindig jó szomszédok voltak. Nem csak a gyülekezet, ami persze támogattak, ahova kerültünk, hanem nagyon jó szomszédok a mai napig, akkor nagyon befogadóak voltak, és engemet tűrtek akkor is, amíg nem beszéltem, vagy... Szóval ez nem volt nehéz.
0: Nem éreztették veled, hogy úgymond idegen vagy.
1: Nem, pedig a faluban ez inkább tipikus. Szóval vannak nálunk a faluban emberek, akik oda költöztek Pestről, és visszamentek, mert nem fogadtak be, hogy gyanús, hogy miért költöznek, hogy ott inkább az ős
0: lakos.
1: Igen. De minket nagyon sok szeretettel fogadtak, és ez könnyítette a dolgot.
0: Milyen feladatotok volt? Tehát a bibliacentrumban jöttetek, ez természetes, de milyen munkák vártak rátok itt Magyarországon?
1: Hát az első időben főleg a férjem, ő átvette a vezetést a bibliacentrumban. A bibliacentrum, ez egy alapítvány, nekünk van egy házunk, több mint 60 vendégágyunkkal, és szervezünk különböző rendezvények. Vannak konferenciák, vannak táborok, és vannak ilyen tanulmányok, lehetőségek. És ezt kell szerveznünk, vannak rendezvények, amelyeket mi szervezünk, és vannak rendezvények, ahol hívunk mások, és ott tudnak lenni, mint gyülekezeti tábor, vagy ilyesmi. És az első időben inkább a férjemről szól, hogy ő ott belásta magát, és átvette sok minden feladatot, mint előadó, és de mind, hogy szervezi a dolgokat.
0: Azért egy idő után te is bekapcsolódtál a munkába, miközben született egy másik gyermeketek is, ha jól tudom.
1: Igen, 3 év múlva még egy kislányunk született. Igen, és nekem fontos is volt, hogy otthon vagyok a gyerekekkel, hogy van időm. Nekem anyukám egy nagyon jó példa, nekem sokat számított, hogy ő otthon volt. Ha én iskolából hazajöttem, akkor ő várt engemet, és tudtam vele megosztani az örömeimmel, és a bánataimat, és a problémákat, és ő mindig támogatta, és tényleg feláldozta a saját életét valahogy, vagy nem építette karrier, vagy semmit, hanem befektette magunkba.
0: A gyerekekbe, igen.
1: Igen, és én ezt úgy látom is Istentől, hogy első feladatként, hogy én hogy támogatom a férjemet, hogy ő a szolgálatban hely tud állni, és van egy biztos háttere otthon, ahova szívesen jön haza, és nyugalom van, igen, biztos háttér, de hogy a gyerekeknek is ez legyen. Szóval az első évek én inkább otthon voltam a gyerekekkel, tanultam még a nyelvet, a gyülekezetben, aztán az első volt, hogy kezdtünk egy nőkört.
0: Egy pillanat, még egy kicsit, ha már a gyerekekről beszéltél, mert nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy édesanya ott legyen a gyerekei mögött támaszként, meg a férje mögött. A gyerekek hogy élték meg azt, hogy ők tulajdonképpen ilyen, hát egy kicsit német, egy kicsit magyar, hogy illeszkedtek be ebbe a kettős kultúrába, vagy kettős nyelvbe, hogy érezted?
1: Érdekes módon, hogy különböző is. Az első lányunk, az Anika, ő inkább kicsit németnek érezte magát, mert több időd is volt még Németországban, hát 3 hónapig még Németországban éltünk, ott született, aztán költöztünk, többször voltam is még otthon a szüleimnél, és ő ezt a kettőséget érezte, és néha, na most ki vagyok tulajdonképpen, magyar vagy német, ő talán inkább német, a második lányunk, ő inkább magyarnak érezi magát, de ez a kettőség mégis maradt. Mindig egy kicsit idegenek, mindenhol egy kicsit idegenek érezték magukat, vagy hogy kilógnak a sorból. És én nagyon hálás vagyok, a nagyobbik lányom, ő most 19 éves, és most nyílt neki egy lehetőség, hogy ő most kint van Németországban, egy ilyen helyen, ahol mind ilyen fiatal emberek vannak, aki vagy a szülők
0: kétnyelvűek,
1: vagy felnőttek egy idegen országban, pedig németek.
0: Akár misszióban, akár...
1: Igen. És most mondta, hogy annyira jó, végre nem vagyok egy kívülálló, vagy egy
0: nem lógok ki a sorból,
1: és ezt nagyon élvezi. Ez. Az egyik oldalon ez egy óriási kincs szeretem, ha valaki két nyelvvel fölnő, és két kultúrából belepillanhat, vagy sok mindent tapasztalhat, a második oldalon ez néha egy teher is lehet.
0: Ti, mint szülők, tudtatok ebben segíteni nekik? Hogy gondolod? Vagy van felelősségetek, hogy támogatni őket, hogy megtalálják magukat, az identitásukat, a helyüket?
1: Igen, nekünk, mint család fontos volt, hogy legyen egy közös nyelvünk, és az első időben, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor még sokkal rosszabban beszéltem magyarul, vagy nem is úgy, és akkor azt mondok, hogy német, ez a családi nyelvünk, és szerintem ez segített, hogy ez egy közös nyelv, ez a családi nyelvünk, de akkor segítettünk, mert persze magyar óvodába mentek, magyar gyülekezet, minden más magyar volt, és ott nagyon támogattuk ezt. És érdekes, most már inkább az apukájukval magyarul beszélnek, és velem németül, de ebben az időben szerintem fontos volt, hogy egy közös nyelvünk volt.
0: A hitet hogy élték ők meg, hogy a szüleik tulajdonképpen misszióban vannak? Ez természetes volt szerinted nekik, vagy hát furcsálották?
1: Hát valamilyen szinten természet, mert úgy nőttek fel, hogy minden este olvastunk nekik a bibliai történeteket, énekeltünk, imádkoztunk együtt, a gyülekezet ez a élet része vált természetes módon, és amikor aztán az óvodában, iskolában észrevették inkább, hát ez nem is
0: annyira
1: természetes. Igen, és én ezt ismerem a saját életemből is, hogy... Attól, hogy valaki hívőnek a családja, vagy a szülők, abszolút nem természetes, hogy majd később ő is fog követni Jézust, mert ahhoz kell egy saját döntést hozni, és nem a szülőknek a hitet követni, hanem ez fontos, hogy a sajátja váljon.
0: Hogy személyessé váljon, igen.
1: Én még emlékszem, amikor egyszer vittem a gyerekeket iskolába, óvodába, és voltak még barátoktól a gyerekek is, szóval 4 gyerek volt az autóban, és vittem őket reggel, és akkor a jégen kicsúsztam, és egy fának csaptam.
0: Csapódtam.
1: Ez egy nagyon megrázó élmény volt mindenki számára, de Isten csodálatos módon megőrizte minket, hogy tényleg nagyon kevés, talán egy kék folt, vagy ilyesmi volt. De
0: magyarul nem, szinte semmi sérülés.
1: Igen, az autó totálka, de minket megőrizte Isten, és akkor a lányomnak ez ilyen sokkoló élmény van, hiszen én azt gondolom, mi, mint Isten gyerekei, hát ilyen nem. Hát másoknak esetleg előfordulhat egy ilyen, de minket megőriz az Úr. És ez fontos volt, hogy látni, velünk is történhet ilyen. Igen, Isten megőrizte minket, de mi is kerülhetünk problémákba, mi is lehetünk betegek. Szóval ez ilyen, ahol neki kellett fejlődni, mert...
0: Egy tanulási lépcső volt, igen.
1: Igen, és ez... valaki hívő családban nő fel, ez nagyon fontos, hogy ilyen is van. Ja.
0: Igen, hát még a főpapi imádságban is úgy imádkozott az Úr Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd. Igen, az élet terheitől nem biztos, hogy megóv minket Isten, vagy akár egy balesettől, de nem hagy el. Azok között a körülmények között is velünk van.
1: Igen, és mi rengeteg emberrel találkozunk a Biblia Centrumban, és nagyon sok vendégünk van nálunk. Egész világból lehet ezt mondani, és nagyon különböző emberek vannak. Sokszor nálunk kékkeresztes csapatok vannak, aki ma a börtönben ültök.
0: A kékkeresztes csapat csak azért, hogy ha valaki nem tudja a hallgatók közül, ez az iszákos mentő misszió.
1: Igen.
0: Nyugodtan folytasd, csak hogy tisztázzuk. A börtön, igen, hát az se egy könnyű hely.
1: Vagy volt, aki Angliában államtitka. Szóval nagyon különböző emberek, és szerintem ez is meghatározó volt a gyerekeink számára látni, és hallani ezeket az embereket, vagy épp a kékkeresztesek is, ahol nagyon láthatóan Isten belenyúlt az életükbe, megmentette őket, és teljesen átfordult, vagy megváltozott az életük. És szerintem ez is néha talán mi nem, hogy elhanyagoltunk a gyerekeket, hanem túlságosan a szolgálatra helyeztünk a hangsúlyt, és talán néha nekik sok volt a sok vendég. Ezt most utólag úgy látom, hogy lehet, hogy néha jobban kellett volna figyelnünk a gyerekeinkre, de a másik oldalon ez is egy óriási kincs volt számukra, hogy megismerni ezeket az embereket, és Isten kezét látni, mint ezekben.
0: Igen, hát az Úr nagyon sokféle módon munkálkodik, és vannak, akiket nagyon mélyről hív, lásd, kék kereszt, vagy börtön, és vannak, akiket úgymond rendezett körülmények között, vagy jó pozícióból, de mindnyájunknak szüksége van rá, és mindnyájunknak szüksége van a személyes megváltásra. Elkezdted már mondani, hogy utána azért te is bekapcsolódtál a szolgálatba, mennyire lehetett, és talán a női kört említetted először, hogy...
1: Igen. Azt gondolok, hogy jó lenne, ha nem csak Biblia óra, Isten tisztelet, hanem egy női kör is működjön, és ez nálunk a Napaliban kezdődött, és ez nagyon jó dolog volt, hogy találkoztunk, tanulmányoztunk együtt a Bibliát, egy könyv alapján beszéltünk a aktuális problémáinkról, megosztottunk az életünket, imádkoztunk egymásért, és ez nekem is jó volt, hogy szerintem nyelvileg is, vagy hogy a lelki életemet is, mert az elején én nem, sokszor nem értettem a prédikációkat, és akkor még nem volt annyi internet, hogy előadásokat lehetett hallani mindenhonnan, most már ezt használom sokszor. Ez a női kör nekem is segített növekedni a hitben, és másokkal ezt megosztani, és egymást bátorítani, és ez most már szerintem 18 éve működik, és még mindig működik, tegnap éppen volt, ezt nagyon élvezik, egy jó dolog.
0: És kik ebből járnak erre a női körre?
1: Hát elsősorban a gyülekezetünkben a nők, de mindig vannak vendégeink, akik becsatlakoznak, mert a közösség ez szerintem, ami megfog őket, hogy lehet megbeszélni őszintén a dolgainkról, legyen ez gyereknevelés, és hogy éppen milyen problémáink vannak, vagy Istennel velő kapcsolatban, hogy arról is beszélünk. És mindig szervezünk karácsonykor, vagy különböző ilyen napokban egy különleges női estét, és akkor sokkal többen szoktak jönni. Szóval gyülekezetben vagyunk én 6 nő, és akkor jönnek 20-an talán, szóval akkor még többen csatlakoznak a faluból, és ez egy jó lehetőség.
0: És ez a különleges este mit akar? Kreatív foglalkozást, vagy valami gyertyafényes vacsorát, nem tudom, tehát most mondtam
1: ötletet. Mind a kettő, amit mondtál, igen. Kezdtünk egy gyertyafényes vacsorával, és akkor utána egy rövid üzenet, beszélgetések az asztalak körül, és akkor még kreativitás, valamit alkotunk együtt, és úgy szokott ezt lezajlani, és ezt nagyon szeretnék, és jönnek. Ja.
0: Van-e olyan, aki mondjuk ezen keresztül kapcsolódott a gyülekezetbe, tehát, hogy nem csak mondjuk egy női körre jön el, hanem akár már egy alkalomra is. Van ilyen tapasztalatotok?
1: Igen, ez mindegy első lépcső a női kör, és akkor szervezünk most már néhány éve, hogy egyszer havonta egy családi vasárnapot, mert nagyon fontos, ha a nők ma járnak, hogy a férfiak nem azt érezzék, hogy most ez a gyülekezet elrabolt tőlem a feleségemet, most már csak oda jár, vagy már nincs időm rám, hanem ilyen események vagy rendezvények kínálni, ahol az egész család jöhet, és akkor egyszer havonta rendezünk egy úgynevezett családi vasárnapot, és akkor nem csak egy érdekes istentisztelet, ahova hívunk egy jó előadót, hanem utána még együtt ebédelünk, és utána vagy játszunk, vagy egy filmet nézünk együtt, ami a témához szól, vagy együtt megyünk sétálni, és sok nők számára először volt ez a nőkő, aztán a családi vasárnap, és akkor már tovább fejlődtek, és nőttek a hitben, és becsatlakoztak a gyülekezethez. Ja.
0: Milyen egyéb programokat csináltok még?
1: Ezt most szét kell választanom, gyülekezet és bibliacentrum.
0: Most beszéljünk a gyülekezetről, aztán majd utána beszélünk a bibliacentrumról. Ha már ezt a gyülekezetet kezdted elmondani, akkor folytassuk a gyülekezetet.
1: Igen. A gyülekezet most találkozik a bibliacentrumban, és ez egy nagy előny, mert tudunk használni a helységet, vagy előadakot, és aki éppen ott vannak, de mi külön is vagyunk, mint gyülekezet. Hát mi próbálunk például kirándulásokat is szervezni, ez is egy jó lehetőséget, hogy kapcsolatba kerülni emberekkel. Ott, ha megyünk sétálni, akkor jól lehet beszélgetni ilyen témákról, ha mi most úgy szembe ülünk, és egymás szemébe nézünk, talán nem annyira, de ott a szabadban sok minden.
0: Spontán, igen, amit igen. Nyugodt környezetben meg, igen.
1: És akkor egy nagyon jó lehetőség, ahol ugyanúgy segít nekünk a Bibliacentrum közelsége, hogy nyáron szervezünk egy angol tábort a helyi gyerekek számára. Az elején jöttek ilyen 15-20 gyerek, most ez ilyen rendezvény lett, hogy 70-80 gyerek jön a két faluból, szóval két kis falu, és akkor 80 gyerek jön, és ma az év elején felhívnak a szülők, mikor lesz, hogy betervezünk a szabadságunkat, nehogy akkor megyünk nyaralni. És ez nekem minden évben egy óriási csoda, hogy ezek a 80 gyerek, hogy 5-től 18-ig, szóval minden korosztály ott van, és ismerem őket az iskolából, én tartottam ott például a német klubot, vagy a gyerekeim oda mentek iskolába, részben ez a gyerekeinknek az osztálytársak, akik jönnek, és tudom, milyen problémák vannak, hogy milyen páromkodnak, veszekednek, és ott ebben az egy hétben annyira jó hangulat, semmilyen veszekedés, ilyen jó légkör. Van egy csoport Angliából, vagy Walesből, aki támogatnak ebben minket. Szóval anyanyelvi tanárok vannak. És akkor mi, mint gyülekezet, mint munkatársak. És nagyon jó, ott érezünk, hogy tényleg Isten jelen van, és a gyerekek tanulnak ének alapján, vagy színdarab alapján, vagy rövid üzenetek alapján, vagy ott is kreatív dolgokat csinálunk. Hallanak Istenről, és tanulnak, hogy mennyire szeret őket Isten.
0: Nyitottak a mai gyerekek? Hogy érzed?
1: Igen, nagyon nyitottak. És a végén, nem a végén, hanem együtt énekelünk és dicsődünk Isten angolul. Néha ez könnyebb egy másik nyelvben először, mint a saját nyelvben. Ez is érdekes. Én is ezt tapasztaltam.
0: Igen, említetted a német klubot is. Arról is mesélj már egy picit, hogy most csak egy ilyen fél mondatba hangzott, hogy hát német klubot is csináltam az iskolába.
1: Igen, mert németül tanulnak ott, de azt vettem észre, hogy nem nagyon szeretik
0: kötelező nyelvtan magolás, igen.
1: Igen, talán a tanár se a legügyesebb, sok minden nem függ a tanától is, és gondolom ez az, hát miben tudok én itt segíteni, mivel tudok szolgálni? Hát a német ezt, amit én kaptam, ezt tudom, és ezt hogyan tudom beadni, hogy ebből valami, Isten tud valami használni ezt. És akkor ez volt az ötlet, és az iskola, az igazgató nagyon nyitott, ma ismernek minket, és nagyon nyitott volt arra, hogy ez mindegy
0: szakkör,
1: igen, a szakkör. Ja, és először nagyjából a második lányomnak az osztálytársai jártak, és ott is ilyen játékos módon játszottunk, énekeltünk, csináltunk dolgokat, kreatív dolgokat, és akkor mindig egy kis üzenetet beleépítettem az ő szintjén, hogy Istenről egy történet, vagy egy üzenet, hogy a múltkor egy fél éven át kaptunk egy pólót Németországból, nem is erre a célra, de arra használtunk, rá volt írva, mennyire szeret engem Isten. És akkor ez volt egész fél év alatt a téma, és akkor mindenki kapott más pólót a hátul, mindig más üzenet. Én tudom, hogy szeret, mert beszél velem, vagy mind ilyen más üzenetek voltak, és akkor minden héten beszéltünk egy ilyen, hogy mennyire szeret Isten tényleg, hogy
0: igen,
1: mutatkozik
0: hogy beszél,
1: be.
0: hogy látom, hogy mennyire szeret
1: igen.
0: Isten.
1: És akkor hazavitték ezt a pólókat, és remélem, hogy majd emlékeznek rá, hogy tényleg mennyire szeret Isten.
0: Itt most megint megállunk egy picit. Maradjanak velünk. Katrinnal beszélgetek Dömösről, a Bibliacentrumból. A következő fél órában egy picit a Biblia Centrum munkájával is megismerkedhetnek, de most zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Kulcsár Anikó vagyok, és Katrinnal beszélgetek, aki az NDK-ban született, és hát egy kis kitérő után a volt Oroszországba készült misszió munkára, de Magyarországon kötött ki, mert Isten ide hívta el végül is, és Dömösön a Biblia Centrumba szolgálnak, immár, hát nem is tudom, 18-20 éve, mindjárt megtudjuk pontosan. Úgyhogy egy picit mesélj erről a szolgálatról.
1: Igen, ez most évvégen lesz, ez 20 éve, hogy itt vagyunk.
0: Akkor jubiláltok.
1: Igen. Ja, ahogy ma mondtam, hogy van nekünk egy gyönyörű házunk a Duna part közelén, szóval lehet lemenni a Duna part, ez 3 perc tőlünk. Egy nagy ház, amiben több mint 60 ágy van, hogy tudunk vendégeket fogadni, és amikor jöttünk, még egy másik házat építettünk, ahol van egy nagy előadóterem, van zolgáli lakás, étterem, úgy. És szervezünk az egész évben rendezvényeket, hogy vannak táborok, gyerektáborok, zenetáborok, mindenféle táborok, vannak konferenciák, ami engem illeti, én felelős vagyok 2 női konferenciákért, ami évente szervezünk, és van egy kis bibliaiskola, ahol bibliatanulmányokat ajánlunk a résztvevőknek.
0: Hát szerintem most ezeket egy picit vegyük úgy külön-külön sorba. Talán kezdjük azzal, amiért te vagy felelős a női konferenciákról. Mit csináltok? Milyen témák? Kiket hívtok? Mikor van? Egy picit mesélj.
1: Amikor kezdtünk, ez járna most 16 éve, nem vagyok teljesen biztos, lehet, hogy te még jobban tudod.
0: Hú, nekem is utána kéne számolnom. Hát valamikor a 2003-4, akkor...
1: Valahogy így, igen. Beszéltem a nőkörről, és mi valahogy azt gondoltunk, hogy szerintem egy ilyenre több nőkre lenne szükség. Szóval más nők is biztos ilyenre vágynak, és nem csak egy este a héten, hanem egy ilyen hétvégére, ahol otthon hagyhatnak minden egyszer család, munka, gyerekek, és egyszer csak magukkal foglalkoznak, feltöltekezni Isten jelenlétében. És ez volt úgy az álmunk, ami mi kicsiben átéltünk hétfő este, hogy ez egy kicsit nagyobb és több nők számára lehetővé tenni. A legnagyobb kihívásunk az volt, hogy előadót találni arra. A Biblia Centrum testvérgyülekezeti hátterű, és nem nagyon ismertünk a nőket, aki vállaltak volna, hogy előadnak. Szóval, ahogy én is mondom, nem vagyok a beszéd embere.
0: Egy kicsit az önbizalmadat azért lehet növelni.
1: Ja, én inkább írok ezt. És akkor nekem, én nem is tudom, hogy kerültünk kapcsolat veled, Anikó, de nekem ez egy óriási ima meghallgatás volt, egy csoda, amikor téged kérdezünk, talán most te tudsz többet mondani.
0: Hát én azt tudom megmondani, hogy engem kikérdezett meg, engem itt a rádión az alapítványunk alelnöke a Harmata János testvért keresett meg.
1: Aha.
0: Mert hogy ő meg a Biblia Centrumban is.
1: Igen, a
0: kuratóriumban benne van. Szerintem ő volt a kapcsolat.
1: Aha, igen. Ja, és szóval az első női konferenciát ősszel, ezt veled szerveztünk. Te még emlékszel a témára?
0: Húha. Hát az elsőre nem is tudom. Tudom, hogy egyszer volt a hálaadás.
1: Igen.
0: Aztán volt ilyen női szerepek. Hát nem biztos, hogy el tudom mondani, hogy melyik volt az első.
1: Én a legjobban emlékszem arra, a 7. Dömösi nőkonferencia, őrhelyemre állok, és megállok a bástyán. Emlékszem?
0: Igen, arra is emlékszem, igen. Nagyon kellemes emlékeim vannak, nagyon szép emlékeim vannak nekem is, mert utána visszadom a szót, nagyon kedves és nagyon figyelmes hallgatók voltak mindig, akik tényleg az igére akartak, és Istenre akartak figyelni.
1: Igen. És ez jó, hogy egy egész hétvége van, szóval kezdtünk péntek este, ott ma megismerkedjünk a kis csapatokban, aztán van egy első üzenet, aztán adjuk idő, hogy kipihenjenek magukat, és hogy alvás. Már ez néha egy...
0: Igen, aki mondjuk éppen családanya nagyon-nagyon sok gyerekkel, vagy nagyon sok feladattal, időnként egy kiadós alvás nagyon sok mindent helyre rak.
1: Igen. És akkor szombat délelőtt folytatjuk, akkor is van 2 üzenet, megyünk csapatokba, átbeszélünk azt, amit hallottunk, próbáljunk ma ott gyakorlatba ültetni, És akkor szombat délután mindig sok szabad idő van, akkor lehet lemenni a Dunára, lehet sétálni, kirándulni. Ott is ajánlunk, hogy valamit kreatív módon lehet készíteni, hazavinni a gyerekeknek, vagy valami más. Jót lehet beszélgetni egymással egy csészetea, vagy kávé mellett. Ja, és vasárnap befejezünk ugyanúgy egy üzenettel, és ami nekem mindig a végén a legjobban megható, amikor körbe ülünk, és már nem az előadó elő van, és mi hallgatjuk, és ő mondja, hanem mindenki, most az értekezés úgy hívjuk ezt, hogy mindenki meg azt a, hogy mit kapott, mit visz haza, hogy jött, és hogy megy haza. És ekkor a nyitottság, én nem gondoltam volna, hogy nagyon nyitott ez a kör, és mindenki beszámol, és ez számunkra, mint szervezők, és nagyon bátorító, hogy jó volt, és szükség van rá, és csináljunk tovább, akkor is, ha néha nagyon fárasztó.
0: Igen, hát kettő női konferenciáról szóltál.
1: Igen, van egy tavaszi, ez addig úgy volt, hogy ez anyukáknak szólt, és egy őszi, ami nők általánosságban, de mindig tapasztaltunk, hogy össze, persze anyukák amúgy is jönnek, de az anyukákról is jöttek nem anyukák, vagy egyedülállók is, szóval mi ezt már nem annyira szétválasztjuk, hanem van egy tavaszi és egy őszi női konferencia kétszer évente. Most éppen készülünk, április végén lesz megint egy női konferencia, és akkor ez lesz a téma, hogy kegyelemre szomjazva, meríts az evangélium gazdaságából. És szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy tulajdonképpen mindenki a kegyelemre szomjaz, vagy igen.
0: Rá van utalva, és arra van igazán szükségünk.
1: Igen. Szóval ezt már nagyon várunk, és készülünk most erre.
0: Beszéljünk egy kicsit a többi programról. Említetted a nyári táborokat. Erről mesélj egy picit. Kiket céloztok meg a táborokban?
1: Próbálunk, hogy mindenki találja magát valamilyen program, vagy legalább egy program. Ahogy ma mondtam, hogy gyerektáborok, ezek nagyon jó vannak, az egész országból jönnek, és most már csatlakoznak is a faluból, és most már annyira szeretnek ezt, hogy ma a faluból is jönnek gyerekek, akiknek abszolút nincs keresztény hátterük. Aztán van zenetábor, és amit nagyon szeretem, hogy ők nem csak szeretnek zenélni és énekelni, mert ez jó nekik, hanem ők begyakorolnak valamit, és akkor mennek a börtönbe, és ott előadják, vagy mennek az örök otthonába, ami nincs messze tőlünk, vagy mennek a kékkereszt házba, ami dömösen ugyanúgy van egy ilyen szolgálat, és oda adnak ez elő. És ez nagyon jó dolog, hogy begyakorolnak, és aztán tudnak ezt is Isten dicsőségre másoknak továbbadni. Ami nekem mindig a legizgalmasabb és legjobb hetem a nyáron, vagy két hét, ez a nemzetközi angoltábor. Ott is segítenek angol testvérek Walesből, akik jönnek és tartanak előadást, és jönnek egész Európából fiatalok, vagy fiatal családok, fiatal egyetemisták, vagy tulajdonképpen minden korosztály. És nagyon építő az előadások, amit hallgatjuk, de este mindig mindenki beszámol a saját országból, milyen szolgálatban áll, mit csinálnak.
0: Tehát egy kicsit a látókört is tágítja.
1: Igen.
0: Meg lehet ismerni a különböző embereket, missziókat.
1: Igen, és ott is délután vannak szabadsági programok, sport, kirándulás, Budapesten megnézni, és akkor este megismerni a különböző szolgálatok.
0: Milyen országokból jönnek? Mert azért általában vannak olyanok, hogy főleg, mit tudom én, Erdélyből, Romániából, vagy főleg, vagy pedig nincsenek ilyenek, hanem úgy teljesen változó.
1: Különbözik, a legtöbben talán Erdélyből jönnek, de jönnek Lengyelországból, Szlovákiából, Németországból, Ukrajnából, Amerikából is, és jöttek már. Szóval tényleg egy nemzetközi, ez nyitott, bárki jelentkezhet.
0: Ezekre a programokra főleg keresztényeket vártok, vagy nyitottak vagytok? Tehát nem kértek felekezeti hovatartozást, de még az sem, hogy mondjuk gyülekezetbe járó emberek legyenek, vagy szeretitek, hogyha van mondjuk keresztény háttér?
1: Nyitott mindenki számára, és szerintem a mi programjak is ilyenek, hogy mindenki számára ez jó. Hát szerintem 80% jönnek hívő emberek, vagy keresztény családok, de minél jobban ezt tapasztaljuk, hogy jönnek mások, és aki éhesek vagy szomjasak egy ilyen közösségre, vagy jobban akarnak megismerni Istent, és ezt kapják. Szóval ez nem egy magas szintű teológiai. Vannak ilyen bibliaiskola, oda talán nem, ezt nem javaslom első lépésként, de a többi rendezvények ilyenek, hogy bárki jöhet, és talán egy lépés közelebb kerül Istenhez, vagy valamit megérti, vagy ja.
0: Említetted a bibliaiskolát. Erről is mesélnél egy picit?
1: Ja, ide kicsit átépítkezésben vagyunk, most itt
0: is átszervezésben.
1: Átszervezésben, igen. Vannak nagyon jó tanárok Németországból, Magyarországról, ez is Angliából, aki jönnek, és inkább ilyen hétvégi kurzusok vannak, ahol lehet jelentkezni, aztán házi feladatot is kell csinálni, de nem egy állandó bibliaiskola, hogy ott laknak a tanulók, és ott vannak egy évig, hanem ilyen rendezvények vannak, ilyen hétvégek.
0: Milyen témákban? Lehet róla tudni valamit?
1: Most márciusban például jön az egyik kedvenc tanárom Németországból, aki abszolút szakértő az ószövetségről, de nem ez se ilyen magas szintén, hogy én alig tudom követni, hanem ilyen nagyon élő, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen elbeszélő, és én azóta sokkal jobban értem az ószövetséget, a kultúrát, és ahogy akkor éltek a zsidők, és sokkal jobban tudok utána ezt átültetni az én kultúrámba, az én életembe. Szóval most például ez lesz a téma, az evangélium az Ószövetségben, mert mi az evangéliumot az Új Szövetséghez kötünk, és ő fog arról beszélni, hol találunk az evangéliumot már nagyon-nagyon régen az Ószövetségben.
0: Említettél itt ilyen, inkább csak utalásban, hogy kék kereszt, meg börtönmisszió, ezekkel milyen kapcsolatotok van, vagy milyen felelősségetek? Tehát, hogy más missziókkal hogy dolgoztok együtt, mert feltételezem, hogy itt azért valami kis együttmunkálkodás van a háttérben.
1: Igen, nagyon sok szervezettel dolgozunk együtt. Minden évben jön például egy csapat Németországból, aki Németországban egy ilyen munkában vannak, hogy veszélyeztetekkel fogadnak őket lakóközösségbe, aki börtönből jönnek, vagy drogfüggőségben éltek, vagy alkoholisták, és családokban foglalkoznak velük, és ők egyszer évente jönnek ide, jelentkezhetnek mások is, és akkor a férjem velük megy börtönökbe. Mi a börtönmisszióval is jó kapcsolatban vagyunk itt Magyarországon, és akkor 10 napon belül látogatnak 15 börtönet itt Magyarországon, és énekelnek, biztonságot adnak, pantomimot előadnak, és úgy visznek az evangéliumot a börtönökbe.
0: Jól értettem, hogy itt olyan családok állnak a háttérben Németországban, akik úgymond kinyitják a saját otthonukat, és a saját otthonukban próbálják rehabilitálni és visszaépíteni a társadalomba ezeket az embereket, akik hát annyira a társadalom perifériájára kerültek, tehát börtönből szabadultak, drogosok, stb.
1: Igen. Igen, a saját családjukban ők nyitnak ilyen emberek felé, és akkor ilyen lakóközösségben, de a saját gyerekekkel együtt. Igen.
0: Hát ez nem egy könnyű misszió, és hogy is, az ember a saját otthon, az én házam, az én váram egy picit, meg hát azt mondják, hogy hát rossz hatással lehetnek a saját gyerekeikre. Nem tapasztalnak ilyet ezek a testvérek?
1: De ez nem sok kihívással jár ez, és amit én még nehézebb látom, sok csalódással is, mert te nyitodsz a családot, áldozod az idődet, az energiádat, a saját lakásodat nyitod.
0: A szeretetedet.
1: Szeretetet, és akkor ilyen is előfordul, hogy lopnak, eltűnnek az egyik pillanatról a másikról. Szerintem ez egy különleges misszió szolgálat, és szerintem Isten mindenkire más bízott. Rám nem ezt bízott, és én örülök, szerintem ismer engemet, hogy ahogy te mondod, az én házam, az én várom. Én ezt most tanulom még jobban nyitni a házamot mások, és nem csak magamra használni. De szerintem mindenkinek más adomán van Istentől, és mindenkitől mást várja. És én nagyon leakalapol ezek a testvérek elől, aki ezt csinálják.
0: És gondolom azért vannak pozitív tapasztalataik is Isten áldását, hogy megáldja ezt a munkát.
1: Igen, mert szerintem ilyen emberek, aki ilyen függőségbe kerültek, sokszor éppen mert nem volt családjuk, aki támogatta őket, és hogy ezt akkor még egyszer kapják, egy ilyen család, aki befogadja őket, ahol tanulhatnak dolgok, ami attól nem, ahol fogadják őket ilyen szeretettel, amit nem kapták. Én amúgy is, ez nekem egy óriási kincs, hogy Isten gyermekként, hogy kaptunk egy új családot. Én egy nagyon jó családból származom, de nem mindenki. De azzal, ha valaki Isten gyermeké válik, egy teljesen új családba születik be, és ott pótolhat mind azt, vagy ott kaphat ezt, amit a saját családban talán nem kapott, és ezt a biztonságot és szeretet, ez nem Isten nagyon jó kitalálta, hogy nem egyedül, mint hívők élünk ebben a világban, hanem családban.
0: Igen, és hát amit említettél is, hogy sokszor egészen alapvető dolgokat kell pótolni, tehát alapvető életvezetési dolgokat, hogy tudunk élni, meg mit jelent az, hogy háztartás, meg mosakodás, már bocsánat, tehát nagyon sokszor tényleg alap dolgokat kell pótolni ezeknél, az emberkéknél.
1: Én emlékszek egy emberre, fiatal emberre, aki jött hozzánk, mert például a kékkeresztes csoport Németországból, az egyik Lipcséből, ők minden évben tartanak nálunk ilyen csendes hetet. És akkor is ismerkedünk sok emberrel. Volt például egy fiatal anyuka, aki drogfüggő volt, és elment, és otthon hagyta a babát több napokra, és hazament, és ma meghalt, szóval börtönbe került. Ilyen emberrel találkozunk. Vagy volt egy fiatal ember, aki nem tudom hány éven és hányszor mindig visszakerült a börtönbe, mert összeverekedett az utcán. Amikor ide került, akkor ma megtért. De mégis látunk még a régi reflexek, vagy még sok minden kellett tanulni, és annyira jó volt látni, és ez az, amit a mi gyerekeink is láttak. Először, amikor jött, akkor mindig, hol van a legszebb szoba, itt ezt lefoglalom mindjárt, és úgy is csinált. És az utóbbi években, akkor ő gondoskodott a csoport, ő ma munkatárs volt, és látta, hogy a többiek, hogy nekik jó legyen, és ő háttérbe vitte magad és a saját igényeit. És nagyon jó látni, hogy Isten munkálkodik bennük. Talán sokkal látványosabban, mint az én életemben.
0: Hát igen, nem mindegy, hogy valaki honnan indul.
1: Igen.
0: De erre is igaz, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Azt mondja Isten igéje, hogy mindnyájunknak teremnünk kell a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és aki nagyon mélyről jön, annál talán látványosabb, hogy most már vannak jó gyümölcsök, de a mi életünkben is ott kellene lennie a lélek gyümölcsének, a szeretetnek, az örömnek, és sorolhatnám. Még a kék keresztről mondtad, hogy velük is dolgozol, de itt már igazából egy picit említetted is, hogy jönnek konferenciára, vagy van még egyéb terület is, ahol együtt dolgoztok?
1: Érdekes, hogy épp ez a csoport, ez a kék keresztes csoport, és az ő vezető, látok itt, hogy élnek az emberek, általunk keresztül is ismerkedtek meg néhány családot, és nagyon szívesen segítették volna. És most 2 éve ők gyűjtenek karácsonyi csomagot Németországban, és idehoznak. És először csak gyerekeknek továbbadtunk, ahol tudtunk, hogy tényleg szükség van rá, és az idén először azt csináltunk, hogy kérdeztünk a kikeresztnél, kinek van tényleg szükség talán a felnőttektől, hogy kapjon egy ajándékot, hogy bátorítson ő ezt, vagy általa lásson Isten szeretetét, hogy nincs felejtve. Felírtak egy listát, és engemet is nagyon megtöbbente, hogy sokan, aki még az utcán laknak, már voltak náluk, és már nem isznak, de mégis az utcán laknak, és nagyon nehéz körülmények között. És nekik most csomagoltak össze csomagokat, és ilyen visszajelzéseket kaptak, hogy ez nagyon, nagyon jó volt, és nagyon örültünk neki, hogy úgy is tudtunk segíteni.
0: Egy picit, ha megengeded, mivel azért a műsoridőnk fogy, még van egy kis időnk, de már nem olyan sok, egy furcsa kérdést fogok föltenni. Te készültél valahova a volt orosz területre, Ázsiába, nem tudom én hova, a Wycliffe-vel. Mi lett az álmokkal? Tanultál oroszul. Sokat befektettél ebbe a területbe. Persze, tudom, Ukrajnába mentetek missziózni, de hát most olyan messze vagy ettől.
1: Mégis azt érezem, hogy ezen a helyen vagyok, ahol Isten látni akarja, és ahol használ. Azzal, amilyen én vagyok. És azért nagyon hálás vagyok. És mégis igaza volt az apukámnak. Ha nyitott vagyok, ahogy Isten veszett, akkor bárhova ott tudom kibontakozni, vagy ott tudom szolgálni Istennek. És szerintem én az egyetem abszolút nem úgy látom, hogy csak ez veszített idő volt. Én sok mindent tanultam, ami most is tudom használni. Vagy például az is, hogy tanár lettem, hogy amikor a gyerekklubot vagy a német klubot csináltam az iskolában, máskülönben biztos nem csináltam volna, ha nem tanultam ott ma foglalkozni gyerekekkel. Szóval, de azt kell mondanom, az egyik szívem csücske még mindig Oroszország, és most, hogy nagyobbak a gyerekek, egy, hogy megismerkedtem a férjemet is Ukrajnában, én nagyon szeretném még egyszer oda menni, és ki tudja, hogy milyen tervei vannak Istennek. Mert ahogy apukámnak, ő szerintem nem felejti ezt, ami álmaink, vagy ő használja ezt, és sokszor ő az, aki ad ilyen álmokat a szívünkbe.
0: Hát akkor már egy picit oda kanyarodtunk, amit még akartam kérdezni, hogy milyen tervek, milyen vágyak, célok vannak?
1: Én gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi a feladat ebben a világban, vagy mi az, ami Isten rám bízott. És talán arról még nem annyira beszéltünk rendezvényekről, amit szervezem, sok minden.
0: Akkor beszéljünk, nyugodtan beszéljünk.
1: Ami az én szívemben van, tegnap éppen volt női óra nálunk, és akkor ezt a történetet olvastunk, ahol 4 barát visz a béna ember Jézus elé, és kibontanak a tetőt, hogy odaférjen, és nagy hitel odavisznek Jézusnak ezt az embert, és meggyógyul. És én egy ilyen ember szeretnék lenni, aki más embereket visz Jézus jelenlétébe. Néha ilyen embereket, aki maguktól nem tudnak oda jönni. Még nem is tudják talán, hogy Jézusra van szükség. És ahogy ők is talán oda vitték, mert azt akartak, hogy meggyógyul, Jézus előző azt mondta, hogy a te bűneid meg vannak bocsájtva. Szóval Jézus sokkal mélyebbre lát, és én ebben is szeretném segíteni, hogy az vagy én szeretném látni a mélyebb szükségek, ami vannak az embereknek. Mi most kezdtünk egy ilyent Dömösön, hogy ez is külföldi kapcsolaton keresztül, hogy 2 évente szervezünk egy nagyon nagy ruhabőrzét, hogy a férjem kimegy teáautóval Németországba, kapunk sok használt ruhát, bútort, mindenfélet, és akkor 3 napon keresztül eladjuk, nem lehet eladni, eladást nevezni, mert 100 forintért eladjuk.
0: Valamennyit kell adni érte, igen.
1: Igen, és nem gondoltuk volna, hogy óriási igény van, hogy tényleg nagyon hálásak az emberek, mindig kérdeznek, és mikor újra, nagyon nagy energia, munka, idő, minden, de érdemes oda befektetni. De a még nagyobb álmom ez, hogy nem csak egy ilyen hauruk akció 2 évente, hanem szeretnék felépíteni egy kávézót, ahol ruhát is lehet kapni, kávét is lehet kapni, esetleg könyveket is, ahol jönnek az emberek, talán először csak mert ruha vagy anyagikra van szükség, hogy ilyen szükségben élnek, de aztán lehet beszélgetni velük, és esetleg látni, mi a melyebb szükségük, vagy mire vágynak igazán. Régebben, amikor mondtak, hogy tulajdonképpen csak a Bibliára van szükség, minden válasz ebben benne van, ez egy kicsit idegesít engemet. Most már én úgy látom, hogy tényleg a Bibliában, Isten igében mindenre a válasz benne van, és ezt kívánom, és sok ember küzdködik, és nem is tudja, hogy miért, és sokszor ez, hogy messze van Istentől, és elzakad tőle, és ettől a közösségtől. És én az én szolgálatom úgy látom, hogy szeretném embereket Isten közelébe vinni és segíteni, tovább lépni. A férjem, ő most már tanult lelkigondozás 2 évet az egyetemen, és kezdtünk egy ilyen szolgálatot is, és én ezen a területen is szeretném még tovább képezni, és magamat, és azért hálás is vagyok, hogy nincs nekem fix munkahelyem, önkéntes vagyok, és van időm foglalkozni emberekkel, ahol szükség látom.
0: Ha az ember misszióban van, hazudnánk, azt mondanánk, hogy nincs nehézségek. Ha rátok gondolnak, akár rádióhallgatók, miért imádkozzanak, milyen nehézségek vannak, amit Isten elé szeretnétek vinni, és várjátok tőle a megoldást?
1: Amit én az utóbbi időben jobban szeretném tanulni, hogy azt, amit csinálunk, hogy ezt Isten, úgy csinálunk, hogy Istentől függünk, hogy én vagyok az ember, nekem nagyon sok ötletem van, és néha túltehelem azzal a környezettem, mert vagy a munkatársakat, állandó új ötleteim vannak, de azt látni, hogy mi az tényleg Istentől, mert ha Istentől van, akkor ő fog adni az erőt is ahhoz, és akkor ez jó lesz. De szerintem mindig ebben a veszélyben állunk, hogy ha ma jól működik, akkor a saját erőnkből csinálunk, és én nagyon örülök, ha vannak emberek, akik például imádkozunk, hogy mi magunk maradjunk közel Istenhez, és az ő erőből csinálunk azt, amit csinálunk, mert akkor lesz gyümölcse.
0: Hát szívből kívánom, hogy legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy annak ellenére is vállalkoztál a beszélgetésre, hogy először azt mondtad, hogy hát te nem tudsz szépen magyarul beszélni. Isten megáldott, és köszönjük szépen, hogy őszinte voltál, sok áldást a munkára, a személyes életetekre, a családi életre, és kívánom, hogy lássátok meg a következő lépést, hogyha Isten vezetni akar benneteket tovább az úton, hiszen ő tudja azt, hogy mi számunkra is, meg a környezetünk számára is a legjobb. Katrinnal beszélgettem a Dömösi Bibliacentrumból. Köszönjük szépen hallgatóink figyelmét is, és további áldott rádiózást kívánunk. Kulcsár Anikót hallották.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Kedves Máriusz, hogy is kezdődött Vencer Máriusznak az élete?
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. 41 éves vagyok, házasságban élek, van egy csodálatos feleségem, és van egy lányom, aki már 15 éves. És el szeretném mondani az én történetemet, hogy kezdtem el az Úr Jézussal járni. Az én történetem nagyon hasonlít a tékozló fiú történetéhez. Nem egy vallásos családban nevekedtem, édesapám nem volt vallásos, édesanyám se volt, de körülbelül 6 vagy 7 éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett járni a faluban lévő baptista gyülekezetben magyar testvérekhez, és megtért. Én is jártam vele, és szerettem járni a gyülekezetben, 8 éves lehettem, és szerettem a prédikációkat, de mivel ahogy növekedtem, és láttam, hogy a velem egyidős gyerekik milyen úton járnak, ezért engem is az ellenség, a sátán becsapott avval, hogy már nem jártam gyülekezetben, és körülbelül 16 éves koromban kénytelen voltam a nehézség miatt elmenni Magyarországra dolgozni, fizikai munkát, mint segédmunkás, és az ottani élet teljesen elvont az én lelki életemet, teljesen elfordultam Istentől is. Úgy éreztem, hogy nekem már annyi bűnöm van, hogy Isten nekem nem tud megbocsátani. Körülbelül 22 évesen, amikor az én feleségemmel megismerkedtem, összeházasodtunk, ő elkezdett járni édesanyámmal a gyülekezetben, én nem tiltottam ettől, de ő annyira megérintette az Úr Jézus Krisztus, hogy elfogadta, mint személyes megváltóját, és Diószegen a Magyar Baptista Imaházba megkeresztelkedett, megtért. És akkor éreztem valamit, hogy valami elszakadt tőlem, éreztem, hogy nem tartozik már úgy hozzám, és nagyon tudtam ezért haragudni rá, de valójában ez nem én voltam, hanem az ellenség. És igaz, sokszor próbáltam lebeszélni erről, és én azt mondtam, hogy én nem leszek hívő, mert én olyan bűnös vagyok, olyan bűnöket követtem el, amit Isten nem tud megbocsátani. De történt egy eset az életemben 2010-ben, amikor a munkából hazafelé jöttem, két testvér, aki misszió testvér, aki hirdették az evangéliumot, egy télen eljöttek hozzánk, és amikor láttam az autójukat ott a ház előtt, tudtam, hogy ők azok, és olyan gondolattal mentem be a házba, hogy ki fogom őket dobni, mert nem szerettem a hívőket, habár az én feleségem már hívő volt. És amikor bementem a házba, akkor az arra mentem rá, hogy imádkoznak. És amikor észrevették, hogy bementem a házba, azt mondta az egyik testvér, hogy megkérjük a házurát, hogy imádkozzon. És én nem tudtam imádkozni, habár előtte avval a gondolattal mentem, hogy ki fogom őket dobni, de amikor meghallottam, hogy imádkoznak, minden erőm elment, leültem egy székre, és csendben hallgattam az imádságot. És amikor megkértek, hogy én is mondjak egy néhány szót, nem tudtam imádkozni, csak sírtam. És akkor éreztem, hogy Isten ismét hív engem a maga közelségében, és azt akarja, hogy én a gyermeke legyek. Isten már nagyon fiatalon kiválasztott engem, egy látomás alapján. Körülbelül 5 éves lehettem, amikor fölébredtem, és egy nagy fény volt az én fejem fölött a szobában, sötétben, és két kéz volt átszögezve a fény közepében. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Majd megláttam egy keresztény tévében ennek a címerét, és láttam, hogy az Úr Jézusnak a címere ez, és akkor tudtam azt, hogy Isten azt akarja, hogy én az ő gyermeke legyek. És amiután ezek a testvérek imádkoztak értem, akkor egy változás jött az én életemben, és elkezdtem keresni az Urat.

0: akkor még a faluban nem volt cigány gyülekezet. Egy kocsmába gyűltek össze a testvérek, ahol régen kocsma volt, de már nagyon régóta bezárt, és ott kaptak helyet. És akkor egy ilyen karácsony este döntöttem 2010-ben az Úr Jézus mellett. 33-an voltunk, akik döntöttünk, de csak 3-an maradtunk meg a keresztségre. 2011-ben vallást tettem hitemről, és azóta az Úr Jézus Krisztus követem. Igaz, az én életemben a megtérésem után is voltak nehézségek, mert mint más is hajlamos voltam a pénz keresésére, beszerzésére, mivel szűkölködő életünk volt, és emiatt az Úr megvilágosított azért arra fel, hogy ha én így folytatom, akkor nem lesz igazi hívő életem, csak fele más életem lesz. És 2016-ban történt egy balesetem, mivel építkezésen dolgozom, leestem 3 méterről, és eltört 6 bordám. Bekerültem a kórházba, és akkor éjjel, ott a kórházi ágyban, amikor éreztem, hogy nem tudok megmozdulni, mert olyan fájdalmam volt, és én azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meggyógyítasz, ha innen föl tudok állni, és el tudok menni a kórházból, akkor én igazán foglak téged követni, nem csak úgy, ahogy eddig követtelek. És csodálatosan munkálkodott az Úr az én életemben, mert még akkor este föl tudtam állni az én lábaimra, és a mellékhelyiségbe kimenni. És az orvosok is csodálkoztak, hogy 6 oldalbordával, hogy kaptam olyan erőt, hogy ki tudjak menni. És azóta ott hagytam a céget is, mert azt vettem észre, hogy amikor gyülekezetbe kellett mennem, akkor kellett túlórázni, és inkább magánvállalkozásban kezdtem, kivettem az engedélyt, és azóta jobban tudom szolgálni az Istent. És még azt szeretném elmondani, hogy mivel mi nálunk nincsen gyülekezet délelőtt, ezért 2 éve már az én családommal elmentünk a paptamási baptista gyülekezetben délelőtt, és a testvérek olyan szeretettel fogadtak minket, felkaroltak, hogy azóta oda szoktunk járni délelőtt, amikor nálunk nincs istentisztelet, és már olyan csodálatosan munkálkodott az Isten a mi életünkben, hogy én is, az én lányom bekerültünk a fúvó zenekarban, és így magasztaljuk az Istent, ahova megyünk missziózni. És nem bántam meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, mert nagyon sokat változott az én életem. Nem csak lelkileg változott az én életem, hanem anyagilag is. És ezért szüntelen őt dicsőítem, mert látom, hogy milyen csodát tett az én családom életében, és egy nagyobb öröm van az én szívemben, mert ha az Isten segít, akkor ebben az évben, szeptemberben az én lányom is vallást fog tenni, aki most 15 éves, az Úr Jézus Krisztus mellett előkészítőre jár már, és én tudom azt, hogy Isten időt ad arra, hogy ő is megtérjen, és ő is őt szolgálja.
1: Percekkel ezelőtt volt egy nagyon fájdalmas mondat. 33 megtérőről beszélt, akik ugyanazon az este elfogadták az Úr Jézust, de csak 3-an maradtak meg. Mi lehet ennek az oka?
0: Hát ennek az oka az lehet, hogy ezek az emberek is nem vallásos élet háttérből jöttek, és talán nem döntöttek igazán akkor az Úr Jézus Krisztus mellett, és sokszor ez közben játszik az anyagi rész is, mert sokszor olyan helyre kell menjenek dolgozni a romák, ahol Isten nincs jelen, és talán emiatt is fordultak vissza, és nem maradtak meg az Úr Jézus Krisztus mellett.
1: Nagyon különös volt, amit mondott, mert azt mondta, hogy amikor a felesége megtért, akkor Máriusz szíve meg megkeményedett, és nem akart hallani se a hívőkről. Azóta hogy is van ez a házasság? Mert hát azóta most már ugyanabban az Úrban hisznek, és ugyanazt az Urat követik.
0: Mint ahogy mondtam a legelején, hogy van egy csodálatos feleségem, előtte, mielőtt nem voltam megtérve, ezt nem mondtam el róla, de mióta az Úrban vagyok, másképpen látom. Nagyon támogat engem, segítőkész, amikor a bibliaiskolára is járok, mindig előkészíti az én dolgaimat, a táskámat előkészíti, a ruháimat, és kívánja az Úr áldását az útra, és nagyon segítőkész, és nem is tudom, hogy tudnék tovább menni ezen az úton, hogyha ő nem segítene, nem támogatna. Tudom azt, hogy az Úr azért választotta őt mellém, hogy jobban támogasson, segítsen az életben.
1: Itt most megint volt egy olyasmi, amit talán érdemes lenne egy kicsit bővebben kifejteni. Bibliaiskola. Hogy jutott eszébe 41 évesen bibliaiskolába járni?
0: Hát ez egy olyan kérdés, hogy igen, elég nehéz rá a válasz. Mikor én megtértem, és Istent kezdtem megismerni, és annyira nem ismertem még Istent, de a Szentlélek adott egy olyan vágyást az én szívemben, hogy jobban ismerjem meg az Istent. És amikor szóltak a testvérek, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a bibliaiskola, akkor én tudtam, hogy nekem ott a helyem azért, hogy az Istent még jobban meg tudjam ismerni, az ő csodálatos dolgait, hogy az Úr Jézus Krisztus megismerjem olyan közelségről, mint annak idején te az ő tanítványai is ismerték őt. Azért, hogy éljem át az ő életét, azért, hogy tapasztaljam az ő szenvedését, és hogy meglássam, hogy az Isten munkája az Ószövetségben milyen volt már az ő népével, hogy Isten hogy kezeli az ő népét. És ez a bibliaiskola nagyon sokat segít, mert sok dolgot megismertem, amit még annak eleinte nem tudtam. Nagyon sok olyan dolgot ismertem meg a bibliaiskola által, és tanultam, amit még úgymond annak idején nem ismertem, és nem tudtam, hogy létezik. És nagyon sokat segít ez a bibliaiskola. Bátorítom mindazokat, akik talán egy ilyen iskolára vágynak, vagy előállnak egy ilyen iskolához, ha van alkalmuk, akkor menjenek el és tanulják, mert az Úr Jézus Krisztusról szüntelenül kell tanulnunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan szeret ő minket, és mi a terve a mi életünkkel.
1: Az elmúlt percekben Vencel Máriusszal beszéltem, aki Bihar Félegyházán él. Isten áldását kívánom minden hallgatónak, a viszonthallásra!

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. A múlt héten befejeztük Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkat, és így ma egy bizonyságtételt szeretnék megosztani hallgatóimmal. Még az ősszel rögzítettük Erdélyben, egészen pontosan Kolozsváron, ahol az ottani magyar egyetemista ifi vendégei voltunk, és közülük sokan arra is vállalkoztak, hogy megosszák velünk megtérésük történetét, és egy kicsit bepillantást engedjenek mindennapjaikba. Számomra mindig öröm, ha fiatalokkal találkozhatok és beszélgethetek velük. Valahogy élvezem őszinteségüket, fiatalos lendületüket, őszinte meglátásaikat. Azt külön kiváltságként élem meg, ha a hitben megalapozott, az Úrhoz hűséges fiatalokkal ismerkedhetek meg, hiszen a jövő, és így a gyülekezetek jövője is rajtuk áll vagy bukik majd. A következő percekben Király Pannával beszélgett Tibor, hiszen párhuzamosan interjúztunk, hogy minél több bizonyságtételt rögzíthessünk, mert ugye nem minden nap ugrik ki az ember Kolozsvárra.
1: Én Székelyföldről érkeztem, egy kis városból, Baróta neve. Keresztény családban nőttem fel, nagyszüleim, szüleim meg vannak térve. Úgy kell elképzelni, hogy kiskoromban egy háztartásban laktunk, éltünk, úgyhogy nekünk úgy, nem is tudom, hát természetes volt számomra az, hogy vasárnap elmegyünk, gyülekezetbe vagyunk, vasárnap iskolai, meg egyéb gyerekfoglalkozásokon veszek részt, tehát, hogy ebben nőttem fel, és azt gondolom, hogy nagyon jó példát kaptam tőlük. Jó példa voltak a keresztény életre. Úgy pont nemrég gondolkoztam, hogy mi az, ami a megtérésre indított. Sokáig azt gondoltam, hogy a legfőbb szerepet a gyülekezet játszotta, és mostanában kezdtem belátni, hogy bár ez is igaz, talán édesanyámnak az élete volt az, ami előttem nagyon hiteles volt, és ami én szerintem megtérésre indított. Tehát az ő kapcsolata az Úrral, az, ahogy ezt megélte, az, amennyire ez valóságos volt, az engem nagyon inspirált, és ezt keltette fel az érdeklődésem, hogy mi is ez. Nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. A mindennapi élete, az, hogy hozzááll dolgokhoz, az ő hozzáállása, beszéde. Tehát, hogy ő nem csak úgy mondta, hanem azt úgy hitte is, amit mond. Az imái nagyon őszinték voltak. Illetve voltak nagy próbák az életébe, és az, ahogy ezekben helytállt. Én olyan 7 éves voltam, amikor édesanyámat ményakrákkal diagnosztizálták, és közel egy évig kint volt Németországba kezeléseken. Ez időszak alatt mi a nagyszüleimmel éltünk, és nem sok esélyt adtak neki. Azt mondták, hogy 5 éve van, az is 60%-os eséllyel. És nekem példaértékű az, ahogy ő hitben kitartott mindvégig, és ahogy küzdött, és nem adta fel. És ez nagyon meglátszott az, hogy őt ez megerősítette. Ennek most már 15 éve, egészséges, dolgozik, felnevelt minket. Két másik lánytestvérem van egyébként még, 3-an vagyunk testvérek, és nem volt könnyű, de mégis az, hogy Isten kihozott minket ezekből a próbákból, és ahogyan ezeket végigjárták a szüleim, meg mit ebből mi láttunk, nem is volt kérdés bennem, hogy én szeretnék hasonló életet élni, és az Úrral járni.
2: Hívő életet élve, keresztényként élve, úgy döntöttél, hogy jogot akarsz tanulni. A keresztény életvitelnek az alapdokumentuma a Szentírás. Hogy vagy a Szentírással? Hogy viszonyulsz a Szentíráshoz?
1: Fontos számomra. Azt gondolom, sokkal inkább előrébb helyezném. Ha választani kéne, hogy a törvényeket, vagy a Szentírást választom, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy melyiknek az értékrendjét helyezném előtérbe, ha választani kéne. Ha tényleg tegyük fel, hogy a mostani jogrendszerünk szembe menne a bibliai értékekkel. Egyébként érdekes, hogy ebből indult ki talán még annó a jog is, tehát hogy vannak olyan vonatkozásai, amik kapcsolódnak, vagy amik hasonlóak. Talán napjainkban egyre inkább eltér a kettő ezt érzékelni, meg látni, hogy sok minden olyan dolgot elfogadunk társadalmilag, amit a Biblia nem, vagy amit tilt, gondolok akár a homoszexualitásra, vagy egyéb megosztó kérdésekre. Én mindenképp szeretném magam a bibliai értékekhez, értékrendhez igazodni, meg igazítani, és akár a munkámban is ezt felvállalni. Még nem döntöttem, hogy milyen irányba akarok menni, de számomra fontos, hogy ezeket a bibliai értékeket képviseljem.
2: Amikor szóba kerül a egyetemista társak között, biztos szóba kerül néha a hit is.
1: Igen.
2: Hogy reagálnak arra, hogy te hívő vagy?
1: Nagyon jó kérdés. Amikor első évben felkerültem az egyetemre, bennem hát nagy kérdés volt, hogy ezt úgy, hogy vállaljam fel, vagy ha nem úgy viszonyulnak hozzám, nem pozitív módon, akkor mi lesz? Azért, amikor az ember egyedül van, nincsenek barátai, vagy kiszakad az otthoni közegből, nagyon fontos számunkra, hogy találjunk egy olyan közösséget, ami befogad, vagy az egyetemen is, hogy tudjunk a kapcsolatainkon keresztül is érvényesülni. Eleinte, hát főleg akikkel egy kollégiumban laktam, a lakótársaim figyeltek fel erre, és mondták, hogy számukra nagyon furcsa, hogy én másképp élek. Például ők mentek bulizni, vagy hát na, ilyen egyetemi dolgok, cigaretta, ital, hasonló dolgokban így nem vettem részt. És akkor, amikor kérdezték, hogy miért, akkor felvállaltam. De alapvetően így inkább azt vártam, hogy ők kérdezzék. Tehát, hogy nem szerettem volna én erőltetésszerűen mondani, hogy miért nem teszem, miért nem csinálom, inkább úgy voltam, hogy beszéljenek a tetteim, vagy az, ahogy élek. És ez tényleg beigazolódott, hogy ők jöttek, és érdeklődtek, és kérdezték, hogy mi ez, hogy ez olyan más. Ők is járnak templomba, és mégis sok mindenben eltér az, ahogy élünk.
2: Akkor most tegyük fel ezt a kérdést tényleg. Ha az egyik templomba járó simán megenged magának dolgokat, a másik meg nem, akkor kinek van itt igaza?
1: Talán nem is annyira a templomba járás a lényeg. Ez szerintem csak egy jó gyümölcse annak, hogyha az ember valóságosan megéli a hitét és az Úrral való kapcsolatát, hogy vágyik a közösségre, vágyik arra, hogy gyülekezetbe járjon. De elsősorban szerintem ez ott van az imakamránkban, az igeolvasással kezdődik, az, amit bennünk létrehoz, vagy kimunkál Isten.
2: Nagyon sokan azt mondják, hogy tudomások kéne venni már így a 21. században, hogy azért a Bibliának az etikai, erkölcsi tanácsai egyszerűen szinte kivitelezhetetlenek, annyira megváltozott a körülmény. Hogy gondolkozol te erről?
1: Én azt gondolom, hogy Isten nem változott. És ő, amikor megteremtette a világot, és ezeket az értékeket, meg mondhatjuk szabályokat megadta, amikhez igazodnunk kell, azt a mi javunkra tette. És annak ellenére, hogy több ezer év eltelt, és a világ változik, és a társadalom más értékeket tart fontosnak, vagy helyez előtérbe, Isten nem fog ehhez igazodni. És talán mi keresztényekként ezt kell megértsük, hogy mi nem a társadalomhoz, meg nem a mostani világ gondolkodásmódjához kell igazodjunk, hanem Istennek meg a bibliai értékrendhez. És ha azt is mondják, hogy ez most már olyan kivitelezhetetlen, meg elfogadhatatlan, én azt gondolom, Isten nem vár el tőlünk olyat, amire nem lennénk képesek, hogy betartsuk.
2: Igen, de nagyon sokan hivatkoznak mostanában arra, még keresztények is, hogy na de hát Isten kegyelmes, és pontosan tudja, hogy milyen esendő gyengék vagyunk, és túlnéz ezeken a dolgokon.
1: Hát ez igaz, hogy kegyelmes. Én nem zárom ki azt, hogyha valaki mégis elesik dolgokba, vagy elkövet bűnöket, Isten azt gondolom megbocsátja. Esendőek vagyunk, tényleg ez az igazság, hogy van, hogy az ember téved. De mindenek előtt szerintem a Bibliához kell igazodjunk, az igéhez, és amit a Biblia értékként. Tehát, hogy ezt nem fogadja el, hogyha ha mi erre hivatkozunk, és így húzzuk ki magunkat a dolgok alól, hogy hát Isten kegyelmes és elnézi.
2: Változtatott a Biblia olvasáson bármit is a számodra, hogy jogot tanulsz. Hiszen azért, amikor Ószövetséget olvasol, abban Isten nagyon sokszor jogot is hirdet. De amikor Új Szövetséget olvasol, abban is vannak jogi események, meg jogkövetkezmények is. Okozott-e már a számodra bármiféle meglepetést, vagy akár egy újfajta megtapasztalást így az ige olvasás?
1: Talán az, hogy amikor úgy jogot tanulom, akkor úgy próbálom keresni benne, hogy mi az, ami az igéhez is kapcsolódik, vagy ami olyan fajta értéket képvisel. Egyébként igen, jobban érdekel talán azóta, jobban felfigyelek, hogyha olvasom a Bibliát, és úgy ilyen vonatkozások vannak benne.
2: Amikor előre nézel, mi szeretnél lenni? Mi az, ami úgy éreznéd, hogy akkor úgy kiteljesedett az életed, hogyha az úgy lehetne?
1: Hát én talán elsősorban úgy nem a karrier kapcsán fogalmaznám meg ezt. Inkább a család. Valószínűleg az, ahogy én felnőttem, meg anyukám példájából is jön ez, hogy úgy ennek a megélése, meg ez az, amit úgy érzem, hogy értelmet adna, hogy gyerekeim legyenek, családom legyen, hogy ezeket az értékeket, amiket én is kaptam a szüleimtől, azt át tudjam adni. A munkámban talán csak annyi, hogy szeretném, hogyha talán ott is megvalósulhatna ez, hogy tudom képviselni ezeket az értékeket és felvállalni.
0: Király Pannával beszélgetett Tibor Kolozsváron. Ismét hangsúlyossá vált számomra, hallgatva Pannát, hogy mennyire meghatározó a családi háttér az életünkben és gyermekeink életében. Adhatunk jó és követhető példát nekik, de sajnos ennek az ellenkezője is igaz. Az Úr Jézus földön jártakor a kortárs tanítóktól eltérően többször is magához hívta a gyermekeket, sőt még példaként is odaállította őket tanítványai elé. Máté evangélium a 18. részében például ezt olvashatjuk. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. A felelősség tehát óriási, de a lehetőség is, hiszen azzal, hogy Isten gyermekekkel, unokákkal ajándékozott meg minket, tulajdonképpen missziós területté változtatta a családunkat, mégpedig a nap 24 órájában. Éljünk hát a lehetőséggel, addig, amíg velünk vannak, hogy aztán kirepülve a helyes röppályán haladhassanak, s végül majd célba érhessenek. Kulcsár Anikót hallották, a viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele első részének 8. versét olvassuk. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Ez a vers igen nagy értéket tartalmaz. Gondolj arra, hogy Péter személyesen látta az Úr Jézust, és vele járt-kelt 3 éven át. Sajnálatos módon ez időszak alatt kudarcot vallott. Aztán egy reggelen a galileai tenger partján az Úr reggelit készített nekik, akik egész éjjel halásztak, és azt hiszem, Jézus éppen Péterre várt. Én arra számítottam volna, hogy majd ezt fogja mondani. Péter, nem tudok benned megbízni. Miért tagadtál meg? Most már félreteszlek. Többé nem tudlak alkalmazni. De nem így történt, mert nem ezt mondta. Inkább így szólt. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Tehát megkérdezte, hogy szereti-e őt Péter. Aki valamikor dicsekedett önmagával, most már nem dicsekszik. Végül így kiállt fel. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És az Úr Jézus így szólt. Megengedem, hogy tápláld az én juhaimat. Ez a Péter mondta az első prédikációt pünkös napján. Most Péter ezt írja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. A Szentlélek teszi valóságossá Krisztust mindnyájunknak. Ez a titka a keresztény életnek. Amikor őt szeretjük, minden más a maga helyére kerül. Ha nem szereted őt, akkor egyetlen tanfolyam sem tud rajta segíteni. Nem is kapott tőle azt a megbízást, hogy tápláld az ő juhait. Bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Vajon nem kezd gyorsabban verni a szívünk, amikor ezt olvassuk? Tényleg szeretjük őt? Vagy pedig halott a vallásunk és teljesen értéktelen? Krisztus olyan csodálatos. Simon Péter szerette Krisztust. Pál szerette őt, és akik igazán szolgáltak neki, valamennyien teljes szívből szerették. Remélem, te is szereted őt ma. Ha igen, ez számos problémádat megoldja. Segíti a férjet és feleséget a házastársi kapcsolatban. Csodálatos, hogy Krisztus szeretete miként vonja közel egymáshoz a szívünket. Nem csak az otthonunkban segít, hanem a gyülekezetünkben is. Krisztus szeretete összekapcsolja a hívőket. Segít minden kapcsolatunkban, ha őt szeretjük. Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Krisztus szeretete teszi örvendezővé a szívünket. Örvendező keresztény vagy-e? Annak kellene lenned. A király gyermeke vagy, és egy napon megkapod örökségedet. Milyen csodálatos, hogy az ő gyermekei lehetünk, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Péter első levele, első rész, 9. vers. Az üdvösség volt a téma az ószövetségi proféciákban. Mind a proféták, mind az apostolok bizonyságot tettek ennek valóságáról. Milyen bátorítás volt ez a szétszórtságban levőknek, akik szenvedtek a hitükért. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Péter első levele, első rész, 10. vers. Minden proféta jövendőlt erről az üdvösségről. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, első rész, 11. vers. A próféták szóltak Krisztus szenvedéseiről és Isten kegyelméről. Ezt megtaláljuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a 22. Zsoltárban, valamint sok más igehely erről beszél, és az ezeket követő dicsőségről. Ez megtalálható például Ézsaiás könyve 11. részében és a 45. Zsoltárban. A próféták mindnyájan írtak Krisztus szenvedéseiről, szuverenitásáról és dicsőségéről, amely akkor érkezik meg, amikor Krisztus, mint király, eljön-e földre, hogy létrehozza királyságát. Milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke? Ez különösen azt mondja el, hogy az Ószövetség prófétái Krisztus lelke által írtak. Isten igéjében ez az egyik kinyilatkoztatás, ami azt tanítja, hogy az Ószövetséget Isten ihlette. Ezek az emberek Krisztus lelke által írtak. Olyanokat is leírtak, amiket maguk nem tudtak fölfogni. Szorgalmasan keresték azok értelmét, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Az Ószövetségben sok hely van, amely Krisztus szenvedéséről beszél, és sok másik helyen azt találjuk, hogy Krisztus szuverenitását és királyságának korszakát írják le. A kegyelem és a dicsőség együttese jelenik meg, és ezt nehéz volt nekik megérteniük. Például Ézsaiás könyve 53. fejezetében Krisztus szenvedéseiről van szó. A 11. részben a próféta írta Mesiásról, aki eljön hatalomban és dicsőségben a földre, hogy megalapítsa királyságát. A látszólagos ellentmondás nagyon érthetetlen volt a prófétáknak, és próbáltak rájönni, hogy a kettő együtt miként lehet igaz. Amint a próféták végig tekintettek az idő folyosóin, ezt a két eseményt úgy látták, mint két nagy hegycsúcsot, de nem fedezték föl a köztük levő idővölgyet. Mi olyan egyedüli helyzetben vagyunk, hogy Krisztus múltbeli szenvedéseinek és jövőbeli dicsőségének az ideje között élünk. Segít megértenünk a Krisztus szenvedéseiről és szuverenitásáról szóló proféciákat, ha úgy tekintjük ezt a két eseményt, mint két nagy hegycsúcsot. A proféták előretekintve a jövőben látták Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, mint két hegycsúcsot, amelyek olyanoknak tűntek, mintha egyé olvadtak volna. Az a véleményem, hogy azokban a napokban is voltak szkeptikusok és a magas kritika hívei, akik így érveltek. A Szentírás ellentmond önmagának. Nem lehet mind a kettő igaz. Vagy eljön, hogy szenvedjen, vagy eljön, hogy uralkodjék. Természetesen most már tudjuk, hogy mindkettő igaz. A köztük levő völgy az egyház korszaka, amely már megközelíti a 2000 éves időtartamot. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Péter első levele, első rész, 12. vers.

0: Az apostolok ezt mondják: mi ugyanazt prédikáljuk, amit a proféták is prédikáltak. Az egyetlen különbség az, hogy a proféták nem tudták megkülönböztetni Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, míg az apostolok abban a helyzetben voltak, hogy már értették a különbséget, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Véleményem szerint az angyalok, Isten teremtményei, odaátról figyelnek minket, és kíváncsiak rá, hogy miért nem igyekszünk, és miért nem továbbítjuk szorgalmasabban ezt a hatalmas üzenetet. Ők maguk szeretnék ezt végezni. Örömmel eljönnének és hirdetnék a világnak. Emlékszel arra a leírásra, hogy Gábriel angyal földre jött, és bejelentette Máriának, majd később Józsefnek is, hogy Jézus megszületik. Aztán eljött.
1: Igen, morzsák.
2: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
3: Jézus bejárta a városokat és a falvokat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Máté evangéliuma, 9. fejezet, 35. vers. Hirdette a mennyek országának evangéliumát. Ez nem Jézus Krisztus feltámadásának az evangéliuma. Ez nem azt jelenti, hogy kétféle evangélium van. Csak egy evangélium van, de annak több oldalát ismerjük. Az Isten országának az evangéliuma annak bejelentése volt, hogy a mennyek országa megérkezett. El kellett készülni a király fogadására. Ez megkövetelte, hogy a szív állapota változzék meg, hogy képes legyen elfogadni a királyt, aki majd a keresztre megy. Gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ismételten látjuk, hogy Máté beiktatja ezt az információt, hogy emberek ezreit gyógyította meg az Úr abban a korban. Ezért nem kérdőjelezhették meg az ellenségei azt a tényt, hogy csodákat vitt véghez. Ez túlságosan nyilvánvaló volt. Megkérdeztem egy bizonyos felekezet vezetőjét, aki $1000 ajánlott bárkinek, aki bizonyítani tudná, hogy egy hitgyógyító által ténylegesen meggyógyult. Beszélt nekem számos peres esetről, amelyet ellene indítottak azok, akik megpróbálták begyűjteni a pénzt. Azonban senki sem volt képes a bíróság előtt bizonyítani, hogy meggyógyította valamelyik hitgyógyító. A lényeg az, hogy az Úr Jézus Krisztus a nagy orvos, és hiszem, sőt tudom, hogy ő tud ma is úgy gyógyítani, mint tegnap gyógyított. Nagy bizalmam van benne. Most hadd tegyem világossá, hogy nekünk a lehető legjobb gyógyítási módot kell keresnünk, amit elérhetünk, de föl kell ismernünk, hogy az orvosok korlátozottak. Az Úr Jézus azonban nem korlátozott. Bízhatunk benne, hogy az ő tökéletes akarata szerint bánik velünk, és neki kell adnunk a dicsőséget mindenért, bármi is történjék. Amikor látta a sokosságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Isten ideális királyai és uralkodói pásztorok voltak. Mózes és Dávid pásztor volt, mielőtt Isten népének élére álltak. Amikor kérjük az Urat, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, akkor azt kérjük, hogy adjon nekik pásztori szívet. Imádkozz azért, hogy az Úr adjon neked is együttérzést az elveszettek iránt. Jézus ekkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Barátom, ha valamiért imádkozol, mindig jól teszed, ha kész vagy magad megtenni azt. Amikor az Úr kérte a tanítványokat, hogy imádkozzanak munkásokért, akkor elküldte őket az aratásba. Éppen őket, akiknek imádkozniuk kellett az aratókért. Valaki egyszer ezt mondta: amikor valaki imádkozik a kukorica terméséért, az Úr elvárja tőle, hogy erre az imára a kapával mondjon áment. Mindig úgy vélem, hogy semmi felől nem kell imádkoznunk, ha csak nem vagyunk készek magunk is megtenni azt, amit kérünk.
2: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
1: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
4: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Ott tartottunk, hogy egy fiatalember, egy jóra való fiatalember, akinek minden lehetősége megadatott az életkezdéshez, rendkívül gazdagon, rendkívül sok reménnyel indulhatott el az életbe, most ott tart, hogy nélkülözik, hogy senkije nincs, semmije nincs, és elszegődik disznópásztornak, magyarul kondásnak. Azt gondolhatnánk, hogy ennél már nincs lejjebb. Tessék csak hallgatni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Az a probléma, hogy előbb-utóbb elkövetkezik egy teljes megsemmisülés. Valahogy rohamosan közeledik a nullapont. Ez a fiú megpróbált valahogy túlélni. Munkát keresett, munkát kapott, az egyébként nagyon-nagyon nélkülöző, szűkös időszakban. Lehetne erre azt mondani, hogy ez már önmagában is csoda. Munkát kap, még akkor is, ha nagyon méltatlan a munka, amit végezni kell. És eljut odáig, hogy disznópásztorként sóvárog azután az eledel után, amit a disznók esznek, és senki nem ad neki. Ami azt jelenti, hogy nem megpróbálja ellopni a disznók vájójából a moslékot, bocsánat a naturalizmusért, hanem kér a főnöktől. És mérlegre kerül az élete. Az az élet, amely valamikor úgy indult az atyai házban, hogy ő volt a második számú örökös, és mindenki fölnézhetett rá, és mindenki irigyelhette, hiszen nem béres volt, nem rabszolga, nem futottak még, hanem a fiúk, így csupa nagybetűvel. És most kicsoda? Az, akit megnéz jól magának a gazda, és azt mondja, hogy hát tudod mit, kondást annyit kapok, amennyit akarok, a disznóimra meg szükség van, mert abból élünk. Úgyhogy elégedj meg azzal, amit kapsz. És mit kap? Hát, ami a meghaláshoz sok, az élethez meg úgy tűnik kevés. És ott kell mérlegre tennie az életét, hogy ki vagyok én tulajdonképpen? Mi van az álmaimmal? Mi van azzal, hogy annak idején odavágtam az apám harcába, hogy add ki a vagyon rám eső részét? És aztán elköltöztem. Megkímél a Biblia bennünket attól, hogy elmondja nekünk, hogy miket mondott, mikor elköltözött. Még az is lehet, hogy szó nélkül költözött el egyébként, és a szó nélkül elköltözés néha nagyobb fájdalmakat tud okozni, mint bármit mondott volna az illető. De minden esetre ez a fiú most, hogy is olvassuk? Ekkor magába szállt. Nagyon megütheti magát az ember, amikor leér a saját lelkének a mélyére. Amikor rányílik a szeme, hogy ki vagyok én igazából. Minek gondoltam magam, mit képzeltem magamról, és mi a valóság. De ez a fiú ebben a magába szállt állapotban újra elkerül egy kelepcét. Nyugodtan mondhatom, hogy itt is utoléri az atya, mert nem azt nézi, hogy hol az a fa, ahova fölköthetném magam, vagy az a szikla, ahonnan leugorhatnék, mert ilyeneket szokott ajánlgatni lelkünk ellensége a teljesen nullára kifutott emberi léleknek, hanem gondolatban hazamegy. És azt mondja, az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Milyen különös, hogy néha rendkívüli mélységekig kell eljutni, hogy az ember eszébe idéződjön, hogy van ám egy mennyei atya, akivel én nem számoltam, vagy leszámoltam, akit faképnél hagytam. És tetszik tudni, itt derül ki, hogy annak idején, amikor az apa megosztotta a vagyont,
és nem kezdett el üvöltözni, hogy mit képzelsz te magadról, és nem vágta be utána az atyai ház ajtaját, az a mérhetetlen szeretet, amivel tudta az atya, hogy mekkora árat kell neki fizetni azért, hogy ez a fiú egyszer haza térhessen, még nem tért haza, csak a lehetősége meglegyen, az most kezd gyümölcsözőre fordulni, termőre fordulni. Van a Bibliában egy megdöbbentő ige. Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Elébe megy az atya az eseményeknek. Bármennyire is gondolják az sokan, hogy tutyimutyi tehetetlen, valójában messze megelőzi a korát, meg a fiát, meg az eseményeket, és azt készíti elő, hogy ez a fiú még mielőtt belepusztulna, egyszer majd elmondja magának ezt a mondatot: az én apám házában van kenyér. Nincs mulatás, az lehet. Nincsenek duhajbarátok, az is lehet. Nem alakította át az apám kocsmává az egész házunkat, az is lehet. És még szerelmes pillangókkal se töltötte be a környéket, akik eddig az életemnek jelentették az álmát. Az is lehet. De apám van, és az apám házában, ami egyébként otthon volt mindig, van kenyér. És tetszik tudni, most derül ki, hogy még az is eszébe juthat ennek a fiúnak, hogy haza lehet menni. Mert ha az apa mindent megtett volna annak idején, hogy ez a fiú el ne menjen, és a kedvére átalakítja az atyai házat, az atyai ház rendjét, és mindent megenged otthon annak a fiúnak, amire az ösztönei viszik, amire vágyódik, az önmegvalósítása viszik, akkor most nincs hova hazamenni. És ez a fiú azt mondja: útra kelek. Elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Milyen kegyelem, hogy valakiben ez fölébredhet. És tudják, nagyon-nagyon sok olyan hívő családból származó ifjú és kevésbé ifjú vesz bennünket körül, akikért imádkoznunk kell, hogy bár csak egyszer elhangozna ez a mondat: útra kelek és visszamegyek az atyához. Imádkozzunk. Mennyei atyám, te ismered a mi életünket, szívünket, gondolatainkat. Ismered a mi kiszolgáltatottságunkat, a vágyainknak, ösztöneinknek, bűneinknek. És azt is tudod, Uram, hogy lelkünk ellensége, aki végig hazudta az életet, addig, amíg tudott bennünket az orrunknál fogva vezetni, akkor, amikor nulla pontra érünk, amikor elérkezünk addig, hogy szembesülni kell a saját életünknek a szörnyű, leromlott állapotával, istentelenségével, atya mentességével, akkor megpróbál bennünket végleg tönkretenni. Milyen kegyelem, hogy ilyenkor utolérhet bennünket az ige. Az atyai házban hallott ige. És hazaindulhatunk. Könyörgünk azokért, akik most éppen ilyen helyzetben vannak, vagy e felé rohannak. Bárcsak eljönne az életükben a pillanat, amikor azt mondják: hazamegyek. Amen.

0: növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borus Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik. Lásd 1 Királyok 17:17-ben, ahol az áll, hogy a sareptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösáma elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben, abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt, de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetni a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanak egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És így csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélekszó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újra élt. Lukács 8.55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20.16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a pneumát. Lukács 23:46, és ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedete 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ez fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS Doppelhelix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémia.

része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2.9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4.9. 1 Korintus 8.3. Példabeszédek 20.27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek, Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8.26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Zsoltárok 73-28. Erről a boldog időről csak pár vers tudósít, és ezt a pár verset teljes erővel kikezdte a bibliakritika. Egyfelől megállapították, hogy a teremtés történetben többféle beszámoló van, és elkezdődött a forráskritika, melynek egyik képviselője Julius Wellhausen germán teológus volt. Azt tanították, hogy két különböző korban keletkezett teremtés történeten egymás mellett, az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha azt hangsúlyozna a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudvari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házas ágy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad,
és itt sem téved a valóság.

0: leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volt először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A római levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés, az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis, de mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálványt gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!
2: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.

Isten megaláz, de fel is magasztal. 60. Zsoltár. A karmesternek. A liliomok kezdetű énekdallamára. Intelem, Dávid tanító bizonságtétele abból az időből, amikor a naharaimi és a cóbai arámok ellen harcolt, Joáb pedig visszafordult és levágott a Sós völgyben 12 000 edómi embert. Ó Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! Megharagudtál ránk, állíts helyre minket! Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be sebeit, mert megindult. Szörnyű dolgokat láttattál népeddel. Bódító borral itattál minket. De jelt adtál az istenfélőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől. Szela. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében. Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Moab pedig a mosómedencém. Edómra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Ki visz el az erős városba? Ki vezet el engem Edómba? Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket. Te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levele 3. részének 1. versét olvassuk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Tegyük fel, hogy a feleség olyan férfihoz ment feleségül, aki nem keresztény. Kezdjük azzal, hogy nem kellett volna hozzámennie feleségül, ha ez volt a helyzet már a házasság kötés előtt is. Akár férfi, akár nő lép olyan házasságba, amelyben a másik fél nem keresztény, kockázatot vállal magára és bajba kerül. A Szentírás tiltja a hívő és nem hívő közti házasságot. Mózes 5. könyve 22. részének 10. versében ezt olvassuk. Ne szánts együvé fogod ökörrel és szamárral. Korunkban elég sok ilyen házasság van, és ez sok bajnak az okozója. Egyszer egy fiatal lány jött oda hozzám, és így szólt. A vőlegényem nem hívő, de meg akarom őt nyerni az Úrnak. Ezt válaszoltam. Megnyerte-e már? Nem, felelte. Még csak a gyülekezetbe sem akar eljönni velem. Tehát így folytattam. Ön arra a fiatal emberre most gyakorolhatja a legerősebb befolyást. Mihelyt házasságot kötnek, nagyon lecsökken az esélye arra, hogy megnyerje őt az Úrnak. Soha többé nem lesz képes neki prédikálni. Vele fog majd élni, és ő nagyon élesen fogja figyelni az ön életét attól kezdve. Ha nem tudja most elvinni őt a gyülekezetbe, akkor nagy bajban van. Nem szerette, amit neki mondtam. Lényegében elment egy másik prédikátorhoz, hogy az vezesse le a házasságkötési istentiszteletet, mert én nem vállaltam. Én sohasem adtam össze egy megtért és egy megtéretlen szemét, mert megvoltam róla győződve, hogy ez helytelen kapcsolat. Tehát ez a lány valaki mást kért fel a házasságkötési szertartás levezetésére, de 2 év múlva sírva jött vissza, és beszélni akart velem, mert már el is váltak egymástól. Az a házasság már a kezdet kezdetén rossz irányba indult el. Itt Péter első levelének ebben a fejezetében egy ilyen szerencsétlen kapcsolat leírását olvassuk, ahol a megtért feleségnek megtéretlen férje volt. Nyilvánvalóan a feleség azután lett keresztény, hogy már házasok voltak. Vajon megtérése után meg kellett változnia úgy, hogy afféle nő prédikátor legyen az otthonban, és leckésztesse a férjét az evangéliummal, amíg meg nem tér? Nem. Maradjon meg továbbra is az alárendeltség helyzetében. Az alárendeltség azt jelenti, hogy engedelmeskedik. Ez önkéntes lépés és nem parancs. A feleség önként vállalja ezt az alárendeltséget, és még a megtéretlen férjet is elfogadja úgy, mint a család fejét. Tegyük fel azonban, hogy a férfi azt akarja elérni, hogy a felesége elmenjen vele az éjszakai bárokba, és szeszes italt igyék. Vajon meg kell ezt is tennie? Remélem, hogy még azok a szigorú írásmagyarázók is, akik szerint az asszonynak engedelmeskednie kell a férjének, egyetértenek azzal, hogy az asszonyoknak ilyen helyekre nem kell követniük a férjeiket. Mégis vannak olyanok, akik ilyen tanácsokat adnak napjainkban. Egy asszony járt abba a gyülekezetbe, amelynek a lelkipásztora voltam. Az asszonyt arra akarta kényszeríteni a férje, hogy menjen el vele az egyik éjszakai klubba, ahol dorbézolni szoktak. Egyes evangélisták azt tanácsolták neki, hogy engedelmeskedjék a férjének még ebben is, és ezért elment. Ez nagyon megsértette az érzékenységét, és keserűen bánkódott ezért a lépéséért. Eljutott addig a pontig, amikor egy orvos azt mondta neki, hogy pszichiátriai gyógykezelésre van szüksége, mert nem élhet ez alatt a lelki nyomás alatt. Aztán hallgatta a rádiószolgálatunkat, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Bibliának más a tanácsa ebben az ügyben. Amikor eljött hozzám beszélgetésre, megmondtam neki, hogy véleményem szerint Simon Péter nem ajánlotta volna ezt az engedelmességet. Megmondtam tehát, hogy megtérése után igyekeznie kell megnyernie a férjét az Úrnak, és továbbra is engedelmeskednie kell neki. De megkérdeztem tőle, hogy mit tenne, ha a férje arra késztetné, hogy rablást kövessen el. Vajon vele együtt venne részt a rablásban, és kocsijával elvinné a férjét a rablás színhelyére? Az asszony állította, hogy ezt még az említett evangélista sem ajánlotta volna neki. Hadd mondjam neked, hogy engedelmességének önkéntesnek kell lennie. Isten bizonyára nem parancsolta neki azt, hogy bűnös és kérdéses tevékenységekben vegyen részt, amikkel beszennyezhetné bizonyságtételét. Egy keresztény feleségnek nagyon vigyáznia kell megtéretlen férje előtt. A prédikálás nem túl sokat használ. Ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Más szóval, neki szótlan prédikációt kell mondania azzal a tiszta életével, amit előtte bemutat. És ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnia az engedelmességet. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Péter első levele, 3. rész, 2. vers. Péter azt mondja, hogy a férj fel fogja ismerni, hogy a feleség megváltozott, és tiszta életet akar élni Isten előtt, és többé nem akar részt venni a világias cselekedetekben. Ezért ezzel tehet bizonyságot a férje előtt.

Egy másik asszony is odajött, amikor lelkipásztora voltam, és ezt mondta. Minden vasárnap gyülekezetbe hozom a férjemet. Afféle asszony volt, aki oda vihette a férjét, ahova akarta, uralkodó beállítottsága volt. Aztán így folytatta. Még nem tért meg, és minden vasárnap arra gondolok, hogy talán éppen akkor dönt Krisztus mellett, de eddig még nem tette. Hétfőn reggel aztán együtt ülünk reggelizéskor az asztalnál, és én csak sírok, és azt mondom neki, hogy mennyire szerettem volna, ha elfogadta volna Krisztust. Aztán, amikor este hazatér vacsorázni, megint mellette ülök sírva, és könyörgök neki, hogy fogadja el Krisztust. Kezdtem elgondolkodni azon, amit az asszony mondott. Mennyire lehet élvezetes egy férjnek az, hogy minden reggel és este egy síró asszonnyal étkezik együtt. Nekem nem nagyon tetszene, és azt hiszem másnak sem. Tehát telefonon felhívtam őt, és ezt mondtam. Tegyük fel, hogy egy évi várakozási idő alatt ön egyszerűen nem beszél a férjével egyáltalán az Úrról. Ezt mondta. Ó, azt akarja, hogy ne tegyek neki bizonyságot? Így válaszoltam. Nem, egyáltalán nem ezt mondtam. Péter szerint, ha nem tudja valaki megnyerni a férjét a szavakkal, akkor kezdjen bele a szótlan prédikálásba. Milyen az ön élete? Milyen magatartást mutat be a férje előtt? El kell mondanom, hogy sarokba szorítottam az asszonyt, mert nem élt olyan életet, amilyent élnie kellett volna. De elfogadta ajánlatomat, mert mindenképpen meg akarta őt nyerni az Úrnak, és sok tekintetben csodálatos asszony volt. Ámulattal hallottam aztán, hogy 6 hónapon belül a férj egy vasárnap délelőtt döntött Krisztus mellett. A szótlan prédikáció győzött fölötte. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése. Péter első levele, 3. rész, 3. vers. Nyilvánvalóan ez a vers nem tiltja az ékszereket, mert ha tiltaná, akkor a ruhák felöltését is ellenezné. A római birodalomban nagyon hangsúlyozták, hogy az asszonyoknak miként kell viselniük a hajukat. Ha abból a korból eredő képet látsz, tudod, hogy az asszonyok a fejüket mindenféle hajfonatokkal díszítették, ami nem a sajátjuk volt, hanem valaki másé. Valósággal fölépítették a hajukat, és telerakták ékszerekkel. Ma eléggé hasonló módon hangsúlyozzák a haj és ruhaviseletet. Ha nem tudsz megnyerni egy megtéretlen férfit a testi vonzás alapján, mielőtt feleségül menné hozzá, akkor sohasem nyered meg őt testi vonzással a házasság kötésed után. A feleség literszámra öntheti magára a kölnit, és a legfinomabb ruhákban járhat, de megmondom neked, ezzel még nem nyeri meg őt az Úrnak. Azt azonban hiszem, hogy a keresztény nőnek ékesen kell öltözködnie. Abban a bibliai intézetben, ahol valamikor tanítottam, valaki azt ajánlotta a lányoknak, hogy soha se használjanak illatszert, és ne törődjenek azzal, hogy miként öltözködnek. Én azoknak a lányoknak azt szoktam mondani, hogy a lehető legtöbbet kell kihozniuk abból, amivel rendelkeznek. Jól lehet, némelyiküknek nem túl sok alapjuk volt ehhez. Így szóltam. Némelyikőtök egy kicsit jobban néznek ki, ha egy kis arckrémet használna, mert különben olyanok vagytok, mintha most jöttetek volna ki a halottas kamrából. Péter itt arra mutat, hogy testi vonzalommal nem lehet Krisztushoz vezetni a megtéretlen férjet, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Péter első levele, 3. rész, 4. vers. Az asszony viseljen magán ékességet, de ez belső ékesség legyen,
a szelíd és csendes lélek el nem múló ékessége. Rut rövid könyvében arról olvasunk, hogy amikor Boáz kiment a mezőre, és meglátta a gyönyörű moábita asszonyt, Rutot, szerelmes lett bele. De megfigyeltél-e valami mást is? Boáz hallotta a nő jelleméről. Meghallotta, hogy csodálatos jellemű nő, és az egész személyiségét megszerette. Napjainkban sok kozmetikai termék áll a rendelkezésünkre, és semmi bűnt nem látok abban, hogy felhasználják azokat, hogy jobban nézzenek ki. Mindnyájan igyekszünk a lehető legjobban kinézni. Sándor pápa helyesen tanácsolta. Ne te légy az első, aki kipróbálja az újat, és ne te légy az utolsó, aki félreteszi az elavultat. Légy stílusos, öltöz ízlésesen, de ne ezt próbáld eszközként felhasználni arra, hogy valakit megnyerj az Úrnak. Sokkal több belső ékességre van szükség napjainkban, ez számít igazán. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Péter első levele, 3. rész, 5. vers. Az Ószövetségben számos ilyen példaadó asszonyról olvashatunk. Már említettem Rut asszonyt, akinek családi vonalán érkezett Krisztus a földre.

0: Azt is olvashatjuk, hogy Ráhel gyönyörű lány volt, és Jákob megszerette őt. Ő lett az egyetlen ragyogó pont Jákob életében, aki elég homályos utakat járt végig. Ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jól tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Péter első levele, 3. rész, 6. vers. Sára olyan gyönyörű asszony volt, hogy több király is feleségül akarta venni, és Ábrahámnak nagy problémái származtak ebből. De az asszony urának nevezte Ábrahámot, ő feltekintett Ábrahámra, és csodálatos, amikor a feleség feltekint a férjére. Most Péter a férjekhez szól, és ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, 3. rész, 7. vers. Úgy tűnik, hogy itt mind a férj, mind a feleség hívő, de azt hiszem, hogy a férjeknek szóló tanácsok mindkét félre alkalmazhatók. A férjnek úgy kell bánnia a feleségével, mint gyengébb féllel, és tisztelnie kell őt éppen ezért. Nem gondolom, hogy a mostani női felszabadítási mozgalomnak nagy jövője lesz. Az a véleményem, hogy az asszony maradjon asszonynak, mint ahogy a férfinak is férfinak kell maradnia. Mivel a nő a gyengébb fél, ezért tiszteletet kell iránta tanúsítanunk. A férfi az első helyet adja neki át. Ő száll be először az autóba, miközben férje kinyitja előtte a kocsi ajtaját. Amikor belépnek a szobába, az asszony lép be először. Amikor a járdán sétálnak, a férfi az utca felőli oldalon halad, hogy védelmezze a feleségét. Tisztelettel bánik vele. Amikor az asszony elveszti a helyét, akkor nem fölfelé, hanem lefelé halad. Ha azonban a helyén marad, akkor tisztelet illeti, és a megfelelő helyre kell kerülnie. Azt hiszem, minden férjnek úgy kell tekintenie a feleségét, mint valami különösen drága kincset, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter azt mondja, hogy ha a férj és a feleség nem jön ki egymással, akkor tönkreteszik a családi oltárt, és már nem sok haszna van az együtt imádkozásnak. Ha kutya-macska háborút folytatnak, Isten egyszerűen nem hallgatja meg a kutyákat és macskákat. Amikor azonban egyetértésben vagytok, együtt imádkozhattok, és imádságaitoknak nincs akadálya. Mielőtt tovább lépnék a Szentírásnak ettől a fejezetétől, szeretnék még néhány szót hozzátenni. A házasságot Isten ajándékozta az egész emberi családnak, nem csak a keresztényeknek vagy Izrael népének. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten megteremtette a férfit, és ugyanakkor az ember egyedülinek érezte magát. Azt hiszem, az Úr engedte meg Ádámnak, hogy hosszabb ideig egyedül legyen, és rádöbbenjen arra, hogy valami hiányzik az életéből. Aztán a Szentírás azt mondja, hogy Isten az emberből teremtette az asszonyt. Érdekes, hogy Mózes első könyve 2. részének 23. versében a héber szavak a következők. Nevezd őt Isa névvel, mert Isből származott. Isten segítőtársnak hívta el az asszonyt. Mózes első könyve 2. rész, 18. vers. Tehát olyan segítség, aki férjéhez illett. Más szóval, vállalnia kellett az egyik fél szerepét. A férfi csak fél ember volt, és az asszony lett a másik fele. Erre gondolva láthatjuk, hogy a házastársi kapcsolatban nem kezelheti a férj a feleséget úgy, mint egy kisgyereket, akinek ugrania kell mindig, amikor neki azt parancsolják. Azért van ott a feleség, hogy segítse a férjét. Azért van ott, hogy legyen a férjét kiegészítő társ. Azért van ott, hogy szeresse a férjét. És a férj azért van ott, hogy szeresse és védje a feleségét. Ez az ideális házastársi kapcsolat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy csodálatossá tetted a földi életet azzal, hogy családot alkottál. Add, hogy mindegyik családtag vállalja a maga szerepét, a te akaratod és igéd szerint, hogy kibontakozzék benne mindaz a szép és jó, amit a családi élettel adni akartál ennek a világnak. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 115. Zsoltár 18. verse. Kedves testvéreim az Úr Jézusban, szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom szolgálatotokra és reátok Isten bő áldását. Szeretném megosztani veletek és a rádióhallgató testvérekkel örömömet, amely ért engem az elmúlt héten. Szemműtéten estem át. Előtte testvéreimmel imádkoztunk, és kértük az Úr segítségét. Aznap, amikor a műtét volt, imádkoztam, és kértem az Úrtól igét, kaptam is. Méghozzá egy csodálatos, bátorító igét. Jeremiás 3:1-3. Mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Megköszöntem az Úrnak, ő velem volt, és csodálatosan megsegített. Mikor műtét után kinyitottam a szemem, mindent láttam. Szívem csordult iglet hálával és örömmel az Úr iránt, aki így segített rajtam. Másnap vissza kellett mennem ellenőrzésre, és csodálkozva mondja az orvosnő, hogy nem tudja, melyik szemem lett műtve, mert olyan szép mind a kettő. Nem látszik a műtét nyoma sem. Istené a dicsőség, hogy látok tisztán, szemüveg nélkül, olvashatom Isten igéjét. Hazaérve, térdre borulva adtam hálát az Úrnak, hogy ígéretét beváltotta és irgalmasságát kiterjesztette rám. És most az a kérésem, hogy lelki szemeim is gyógyítsa meg, hogy lássam az ő szeretetét. Szeretnék hálás gyermeke lenni, naponta hálát adni mindazért, amit értem tett. Isten áldását kívánom továbbra is munkátokra János halmáról.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 6-a. Meddig bánkódsz? Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya? Sámuel első könyve 16. fejezet, első vers. Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak. Isten elvetette Sault, mint királyt. Ez végleges, visszafordíthatatlan tény volt. Sámuel azonban nehezen tudta ezt elfogadni. Szoros kapcsolatban volt Saullal, és siratta meghiúsult reménységét. Olyan veszteséget gyászolt, ami visszahozhatatlan volt. Ezért Isten azt mondta neki, hagyd abba a gyászolást, menj, és kent fel Saul utódát. Tervem nem hiúsulhat meg. Saulnál jobb emberem van, aki hamarosan Izrael történetének színpadára lép majd. Föltételezhetjük, hogy Sámuel ezt a leckét nem csak önmagára nézve tanulta meg, hanem Dávidnak is továbbadta, aki Saul helyébe lépett, mint király. Minden esetre Dávid megmutatta, hogy jól megtanulta ezt a leckét. Amíg kisfia haldoklott, böjtölt és imádkozott abban a reményben, hogy Isten talán megmenti a gyermeket. De mikor a fiú meghalt, Dávid megfürdött, ruhát váltott. Bement Isten házába, hogy leboruljon. majd ételt hozatott magának. Akik nem értették meg gyakorlatias magatartását, azoknak azt mondta: de most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Lásd Sámuel második könyve, 12. fejezet, 23. vers. Ennek mondani valója van a mi keresztjén szolgálatunkra és életünkre nézve is. Megtörténik ugyanis néha, hogy Isten elvesz tőlünk egy szolgálatot és másnak adja. Ilyenkor azután szomorkodunk, hogy számunkra megszűnt a szolgálat lehetősége. Talán összetörik egy barátság vagy egy partner kapcsolat, és ennek következtében életünk üresnek és sivárnak tűnik. Vagy borzalmasan csalódunk valakiben, aki nagyon közel állt hozzánk. Gyászoljuk egy nagyra értékelt kapcsolatunk elmúlását. Vagy talán szertefoszlik egy életen át melengetett álmunk, vagy megsemmisül valamilyen nagyra látó becsvágyunk. Gyászoljuk vágyaink és törekvéseink végét. A gyász önmagában véve nem visszás dolog, de nem tarthat oly sokáig, hogy elnyomorítsa képességünket, amellyel szembenézhetünk a jelen kihívásával. E. Stanley Jones mondta, hogy hozzászoktatta magát az élet minden bajából és csapásából egy óra leforgása alatt gyógyuljon ki. Egy óra valószínűleg túl kevés a legtöbbünk számára, de nem maradhatunk mindörökre vigasztalhatatlanok olyan dolgok és körülmények miatt, amelyeket már nem lehet megváltoztatni.

0: Gyerekkuckó.
1: Heidi úrig nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. A múlt nyomában, első rész. Szara és Lújza már ott volt Applebee kisasszonynál, amikor a fiúk megérkeztek.
2: Siessetek, van süti, kiáltotta Szara.
1: Igen, a kedves Taylorné tényleg sütött egy kis diós süteményt, amikor tegnap este elmeséltem neki, hogy az indián barátaim jönnek látogatóba. Applebee kisasszony vidáman hunyorított, a veranda asztalra tette a süteményt, aztán Joshhoz és Mattyhez fordult. Köszöntöm barna hottős főnököt és a barátját, sas szemet, mondta, és megismételte a tegnap esti ünnepélyes üdvözlő mozdulatokat. De ahogy látom, az urak ma nem indián viseletben vannak. Matty legyűrte előbbi csalódottságát, és ugyanolyan ünnepélyesen viszonozta az üdvözlést.
2: Éppen lovagolni voltunk, magyarázta Josh, és akkor a toldisz mindig az ember szemére csúszik.
1: Lújza nevetett.
2: Ami persze képtelenség, mondta aztán halálosan komoly arccal. A főnöknek végül is mindig át kell látnia a helyzetet.
1: Szara kuncogott.
2: Talán Mattyre jobban illik a toldisz, akkor ő lesz szőke hottős főnök.
1: Lújzából kirobbant a nevetés, Applebee kisasszonynak is nevetnie kellett.
2: Őrület, gondolta Matty, mit össze tudnak vihorászni?
1: Már tudta, miért rejtett el az indián ruhát olyan jól Lújza elől.
2: Kár, hogy tegnap este felfedezték őket.
1: A gyerekeknek ízlett a diós sütemény.
2: És most tessék elárulni nekünk az indián titkát, jó?
1: Szara kiitta a pohárból az utolsó korty almalét is, és nagy várakozással nézett Applebee kisasszonyra. A koros hölgy nevetett.
2: Igen, most elárulom.
1: A múlt nyomait fogjuk követni. De előtte meg kell nekem ígérnetek, hogy a szüleiteken kívül ezt senkinek sem mesélitek el.
2: Ígérjük, Applebee kisasszony, biztosította Szara, és a többiek is bólogattak.
1: Nagy indián becsület szavatokra? Applebee kisasszony behatóan nézett egyenként mindegyikükre.
2: Nagy indián becsület szavunkra,
1: ismételték meg mindnyájan, és Lújza közben Szara keze után nyúlt.
2: Valamivel több mint 40 évvel ezelőtt, kezdte Applebee kisasszony, a szüleimmel együtt itt, ebben a házban laktam. Édesapám farmer volt, és a földeken gazdálkodott. Édesanyám a háztartást vezette. Művelte a konyhakertet, minden nap megetette a tyúkokat, és összeszedte a tojásokat. Nekem segítenem kellett a mamának a háztartásban, de közbe-közbe mindig találtam alkalmat arra, hogy egy könyvvel a kezemben behúzódjak egy rejtett zugba. Akkor 10 éves voltam, és legszívesebben indiános könyveket olvastam. A könyveket a padláson egy ládában fedeztem fel, és nagyon beleéltem magamat ezekbe a történetekbe, hiszen nem olyan borzasztó régen volt, hogy itt még igazi indiánok laktak. Elképzeltem, milyen jó volna egy igazi indián lánnyal összebarátkozni. Az összes indiános könyvet kölcsön adtam a legjobb barátnőmnek, Suzinak, és ő is ugyanúgy lelkesedett értük, mint én. Maradékanyagokból ruhát, övet és homlokpántot vartunk magunknak, befontuk a hajunkat, és tényleg úgy néztünk ki, mint a kis indián lányok. Csobogó pataknak és suttogó fenyőnek neveztük magunkat. A túloldalon levő rét az ezüstös nyírfák völgye lett, és eljátszottuk a könyvekből a kedvenc jeleneteinket. Suzi fiú testvérei természetesen szintén elolvasták a könyveket, és egy nap maguk készítette, indián ruhában jelentek meg. Attól fogva ők voltak a navahók, Suzi és én az apacsok. El se hiszitek, milyen jól mulattunk együtt. Applebee kisasszony elhallgatott, és tekintete a nyírfák között csobogó patak keskeny medrét követte. Látta magát, mint kicsi lány, ahogy barna ruhában, derekán tarka övvel a dombon fel az erdő felé szaladt. Sötét hajfonatai a vállát verik, a hón alatt egy titokzatos ládácskát visz. Applebee kisasszony még mindig hallgatott. Szara végül megkérdezte. És aztán? Mi történt aztán?
1: Applebee kisasszony pislogott egyet, mintha először neki magának is ki kellene igazodnia a történteken. Aztán Szarára nézett és mosolygott.
2: Most lesz csak igazán érdekes, mondta, és sokat ígérően ragyogott a szeme. Egyszer kaptam édesapámtól egy erős kis fémdobozt. A doboz fedelére és az előső oldalába lyukat fúrt. És Suzy meg én a megtakarított pénzünkön vettünk a vegyesboltban egy picike lakatot, amihez két kulcs volt. Ezzel biztosítottuk a dobozt. Az egyik kulcsot Suzy kapta meg, a másikat én. Elástuk a dobozt fent az erdőben, egy nagy tölgy közelében. Két keresztet karcoltunk a tölgyfába, ez volt a jel, és ha háttal álltunk ezeknek a kereszteknek, 6 lépést kellett előre megtenni, pontosan azon a helyen ástuk el a dobozunkat. – És mi volt a dobozban? – kérdezte Luisa kíváncsian. – A leveleink – válaszolt Applebee kisasszony. – Postaládának használtuk. A dombon levő erdő félúton volt Suzy szüleinek a farmja és a mi farmunk között. Naponta ugyanis nem tudtunk találkozni, mert sokat kellett otthon segítenünk. Indián játékainkat általában vasárnap délutánonként játszottuk, de közben azt azért többször meg tudtuk tenni, hogy gyorsan elszaladjunk az erdőbe, és megnézzük a postaládánkat. Odafent a cserjésben külön elrejtettünk egy kis ásót. Suzy azt mesélte el a leveleiben, ha kihallgatta a testvéreit, hogy újabb támadást terveznek az apacsok ellen, vagy olyan dolgokról írtunk egymásnak, amik az iskolában történtek velünk. Néha egy-egy könyvet is betettem a dobozba, hogy olvassa el, de a testvéreinek erről semmiképpen se volt szabad tudniuk. Majdnem 13 éves koromig tartott az indián barátságunk. Édesapám akkoriban nem volt jól, és már nem győzte a munkát a farmon. Ezért eladta a földeket a szomszédoknak. Bérbe adta a tanyát, aztán édesanyámmal és velem együtt egy távoli városba költözött, ahol nagyon jó orvost és könnyebb munkát talált. Suzy és én szinte vigasztalhatatlanok voltunk, amiért el kellett válnunk. Még egyszer találkoztunk az ezüstös nyírfák völgyében. Az összes levelünket beletettük a titkos dobozba, és végül elástuk a dobozt az erdőben. Mielőtt elváltunk, örök barátságot ígértünk egymásnak. Suzy egyik bátyja kivágott fából egy szívet, a barátnőm az egyik felébe belekarcolta, hogy Julia, a másikba, hogy Suzy. Aztán középen ketté fűrészelte a szívet. Én azt a felét kaptam, amelyiken Suzy állt, ő azt a felét tartotta meg, amin az én nevem volt. Sose szabad elveszítenünk, súgta búcsúzóul. Ha egyszer valamikor viszont látjuk egymást, akkor összeillesztjük a két felet. Ugyanazon az estén elutaztunk a lovaskocsinkkal, amin rajta volt mindenünk. És több mint 40 évbe telt, mire visszatetszett jönni? Kérdezte Meti egy kis szünet után. Applebee kisasszony bólintott. Igen, válaszolta. Több mint 40 évbe. Tetszett még találkozni Suzyval? Meg tetszett látogatni? Kérdezte Josh. Sajnos nem, válaszolta Applebee kisasszony. Eleinte írtunk egymásnak, de valahogy megszakadt a kapcsolat. Utolsó levében azt írta Suzy, hogy édesapja egy másik farmot akar bérbe venni, és máshová fognak költözni. Ezután már nem hallottam többet róla. Talán valahol itt a közelben lakik, vélekedett Luisa reménykedve. Applebee kisasszony megrázta a fejét. Mindjárt érdeklődtem, ahogy megérkeztem. Suzy Jones-t már senki se ismeri. Taylorné, aki elég sok felé megfordult, szintén nem tud róla. Talán férhez ment, és most más a vezeték neve. Egy ideig senki se beszélt. Aztán Sara megszólalt. De mutatni akart még nekünk valamit, Applebee kisasszony. Azt mondta, egy igazi indián titokot. Applebee kisasszony szeme újból vidáman csillogott. Pontosan ezt teszem most. Gyertek velem, gyerekek!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban járomban nem voltak. És ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki hallva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságok tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilván?

már 40 esztendeje. Egy másik helyen azt is olvassuk, hogy a saru sem kopott le a lábadról. Jártam Izraelben, és csodálkozva eszméltem arra, amiről nekem egészen más elgondolásom volt. Én úgy gondoltam, hogy az egy homok sivatag, amiben menniük kellett az izraelieknek, és amikor ott jártam, akkor döbbentem rá egy szandálban, hogy az egy kősivatag volt. Legalábbis egy része biztos. És milyen könnyen kibicsaklik ott az embernek a lába, és milyen könnyen lekopik a saru a lábáról. És azt mondja, hogy 40 évig hordták a sarut. Hát gondolom, akik meghaltak, azok továbbadták a sarut a fiatalabb generációnak, de hát mennyi idejük szoktunk mi egy cipőt hordani, és itt a sima aszfalton milyen könnyen elkopik az, és lábat sem dagadt meg, Isten egészségileg is, a balesettől is óvta őket. 15. versben pedig azt olvassuk, ő vezetett téged a mérges kígyóknak és a skorpióknak, a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában. Azt látjuk, hogy ott veszedelmes állatok is leselkedtek ő rájuk, és mégis Isten védelmet adott nekik. Ez volt Isten népével ott a pusztában. Emlékezzetek, mondja Mózes, ezekre a dolgokra, hogy milyen csodákat tett veletek az Úr, de ugyanígy emlékezhetünk mi magunk is ezekre a dolgokra a saját életünkben, a vezetésre, az ígére, amit adott, ami megelevenedhetett időnként nekünk és útba igazított, az anyagi gondokra, táplálékra, ruhára, cipőre, lakásra, milyen csodákat élhettünk át, amikor szorult helyzetben voltunk, balesetekre, vagy annak az elkerülésére, betegségekre, védelemre. Könnyen elfelejtjük ezeket, de az ige azt mondja, hogy emlékezzetek ezekre. Amikor nyugdíjba mentem, akkor az egyik feladatomnak azt tűztem ki magamnak, hogy leírom azokat a megtapasztalásokat, amelyeket az Úr útján megtapasztaltuk. Feleségem, én, gyermekeim, azért, hogy a gyerekeket emlékeztessük arra, hogy már mennyi csoda történt az ő életükben, lássák meg azt, hogy a mi életünkben is milyen csodákat tett Isten, milyen ajándékokat adott, és az unokák is tudják meg azt, hogy Isten hogyan vezetett, és milyen csodákat tett az életünkben. De amikor ezekre a csodákra és ajándékokra emlékezünk, akkor nagyon fontos, hogy a csodatevőre, az ajándékozóra tekintsünk. Őt magasztaljuk, és őt dicsérjük. Itt Mózes kísértésre is emlékezteti az ő népét. Azt mondja nekik a 14. versben, föl ne fuvalkodjék a szíved, mármint akkor, amikor mindened meg lesz és gazdag leszel, föl ne fuvalkodjék a szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, akit kihozott téged Egyiptomból, és így tovább. Majd így folytatja, ne mondd azt, hogy az én hatalmam és kezem ereje szerezte nekem e gazdagságot, hanem emlékezz arra az Úrra, aki adta neked mindezt a gazdagságot. Nagy kísértés, amikor jólétben vagyunk, mindenünk megvan, hogy magunknak tulajdonítsuk azokat, amiket Istentől
kapt.

0: Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 4:7-ben, mit van, amit nem kaptál volna. Minden jó ajándék felülről való. El ne essünk ebben a kísértésben, hogy magunknak tulajdonítsuk azt, amit Isten nekünk ajándékozott. Végül pedig negyedszerre azt mondja az ige a 2. versben, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened immár 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartottad-e parancsolatait, vagy sem? Szelektív emlékezetünk van. Sok olyan dolog van, amire emlékezünk, amit dédelgetünk a szívünkben, amit el kellene engedni, amire már nem lenne szabad emlékezni. És sok olyan dolog van az életünkben, amit elfelejtünk, pedig emlékeznünk kellene rá. Általában arra szeretünk emlékezni, amit én tettem, ami hős tetteinkre emlékezünk, ami sikereinkre emlékezünk. Nem olyan régen a gyerek Isten tiszteleten arról is szó volt, hogy Saul miután győzött az ellenség fölött, egy emlékoszlopot állítatott, de nem az Úrnak, hanem önmagának. Azért, hogy emlékeztesse önmagát, a népet, a jövő nemzedéket arról, hogy ő milyen hős volt. Könnyen beleessünk ebbe a hibába, hogy magunknak állítunk emlékoszlopot. Vagy olyan nehezen tudjuk elfelejteni a sérelmeket, amelyeket velem szemben elkövettek, a bántó szavakat nem tudom elfelejteni. Talán azt mondom magamban, mert Isten erre kér, hogy én megbocsátottam neki, csak éppen elfelejteni nem tudom. És dédelgetem ezt magamban. Vagy szelektív abban is az emlékezetünk, hogy csak a hiányokra emlékezünk. Arra, amit nem kaptunk meg, amink nincs, és elfelejtünk azokra gondolni, amit Isten megadott, amivel elhalmozott bennünket. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy az egész útról emlékezzél meg, a jóról is, és a rosszról is. Hogyan hordozott téged 40, 50 vagy 60 éven keresztül, milyen ajándékokkal ajándékozott meg. De az egész úthoz hozzá tartozik az is, hogy megsanyargatott és megpróbált téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Ez volt a célja a nehézségnek és a sanyargatásnak. Kiderüljön, hogy mi van a szívünkben. Nem kellemes, amikor Isten leleplez bennünket. Korintus 2. levélben, a 7. rész 10. versben azt olvassuk. Az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Nem szeretjük a szomorúságokat, amikor Isten megszomorít bennünket. De emlékezzünk arra, hogy ez megtérést szerezhet, ha Isten szerinti a szomorúság a bűneink fölött, és az üdvösségre szomorít meg bennünket. Mint a szülésnél, nagy fájdalmak között születik meg a gyermek, de amikor megvan, akkor az asszony mindent elfelejt, és csak annak tud örülni, hogy ott van a gyermeke. Isten fenyítésének célja van. Talán az a célja, hogy megtérésre segítsen. Talán azért engedi meg Isten a fenyítést, és nem veszi le rólad a kezét, hogy megmutassa az ő szeretetét. Az egyik menyünk, amikor arról beszélgettünk a családban, a gyerekek között, hogy felidézték a gyerekek nevetve azokat az élményeket, amikor fenyítést kaptak tőlünk valamilyen ok miatt, és akkor ez a menyünk kifakadt, és azt mondta, hogy bárcsak az én szüleim is adtak volna ilyen fenyítést, mert az én szüleim szabadjára engedtek engem. Az én szüleim nem törődtek, hogy merre megyek, hova megyek, mikor jövök haza, bárcsak engem is fenyítettek volna a szüleim. Megóv a rossz úttól, helyreigazít. Isten fenyítésének mindig célja van, és jót hoz ki belőle. Áttekintettük tehát azt, hogy mire emlékezzünk. Emlékezzünk a gyökereinkre, hogy Isten hogy készítette elő a mi életünket. Emlékezzünk a nagy szabadításra, ha átéltük már a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, ahogy újonnan szült bennünket Isten szent lelke. Emlékezzünk azokra a csodákra, azokra az ajándékokra, amellyel Isten elhalmozott bennünket. És végül emlékezzünk az egész útra, ne csak a jó dolgokra, hanem a fenyítésekre is, amikor Isten nevelt bennünket, és Isten mindig jót hozott ki abból, amivel megfenyített bennünket. Jó lenne este úgy lefeküdnünk, hogy végig gondolnánk ezeket a dolgokat, és ha előhozza Isten azt a sok-sok jó dolgot, amit életünk folyamán adott, megajándékozott, akkor nagy hálával és Isten dicsőítésével tudjuk majd befejezni ezt a napot. Amen.
1: Isten gondviselése mindenre kiterjed, hálával emlékezhetünk az ajándékaira. Mózes a kísértésekre is emlékeztette népét. Mi is legyünk éberek, figyeljünk Urunkra, aki megóv a rossz úttól, s ha kell, helyreigazít. Kedves hallgatóink, Istenünk megtartó kegyelmében bízva búcsúzunk Önöktől, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Krisztus a kereszten azért halt meg, mert hordozta a bűn büntetését a saját testében. Ezt olvastuk Péter első levele 2. részének 24. versében. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter 3-szor mondja, hogy Krisztus az ő testében fizette ki az ember bűnének büntetését. Ez mondatja velem a következőket. Krisztus nem bűnben halt meg, és nem a bűn hatalma alatt halt meg, hanem a bűnnek halt meg. Elfoglalta a helyem, elfoglalta a helyed, és megfizette a büntetést a bűnért. Ettől kezdve Krisztus nem jön vissza ismét, hogy meghaljon a bűnért. Többé semmi kapcsolata sincs a bűnnel, mert feltámadt a halálból. Amikor visszajött a halálból, akkor megdicsőült testben tért vissza, megelevenítetett lélekben, vagy jobb fordítás szerint, életre kelt lélek által. Most is vele van ez a teste. Olyan testben van a mennyben, amelyet teljesen Isten szolgálatára szentelt. Ő Isten, és szabadon járulhat Isten elé minden teremtménye nevében. Most Krisztus átadhatja nekünk is ezt az áldást. Péter ezt mondja, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel. Egyesek azt mondják, hogy ez elképzelést jelent, de itt nem erről van szó. Ez arra a gondolatra utal, amelyet Pál is fölvet, amikor így szól. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi levél, 2. rész, 5. vers. Krisztus testben szenvedett értünk, mondja Péter, és aki testben szenved, az elszakad a bűntől. Az elszakadt szóval fordított görög szó cselekvő ige alakban azt jelenti, hogy megállni, vagy abba hagyni. Éppen ez az értelmezés okozott nekem zavart. Ezt használja Pál az 1. Korintusi levél 13. részének 8. versében. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, vagyis a nyelvekre nem lesz szükség, és éppen ezt hangsúlyoztam a tanításomban. Amikor Görögországban jártam, szállodámtól lesétáltam az alkotmánytérre. Ahogy odaértem egy sarokra, láttam a stop jelzést, és ezt így írták ki, hogy pauó. A pauó azt jelenti, hogy megállni, amikor cselekvő ige alakban használatos. A cselekvő ige azt jelenti, hogy az alany cselekszik valamit, a szenvedő vagy visszaható ige alak a görögben azt jelenti, hogy az alanyon történik valami, és az alany nem cselekszik semmit. Ebben a versben, amit most tanulmányozunk, a pauó visszaható vagy szenvedő alakban fordul elő. Ezért egy új szövetségi lexikonban ezt szó szerint így fordítják. Enyhületet nyert. Más szóval, ha szenvedtél a testben, akkor felszabadultál a bűn alól. De vajon mit akar Péter ezzel leírni? Először is azt mondanám, hogy Isten a szenvedést arra használja fel, hogy visszatartson minket a bűntől. Bízom abban, hogy ezt már sokan személyesen is tapasztaltuk. A szenvedés visszatart minket a bűntől. De Péter itt ennél többet akar elmondani. Péter azt mondja, hogy feloldódtunk a bűn alól. Ez azt jelenti, hogy Isten megfelelően gondoskodott arról, hogy keresztény életet éljünk. Dr. Griffith Thomas mondta, hogy ebben a versben Péter Dióhéjban összefoglalja Pál római levelének 6. részét. A római levél 6. részében Pál apostol arról a gondviselésről beszél, amit Isten gyakorol az érdekünkben, hogy keresztény életet éljünk. Péter nagyon világossá tette, hogy újjászülettünk Isten igéje által. Isten lelke az igét használja fel arra, hogy Istennek gyermekeket teremtsen. Isten gyermekének új természete van, amely nem él a bűnben. Ez igazság bibliai illusztrációja, amit sokan alkalmaznak, a tékozló fiú története. Lukács evangéliuma 15. részének a 11. versétől a 32. verséig terjed. A tékozló fiú egészen a moslékos vájúig süllyedt, de tudjuk, hogy nem lett disznóvá. Apja természetét örökölte, aki egy csodálatos palotában élt az út mellett. Mivel a fiú apja természetével rendelkezett, nem szeretett a vájúból enni. Azt élvezte, amikor fehér asztalterítővel letakart asztalról ehetett késsel és villával. Szerette a sült és kirántott húst, meg az édességeket fagylalttal együtt. Ez a fiú nem törődött a moslékos vájúval, mert apja természetével rendelkezett. Péter azt mondja neked, hogy Krisztussal azonosultál. Amikor az Úr Jézushoz jössz és újjászületsz, Isten lelke megkeresztel téged, vagyis azonosít Krisztussal. Legyen tehát bennünk Krisztus értelme. Krisztus ott van Isten jobbján, megdicsőült testében, és teljesen Isten szolgálatában áll, érted és értem.

Azt gondolod, hogyha igazán újjászülettél, ha valóban Isten gyermeke vagy, és új természettel rendelkezel, akkor továbbra is bűnben élhetsz? Most én kálvinista módon hangoztatom a hívők üdvbizonyosságát. Hiszem azonban, hogy túl hangsúlyozzuk ezt a pontot, ezért arminiánus barátaink szavát is meg kell hallanunk. Ez az egyik oka annak, hogy kedvesen viszonyulok a pünkösdiekhez is, olyan tanítást hirdetnek, amit nagyon elfelejtettünk, a szentség tanát. Hangoztatják, hogy a hívőknek Istennek szentelt életet kell élniük. Nem lehetsz Isten gyermeke úgy, hogy aztán kimész, és a moslékos vájúhoz telepedsz. Ha mégis ezt teszed, akkor te is disznó vagy. A disznók a moslékos vájú mellett élnek, és azt szeretik, de a fiak nem szeretik a moslékos vájút. Péter azt mondja, hogy Isten minden tekintetben gondoskodott rólunk. Újjászülettünk. A lélek lakik bennünk, a lélek által megkereszteltettünk. Krisztussal azonosultunk, és most már Isten lelke által élhetjük az életünket. A római levél 7. részében Pál bemutatja, hogy a keresztény miként szenved vereséget, ha testben él, de a római levél 8. részében megmondja, hogy Isten miként adta szent lelkét, hogy mi a lélek hatalma által éljünk. Megint visszatérek ehhez a szóhoz, hogy a pauó itt nem a cselekvő ige alakban áll, tehát nem az a szó van, hogy megszűnik, hanem az, hogy felszabadul. Isten mindent elrendezett érted és értem, hogy ne éljünk a bűnben. Lehetetlen, hogy vétkeinkben maradjunk. A fiú oda mehet a moslékos vájúhoz, de bizonyos lehetsz benne, hogy nem marad annak közelében. Egy napon el kell indulnia. Felkelek és elmegyek az én atyámhoz. Ha ma a bűnben élsz, és ezt jónak érzed, akkor bizonyára kérdésessé teszem üdvösségedet. Valaki talán ezt kérdezheti. Vajon a keresztény teheti-e ezt vagy azt? Ha a keresztény bűnben él, valami gyökeres hiba van az életében. Isten gyermekének új természete vágyakozik arra, hogy mindenben igyekezzék Krisztusnak tetszeni. Ez az oka annak, hogy annyira fontosnak érzem Isten igéjének tanulmányozását. Tudom, hogy azzal fognak vádolni, hogy a hangszeremen csak egy húron játszom. Mivel nem vagyok zenész, nekem csak egy húrú hangszerem van, és ez a következő. Szükséged van Isten teljes igéjére, nem csak néhány versre, hogy bizonyos törvényeskedő rendszert építs fel magadnak, hogy aszerint élt kereszténységedet. Nem élhetsz keresztény életet szabályok követésével. Csak akkor élhetsz keresztény módon, ha Krisztus értelme van benned, ha Isten lelke vezérel, hogy neki tetsző módon élj, és visszatartson azoktól, amik megszomorítják. Hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Péter első levele, 4. rész, 2. vers. Pál nagyon határozottan beszél ebben az összefüggésben a római levél 8. része szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Római levél 8. rész, 5. és 6. vers. Mit ért Pál azon, amikor azt mondja, hogy a test törekvése halál? Vajon azt, hogy elveszti üdvösségét? Nem, hanem azt, hogy nem érzékeny az Istennel való közösségre. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, 1. rész, 6. vers. Nem élhetsz bűnben úgy, hogy közben Istennel is kapcsolatban vagy. A bűn visszatartja az embereket Isten igéjétől. Be kell vallanom, hogy a keresztények kisebbségben vannak,
és amint az egész Bibliát végig prédikálom, csak a kisebbségét szólítom meg. Nagyon sokan próbálják lerövidíteni a keresztény élet útját, pedig ebben nincs lerövidítés. Isten mondja, hogy ő a szenvedést használja fel az életünkben, hogy visszatartson minket a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Többé nem tekintjük természetesnek az életet, mert már szenvedtünk, és Isten a szenvedés által tart vissza minket a bűntől. Péter a továbbiakban előre tekint. Kijelenti, hogy az életünk rövid. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Péter első levele, 4. rész, 3. vers. Miután megtértünk, ostobák volnánk, ha életünket ugyanúgy töltenénk, mint azelőtt. De valójában ezt nem is tehetjük. Most már Krisztushoz csatlakoztunk, vele egyesültünk, nem futhatunk tovább a bűnös világgal együtt. Istennek kell élnünk. Milyen nagy igazság ez? Az élet rövid, az idő elszáll, fel kell ismernünk, hogy egy napon elébe kell állnunk ítéletre. Kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Simon Péter felsorolja ezeket a bűnöket. Homer Roadheaver személyes barátom volt, és szerettem őt, mint az Úr gyermekét. Évekkel ezelőtt, amikor egyszer együtt ebédeltünk, ezt mondtam neki. Homer, te sok éven át Billy Sundayval voltál. Mit gondolsz, mi volt a titka szolgálatának? Ezt válaszolta. A bűnről prédikált, és mindig határozottan megnevezte, amikor róla beszélt. Ki mondta nyíltan, hogy mi a bűn? Simon Péter itt kipellengérezi a bűnöket. Kicsapongásokban. Ezek a szexuális bűnök. Kívánságokban. Amikhez sok minden tartozik. Főként a test kívánságainak a követése. Részegeskedésekben. Ez az alkoholizmus útja. Dorbézolásokban. Tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban. A bálványimádásokról azt mondja a Szentírás, hogy a pénz szeretete a gonosz gyökere és a kapzsiság a mi korunk bálványimádása. Ezek szakíthatnak el minket Istentől, és Péter efelől semmi kétséget sem hagy.

0: Attól tartok, hogy korunkban sok prédikátorunk van, akik eléggé homályosan fogalmazzák meg, hogy mi a bűn. Egy humorista írta, ha van vallásod, nem ismered. Ha ismered, akkor nem szereted. Ha van vallásod, nem veszítheted el. Ha elveszítetted, akkor nem is volt vallásod. És ha sohasem volt vallásod, akkor sohasem szerezheted meg. Napjainkban valahogy ilyen homályosan beszélnek a vallásos kérdésekről. A bűnöket sorolja föl ez az igevers. Világosan olvashatók Isten igéjének fényében, és nem lehet eltéveszteni őket. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Péter első levele, 4. rész, 4. vers. Vagy Istennek igyekszel tetszeni, vagy az emberek tetszését keresed. Ha embereknek tetszel, akkor nem tetszel Istennek. Az Úr Jézus mondta, ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. János evangéliuma, 15. rész, 18. vers. Ha a világ nem gyűlöl, akkor valami gyökeres hiba van benned. Amikor 16 éves voltam, egy bankban kezdtem dolgozni. Aztán a pénztár ketrezbe helyeztek 17 éves koromban, és azt ígérték, hogy a következő évben már vezető tisztviselő leszek. Úgy éreztem, hogy nagyon kedveltek és népszerű voltam a bankban. Aztán elmentem egy ifjúsági konferenciára, ahol döntöttem Krisztus mellett, és eldöntöttem, hogy lelkipásztor leszek. Visszamentem a bankba, és benyújtottam lemondásomat, de még megengedték, hogy részidőben tovább dolgozzam, így akartak kedveskedni. De rájöttem, hogy többé nem voltam olyan népszerű, mint azelőtt. Mint keresztény, elveszítettem népszerűségemet. Lényegében azok a fiúk, akikkel valamikor együtt futottam, nevetségessé tettek, és ezt elég jól csinálták, mert tudták, hogy milyen volt azelőtti életem. Ez nagyon nehéz döntés volt, amit abban a meghatározott időben hoztam. Remélem, hogy nem értesz félre, amikor elmondom neked ezt a kis történetet. Azokban a napokban táncolni jártam, lényegében én voltam a táncegyüttes vezetője. Miután döntöttem Krisztus mellett, azt gondoltam, hogy régi kapcsolataimat fokozatosan felszámolom. Elmentem a következő táncestére azzal a gondolattal, hogy többé nem táncolok, hanem ott maradok a terem szélénél. Amikor ott álltam, nagyon esetlenül éreztem magam. Volt ott egy fiú a bankból, aki a beosztottam volt a bankban. Nem sokat törődött velem, különösen akkor, amikor bejelentettem, hogy elmegyek tanulni a teológiára, pedig vezetőségi tag volt egy gyülekezetben is. Oda jött hozzám tánc közben, és ezt mondta. Ez pokol egy olyan személynek, aki prédikátor akar lenni. Tudod, ez volt az első alkalom, hogy megmondta nekem az igazságot. Egyetértettem vele. Rájöttem, hogy nem lehet fokozatosan elszakadni a világtól. A világ nem nagyon becsül téged, amikor, mint keresztény, próbálsz továbbra is együtt menni vele. Kimentem onnét, és sohasem tértem vissza ismét. Nem gondolom, hogy továbbra is bűnben maradhatsz, ha Isten gyermeke vagy. Krisztus természete van benned, vele egyesültél. Ő egyszer szenvedett a földön, többé nem szenved, hanem segít neked. Elküldte szent lelkét, hogy bennünk lakozzék. A hívők közösségébe kereszteltettünk, ahogy Péter kimutatta nekünk, és most Szentlélekkel beteljesedve Istennek élhetünk. Ezt nem tehetjük a magunk erejéből, csak az ő ereje által. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Péter első levele, 4. rész, 5. vers. Aki készül ítélni élőket és holtakat. Az egész világ, az élők és holtak világa egy napon az Úr Jézus ítélete alá esik. megítéli a hívőket is? Természetesen. Nem az üdvösség kérdésében, amelyet megadott nekik, amikor Isten gyermekeivé lettek, hanem a bűn miatt, mert nem engedheti meg életükben a bűnt, amiért a világot megítéli. Mivel Isten megítéli a keresztényeket a világban, tehát fenyíti gyermekeit. Jó, ha a hitetlenek jobban vigyáznak. Egy napon ítéletre kell menniük. Imádkozzunk. Hálát adok neked, Uram, igéd figyelmeztetésért. Köszönöm, hogy láttatod velem mind az ígéreteket, mind az ítéleteket. Add, hogy az ígéreteket igyekezzem elérni, és mindent megtegyek azért, hogy megmeneküljek ítéletettől. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Drága testvérek az Úr Jézusban! Igen, most ebben a pillanatban le kell ülnöm és írni. Ki kell öntenem a szívem minden bánatát, gyengeségét, ami csak elérhet egy ilyen öregasszonyt. 65 éve vagyok az Úré, és számtalan dolog ismerője, átélője, de az időskorral járó, előre nem is sejthető nehézséggel is kénytelen vagyok megismerkedni. Tegnap nem sok pihenésbe volt részem, nehéz volt a felébredés, de meg tudtam hallgatni az én rádióm, a Merad üzenetét. Áld meg, Uram, mindazokat, akik ezeket a szavakat leírták, hiszen Te adtad az ő szívükbe. Azokat is áld meg, akik az adásba beletették, akik olvasták, és ahol éppen újra hallhatóvá tették. Igen, az ilyen szívek számomra vigasztaló, erősítő, olyan fontos és szükséges szavakat sugároznak. Hát ki vagyok én? Kinek lát engem az Isten? De sokszor van a szívemben ez az énekversből való kérés. Igen, ki vagyok én, a sok milliárd ember közül egy, és mégis. Az Úr tud rólam, ismer és szeret, nem hagy el soha semmilyen körülmények között. Megvigasztal, erősít, áldott vigasztaló szavakat küld az éteren át. Köszönöm, Uram, hogy az én meggyöngült hallásommal hallhatom a Mera rádión át a Te szavadat, hogy még látok, és még néhány kusza sort tudok írni. Hála, hála, hála! Sok szeretettel az Úr csodáit kérve, Ida néni Lentiből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 8-a, sötétség kincsei. Neked adom a sötétség kincseit. Ézsaiás könyve 45. fejezet, 3. vers. Amikor Isten Círusznak ezt az ígéretet tette, a sötétség országainak anyagi értékeire gondolt, amelyeket Círus meg fog hódítani. Mégsem követünk el erőszakot a versen, ha ezt szellemi értelemben is alkalmazzuk. Vannak kincsek, amelyeket az élet sötét éjszakáiban fedez föl az ember, és amelyeket a zavartalan napfényben sohasem találna meg. Így például Isten éneket adhat szánkba az éjszakában. Olyan éneket, amelyet sohasem énekelnénk, ha nem volnának próbatételek az életünkben. A világosság fiai közül nem egy legszebb zenéjét éjszaka tanulta, és az atyai ház dicső himnuszát volt, aki a sötétben gyakorolta. Léteznek sötétségek, amelyeket G. Stuart Holden úgy jellemez, mint az élet megfejthetetlen titkait. A balesetek, a katasztrófák, a hirtelen és nem várt események, amelyek behatoltak életünkben, és amelyeket még a legkörültekintőbb gondoskodással sem háríthatunk el, ezek teszik sötétté az életet. Fájdalom, veszteség, csalódás, igazságtalanság, félreértés, rágalmazás. Ezek azok a dolgok, amelyek gyakran elsötétítik életünket. Emberileg nézve senki nem kívánja magának ezt a sötétséget, pedig gyakran felbecsülhetetlen értékű, mivel sokféle haszonnal jár. Leslie Waterhead ezt írta. Természetesen én is, mint minden más ember, szeretek az élet napfényes magaslatain járni, amikor jó egészség, boldogság és siker az osztályrészem, de Istenről, az életről és önmagamról sokkal többet tanultam a szorongások és csődök sötétségében, mint valaha is a napfényben. Létezik olyasmi, mint a sötétség kincsei. A sötétség, Istennek hála, elmúlik, de amit az ember a sötétségben megtanult, az örökké az övé marad.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Most Jóel megfogalmazza Isten meghatározását, ami megszabja a feltételt és a keretet, amit a proféták a jövőben használni fognak. Ezután valamennyien arról az időszakról szólnak. Érdekes felismerés, hogy egyikük sem mond ellent a másiknak, még akkor sem, ha egyes proféták egyáltalán nem ismerték, amit más proféták jövendöltek. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint hegyekre terülő szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Jóel könyve, második rész, második vers. Ez az időszak azonos azzal, amiről az Úr Jézus szólt. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Máté evangéliuma, 24. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság nyitja meg az Úr napját, mert a héber nap így kezdődik. Este, a sötétség idején indul. Az az érzésem, hogy amikor a sáskacsapás az országot sújtotta, lényegében a sáskák elhomályosították az égboltot, olyan nagy tömegben érkeztek. Az Úr napja is sötétséggel kezdődik. Előtte tűz emész, utána láng perzsel. Előtte édenkertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi. Jóel könyve, második rész, harmadik vers. Mielőtt a sáskacsapás megérkezett, a föld úgy nézett ki, mint az édenkert. Minden gazdagon takart a zöld, termékeny növényzet. Az ország gyönyörű volt. A sáskák távozása után semmi zöldet nem láthattak többé. Úgy nézett ki az ország, mintha tűzvész seperte volna végig. Az Úr napja ugyanilyen abban a tekintetben, hogy az a pusztulás korszaka lesz. Amikor az apokalipszis négy lovasa végigvágtat a világon, akkor jön a háború, az éhínség és a halál. Egyetlen csapásra elpusztul a népesség egynegyede, és egy másik csapásra a megmaradt népesség egyharmada pusztul el. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy száguldanak, mint a lovasok. Jóel könyve, második rész, negyedik vers. Mint ahogy föntebb már jeleztem, a sáska feje hasonlít a ló fejéhez, és a sáskára vonatkozó olasz szó azt jelenti, hogy lovacska. A német szó pedig szénaló. Ahogy a ló megeszi a szénát, a sáskák ugyanúgy fölfalnak minden zöldet. Jóel a sáskacsapást írja le, és kezdi alkalmazni azt az Úr napjára. Amikor a hegycsúcsokon ugrálnak, olyan zajt csapnak, mint a harci kocsik, vagy mint amikor lángoló tűz ropog, ha a tarlót égeti. Olyanok, mint egy hatalmas sereg, amely felsorakozott a harcra. Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. Jóel könyve, második rész, ötödik és hatodik vers. Minden arc elsápad, vagyis megrémül. Száguldanak, mint a vitézek. Fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem tér le ösvényéről. Jóel könyve, második rész, hetedik vers. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Példabeszédek könyve, 30. rész, 27. vers. Nincs szükségük királyra vagy vezetőre, mindegyik ismeri a maga helyét. Csapatokban vonulnak. Amikor Jóel leírja itt a sáskák négy különböző csoportját, azt hiszem, egy nagy hadsereg vonulását érzékelteti. a sáskák hadseregét. Az utolsó napokban egy másik ellenség csap az országra, és úgy jön, mint a sáska csapás. Ez felkészülés a Jelenések könyvére, amelyben János apostol ír a sáska csapásról, ami a földet söpri végig az első jajszó alatt, az ötödik trombitaszó után. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Jelenések könyve, 9. rész, 1. verstől a 4. versig. Ez szokatlan sáskafajta, ami semmi zöldet nem támad meg, amit egyébként a sáskák föl szoktak falni. Nem támadják az emberi lényeket sem, hanem a sáskák azokat az embereket támadják, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Olyan irtózatos lesz az, hogy az emberek majd keresik a halált, de nem tudják megtalálni, vagyis nem lesznek képesek az öngyilkosságra. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. Jelenések könyve, 9. rész, 5. és 6. vers.

Most figyeld meg itt a sáskák leírását. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné. Jelenések könyve, 9. rész, 7. és 8. vers. Ez különös sáska típus. Ez a csapás következik be a nagy nyomorúság alatt. Láthatod, hogy Joel, aki megnyitja az író proféták sorát, előkészíti a talajt János apostolnak, hogy majd ő adjon részletes leírást a sáskákról, amint megjelennek az Úr napján. Hadd mondjam, ezért gondolom, hogy tragikus dolog napjainkban, amikor a frissen megtértek közül sokan azt gondolják, hogy már felkészültek egy Biblia osztály elkezdéséhez. Melyik könyv tanításával szeretik kezdeni? Rendszerint azt látod, hogy vagy János evangéliumával, vagy a jelenések könyvével kezdik. Megítélésem szerint ez nem az a hely, ahol az új hívőknek kezdeniük kell. Azt hiszem, Máté evangéliuma a Biblia kulcsa. Amíg nem érted Mátét, nem gondolom, hogy meg tudod érteni János evangéliumának az üzenetét, és úgy vélem, hogy nagyon is eltéveszted a jelenések könyvének a tanítását. Ez a kis proféta, Joel, akit nagy mértékben figyelmen kívül hagynak, igen megvilágítja az utolsó napokat, amelyeket az Úr napjának nevez. Amikor Joel ezt írja, száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok, akkor a helyi sáskacsapásról levéve szemét a jövőbe tekint, amit az Úr napjának nevez. A következő versben látni fogjuk, hogy az Úr napjáról beszél. Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. A fegyvereken is keresztül törnek, nem lehet feltartóztatni őket. Megrohanják a várost, futkosnak a várfalon, behatolnak a házakba, az ablakokon keresztül, bemennek, mint a tolvaj. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül. A csillagok elvesztik fényüket. Joel könyve, 2. rész, 8., 9. és 10. vers. Nyilvánvalóan ez több, mint helyi sáskacsapás. Különben Joel túlozna. A proféták Isten szavát mondták, ahogy tőle kapták, ők sohasem túloztak. Ugyanezt a képet kapjuk Jánosnál a jelenések könyvében. Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja. Ki bírja ki azt? Joel könyve, 2. rész, 11. vers. Ez a harmadik alkalom, hogy Joel említi az Úr napját. Ki bírja ki azt? Ez nagyon hasonlít Jézus mondásához. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Máté evangéliuma, 24. rész, 22. vers. Aztán Joel megkérdezi, ki bírja ki azt? Igen, János választ ad erre a kérdésre a jelenések könyvében. A 7. részben azt mondja, hogy Isten leállítja a természeti erőket, visszatartja a szeleket, amelyek Isten ítéleteit képviselik a földön, amíg a megváltottak két nagy seregét meg nem pecsételik, és biztonságban nem helyezik. Ha Isten népe meg akar menekülni, és át akarja élni a nagy nyomorúság szörnyű idejét, akkor őket meg kell pecsételni. Amikor Joel ezt kérdezi, ki bírja ki azt, akkor az az Úr napjára értendő, amely sötétséggel, a nagy nyomorúság éjszakájával indul. Most ez a kérdés. Mit tehet a bűnös egy ilyen időszakban? Joel megadja erre a választ. De még most is így szól az Úr.
Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Joel könyve, 2. rész, 12. vers. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. A megtérés azonos a megfordulással. Isten azt mondja népének, amely elfordult tőle. Térjetek meg! A megfordulással a gondolkodás megváltozását érzékelteti. Igaz, hogy könnyhullatás járhat a bűnbánattal, de ez csak a megtérés mellékterméke. A megtérés valójában a gondolkodás megváltozásával azonos.

Amikor lelkipásztori szolgálatba léptem, otthoni gyülekezetembe mentem, mint lelkipásztor. Abban a gyülekezetben a legcsodálatosabb emberekkel találkoztam, békességesen kijöttünk egymással. Ott szolgáltam először, és akkor kezdő voltam a lelkipásztorságban. Nagyon komoly lehettem volna, de nem tudtam megtenni. Még nem nősültem meg, tehát elmentem egy másik városba, mert ott is ismertem egyeseket. Az a férfi, aki emberileg szólva felelős volt azért, hogy a lelkipásztori szolgálatba kerüljek, ahhoz a gyülekezethez tartozott. Segített abban, hogy kölcsön kapjak, mert szegény, nincstelen fiú voltam. Abban is segített, hogy álláshoz jussak. Olyan volt nekem, mint az édesapám, és én is úgy szerettem, mint az édesapámat. Egy napon elmentem a bankba, hogy elmondjak neki valamit. Azonnal tudatta velem, hogy az ötletem nem valami jó, mert nem minden elképzelésem szokott beválni. Ez közölte velem minden kétséget kizáróan. Ez felháborított, és hátat fordítottam, hogy távozzam. Amikor kint voltam az utcán, így gondolkoztam. Ez nem igazságos. Ennek az embernek nagyon sokkal tartozom. Visszafordultam, és bementem ismét. Tudod, miért fordultam meg? Mert eszembe jutott, és megéreztem a szívemben, hogy ezt kell tennem. Amikor visszamentem irodájába, könnyek hultak a szeméből. Később, amikor feleségemmel együtt újból ott voltam, az a férfi így szólt a feleségemhez. Téged nem ismerlek, hogy könnyen haragra lobbansz-e, de a férjed nagyon lobbanékony, ezért ne legyetek indulatosak mind a ketten ugyanabban az időben. Feleségem többek között azért tetszett meg nekem, mert nagyon szelíd és kiegyensúlyozott természete volt, és jól kiegészített engem ezt a szegény prédikátort.

0: és elég sok könnyet hullatnak, akkor már megtértek. Én is végigmentem ezen a folyamaton, mint fiú, és teljesen értelmetlennek találtam. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Jóel könyve, 2. rész, 13. vers. Láthatod, ez szívbeli tapasztalat volt, nem valami külső gesztus. Lényegében a mózesi törvény megtiltotta a papnak, hogy megszaggassa a ruháit. A megtérés nem azt jelenti, hogy fanatikus bemutatókat rendezünk. A könnyezésnek a szívből kell kiindulnia. Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Ez a megtérés. Most indokolja, hogy miért kell megtérni az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Mózes 2. könyvében és Jónás könyvében alaposabban foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy mit jelent az Istenhez való megtérés. Amikor Izrael Egyiptomban volt, úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna. Csapást csapás után küldött Egyiptomra, hogy lehetőséget adjon a fáraónak a megtérése és a hozzáfordulásra, de nem tért meg. Így volt Jónás idejében is. Amikor Jónást elküldte Isten a niniveiekhez, hogy hirdesse meg a város elpusztítását, Ninive megtért és Istenhez fordult. Tehát Isten nem pusztította el a várost. Úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna, miután azt mondta, hogy elpusztítja a várost, de megváltoztatta döntését. Isten változhatatlan. Ő mindig kegyelmes. Ő mindig irgalmas. És mindig hosszú tűrő. Mindig számíthatsz Istenre. Sohasem változik meg. De ha a bűnös megtér és hozzáfordul, Isten valójában így szól. Ítéletem alatt voltál, és meg akartalak ítélni, de most, hogy hozzám tértél, nem ítéllek meg. Isten mindig irgalmas és kész a megbocsátásra. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, azért, hogy engem is elfogadtál az Úr Jézus Krisztus által. Meghallottad kiáltásomat, visszafogadtál az atyai házhoz, és eltörölted minden bűnömet. Add, hogy hirdessem ezt másoknak is, és egész életemben hálás legyek neked a bűnbocsánatért. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Mintha csak nekem nyitott volna kaput a MERA szerkesztősége, hogy kedves gyermekkori élményeimet leírhassam, amik a későbbi megtérésem alappillérei lettek. A tudatomban benne volt, és ezt Isten oltotta belém, hogy van Isten, ördög, mennyország és pokol, de én elkárhozhatok, mert rossz vagyok. Ez a tudat egy nyomott belső szomorúságot okozott egész gyermekkoromban, 5-6 éves koromtól kezdve. De mi lesz velem, ha meghalok? Nem csak idős emberek, hanem a szomszéd kisfiú is meghalt 8 évesen. Nagymama panaszkodott nagyapának, hogy rossz vagyok, mert valamit nem tettem meg, amivel megbíztak, pedig ez nem volt igaz. Szeretnék jó lenni. Nem tudtam, mi a megoldás, bűneim pedig csak gyűltek. A múltat nem tudom visszahozni, meg nem történtté tenni. Közben édesanyám elmondta, aki éjjel dolgozott, mert varrónő volt, hogy azt látta, mikor felültem az ágyban, és imádkoztam Istenhez. Később megtörtént az az eset, hogy mikor a húgom homokból várat, házat épített, én azt szétromboltam, pedig nem volt velük semmi bajom. Ezért végül szomorú lettem, és rájöttem, hogy miért kellett ezt tennem. Nem is akartam. Édesanyám számon kérte tőlem, amit végül megbántam. Azóta felnőtt fejjel az ördögnek azt a taktikáját, hogy az utolsó pillanatban támad, mikor nincs rá idő, hogy meggondoljuk a dolgot, és gonosz cselekedet.

0: Ekedetre úszít. Nem láttam magam körül senkit, akihez jó reménységgel, bizalommal fordulhattam volna szorult helyzetemben, hogy tanácsot adott volna, vagy eligazított volna. Pedig énekeket tanultunk, például azt, hogy jöjj az Úrhoz, gyermekem, jöjj sietve hát, nálad van csak kegyelem, drága kincset áld. Azt is világosan éreztem, hogy nem tudok igaz, őszinte szívvel imádkozni, csak úgy elmondani a tanult imát. Éreztem, tudtam, hogy valakivel beszélni kellene erről. Megkérdezné tőlem, hogy vagyok. Egyéni beszélgetésre vágytam, egy lelki vezetőre. Valamit megsejtettem egyik énekünkből. Mert te voltál Istenünk születésünk óta. Felkelt a bűn ellenünk, hogy törbe sújtson, fogva, de lelked minket megszánt, rólunk minden tört elhányt. Felderengett bennem, hogy komoly dolog a lelki élet, csodás mélység, nagy titok. És lassan bontakozott ki, hult le az ördög bilincse. A Szentlélek munkálkodni kezdett, és utat tört magának. Ez egy új, drága fejezet, ami még a mai napig sem zárult le Isten nagy kegyelméből. Lenke írta Nagy Varsányból.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 20-a. Kegyelemből. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor nem volna kegyelem. Róma beliekhez írott levél 11. fejezet 6. vers. Ha valaki, miután hívő keresztjénné lett, hamarosan megszilárdul a kegyelemről szóló bibliai tanításban, ezáltal megkíméli magát későbbi életének számtalan problémájától. Alapvető fontosságú megértenünk azt, hogy az üdvösség Isten ingyen kegyelmének ajándéka, és hogy ezt olyanok kapják meg, akik éppen az ellenkezőjét érdemelnék. Nincs semmi, amit tehet vagy amivé lehet bárki is, hogy ezáltal kiérdemelhetné az örök életet. Az örök élet azoknak adatik, akik már feladtak a saját érdemükkel kapcsolatos minden elképzelést, és egyedül a megváltó érdemében bíznak. Ha felismertük, hogy az üdvösség kizárólag kegyelemből van, akkor tudhatjuk, hogy üdvösségünk van. Ha üdvösségünk bármi kicsiny részben is magunktól és nyomorúságos teljesítményünktől függne, akkor sohasem lehetnénk bizonyosak benne. Sohasem tudnánk, hogy eleget teljesítettünk-e, vagy azt tettük-e, amit kellett. De ha az üdvösség teljesen Krisztus művétől függ, akkor nincs többé helye a gyötrő kétkedésnek. Ugyanez érvényes az örök üdvösség bizonyosságára. Ha üdv bizonyosságunk valamiképpen a kitartáson múlnék, akkor ma talán lenne üdvösségünk, de holnap ismét a kárhozatban lennénk. Aki kegyelem által él, az nem válik a bűn tehetetlen sakkfigurájává. A bűn uralkodik a törvény alatt levőkön, mert bár igaz, hogy a törvény megmondja nekik, hogy mit tegyenek, de nem ad erőt ahhoz, hogy azt meg is valósítsák. Ezzel szemben a kegyelem tökéletes helyzetet ajándékoz az embernek Isten előtt, megtanítja, hogy elhivatásához méltóan járjon, képessé teszi erre a benne lakó Szent Szellem, és még meg is jutalmazza érte. A kegyelem alatt a szolgálat boldog kiváltság, nem pedig törvény adta kényszer. A hívő embert a szeretet indítja, nem a félelem. Az üdvösséget nyert bűnös megemlékezik arról, mit szenvedett az Úr, hogy őt megváltsa, és mindez arra indítja, hogy életét odaadó szolgálatban töltse el. A kegyelem azzal is meggazdagítja életünket, hogy hálaadásra, dicséretre, imádásra indít. Annak tudata, hogy ki az Úr Jézus, és kik vagyunk mi természettől fogva, és gyakorlati életünkben, és hogy mi mindent tető értünk, Szerető imádatban árad ki szívünkből feléje. Semmi nincs, ami Isten kegyelméhez fogható lenne. Isten valamennyi tulajdonságának ez a korona gyémántja. Gyökerez meg tehát mélyen Isten kegyelmében, és ez az egész életedet átalakítja.

0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai témánk a barátság. Mikor barát a barát, mit jelent az igazi barátság? Mindannyian tapasztaljuk, hogy némelyeknek száz számra vannak úgynevezett barátai a Facebookon, de a valós életben mégiscsak magányosak. A mai műsorban dr. Nemesszegi Ervin gondolatait szeretném továbbítani a számotokra, gondolatokat ébreszteni a barátságról. Barátság Istennel, barátság emberrel. Hitünk alapvető tanítása, hogy életünk célját, beteljesedését és boldogságát az Istennel való személyes, szeretett kapcsolatban érjük el. Ez személyes szeretet kapcsolatnak a titkát sokféle képben, hasonlatban vagy szimbólumban próbálja a Szentírás megvilágítani. Van arról szó, hogy kapcsolatunk Istennel olyan, mint a szolgának egy jóságos úrhoz való viszonya. Vagy a gyermeknek a szerető atyához való viszonya. Vagy a hitvesnek a hűséges hitvestárshoz való szeretet viszonya. De a Szentírásban azt is megtaláljuk, hogy az Istenhez kapcsolódó személyes viszonyunk lényegében egy baráti szeretet viszony. Talán azért nem szoktuk ezt a tényt nagyon hangsúlyozni sem a teológiában, sem az igehirdetésben, mert úgy gondoljuk, hogy a baráti szeretet viszonyban élők egyenrangú felek, és ezt az embernek a Jóistenre való kapcsolatára alkalmazva egy kicsit veszélyesnek érezzük. Pedig nem így van, és talán a mai ember számára pont ez lenne a legvonzóbb és ezáltal a leghatásosabb kifejezési mód. A Rivai Nagy Lexikon a barátságot így határozza meg. A lelkek összhangján alapuló kölcsönös bizalmas viszony. Olyanok között, akik melléktekintetek nélkül becsülik egymást, egymás örömében, bánatában, teljes önzetlenséggel részt vesznek, és egymásért bármilyen áldozatra készek. A görög kultúrában a barátságot először egészen általánosan, mint a természet egy alapvető principiumát fogják fel, melynek jelenlétében bizonyos dolgok egymást vonzák, és melynek hiányában egymást taszítják. A fő kérdés tehát számunkra, hogy vajon a barátság az ellentétek, vagy pedig a hasonló tulajdonságok vonzása. Szokratész a barátságot a személyek közötti viszonyra szűkítette, és a barátok szerzését művészetnek tartotta. Mint Platon, mint Arisztotelész írásaiban szó van a barátságról. Az ő iskoláikat nem annyira a mestertanítvány, inkább a barát-barát viszony jellemezte. Arisztotelész a barátságnak három fajtáját különböztette meg. A hasznosságból keletkező barátság a kiegészítésen alapul. Az élvezetből származó barátság a hasonlókat vezeti egymáshoz. Az erényből fakadó barátság pedig a hasonló erkölcsi jó tulajdonságokkal rendelkező embereket egyesíti. Minden barátság bizonyos életközösséget jelent. Ezért örülnek a barátok egymás jelenlétének, és ezért osztják meg gondolataikat, felfogásukat, örömüket és bánatukat egymással. Ha valaki egyik embertársában rátalál valakire, akinek akarata, ízlése és vonzalma megegyezik a sajátjával, megszületik a barátság. Igazi barátság csak jó emberek között létezhet. Nem csak azoknál találjuk meg azt az önzetlenséget, lojalitást és rendetlen szenvedélyektől való szabadságot, mely a barátságot fenntartja. Éppen ezért az igazi barátság ritka. A barátság jellemzője a vonzalom, a szabadság a kapcsolatban, a kölcsönösség, az önzetlen lelki kapcsolat, és a tökéletes barátságban megfigyelhető, hogy a személyek mint egy egybeforrnak, egymásban élnek inkább, mint önmagukban. Egy lélek, két testben, írja Szent Ágoston egyik jellemzésében. Mai újságcikkünk is háromféle barátságot különböztet meg, a barátságok három fajtáját. Azt fejti ki az amerikai pszichológus nyomán, a barátok hogyan gazdagítják meg egymás életét. Az első tehát a kölcsönös barátság.
1: A legtöbb ember olyan kapcsolatra vágyik, amelyben mind az adás, mind az elfogadás jelen van, és ezt tekintik az egyedüli, valódi barátságnak. A lelki összetartozás a vagyunk egymásnak áll a középpontban. Az ilyen kapcsolatot kölcsönös hűség, titoktartás, bizalom, szeretet és nagy vonalúság jellemzi. A barátért minden áldozatra képesek vagyunk. Gondok esetén még éjszaka is rendelkezésére állunk telefonon. az irigységnek semmi keresni valója ebben a barátságban. Habár a felek nyíltan bánnak egymással, nem szabad a barátot magunkhoz láncolni. Amennyiben egy nehéz élethelyzetben valaki más inkább a barátunk segítségére lehet, meg kell őt is ismertetnünk ezzel a személlyel. Ez a fajta barátság hat a legtartósabban és legjótékonyabban az egészségre és a közérzetre. Én magam értékes ajándéknak tekintem a barátnőimet. Néhány nehéz helyzetben elcsüggettem volna, ha nem lett volna előttem, ALS-ben megbetegedett barátnőm, példaszerűen szilárd hite és Istenbe vetett bizalma. Egyedülálló barátnőm, Emma, vállalta a fáradtságot, hogy 400 kilométernyire élő szüleimet ápolja, mivel akkoriban nekem magamnak nem volt rá lehetőségem. Ő volt az, aki nagyvonalúan felajánlott nekünk egy kamatmentes kölcsönt is, amikor egyszer anyagilag megszorultunk. Krisztán barátnőm évekkel ezelőtt írt üdvözlőlapja még mindig ott függ a konyhaszekrényen. A következőt mondja: Magda, olyan jó, hogy Isten megteremtett téged. Nagyon szeretlek. És folytathatnám a sort. Mindezt nem viszonozhatom ugyanilyen mértékben a barátnőimnek. Nem is várják el, és ez teszi annyira értékessé a barátságunkat. Nélkülük le kellett volna mondanom számtalan beszélgetésről, levélről, e-mailről, telefonhívásról, az ajtó mellé tett ajándékokról, imádságokról, amelyek mindig épp a kellő pillanatban érkeztek. Kérdem én, nem vagyok gazdag? Férfiak és nők közti ilyesfajta plátói barátságok nehezen elképzelhetőek. Oscar Wilde írja, férfiak és nők között nem lehetséges barátság. Ott létezik szenvedély, ellenségesség, tisztelet, szerelem. De barátság nem.

0: egyoldalú barátság. Itt túlnyomó részt az egyik ad, ritkábban kap is valamit. Barátságnak tekinthető az ilyesmi? Megkérdeztem egyszer egy nőtől, aki évtizedek óta törődik egy lelkileg beteg asszonnyal, hogy barátnőnek mondaná-e őt. Gondolkodás nélkül igennel felelt, holott ebben a kapcsolatban csak nem kizárólag a másik szeméről van szó. Az ilyen barátság nyeresége az adófél számára a megelégedettség, hogy másokon segíthet. Ilyesfajta barátságokat találhatunk a tanár-diák viszonyban, a munkaadó és munkavállaló között, vagy a lelki gondozás terén. A Pál és Timóteus vagy Pál és Titus közötti viszonyt is ide sorolhatjuk. Némely igehely arra enged következtetni, hogy ez az egyoldalú barátság később kölcsönössé alakult. Nem volt nyugalva lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet, olvashatjuk Pál II. Korintusbeliekhez írt levelében. Timóteusnak pedig ezt írja: igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem. Tehát az idősebbek és fiatalabbak között fennálló barátságokat nem lehet kellően értékelni. Ezek a kapcsolatok sok fiatal hívő számára jelentettek és jelentenek mérföldkövet az életükben.
1: A célirányos barátság. Ez a fajta barátság a leggyakoribb és mindenki számára ismert. Az ember egy bizonyos céllal jön össze. Osztály vagy évfolyamtársak, szomszédok, egyesületi tagok. Egy ilyen barátság nem ugyanolyan mély és átfogó, mint az első kettő, amelyeket említettünk. Így túlzott elvárások esetén csalódáshoz vezethet, ha valaki elköltözik, megházasodik, vagy kilép az egyesületből, és emiatt megszakítja a barátságot. Egy kissé lazább kapcsolatfajta terén akár még plátói barátságok is előfordulhatnak.
0: Férfi barátságok és legjobb barátnő. Nők szájából gyakran hangzik el ez a kifejezés, a legjobb barátnőm. Az a személy, aki mindent tud az illetőről, és akiben ő maradéktalanul megbízik. Egy felmérés szerint sok nő számára a legjobb barátnő még fontosabb, mint a társ. A megkérdezettek 92%-a inkább a társáról mondaná le, mint a legjobb barátnőjéről. Ezt bajnak gondolom. A teremtési rend szerint a házastársak közötti kapcsolat a létező legszorosabb. Férfi barátságok léteznek egyáltalán? Egyes nők ezt kétségbe vonják. Az ókorban úgy vélekedtek, hogy igazi barátság csak is férfiak között jöhet létre. Manapság és a mi kultúrkörünkben inkább a nők közötti barátságok állnak előtérben. Természetesen a férfiaknak is van kapcsolatuk más férfiakkal, de jó részt többes számban. Egy férfi ritkán beszél meg találkozót a legjobb barátjával, hogy beszélgessen vele, ahogyan ezt a nők gyakran megteszik. Bonnie-val, egyik fiunk legjobb barátjával egyszer beszélgetésbe elegyedtem erről a kérdésről. Az ő szemszögéből a férfi barátságok nagyon különböznek a nők közötti barátságoktól. Neki, mint férfinak, nincs az a vágya, hogy folyton SMS-eket írjon a barátjának, hetente vagy akár naponta beszéljen vele telefonon, és kijöntse neki a szívét. Inkább semleges dolgokról beszélget vele. A barátságukat az mélyíti el, ha együtt megnéznek egy foci meccset, vagy valamilyen más közös programon vesznek részt. Személyes, nagy hordajelő dolgok inkább csak ritkán kerülnek szóba. A férfi nemi szerep magában foglal különböző akadályokat, melyek ellene hatnak a bizalom és a bensőségesség kiépítésének. A férfiak nem nyílnak meg olyan könnyen, félve attól, hogy sebezhetővé válnak. Ezen kívül szívesen látnak a másik férfiben riválist. Ezt támasztotta alá egy másik felmérés, melynek során a férfiak mindössze 14%-a nyilatkozott úgy, hogy van egy olyan bizalmas barátjuk, akivel a személyes dolgaikat is megosztják. Mivel magyarázható ez a különbség? Talán genetikai téren találjuk meg az okát. Az emberi agy bal és jobb oldali részből áll, melyek mindegyike meghatározott gondolkodási folyamatokért felelős. A bal mindenek előtt az analitikus, elemző, tárgyias, célirányos viselkedést, míg a jobb, a rögtönzött érzelmeken alapuló, művészi cselekvést irányítja. A nőknek átlagosan 40%-kal több olyan idegrostjuk van, melyek összekötik a két féltekét. Ennél fogva egy nő gyorsabban képes ide-oda váltani a gondolkodás és érzés, észlelés és megfogalmazás között. A jobb agyfélteke egyik erőssége, a másik ember érzékelése. A férfiak többnyire csak a bal agyféltekét használják. Általában jobban képesek rendszerezni, elemezni, mint a nők. A férfinál a célirányos bal félteke nehézség esetén rögvest megoldást keres. A férfi megoldást kínál tehát, ahol egy nő egyszerűen csak beleérző képességre vágyik. Ezért annyira fontos a nő számára a barátnő. Ezen ismeret hiányában nem egy férfi áll értetlenül felesége baráti kapcsolatai előtt. Ha egy férfi szükségét érzi, hogy egészen személyes dolgokról beszéljen, általában elég neki a felesége. Egy férfi ezt mondta nekem. Nincs szükségem barátra, a feleségem számomra barát, társ, tanácsadó. Természetesen a házastársamnak kellene számomra a legbizalmasabb személynek lennie. De a nőknek szükségük van eszmecserére, vagy más nőkkel való személyes kapcsolatra. Más nőkkel való barátságra már csak azért is szükség lehet, mert a legtöbb férfi inkább hallgatag. Be kell vallanom, vannak az életemben dolgok és helyzetek, melyeket a férjem egész egyszerűen azért nem képes megérteni, mert ő férfi, én pedig nő vagyok. Fordítva ugyanez az érvényes. Sajnos kissé hosszabb ideig tartott, míg erre rájöttem.
1: A mai műsorunk végére értünk. Két hét múlva innen folytatjuk. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele 3. részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A hívőknek, egyetértőknek, együttérzőknek, testvérszeretőknek, könyörületeseknek és alázatosaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem igyekeznek uralkodni egymáson. Ilyen magatartást kell tanúsítaniuk a hívőknek a hívők társaságában. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Péter első levele, 3. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is. Ha egy hívő társunk valami rosszat mond rólunk, ami nem igaz, akkor nem szabad visszaütnünk. Ajánljuk testvérünket az Úrnak, és az Úr majd gondoskodik helyreigazításáról. Ő minden kis széthúzást és egyenetlenséget leállít a gyülekezetben, ha erre az álláspontra helyezkedünk, és arra gondolunk, hogy az Urat képviseljük. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Péter első levele, 3. rész, 10. vers. Mindnyájan szeretjük az életet, de sajnos sok hívő van korunkban, aki nem élvezi az életet. Nem élnek kiteljesedett életet, nem érik el mindazt, amit az élet nyújthatna. Amikor egy városban voltam lelkipásztor sok évvel ezelőtt, egy fiatal orvostanhallgató, aki a gyülekezetben a fiatalok elnöke volt, és nem sokkal volt fiatalabb tőlem, egy napon így szólt. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint egy narancs, amiből minden cseppet ki tudok préselni. Istennek akarok élni. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez azt jelenti, hogy ha igazi életet akarunk élni, akkor annak itt van a titka és kulcsa. Péter azt mondja, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy folyton rosszat mondjunk egymásról, és nem szabad álnokságot szólnunk, nehogy csorbát szenvedjen az igazság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Péter első levele, 3. rész, 11. vers. Isten gyermekének nem szabad visszavonulnia az élettől. Éljük meg az életed, de ne úgy, hogy pletykázunk és gonoszt mondunk egymásról. Éljünk helyesen, és forduljunk el a gonosztól, és legyünk a békesség szolgái. Éljünk Istennek. Ez elengedhetetlenül fontos, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. rész, 12. vers. Ez csodálatos szakasza a Szentírásnak. Péter itt a 34. Zsoltárból idéz. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. 34. Zsoltár, 16. és 17. vers. Ez nagyon erős nyilatkozat, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Isten igéje mindenütt erősen hangoztatja az itt található igazságot. Isten kezességet vállal azért, hogy meghallgatja övéinek az imádságát, de nem hallgatja meg azokét, akik nem az övéi. A bűnös ember csak így imádkozhat. Uram, elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Kérlek, fogadj el általa engem, mint bűnöst. Ezt az imádságot Isten meghallgatja, és választ ad rá. Ma sokan arra gondolnak, hogy a bűnös ember bármilyen életet élhet, amilyent akar, és aztán oda mehet Istenhez imádkozni, ha bajban van, és elvárhatja, hogy Isten meghallgatja és válaszol neki. Ahogy a filmek és regények mondják, a gonosztevő hazamegy, és kis beteg lányát a kórházban találja. Majd letérdel az ágy mellett, és Istenhez kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Milyen szentimentális lehet egy ilyen történet? De hadd mondjam meg nagyon nyíltan, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. A gonosz bűnöző először jöjjön rendbe Istennel, és aztán Isten meghallgatja és válaszol imádságára. Hamis elképzelés azt gondolnunk, hogy Isten bármilyen körülmények között segítségül hívhatjuk, akár hozzátartozunk, akár nem. Ő nem ígérte, hogy meghallgatja a gonosztevők imádságait. A Prédikátor könyve 2. részének 17. versében olvasunk egy emberről, aki mindent megpróbált az életben. Úgy élt, mint egy világfi, és végül ezt mondta: meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Napjainkban milyen sokan e világ szerint élnek, és hirtelen rádöbbennek, hogy nem érte meg. Az élet monoton, az életnek nincs értelme. Nem csoda, hogy fejüknek irányítják a fegyvert, és agyonlövik magukat. Nem csoda, hogy kiugranak egy 13 emeletes épületből. Nem csoda, hogy túladagolják az altató pirulákat, hogy véget vessenek az életüknek. Amíg nem jutsz Istennel helyes kapcsolatba, addig nem élhetsz kielégítő, teljes életet. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke e világ problémái fölötti magaslaton élnek? Figyeld Péter szavait! De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Péter első levele, 3. rész, 13. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten olyan fegyverzetet ad neked, aminek senki nem tud ártani? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Az igazságért való szenvedés örömet szerez Isten gyermekének. Egyes keresztjének gyűlöletessé teszik magukat a másoknak való bizonyságtételükben, mert azt gondolják, hogy kiállnak az Úr mellett. De ha egyszerűen kiállunk az igazság és Isten mellett, akkor örülnünk kell, ha ezzel együtt szenvedés jár. Ezt ismételnem kell. Nem fogsz elmenekülni a szenvedés elől ebben a világban, ha Isten gyermeke vagy. Valaki ezt mondta: Jézus gyakran úgy beszélt a kereszténységről, mint lakomáról, de sohasem úgy, mint piknikről. Mennyire igaz ez? Sohasem mondta, hogy könnyű életet fogunk élni a földön.

Igazán kívánom, hogy bárcsak úgy megvilágíthatnám a következő verset, hogy áldássá lenne a szívednek. A tőlem telhetőt megteszem ennek érdekében. Ellenben az Urat, a Krisztust tartjátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Ez azt jelenti, hogy a kevesebbnél egy kicsit többet kell tudnunk a Bibliáról. A mostani idő tragédiája az, hogy sokan mondják magukról, hogy keresztjének, de a szkeptikusok képesek őket sarokba szorítani a hit kérdéseiben. Nem tudnak egyáltalán szembeszállni velük. Miért? Azért, mert nem ismerik Isten igéjét. A Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Van-e szent helyed egy kis kápolnád a szívedben? Amikor autóval utazol, vagy végig sétálsz az utcán, vagy az üzletben, irodában, tanteremben, van-e egy kis kápolna a szívedben, ahova vissza tudsz vonulni, és megszentelheted az Úristent a szívedben? Ha van, a kívülállók megtudják, hogy Istené vagy, és nem kell állandóan hangot adnod ennek, és nem kell gyűlöletessé tenned magad azáltal, hogy bizonyos kegyes nyilatkozatokat teszel. Ó, bárcsak ma is megszentelnéd a szívedben az Úristent! Milyen nagy szükség van erre? Habakuk írta, az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Vasárnap elmész a templomodba, de a világ elhalad melletted, elmegy a tengerpartra, a hegyekbe, a sivatagba, a szórakoztató helyekre. Az egész világ nem csendesedik le előtte. Miért? Mert nekünk egyénenként kell megszentelnünk Istent a szívünkben. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter első levele, 3. rész, 16. vers. Más szóval, mindenképpen bizonyosodj meg arról, hogy akik gonosz mondanak rólad, azok tévednek. Nem sokkal azután, hogy egy gyülekezet lelkipásztora lettem, találkoztam egy lelkipásztorral, aki megkérdezte tőlem, miként érzed magad, mint ennek a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora? Ezt mondtam, ez csodálatos. Olyan helyen találom magam, ahol nem kell védekeznem. Nem igyekszem úgy fölmenni a szószékre minden vasárnap reggel, hogy megmagyarázzam azokat, amiket rólam mondtak. Feladatom Isten igéjének tanítása. Még semmi sem volt igaz azokból a gonoszságokból, amiket rólam mondtak. A lelkipásztor ezt mondta. Légy hálás az Úrnak, hogy amit mondanak, nem igaz. Ebben a versben Péter ezt mondja. Jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Péter első levele, 3. rész, 17. vers. Ha Krisztusért szenvedsz, az örömet ad neked, de ha azért szenvedsz, mert az ostobát játszottad, mert bajba és bűnbe keveredtél, akkor az egészen más helyzetet teremt. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és emberségében meghalt a kereszten. A keresztfán meghalt, és a Szentlélek feltámasztotta őt a halálból. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Péter első levele, 3. rész, 19. vers. Ez a Szentírásnak az egyik leginkább félreértett szakasza.
Ez egész fejezet kulcsszava a 20. versben található. Ez a kis szócska az, hogy amikor. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Péter első levele, 3. rész, 20. vers. Mikor prédikált Krisztus lélekben a börtönben? Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Krisztus korában azoknak az embereknek a lelke, akiknek Noé prédikált, börtönben volt, mert elutasították Noé üzenetét. A Seolba kerültek. Vártak az ítéletre. Elkárhoztak. De Krisztus nem ment le, és nem prédikált nekik, miután meghalt a kereszten. Ő Noé által prédikált. Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Noé 120 évig prédikálta Isten igéjét. Megmentette a családját, de senki más nem tudott megmenteni. Krisztus lelke beszélt Noé által a Noé korában.

0: Krisztus korában, akik elutasították Noé üzenetét, börtönben voltak. Az a gondolat van itt, hogy Krisztus halála nekik semmit sem jelentett, mint ahogy korunkban is nagyon sok embernek semmit sem jelent, és ezért ők is ítéletre jutnak. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Péter első levele, 3. rész, 21. vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség. Milyen keresztségre utal ez? Ez nem a víz általi, hanem a Szentlélek általi keresztségre mutat. A Szentlélek általi keresztség valóságos, és a víz általi keresztség szertartásos. Én hiszek a vízkeresztségben, és hiszem, hogy ennek az alámerítés a helyes módja. Itt azonban fontos meglátnunk, hogy a Szentlélek keresztség helyez minket a hívők közösségébe, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ez nem csak víz által történik, mert ez nem törli el a test szennyét, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Vagyis a Jézus Krisztus feltámadásában való hit, amit a Szentlélek végez el benned, ad neked életet és újonnan születést. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, 3. rész, 22. vers. Ez a vers az Úr Jézus Krisztusról beszél. E földön bűnösök vagyunk, de hozzám mehetünk, elfogadhatjuk őt, és csatlakozhatunk a megváltottak hatalmas seregéhez. A Szentlélek által Krisztus testébe kereszteltetünk, mert feltámadt a halálból, és most Isten jobbján van. A Szentírásnak ebben a fejezetében, ami most következik, Péter nagyon világossá teszi, hogy amikor az élet könnyű, fennáll az elsodródás veszélye. Olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy értelmileg úgy fogadjuk az élet minden áldását, mintha az nekünk szóló tartozás lenne. Ilyenkor eljutunk egy olyan pontra, ahol nem úgy értékeljük az életet, mint ahogy kellene. Mint keresztény, milyen értéknek tartod az életet? Isten megengedi gyermekeinek a szenvedést, hogy távol tartson minket a bűntől, és megfelelően értékeljük az életet. Sok fiataltól hallom korunkban, hogy valamit azért cselekszenek, hogy új irányba haladjon az életük. Hadd mondjam neked, a szenvedés új irányt szab az életnek. Dávid is felfedezte ezt, és így írt a 66. Zsoltár 10. versében. Mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Isten próba alá enged minket, hogy magához közel vonjon, és új irányt mutasson életünknek. Ez a célja a szenvedésnek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Péter első levele, 4. rész, 1. vers. Be kell vallanom, hogy mostanában nyílt meg előttem ez a Biblia vers. Éveken át ez a vers nagyon zavarba hozott, és sohasem merültem el a részleteiben, amikor erről tanítottam. Csodálkozva fedeztem föl, hogy hozzám hasonlóan más kommentátorok is többé-kevésbé mellőzték ezt, és nem nagyon foglalkoztak vele. Bízom benne, hogy Isten lelke megértést ad, aminek alapján ez a vers segítségünkre lesz. A mivel szócska visszautal. Azt hiszem, Péter első levele 3. részének 18. versére. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Ez a két vers együvé tartozik, és ez ismét emlékeztet arra, hogy emberi testében Krisztus nem csak elviselte a fájdalmat, hanem ténylegesen meg is halt. Mostanában van egy nagyon népszerű könyv, aminek a címe ez, Amikor Isten meghalt. Az is népszerű teológia, amit úgy neveznek, hogy Isten meghalt teológia. Isten sohasem halt meg, és ő ma is él, még csak beteg sem volt soha. Krisztus halt meg emberi testben, amelyet Betlehemben vett föl, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője írja. Ő megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tudta, mi a szenvedés. Tudta, mi a vérveszteség. Tudta, mi a könnyezés. Tudta, mi az, amikor valakinek megszakad a szíve. Tökéletesen ember volt, és ebben az emberi testében halt meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusom, hálát adok neked azért, amit értem vállaltál a kereszten. Köszönöm, hogy kiontottad véred az én megtisztulásomért, és feltámadtál megigazulásomért. Szeretnék örökké hálás lenni neked mindezért. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 37. Zsoltárt olvastam, olyan felemelőek ezek a versek, hiszen az Úrban való gyönyörködésnek átformáló ereje van. A mindennapi terhek és gondok között kiemel az Úr, ha valóban tudok benne gyönyörködni. Kegyelmével átsegít a nehézségeken, de csak akkor, ha meg tudjuk alázni magunkat előtte. Azt tapasztalom, hogy az Úr vezetése mennyire biztos, és csak ez az egy biztos ebben a világban. Az elmúlt napokban is ezt tapasztaltam. Még volt vizsgám az iskolában, és nagyon nehéz volt, így rettenetesen féltem tőle. Ettől a félelemtől nem tudtam szabadulni, mi lesz, ha nem sikerül. Vezetett az ige, kértem az Urat, hogy segítsen, mert nála nélkül elbukom. De nem értettem az igét. A vizsga előtti este ezt kaptam, Jeremiás 15:20, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek. Ekkor megértettem, hogy az Úr fog harcolni, és csodálatos módon sikerült is a vizsgám. Olyan öröm volt bennem, hogy azt elmondani nem lehet, mert ő ígérte és meg is tartotta. Az Úrban való gyönyörködés terem a megtéréshez illő gyümölcsöket, mert akkor a körülöttünk élő világ is észreveszi a különbségeket. Nem szavakkal kell bizonygatnunk dolgainkat, hanem az életünk, tetteink tesznek róla bizonyságot, és ez mindennél többet ér. Sarolta írta a Felvidékről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 7-e. Valódi gondoskodás. Néki gondja van reátok. Péter első levele, 5. fejezet, 7. vers. A Biblia tele van példákkal arról, hogy milyen csodálatosan gondoskodik Isten az ő népéről. Izrael a 40 évi pusztai vándorlása idején mennyei kenyeret evett. Kimeríthetetlen tartalékuk volt vízből, és Isten ellátta őket elnyűhetetlen saruval. Ugyanez a helyzet a mi pusztai vándorlásunkkal is. Ennek bizonyítására az Úr világossá teszi számunkra, hogy sokkal inkább gondoskodik rólunk, mint a virágokról, madarakról és állatokról. Beszél például a verebekről. Gondoskodik azok eledeléről, közülük egyről sem feledkezik meg, és Isten akarata nélkül egy sem hullhat le a földre. Vagy ahogyan H.E. Ironside fejezi ki, Isten részt vesz minden veréb temetésén. A kép jelentése természetesen az, hogy mi sokkal értékesebbek vagyunk az ő számára, mint sok veréb. Ha a mezők liliumait pompásabban öltözteti, mint ahogy Salamon öltözött teljes dicsőségében, mennyivel inkább gondoskodik a mi ruházatunkról is. Ha gondoskodik az ökrökről, mennyivel inkább gondoskodik a mi szükségleteinkről. Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, nevünket a vállán, az erő helyén és a mellén, a szeretet helyén viseli, de tenyerébe vésve is hordozza nevünket. És elkerülhetetlenül emlékeztet ez a szegek helyére, amelyeket a Golgotán érettünk szenvedett el. Ismeri fejünk hajszálainak pontos számát, számon tartja bolyongásunkat, és fel van írva könyvében minden egyes könycseppünk. Aki minket bánt, az ő szeme fényét bántja. Minden ellenünk kovácsolt fegyver célt téveszt. Míg a pogányoknak vállukon kell hordozniuk isteneiket, addig bennünket a mi Istenünk hordoz. Még ha víz áradaton vagy tűzön megyünk is át, ő velünk van. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. Nem alszik és nem szunnyad a mi őrizőnk. Istennek eme jellemvonását valaki egyszer isteni álmatlanságnak nevezte. A jó pásztor, aki életét adta értünk, nem tart vissza tőlünk semmi jót. Gondoskodik rólunk az év elejétől az év végéig. Őszkorunkig hordoz bennünket, nem hagy el minket sem, el nem marad tőlünk. Lásd Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 5. vers. Isten valóban gondoskodik rólunk.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A teremtésről szóló új sorozatunk második része következik. Alföldi Borús Dezső lelkipásztor arra biztat, hogy engedjük Isten szavát megszólalni a teremtéssel kapcsolatban, és ne bölcselkedjünk felettébb.
2: Hit nélkül nem értjük az élet lényegét. Az élet értelmetlen, céltalan, hiába való, mint egy régi bibliai szerző Salamon is megfogalmazta, minden hiába valóság, vanitatum vanitas. Hit nélkül sötét a jövő. Milyen sokan látják ezt így? Dürrenmatt, a múlt század egyik egzisztencialista filozófusa, írója az emberiség jövőjéről azt mondja, hogy egykor majd kiégett planétaként kering földünk a világűrben. De hit nélkül nem értjük a kezdetet sem. Nem tudjuk a honnan kérdésre a választ megadni. Vannak válaszaink, de ezek álválaszok, mert nem adnak megoldást, vigasztalást. Vagy van valakinek bármi vigasza abból, amit az 1965-ben Nobel-díjjal jutalmazott francia molekulabiológus Jacques Monod a molekulák és sejtek szerkezetének 30 éves vizsgálata után pusztán filozófiai előfeltételezésekre alapozva így fogalmaz meg, az emberi lét eredete abban keresendő, hogy az ős

és radikális magányosságára, és úgy érzi magát, mint a cigány egy olyan idegen univerzum peremén, mely süket muzsikájára, és közömbös reménykedése, szenvedése is sebei iránt. Eddig az idézet. Van ebben valami vigasz, hogyha ezt elfogadjuk, hogy életünket a puszta véletlennek köszönhetjük. Nem, ez nem vigasztal, sőt, bénít, mert akkor jelenem, s jövőm is a vak véletlen, a vak sors árnyékában lebeg. Akkor egész életünk felett az a szó áll, amely Victor Hugo párizsi Notre Dame című regényének kulcsszava, Ananké, végzet. Ne engedjük, hogy ezek a gondolatok befedjék a Bibliát. A fent említett idézet elmondója, Jacques Monod csak így tudja elképzelni az élet keletkezését és magát az életét, pedig számára is lenne más megoldás. Csak azt nem fogadja el, nem fogadta el. Nagyapja, Franciaország legnagyobb, legáldottabb ige hirdetője volt Adolf Monod. Komolyan vette a Bibliát, de unokája szívében valami megváltozott, és elhomályosította a Biblia szavát. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről. A Prédikátor könyvének a 7. fejezetében, a 29. versben ezt olvassuk, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről, mert az emberi bölcselkedés és a bibliai beszámoló összeegyeztethetetlen. Erről hozok néhány példát. Az 1 Mózes első 2 fejezetétől teljesen idegen a lassú, fokozatos fejlődés, a szóhasználatát illetően. Teremtő tettekről olvasunk, és nem fejlődési periódusokról. Szólt és lett. Parancsolt és előállt. Zsoltárok 33.9. Mondta az Úr, legyen világosság, és lett világosság. 1 Mózes 1.3. Ez egy hirtelen fénybetörést jelent, amely legyőzte a sötétséget. A 3. napon így szólt Isten. Hajtson a föld gyenge füvet. Az egyik német biblia fordítása, Elberfelder, ezt igen szemléletesen fordítja, a Herforsprossen szót használja, és ezt mi így mondjuk, kisarjad. Vajon ez egy lassú folyamat lett volna? Ugyanezt a hirtelenséget érezzük az 5. nap beszámolójában. Pezsdüljenek a vizek. Élő állatok nyüzsgésétől. 1 Mózes 1.20. Másodszor. A Biblia szerint a halál Ádám bűnesete által jött be. Róma 5.12. Tehát előtte nem volt halál, és így hiányzott az evolúció alapfeltétele, hiszen a struggle for life, a létért való küzdelemben a kihalás, a gyengébb pusztulása nélkül nincs előre haladás. 3. A létét való küzdelem általi fejlődést nem lehet beleérteni a teremtés történetbe, mert ez egyeztethetetlen a keresztény etikával. Mert Isten nem gyönyörködik a gyengébb kihalásában, és ez nem lehetett teremtési principiuma. Sőt, ő a gyengét felkarolja, és azt választja ki, hogy az erőseket megszégyenítse. 1 Korintus 1.27, 2 Korintus 12.9, 1 Sámuel 2.4. Negyedszer. Saját bölcsességünk arra hajlik, hogy bizonyára van átmenet az egyik fajból a másikba. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Isten lezárt fajokat teremtett, melyek nem lesznek más fajokká. 1 Mózes 1.25 teremtette az ő nemük szerint. Emellett a Biblia tökéletes teremtésről beszél, mert mindig hozzáteszi, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, igen jó. Az itt levő héber szó a tób, a tökéletesen jót, a bevégzettet jelenti. A zsidókhoz írt levél pedig ezt mondja, Isten munkáit a világ alapítása után bevégezte. Ne kész gondolatmenetekkel közeledjünk az igéhez, mert akkor nem értjük meg Isten szavát. Az evolúciós gondolatok bibliai igazságokat a fejük tetejére állítanak, ha azokat egyeztetni akarjuk a bibliai teremtés történettel. 5. Például azt tanítják, hogy az ember eredete mélyen az állatvilágban nyúlik vissza, és egy hosszú fejlődési láncolat végén bukkant fel az ember. Biblia szerint azonban Isten teremtette az embert, miután az állatvilág teremtését befejezte.
1 Mózes 1:25-27.

0: konfirmandusoknak azt tanítottam, hogy a hatodik teremtési nap két részből állt. 6A és 6B. Elő volt az állatvilág teremtése, és utána még nem történt meg az ember világ teremtése, utána még egy isteni beszélgetés hangzott el. És csak utána mondta, hogy most teremtsünk embert. 6. Sokan az emberi nyelv létrejöttét is így hosszú fejlődéssel magyarázzák, mint ez egy bonyolult hosszú utat tett volna meg az állatvilág őshangzóitól az artikulált nyelvig. Nem. Isten az embert dialógus képes lényét teremtette, aki artikulált nyelven beszélt, sőt, szavakat alkotott. Ádám bírt a szóképzés lehetőségével, adottságával, mert minden állatnak nevet adott. 1 Mózes 2.20. A jövő váradalmat illetően is nagy különbség van az emberi bölcselkedés, az ateista filozófia, az optimista ember és nagy fejlődési folyamatokban hisz, a teista evolúciót képviselő Teilhard de Chardin például, hogy csak néhányat említsünk, aki és akik hisznek, hogy ez a fejlődés majd feloldódik egy nagy harmóniában, egy csodálatos egységben, az optimális omegában. A Biblia azonban azt tanítja, hogy ez a világ, mint bűnbe esett világ elmúlik, és elmúlik annak ábrázatja 1 Korintus 7.31, 1 János 2.17. De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Ne magyarázzunk semmit bele a Bibliába, mert akkor elveszítjük az igét. Pál apostol így figyelmeztet bennünket. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely az emberek rendelése szerint és nem Krisztus szerint van. Kolossé 2.8. Itt a bölcselkedés a görög szöveg szerint így hangzik: filozófia. Emberi gondolatok, gondolatrendszerek, ezek bennük zsákmányt vetnek és rabul ejtenek. Thomas Kuhn írt egy nagyszerű könyvet tudományelméleti kérdésekről. Ő beszél a paradigmaváltásról. Egy-egy világkép változásánál új sémákat, új gondolati rendszereket kell kialakítani, melyek közelebb állnak a valósághoz, mint a régiek. Ilyen paradigmaváltásra van szükségünk. Ezt Isten a megtérésben adja. A megtérés egyik görög szava metanója az értelem megváltozását jelenti. Aki Krisztust elfogadja megváltójának, annak Isten új gondolatokat ad, új megvilágítást nyer, és az eddigiektől teljesen különböző más látást, akkor megszabadul bűnbe esett értelmünk mindattól, ami eddig elhomályosította Istent. Volt-e már ilyen változás gondolataidban? És akkor azt is megérted, mit mond Isten a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Itt látjuk nagy szükségét annak, hogy Isten világosságot gyújtson a szívünkben. Mint ahogy erről beszél a Mózes első könyvének első része, 3.-4. versben, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget éjszakának. Salamon így kiált fel, valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel nézni a napot. Prédikátor 11.7. Az 1 Mózes 1. 3. versében a nap előtti fényről van szó. És ezt csak csodálni tudjuk, megmagyarázni nem. Ez a fény és maga a fény lényege számunkra kikutathatatlan. Sok értékes tudományos felfedezés lett birtokunkban a fénnyel kapcsolatban, hogy hullámszerű és egyszer, mint apró kis részecskékből is áll, corpuscularis, de a fény lényegéhez nem tudunk elhatolni. Isten igéje háromféleképpen beszél a világosságról, szól róla, mint szellemi, fizikai és etikai valóságról. Először a világosság szellemi természetű, vagyis nem anyagi. Isten maga is lélek, de létformáját tekintve szellemi valóság, és a világosság a sajátja, elválaszthatatlan tőle, Dániel 2.22, a világosság belelakik. Ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, 1 Timóteus 6.16. Körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, Zsoltárok 104.2. Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség, 1 János 1.5. Másodszor. Isten a nap létrehozása előtt már teremtett világosságot, mint fizikai valóságot. Ez biztosította a növényvilág életét. Senki sem mert volna erről korábban beszélni, hogy a nap előtt már volt fény, ma már elképzelhető, mert tudunk kozmikus ködről, foszfereszkálásról és másról. A negyedik napon teremtette Isten tehát a napot, és ez a Biblia emberének különösen sokat jelentett, hiszen Izraelt körülvevő népek természetes napimádók voltak. A teremtésről szóló beszámoló ezt mondja, a nap nem Isten, csupán Isten teremtménye. És mégis mekkora engedetlenségre vetemedett Izrael. Az Úr népe is leborult az égi testek előtt. Volt idő, hogy a jeruzsálemi templomban a napot imádták, és ezzel haragra ingerelték az Urat. Láthattuk, hogy a fénynek van egy szellemi, egy fizikai természete, és harmadszor a fénynek van egy etikai jelentése. Világosság Isten, és mindaz, ami nélküle és ellene van, sötétség. Ez az ellentét végigvonul az egész Biblián. Aki Isten nélkül él, a sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt. Imádkozzunk! Bocsáss meg, Istenem, hogy inkább hittem embereknek, mint neked. Megvallom, emberi bölcsességgel akartam megmagyarázni igédet, és így félremagyaráztam, és elveszítettem azt. Adj új értelmet, hogy értsek, a hit látását, hogy lássak, és akkor hitáltal megértem, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Amen.
1: Aki Isten nélkül él, az sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt, hangsúlyozta Alföldi Borús Dezső, de az a nagy reménységünk, hogyha megtérünk, Isten világosságot gyújt a szívünkben. Kedves hallgatóink, sorozatunk következő részét egy hét múlva hallgathatják meg. Addig is szeretettel búcsúznak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: Növekedjetek az ismeretben. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A teremtésről szóló sorozatunk harmadik részében Alföldi Borus Dezső lelkipásztor a keresztény tudósok kutatási eredményei alapján tálja elénk a második, harmadik és negyedik teremtési nap eseményeit.
1: Nézzük a sötétségben élő embert. Ézsaiás 62. Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka népeket. Ézsaiás 59.9. Várunk világosságra, és íme sötétség, fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatunk, mint vak a falat, és tapogatózunk, mint akinek szeme nincs, és megütközünk délben, mint alkonyatkor. Ezt teszi az Isten nélküli ember. A filozófia történet példa erre. Ez olyan, mint amikor az emberek egy sötét szobában tapogatózva keresik körben a fal mellett a kijáratot. Már hosszú ideje keresik, évszázadok óta is meg vannak győződve arról, hogy saját bölcsességükkel megtalálják. Most a sötét fal mellett körbeértek, és megdöbbenve tapasztalták, nincs kijárat. Ez a keserű csalódás az elmúlt évszázadban lett nyilvánvaló, és ekkor az ember kétségbe esett. Erről ír Francis Schaeffer, híres filozófus, kultúrfilozófus, keresztény ember, az Isten nem illúzió című könyvében. Nincs kiút, be vagyunk zárva, és itt vagyunk elhagyatva a sötétben. Ekkor keletkezett az egzisztencialista filozófia. Jobb könyvének 38. fejezete a 19. versben arról beszél, hogy a sötétségnek helye van. A sötétségnek hol van a helye? Ez mutat a sötétség statikus voltára. Megtelepszik valahol, és rátelepszik az emberre. Ezt írja Ézsaiás próféta is a 8. fejezetben könyvében, a tanításra és bizonságtételre hallgassatok, hanem úgy bolyongani fogtok a földön, a szorongva, ez a szorongás filozófiája, és éhezve, és lészen, hogy megéhezik, akkor megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, és azután a földre tekint, és mindenütt nyomor, és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétségben elhagyatva. Így ül az Isten nélküli ember a sötétségben. Magára hagyatva és a sötétség folytogató hatalma alatt csak azt képes hajtogatni, a sötétség miatt semmit sem tehetünk. Jób 37.18. De Isten szólt, legyen világosság, és ezt nem csak a teremtés első napján mondta, hanem az idők teljességében is, amikor elküldte Jézust. Az igazi világosság már eljött erre a világra, amely megvilágosít minden embert. János 1.9. Jézus a világ világossága. János 8.12. Azért jött, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki az ő nevében hisz. János 12.46. Azért, aki a sötétségben jár, és nincs fényessége neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Ézsaiás 50.10. És Isten még egyszer mondja ezt, imár a te életedben. Legyen világosság. Legyen világosság szívedben, lelkedben, gondolataidban. Vetítődjék rád Krisztus fénye, és ítélje meg ott mindent, múltadat és jelenedet. Érjen utol ez a mindent átható lelki fény, és akkor megrettenve látod bűneidet, elrontott életedet, és az a sok utálatosságot, amit a sötétség kényszerítő hatalma alatt tettél. Ne titkolj el előtte semmit, vaj be mindent, és kér tőle bocsánatot. Jézus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy szabadulhass bűneidtől. Helyetted halt meg, és azért maradt ott 3 órás sötétségben, hogy te a világosságban élhess. Ragadd meg a lehetőséget még ma, és megtapasztalod, amit a 2 Korintus 4.6-ban így olvashatunk. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Mózes első könyvéből olvasom az első fejezet 6. és 7. versét. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. Ma a 2., 3. és 4. teremtési napról olvasunk. Mózes első könyvének első fejezetében beszél a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Sokan naív, gyermekes, mesés elbeszélésnek tartják a bibliai beszámolókat, különösképpen a teremtés történetet. Elfogadhatatlannak tartják azt itt leírtakat, és ezért azt hangoztatják, hogy a Biblia nem természettudományos kézikönyv, hanem csak a hit dolgait akarja velünk közölni. Valóban nem beszéli a Biblia a természettudósok bonyolult nyelvét, de ez nem jelenti azt, hogy amit leír, nem igaz. Nem tudományos kifejezéseket használ, de mindig tévedés nélkül közöl dolgokat a valóságról. Így az 1 Mózes 1:6-8 versei olyanról számolnak be, amely noha soha nem értenek, azért valóság volt. A mennyezet feletti vizekről van itt szó. Teremtett Isten a mennyezetet, hogy elválasztja a mennyezet alatt levő vizeket, amelyek a földünkön voltak, a mennyezet felett való vizektől. Milyennek a magyarázata? A kreacionista tudósok adnak erre feleletet. Azok a kiváló csillagászok, asztrofizikusok, biokémikusok, biológusok, akik élő hittel közelednek a természethez, és megtalálják ott Isten kezének munkáját és a teremtő lábnyomait. Mert az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Zsoltárok 19:2. Minden nemzetben találunk kreacionista tudósokat. Így angol nyelvterületen az amerikai kanadai Creation Research Society. A németeknél a Werner Gitt és csoportja a Wortund-Wissen folyóirat és tudományos centrum. A hollandoknál is, és a magyaroknál is már a háború előtt, aki hallott Szűcs Ernőről, erről a kis tudósról, ő felvette a háború előtt a harcot a evolúció téziseivel. Napjainkban a Biblia Szövetség többek között az, amelyik kreacionista csoporttal rendelkezik, ennek vezetője dr. Szilágyi Imre. Könyveikben határozottan állítják, hogy az özönvíz előtt földünket egy pára burok, egy dunst réteg vette körül. Valószínűleg a stratoszférának alsó részén, a mai troposzférában, az atmoszféra fölött helyezkedett el. Lehet, hogy nem volt látható, de földünk meteorológiai és klimatikus folyamatait igen erősen befolyásolta. Keltetőház, üvegház hatás alatt volt földünk, rendkívüli meleg párás éghajlattal. Az Antarktisz, ahol ma a leghidegebb klíma uralkodik, akkor meleg éghajlattal rendelkezett, erről tanúskodik az ott talált sok kőszén és a sok megkövesedett élőlény fosszília. Az 1 Mózes 2 szerint nem volt eső az özönvíz előtt, sem szél, sem klímazónák. E tényezők eredményezték, hogy magasabb volt az emberi életkor, az élet biológiailag sokkal erősebb volt, óriás termetű emberek is laktak a földön, és hatalmas ősállatok, melyek nem sokkal az özönvíz után kipusztultak úgy, mint a dinoszauruszok és a mamut is. Így érthető meg, honnan származott annyi víz, eső az özönvízkor, hogy az egész földünk víz alá kerüljön. Az 1 Mózes 7:11 szerint két helyről eredeztethető az a rengeteg víz, ami földünket beborította. Egyfelől felfakadtak a mélység forrásai, másfelől az ég csatornái megnyilatkoztak. Ez a pára burok ekkor szűnt meg, eső formájában a földre került. Ezzel földünk egy olyan védőburoktól lett megfosztva, amely korábban óvta a világűrből érkező rövid hullámú kozmikus sugárzástól, mely az életkorra gyakorol nagy befolyást. Az özönvíz előtt földünknek azonban nem csak a klímája volt más, mint most, hanem a felszíne is. Még csak egy kontinens volt. Az 1 Mózes 1:9, a harmadik teremtési napról beszámolva elmondja, hogy a vizek egy helyre gyűltek, hogy meglássék a száraz. Nem kontinensek, hanem a kontinens. No, az özönvízben később földünk egész felszíne megváltozott, de még azután is egy kontinens lehetett, és csak nem sokkal az özönvíz után az azutáni századokban levő földkéregmozgások, vulkánikus utóhatások ideje alatt vált szét, de egyszerre vált szét. Ez volt a kontinentál drift, a kontinens szétszakadás. És ez nem évmilliókkal ezelőtt lehetett, mint Pláton, mert Pláton is beszél a Ktíciász és Tímeusz dialógusában erről. Ez valószínűleg, a Biblia szerint, Péleg napjaiban történhetett. 1 Mózes 10:25. Ekkor osztatott meg a föld. Erre utalhat Jób is, aki egyes biblia tudósok szerint nem sokkal az özönvíz után Ábrám előtt élhetett, könyvének a 38. fejezetének a 25. versében kihasított nyilást a víz áradatnak. Egy hatalmas szakadást támadt, és hatalmas víz áradat ömlött bele. Ez, hogy nyilást hasít, a héber szövegben PLG gyökkel fejezi ki, amit egybe olvasunk, peleg. Innen gondolják bibliai tudósok, hogy ez péleg napjaival lehetett a kontinentál drift. A teremtés történet azonban nem csak geogóniát, hanem kozmogóniát is ad. Nem csak földünkkel, hanem az égitestekkel is foglalkozik. A negyedik napon teremtette Isten az égitesteket, a napot, holdat és csillagokat. A Biblia szerint a világ mindenség nem egy ős robbanás által keletkezett év milliárdokkal ezelőtt, mint a Big Bang elmélet tanítja, hanem Isten teremtette csupán néhány ezer évvel ezelőtt. Holdunk sem több milliárd éves, mint egyesek hitték, és az amerikai Apollo űrhajót annak idején, és legénységét ennek megfelelően szerelték fel, hogy az év milliárdok alatt felgyülemlett, igen vastag meteorit porban ne süllyedjenek el, és speciális talpakkal szerelték fel őket, és kiderült, hogy csak néhány centiméter vastag meteorit port találtak a hold felszínén, mert nem több milliárd, hanem csak néhány ezer éves. Ezek a modern embernek az égitestekkel kapcsolatos tévedései. De az ókori emberek is tévedtek az égitesteket illetően. Azt hitték, hogy azok istenek, és imádták azokat. Jobb könyve is ír erről. Ha néztem a napot, amint fényesen ragyogott, és a holdat, amit méltósággal haladt, és az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam kezemet, ez is bűn lett volna, mert ámítottam Istent. Jób 31.26-28. Ősi okkult jelenség a csillagimádás, és ősi gyakorlat az, amit az asztrológia kínál. Azt hirdeti, hogy az égitestektől függ életünk, egészségünk, jelenünk, jövőnk, boldogságunk. Az égitestek hatása vannak az emberre, ezt figyelembe kell venni. Ilyen asztrológiai háttere van azonban a ma oly divatos akupunktúrának és homeopátiának, ahol a kozmikus energiát üvegekbe potenciálják, és Rudolf Steiner antropozófiájának is ez a háttere. Isten határozottan tiltja az asztrológia minden formáját. Előre figyelmeztette népét, ne csinálj magadnak faragott szobrot, se semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vannak. 2 Mózes 24. Őrizzétek azért jó meg a lelketeket, hogy el ne vetemedjetek, se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot és holdat és a csillagokat, és az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat. 5 Mózes 4.15. Az 5 Mózes 18-ban pedig azt mondja az Úr, hogy utálja, aki ezeket cselekszi. Azért őrizzük jól meg lelkünket, hogy meg ne tántorodjunk, látva a csillagjósok kalendáriumait. Isten teremtette az égi testeket. Ő nagyobb azoknál. Ezt tudva bizonyosak lehetünk, hogy nem a csillagok állásától és járásától függ az életünk, hanem a Teremtő Istentől. A Teremtő Istentől, aki szerető mennyei édesatyánk akar lenni, a Jézus Krisztus által. Amen.
0: Mielőtt a keresztény tudósok rendkívüli eredményeiről beszélt volna Alföldi Borús Dezső, a szívünkre helyezte, hogy az Isten nélkül élő ember sötétségben él. Az igazi világosság azonban eljött a világra az Úr Jézusban. Általa megérthetjük Isten kijelentéseit. Kedves hallgatóink, szívből kívánjuk magunknak is, és önöknek is, hogy a mi életünkben is legyen világosság. Szeretettel búcsúzunk, jövő héten folytatjuk izgalmas sorozatunkat. Zika Klára és Nemesegyi Zoltán szerkesztők áldott hetet kívánnak. Viszont hallásra!

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hétfőn megkezdődtek az érettségi vizsgák kicsiny hazánkban, és ez sok fiatal és sok család életében döntő változásokat eredményezhet, hiszen ez azt is jelenti, hogy immár befejeződnek a középiskolai évek, s vagy kilép valaki a munka világába, vagy pedig valamilyen felsőoktatási intézményben folytatja szeptembertől a tanulmányait. Akárhogy is lesz, a változás biztos, s mint minden új élethelyzet, ez is számtalan lehetőséget tartogat, de ezzel együtt új kihívásokat is rejtegethet magában. Ezekre a megváltozott élethelyzetekre lehet jól is válaszolni, de sajnos rosszul is. Ez különösen élesen jelentkezhet, ha valaki teljesen új élettérbe kerül, például azzal, hogy új városba költözve folytatja a tanulmányait. Sokat gondolkodtam azon, hogy miközben imádkozunk fiataljaink sikeres vizsgáiért, ugyanannyit imádkozunk-e azért, hogy az új életkörülmények között találjanak majd olyan közösségre, olyan barátokra, akikkel a jóra tanácsolják egymást. Mert bizony ma is igaz az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De hála az Úrnak, ennek a fordítottja is igaz, miszerint van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, illetve mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Mindkét igét a példabeszédek könyvéből idéztem. A következő percekben a fiataloké a szó, mégpedig Kolozsváron tanuló egyetemistáké, akiket arról kérdeztem, hogy mit is jelent a számukra az, hogy felkerülve egy nagyvárosba otthonra találtak az egyetemi ifiben. Sorrendben Vég Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhatjuk.
1: Ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvár, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni. Liceumban is ide jártam Kolozsvárra, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
0: Milyen volt fölkerülni egy nagy városba? Ráadásul elég fiatalon.
1: Ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni ide, nagy lépés. Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, keresztjének vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a közösség még engem is lehúzott, nem tudtam az a személy lenni, aki valóban szerettem volna.
0: Mit jelent neked az ifi? Mert akkor ezek szerint ez egy hatalmas kontraszt volt.
1: Igen, igen. Új barátságok nekem, ez a legelső, ami eszembe jut, mert olyan lelki barátokra leltem, akikkel imádkozni tudunk együtt, közös programokat szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitelt, és nekem ez mindennél többet jelent.
2: Én másodikos korom óta elkezdtem kosárlabdázni, és egyre komolyabb szinten így üztem ezt a sportot. Hatodikos, hetedikes koromra így már bejöttek ki minden hétvégén ilyen turnék és meccsek, és emiatt így kimaradtam a gyülekezetből, tehát nagyon ritkán tudtam menni. abban az időszakban így eltávolodtam így a gyülekezettől is, meg így az Úrtól is, és hát egy idő után már kezdtem így hiányolni ezt a közösséget, meg így, amint mondtam, így nem nagyon ritkán tudtam menni gyülekezetbe is. Ez körülbelül 9-es koromban akkor hagytam abba több ok miatt is, és akkor voltam egy keresztény táborba, ahol az Úr megváltoztatta az életemet.
0: Azt mondják, hogy különösen fiataloknál a sport nagyon fontos, mert hogy közösség, megtartó erő, épít testileg, lelkileg. Mi ment félre akkor?
2: Hát ez egy bizonyos mértékig így van, de hogy megvolt ott az a lelkület, hogy ott Isten nem volt jelen, és így az edző is folyamatosan így káromkodott felénk is, és a közösség amúgy nagyon jó kapcsolatai születtek, amit egyes lányokkal így azóta is tartok, viszont egy bizonyos határig úgy gondolom, hogy van meg ez a
0: közösség.
2: Igen, a közösség. Meg hogy például elmentünk egyes turnékra, akkor így este így, mit tudom én, iszogattunk, meg,
0: ment
2: meg
0: a buli.
2: Ami, igen, ami ott volt, és...
0: Most is közösségbe tartozol, ifi közösségbe.
2: Igen, igen.
0: Mi a különbség a két közösség között? Van különbség?
2: Persze, nagyon, nagyon sok. Hát már maga az, hogy itt van az Úr lelke, és hogy az, hogy tudom, hogy ifire így azért jövök, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel felemeljük így a mindenható Isten nevét, és hogy így azért vagyunk ott, hogy szolgáljunk neki, meg így egymás fele is, így a hitünket így megosszuk egymással, ott viszont egy teljesen így, hát egy ilyen semmi légkör, tényleg ott van a, hát az ellenségnek a maga a szellemisége, és úgy gondolom, hogy így ez a két nagy különbség.
0: A közösség megtartó ereje működik a keresztény közösségben is?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk így nagyon kis ifjúságon is felkerültem, és ugye itt vagyunk sokszor ilyen 70-80-an is akár, és igen, azt gondolom, hogy így nagyon így összetart minket így az Úr.
0: Van-e felelősségetek egymás iránt? Ugye legtöbben azért nem kolozsváriak, tehát ki innen jött, ki onnan jött, tulajdonképpen kikerültetek a gyülekezeti közösségből, a családi közösségből. Tudtok egymásnak segíteni?
2: Én úgy gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, akár egy támogató jó szóval, vagy hogy akik már hitben előbb járunk, azok például segítünk azoknak, akik még hitben gyengébbek, vagy működnek amúgy házi csoportok is így az ifin belül, és ott is így tudunk egymás fele szolgálni, meg egymás segíteni, ez egy picit így bensőségesebb, tehát, hogy nem vagyunk ennyire sokan, és akkor ott meg tudjuk osztani a, hát az ilyen mélyebb dolgokat, amit például egy ilyen nagy ifi előtt nem. Így mindenki belelát nagyjából így a másik életébe, és akkor jobban tudunk segíteni, akár imában, akár nem tudom, egy, ahogy mondtam, egy jó szóval, például a másik vizsga előtt áll, vagy akár cselekedetbe is, hogyha megkér valamire, akkor azt így igyekszem, amennyire tőlem telik így megcsinálni.
3: Ez egy nagyon fontos közösség számomra. Nagyon örülök, hogy ebben a városban is azért nem kellett egy, nem tudom, egy olyan közösségbe mennem, ahol így egyedül érezném magamat ebből a szempontból, hanem tényleg nagyon sok fiatallal hétről hétre tapasztalhatjuk meg azt, hogy így jó együtt és jó együtt az Urat imádni és őt keresni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy csak vágyok így a keddi esti alkalmakra, hogy ott legyek, hogy halljam az igét, hogy együtt énekeljek. Akkor is, mikor nincs kedvem, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy csak úgy elmentem, és végére éreztem azt, hogy hú, milyen jó itt együtt lenni. Már ez is egy ilyen nagyon nagy löketet tud így adni nekem még az elkövetkező napokra, így a hétben, hogy így ad egy erőt, amit szerintem más közösségben biztos, hogy nem kapnék meg ilyen módon.
0: Milyen feladatod van, mint keresztény embernek?
3: Ez egy olyan dolog, amivel eléggé sokat küzdök, mert érzem azt, hogy így a csoportásaim között azért jó lenne, hogy az én életemben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagyok, és gondolkodtam, hogy hogyan tudnék ebben jó példát mutatni nekik. Nagyon sok csoporttársam elkezdett ifikre járni már így az első két évben is, és most már vagyunk páran, akik így a bölcsészkarról erősítjük így az egyetemista ifi csapatot. Igazából arra jutottam, hogy akár ilyen kicsi, apró tettekben is meglátszott az néha, hogy nekem másban van a reménységem, esetleg vizsgák előtt sokszor volt az, hogy megkérdezték, hogy de te nem izgulsz, és mondtam, hogy hát de izgulok, de tudom azt, hogy az Úr velem van, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell bemenjek a terembe is, és megírjam azt a vizsgát, úgyhogy próbáltam ilyen módon is valahogy megmutatni nekik, hogy az Úr gyermeke vagyok, igen.
0: Azt mondtad, hogy egy nagyon kicsi településről származol. Mekkora váltás volt a kicsi település és Kolozsvár egy nagy város?
3: Hát nagyon sokat jártam fel Kolozsvárra, viszont mert elég közel lakom, és nekem mindig nagyon közel volt hozzám ez a város, nagyon szerettem, és tényleg nagyon vágytam arra, hogy felkerüljek ide egyetemre. Azonnal be tudtam ide épülni ebbe a nyüzsgésbe, nagyon szeretem ezt a közeget most, és tervezek is itt maradni egyelőre. Nekem lehetőséget jelentett ez a város, akár kulturális téren is, mint a gyülekezeti téren. Kaptam itt közösséget, ahol azt érezhetem, hogy hát tényleg befogadnak, vagy hogy így nyitnak felém is, és érezhetem azt, hogy jó oda járni.
0: Kísértések szempontjából hol könnyebb élni? Kicsi településen vagy nagyvárosban?
3: Az én életemre nézve nekem teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok. Persze nagyvárosban mondhatni, hogy ha több a lehetőség, akkor a kísértésten is több a lehetőség, viszont azt látom, hogy nem számít, hogy hol vagyok.
0: Akkor mi számít?
3: Hát szerintem az számít a legjobban, hogy bárhol is legyünk, maradjunk abban az Isten buborékban mutatni így, hogy nem számít, hogy milyen városban vagyunk, milyen közegben vagyunk, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, mert akkor tudunk igazán szerintem így ellenállni a kísértéseknek.
2: Biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
0: Van-e felelősséged a környezeted iránt?
2: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokba vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
0: De gondolom az életedet látják?
2: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
0: Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhattuk, akikkel Kolozsváron beszélgettem. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását és békességét kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Elkezdjük Péter első levelének tanulmányozását. A levél írója Simon Péter. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Pétert, mint tudatlan halászt hívta el az Úr Jézus, de senki sem töltött 3 évet Jézus iskolájában úgy, hogy tudatlan maradhatott volna. Péter levelei aláhúzzák ezt az igazságot. Péter komoly hittételekkel és súlyos témákkal foglalkozik. Az első néhány versben leírja a kiválasztás, az eleveismerés, a megszentelődés, az engedelmesség, Krisztus vére, a Szent Háromság, Isten kegyelme, az üdvösség, a kinyilatkoztatás, a dicsőség, valamint a hit és reménység nagy tanításait. Nem is lehetne ennél több hitigasságot összetömöríteni néhány bibliaversben. A Bibliának ezeket a nagyszerű témáit úgy kezeli, hogy már egyáltalán nem lehet tudatlan halászembernek tekinteni. Péter életében nagy változás figyelhető meg a levelek alapján. Valamikor lobbanékony volt, de most türelmes. Darabos, akaratos és botladozó volt, amikor először találkozott Jézussal. Urunk ezt mondta neki, amikor meglátta a parton. Nagyon gyenge ember vagy most, de téged Petrosszá sziklaemberré teszlek. És ráépülsz Jézus Krisztus fundamentumára, aki maga a kőszikla. Péter ezt nagyon világossá tette, hogy az Úr Jézus Krisztus a kőszikla, akire az egyház épül. Nagyon érdekes, hogy jól lehet, neve azt jelenti, hogy szikla, mégis azt mondja, hogy minden hívő hozzá hasonló szikla. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Más szóval kifejezve azt mondja, hogy minden hívő ember Péter. Simon Péter sohasem foglal el kiemelt helyet, amint ezt leveleiben látjuk. Ahogy levelét indítja, magát apostolnak nevezi. Ő csak egyike az apostoloknak. Jól lehet, amikor az apostolok nevét felsorolja, ő mindig az első helyen áll a listában, és jól lehet az Úr arra választotta ki őt, hogy elmondja az első prédikációt pünkösd napján, nem érzi úgy, hogy mások fölé helyezhetné magát. Péter azután írta leveleit, miután Pál már megírta a saját leveleit, tehát körülbelül Krisztus után 64 és 67 között, amikor a véres kezű Néró került trónra, és már kitölt a keresztény üldözés. A hagyomány szerint Péter maga is mártíromságot szenvedett. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Péter első levele, 5. rész, 13. vers. Egyesek azt gondolják, hogy Babilont itt szimbolikus értelemben vagy képletesen használja, és hogy Péter valójában Rómát érti rajta. Azonban nincs rá ok, hogy metaforikus értelemben használja. Péter apostol volt, aki nem szimbolikus módon írt, mint ahogy azt János jelenésekről írt könyvében találjuk. Péter nagyon szószerinti értelemben és gyakorlatiasan írt. A valódi élet síkjára helyezkedve írt az életúton járóknak, kelőknek. Úgy vélem, hogy ha Rómát értette volna ezen, akkor Rómát említette volna. Véleményem szerint Péter sohasem volt Rómában. Azt hiszem, hogy Kis-Ázsiában élt, a római birodalom nagy központjában, de azt a területet nem ő nyitotta meg az evangélium előtt, mint apostol. Úgy vélem, hogy Pált követte. Pál nem ment volna Rómába, ha Péter már Rómában lett volna, és ott prédikálta volna az evangéliumot, mert Pál világossá tette, hogy olyan helyekre ment, ahol azelőtt még nem prédikálták az evangéliumot. Mivel Róma beletartozott Pál úti tervébe, világosnak látszik, hogy Pál és nem Péter alapította a római gyülekezetet. Egy másik alapos érv arra nézve, hogy Péter Babilonban és nem Rómában volt, az a lista, amely felsorolja a címzett helyeket. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Ezek a helyek valamennyien Kis-Ázsiában feküdtek, amit ma Törökországnak nevezünk. Ezek felsorolásában keletről nyugat felé halad. Ez érzékelteti, hogy az író a levélírás idején keleten volt. A földrajzi helyek felsorolásában az a természetes és szokásos, hogy azzal kezdjük, ahol tartózkodunk. Amikor saját városomban vagyok, és arról beszélek, hogy keletre indulok, akkor tovább megyek keletre, és végül az ország legkeletibb részébe érkezem. Normális, hogy ott kezdjem, ahol vagyok, és így soroljam föl a helyeket. Mivel Péter keletről nyugat felé haladva ad felsorolást, logikusnak látszik, hogy szó szerint Babilonban volt. A babilóniai fogság után a zsidóknak csak egy kis csoportja tért vissza ősei országába, a visszatértek száma nem érte el még a 60 ezret sem. Még mindig nagy zsidó csoport élt Babilonban. Ezen kívül megint zsidók menekültek Babilonba, amikor Rómában Claudius császár uralma alatt súlyos üldözés kezdődött. Tudjuk például, hogy Priscilla és Aquila Rómából Korintusba menekült. Sokan mások Babilonba költöztek. Üldözték a keresztényeket és a zsidókat egyaránt. Mivel tudom, hogy Péter szolgálata elsődlegesen a zsidók közt ment végbe, logikusnak látszik, hogy a Kis-Ázsiában és különösen a Babilonban levő zsidó gyarmatokon végezte lelki munkáját. Babilon még mindig nagyváros volt az Eufrátesz folyónál, és sok zsidó ott maradt a fogság után is. Annak ellenére, hogy Papias szerint Péter Rómában halt meg, e feltételezésre nincs megfelelő történelmi alap. Nem látok okot annak a ténynek a cáfolatára, hogy Simon Péter Izrael népe szétszórságban levő tagjainak volt az apostola. Azt hiszem, Péter keletre ment, miközben Pál nyugat felé haladt.

Péter levelének nagyszerű témája a keresztény reménység a próbák idején. Jól lehet, Péter nagy tanításokkal foglalkozik, és súlyos témákat tárgyal, nem hűvösen ír róluk. Pétert a reménység apostolának nevezik, míg Pált a hit apostolának, és Jánost a szeretet apostolának hívják. Ez a levél nagyon hangsúlyozza a reményt, de azt hiszem, hogy a levél témáját jellemző szó inkább a szenvedés. Péter hangoztatja Isten kegyelmét is, és egyes igemagyarázók úgy érzik, hogy ez a legfőbb témája. Mégis a szenvedés vagy az ehhez hasonló szavak ebben a levélben 16-szor fordulnak elő. A reménység szava mindig a szenvedéssel kapcsolódik össze. Ezért azt hiszem, helyes azt mondanunk, hogy a levél témája a keresztény reménység a próbák idején. Péternek nagyon sok mondani valója van Krisztus szenvedéséről. Krisztus szenvedésével foglalkozik a zsidókhoz írt levél és Jakab levele is. A próféták említették ezt. Mégis Péter egy kissé másként kezeli a témát. Péter gazdag tapasztalat alapján beszél. Dr. Robert Lighton a Péter első leveléről írt gyakorlati kommentárjában nagyon helyén való megjegyzést tesz Simon Péterről. Hadd közöljem ezt, mert megéri. Hűvös és élettelen dolog lelki kérdésekről beszélni, pusztán riporter módján. De ha az emberek úgy beszélhetnek róluk, mint a sajátjukról, amiben osztoznak, és ami érdekli őket, akkor a felőlük való beszédet megeleveníti a szilárd hit és a lelkes vonzalom. Nem is említhetik azokat, mert olyan öröm járja át szívüket, hogy dicsőítésben törnek ki. Ezért Simon Péter, miközben a szenvedésről ír, az örömet hangsúlyozza. Ennél a pontnál valami nagyon fontosat akarok említeni a fiatal prédikátorokról. Ebben a korban nagyon sok csodálatos fiatal igemagyarázó van körülöttünk. Hálás vagyok értük Istennek. Azonban 2-3-at hallottam közülük, és nagyon úgy éreztem magam, mint Dr. G. Campbell Morgan a maga korában. Feleségével együtt elment egy fiatal prédikátor meghallgatására, aki felől különösen érdeklődtek. A prédikátor ékesszóló volt, jól nézett ki, és nagy prédikációkat mondott. Utána, amint mentek hazafelé, Mrs. Morgan nem tudott betelni dicséretével, és meglepődött azon, hogy a férje nem osztozott ebben. Végül megkérdezte, nem gondolod, hogy nagyszerű prédikátor? A férfi ezt válaszolta, majd az lesz, ha szenvedni fog. Aztán teltek az idők, és a fiatalember tapasztalatból tudta meg, hogy mi az ára annak, hogy valaki kiáll Krisztus mellett. Üldöztetésen ment át, problémákat tapasztalt gyülekezetében, és egy napon nyílt sír előtt állt, és eltemette egyik kisgyermekét. Dr. Morgan és felesége elment ismét, hogy meghallgassák, mert szerették azt a fiatalembert. A szolgálat után Mrs. Morgan megkérdezte, most mit gondolsz felőle? Dr. Morgan így válaszolt, nagyszerű prédikátor. Láthatod, a szenvedés okozta a változást. Ez az én személyes tapasztalatom is. Mint fiatal prédikátor, sokat beszéltem az Úr melletti kiállásról és szenvedésről. Eljártam kórházakba, kézen fogtam az embereket és imádkoztam értük. Megmondtam nekik, hogy az Úr velük lesz. Akkor hivatásos prédikátor voltam, és azt mondtam, amit még nem ismertem saját tapasztalatom alapján, jól lehet, elhittem azt. De eljött az idő, amikor kórházba kerültem magam is.
egy másik prédikátor odajött és imádkozott velem. Amikor menni akart, így szóltam hozzá. Ugyanezt tettem én is, amit te is teszel. Itt voltam, és azt mondtam az embereknek, hogy Isten velük lesz. Most távozni készülsz, de én maradok, és rájövök, hogy csupán elmélet, vagy pedig igaz az, amit az embereknek mondtam. Rájöttem, hogy igaz. Ez többé már nem elmélet. Tudom azon az alapon, hogy Isten igéje mondja, és hogy átéltem azt. Nem vitatkozom az emberekkel ezek felől többé, mert vannak bizonyos dolgok, amiket tudok. Sohasem vitázom afelől, hogy a méz édes-e vagy nem. Ha nem gondolod, hogy édes, ez a te ügyed. Ma reggel is ettem belőle, és tudom, hogy édes. Ez ismeret, ami tapasztalatból származik. Simon Péter nem a szenvedés elméletéről beszél. Simon Péter a saját tapasztalatait szólaltatja meg, ami nagyon csodálatossá válik, és saját élményévé lesz.

nagyon sokan sohasem élik át az üdvösség bizonyosságát. A hívők üdvbizonyossága olyan tanítás, amit én is vallok, jól lehet hosszú időbe került, mielőtt bizonyossá lettem volna saját üdvösségem felől. Sok hívőnek nincs üdvbizonyossága. Miért? Mert a szenvedés és a hívők üdvbizonyossága együtt jár. És tudod, hogy mi ennek a folyamata? Ez örömet szerez. El tudod ezt képzelni? Most ebben az első versben gazdag üzenetet találunk. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Péter első levele, első rész, első vers. Mindenekelőtt figyeljük meg az apostol nevét. Péter, Petros, kőszikla. Most sziklaember. Pünkösd napja már mögötte van, és tudja, hogy mit jelent kiállni Krisztus mellett. Letartóztatták és börtönbe csukták.

tapasztalatot. Nem tudják, mit jelent Krisztusért szenvedni. Miután meghallgattam őket, úgy éreztem, mintha hátat fordítottam volna Péter első levelének, és ismét elolvastam, mert hiszek Péternek, ő tudta, miről beszél. Sajnálom, de nem bízom ezekben a fiatal professzorokban. Olyan embert akarok hallgatni, aki átment a tapasztalatokon. Péter, Jézus Krisztus apostola. Péter Jézus Krisztus apostola csak ennek állítja magát. Jól lehet, mindig az apostolok listájának élén áll, szeretem őt, de nincs a többi apostol fölé helyezve. Amikor Pál Jeruzsálembe ment, hogy beszélgessen az apostolokkal, találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal. Azt mondta, hogy őket az egyház oszlopainak tartja, de nem tőlük tanulta az evangéliumot. Pál nagyon világossá tette, hogy az evangéliumot közvetlenül Jézus Krisztustól kapta, kinyilatkoztatás által. Péter sehol sem állítja felsőbbrendűségét. Apostol volt, és ez minden. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, idegeneknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban. Zsidók voltak, és diaszpórának nevezték őket, mert többé nem laktak Palesztina földjén. Az üldöztetés és egyéb okok miatt az egész birodalomban letelepedtek. Ha megtekinted a térképet, látod, hogy ezek a helyek magukban foglalják Kis-Ázsiát, a ma Törökországnak ismert területet. Talán emlékszel rá, hogy Pál a második misszió útján igyekezett elmenni Bitíniába, de Isten lelke nem engedte oda menni. Az a meggyőződésem, hogy Simon Péter már prédikálta ott az evangéliumot, és a Szentlélek azt akarta, hogy Pál olyan emberek közé menjen, akik még nem hallották az evangéliumot. Pál a pogányok apostola volt, Simon Péter pedig az izraeliták apostola, akik Krisztushoz fordultak. Az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Péter első levele, első rész, második vers. Péter apostol azonnal a keresztény tantételek mély vizébe veti magát. Például előadja az Atyaisten előretudását, a lélek általi megszentelődést, Jézus Krisztus vérének meghintését. Ne higgy azoknak, akik szerint a Biblia nem tanítja a Szent Háromságot. A Biblia tele van ezzel. Bizonyára nem tekinthetjük Pétert tudatlan halásznak, mert olyan témákról beszél, amelyekről a legtöbben keveset tudnak. A teológusok igyekeznek megérteni a kiválasztás és Isten előre tudásának tanát. Például Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából itt van egy nyilatkozat. Mivel elismerjük Isten szuverén jogát teremtett világa fölött, és miután észszerű célt tulajdonítunk neki tervében, a kiválasztás tanában levő igazság természetes módon követi Isten szükségszerű funkcióját. Fel kell ismernünk, hogy Istenünk szuverén Isten, és hogy ez a kis világegyetem az övé. Ő teremtette. Nem tudom, miért így teremtette, de mivel ő abszolút mindentudó, és mivel mindenható, és mivel szuverén, arra a következtetésre jutok, hogy bármit megtehet, amit akar, és ami összhangban van tulajdonságaival. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy elkezdhettem Péter első levelének tanulmányozását. Láthatom ebben, hogy milyen csodálatos fejlődésen ment át Péter, ez a kemény szívű, darabos férfi. Ott járt iskolába az Úr Jézus környezetében,

0: és igyekezett mindent elsajátítani tőle. Köszönöm, hogy most én Péter tanítványa lehetek. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 24-e. Pártoskodás. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Korintusi első levél, 3. fejezet, 17. vers. Ebben az igeversben Isten temploma helyi gyülekezetre vonatkozik. Pál itt nem az egyes keresztjénekhez szól, hanem a hívők összességéhez, amikor azt mondja, ti vagytok Isten temploma, többes számban. A korintusi szentek Isten templomát alkották. Természetesen az is épp oly igaz, hogy minden egyes hívő önmagában is a Szent Szellem temploma. Ezt az apostol az 1 Korintus 6.19-ben így fejezi ki. Vagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amelyet Istentől kaptatok a bennetek lakó Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mai igényben azonban a gyülekezet áll előtérben. Pál azt mondja, hogy aki megrontja a gyülekezetet, azt megrontja Isten. A megrontani szó itt a helyi gyülekezet tönkretételét jelenti, azáltal, hogy valaki kivezeti azt a szent élet és tiszta tanítás állapotából, amelyben meg kell maradnia, és hogy Isten a megrontót megsemmisíti a bűne miatt. Igény tehát óva int mindenkit, hogy ne kontárkodjék bele egy helyi gyülekezet életébe. Végső soron ez az önpusztítás egyik formája. És mégis a keresztjének ezen a területen gyakran végtelenül félnek attól, hogy ilyen emberekkel szemben eljárjanak. Például valaki nem tudja keresztül vinni a maga akaratát a gyülekezetben. Vagy személyes vitába bonyolódik egy másik testvérrel. Ahelyett, hogy a dolgokat a Szentírásnak megfelelően rendezni el, embereket gyűjt maga mellé, és külön pártot alakít a gyülekezetben. Az ellentét egyre mélyebb lesz, és hamarosan nyílt szakításra kerül sor. Vagy talán egy testvér valóságos pletykahadjáratot vezet valaki ellen, és gonosz rágalmakat mond rá. Éles nyelvével addig harcol, míg a gyülekezet meg nem teli keserűséggel és viszállyal. És nem is hagyja abba mindaddig, amíg az egykor élő és növekvő gyülekezetből romhalmaz nem lesz. Csakhogy az ilyen emberek veszélyes játékot űznek, és nem maradnak büntetlenül. A világ mindenség hatalmas Istene elhatározta, hogy megrontja azokat, akik megrontják a gyülekezetet. Komoly figyelmeztetés ez mindazoknak, akik hajlamosak a pártoskodásra.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Istennek joga van ahhoz, hogy tervet készítsen a jövőre. Nyilvánvalóan végzett ilyen tervezést. Ezeket a terveket Isten rendeléseinek nevezzük, amik már kezdettől fogva megvoltak Isten gondolatában. Vagyis volt egy terve, amit követni akart. Úgy akarta, hogy világegyetemet teremt, és megtette. Sohasem kérdezett meg senkit ezzel kapcsolatban. Lényegében sohasem kérdezte meg, hogy akarok-e létezni vagy nem. Engem teljesen kihagyhatott volna. Téged is kihagyhatott volna, de nem tette. Hála Istennek, gondolt rám és rád. Rendelése az volt, hogy megengedi az ember bukását, és azt hiszem, nagy mértékben beletartozott Isten tervezésébe, mivel tudta, hogy amikor egy szabad akarattal rendelkező személyt teremt, akkor az a szabad választás lehetősége nyomán el fog bukni. Az emberiség az Istennel szembeni engedetlenséget választotta, de Isten erre nézve is intézkedett. Eltervezte, hogy egyeseket az üdvösségre választ, és eltervezte, hogy elküldi a megváltót a világba. Bizonyára meg is cselekedte. Eltervezte, hogy megváltja azokat, akik hozzájönnek, vagyis a kiválasztottakat. Bármiként nevezheted őket, de akik Krisztushoz fordulnak üdvösségért, azok kiválasztottak. Ezt mondhatod. Akkor ő nem választott ki mindenkit. Nem találom ezt a Szentírásban. Az Úr Jézus mondta, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, 6. rész, 37. vers. Meghívása mindenkinek szól, aki hozzá akar jönni. Erre a meghívásra mindenki jogosult, de ezt el kell fogadni, és az elfogadás a mi felelősségünk. Péter tényleg bele akar vinni minket a mély vízbe, amikor ezt mondja. Akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint. Láthatod, Isten az ő terve szerint működik. Végtelen számú terv lehetett előtte, de ő ezt választotta. Miért? Mert tudta, ez a lehető legjobb terv, és a kis ember nincs abban a helyzetben, hogy kihívja Isten döntését. Ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Mi még csak azt az időt sem tudtuk meghatározni, hogy mikor szülessünk, sem azt a családot, hogy melyikhez tartozzunk, sem a magasságunkat, sem a szemünk színét, sem az intelligencia hányadosunkat. Akármik legyünk is ma, az Isten kegyelméből van. Ő döntötte el mindezeket ránk vonatkozóan. Ezek mind hozzátartoznak nagyszerű tervéhez. Nem tudom, miért találunk hibát Isten tervében. Talán egyesek úgy képzelik, hogy ő valamilyen aljas trükköt alkalmaz, pedig nem ezt teszi. Isten jó, kegyelmes és hosszú tűrő. Meg akar minket váltani, és azt akarja, hogy boldog életünk legyen. Istenben bízhatunk. Milyen furcsa, hogy egyesek ellenkeznek Isten tervével, miközben teljesen egyetértenek azzal, hogy az emberek között tervszerűen kell ténykedni. Például, amikor feleségemmel együtt Londonban repülőre szálltunk, akkor az a gép elvitt minket Los Angelesig. Amikor a repülőgépen voltunk, a kapitány beszélgetett velünk a hangszórón át. Örömmel vettem tudomásul, hogy hangját hallottam, és meggyőződéssel beszélt. Biztos voltam benne, hogy már máskor is ült repülőgépen. Vázlatosan közölte repülési tervünket. Átrepülünk Skócia, majd Észak-Írország felett, aztán átkelünk az Atlanti-óceánon. Átrepülünk Izlandon, de nem láthatjuk, mert felhők borítják. Amikor Grönlandhoz érkezünk, remélem, láthatjuk a szigetet. Ott egy kicsit viharos időjárással találkozunk, de az nem túl veszélyes. A felhőtakaró kezd szétoszlani. Átkelünk a Hudson-öblön és Labrador fölött, majd átrepülünk a jéghegyek fölött. Nagyon kellemes repülésünk lesz, és nagyon nyugodt lesz az utazásunk. Mi most előretudásról és kiválasztásról beszélünk. Azt az egész tervet eltervezték nekünk. Senki sem rohant a kabinhoz, és nem tiltakozott. Nem helyes az úti tervetek. Örültünk annak, hogy terv szerint haladhattunk. Biztosan örülök annak, hogy a világegyetem istenének terve van, és hogy ő tudja, mit cselekszik, merre halad, és ő a legjobbat akarja nekünk. Halleluját mondok a kiválasztásért, ami Isten előre tudásán alapul. Isten képes véghez vinni tervét pontosan, mert mindent tud. A repülőgép pilótája mondott néhány szót az időjárási viszonyokról, és neki követnie kellett a repülési tervet. Isten mindent ismer. Minden körülményről tud. Minden előre látható és előre nem látható változásról tud. Tehát bízhatunk benne teljesen.

Amikor Péter így szól, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, akkor azt mondja, hogy ezt az Atyaisten cselekedte. Most beszél a Szentlélek munkájáról. A lélek megszentelő munkája által. Hadd emlékeztesselek arra, hogy amikor a megszentelést azonosítjuk Krisztussal, ez azt jelenti, hogy ő a mi szentségünk. Sohasem lehetünk ennél jobbá, ami a helyzetünket illeti, mint amilyen helyzetben most vagyunk, mert mi tökéletesek vagyunk ő benne, és ő elfogadott minket szeretetben. Ehhez semmit sem tehetünk. Ez a mi helyzetünk Krisztusban. Azonban amikor a megszentelődést a Szentlélekkel azonosítjuk, ez valami más tartalmaz. Péter így szól. A lélek megszentelő munkája által, és ebben a Szentlélek világban végzett szolgálatáról beszél, aki nem csak megtérészhez segít, és felel újjászületésünkért, hanem kezd munkálkodni az életünkben, hogy eljuttasson minket a lelki nagykorúságra, ahol teljesek és érett keresztények leszünk. Sajnos sok keresztény már 50 évvel vagy már régebben megváltást nyert, és még mindig csecsemőként halad a menny felé. Egyáltalán nem növekedett. Zavarban lesz majd, ha Isten jelenlétébe kell állnia, és még mindig nyűgös csecsemőként kerül oda. A Szentlélek munkája a megszentelés ezen a földön. Mennyire kívánom, hogy ezt sokkal jobban hangsúlyozzuk. Amikor ezeket mondom, országunkban legalább 25 szervezet vagy szolgálati csoport van, amely szakértőként mondja meg, hogy miként lehet valaki megfelelő, beteljesedett keresztjén, és hogy miként érezheti magát kényelmesen, mint keresztjén. Remélem, sohasem jutsz el egy olyan állapotba, ahol nem érzed alkalmatlanságodat, és Jézus Krisztustól, mint megváltótól való függőségedet. Jézus Krisztus, ami megváltónk. Belefáradtam már ezekbe a tökéletes keresztjénekbe. Némelyikükkel már találkoztam, és mintha tökéletesek lettek volna, igyekeztek meggyőzni arról, hogy én is kívánjam a tökéletességet. Nehogy úgy érezd most, hogy neheztelek bizonyos személyekre vagy szervezetekre. Egyszerűen hangoztatom, hogy Isten igéje szerint a megszentelődés Isten szent lelkének a munkája, és nem az ember által tervezett módon megy végbe. Hadd ismételjem, hogy ebben a versben az egész szent háromságról szó van. Ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, tehát Isten terve szerint. A lélek megszentelő munkája által. Ő védelmez minket a mai napon, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ez Krisztus kereszten hozott áldozatának személyes alkalmazása az engedelmesség érdekében. Talán kíváncsi vagy rá, hogy honnét tudod, hogy téged is kiválasztott. Henry Ward Beecher az embereket két kategóriába sorolta. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik ezt el akarják fogadni, a másikba azok, akik ezt elutasítják. Megtudhatod, hogy melyikhez tartozol, ha egyszerű vizsgálatot végzel. Engedelmeskedsz neki? Krisztus tényleg ura az életednek? Ha igen, akkor ő szeret téged. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Vajon azt cselekszed, amit akarsz, és az Isten akaratának nevezed az életedre nézve? Vagy pedig azt teszed, amit ő akar? Ha az övé vagy, akkor engedelmeskedsz neki, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Sokan hallgatnak Krisztus vérével kapcsolatban, még fundamentalista körökben is. Amíg Jézus Krisztus vére ki nem hult, addig nem volt megváltó értéke.
Amikor azonban kiontotta drága vérét, Jézus Krisztus életét adta értünk. A test élete a vérben van. Kiontotta vérét, hogy életünk lehessen. Emlékezz arra, hogy Péter zsidóknak ír, akik a judaizmusban nevelkedtek. A diaszpórához azok a hívő zsidók tartoztak, akik Kis-Ázsiában éltek. Ismerték az Ószövetséget, és tudták, hogy a főpap az engesztelés napján magával vitte a vért, amikor bement a szentek szentjébe, és a vérrel 7-szer meghintette a kegyelem királyi székét. Az Úr Jézus Krisztus a saját vérét vitte Isten trónjához, ahol minket elítélnek, mint bűnösöket, és vérét hintette oda. Életét adta, és megfizette értünk a büntetést. Az ítélet trónja a kegyelem trónjává lett, és oda járulhatunk, hogy üdvösséget nyerjünk. Az evangéliumot nem prédikálják addig, amíg Krisztus vérének értelmét meg nem magyarázzák. Talán ez sérti a szép érzékünket, a kereszt botránya az, hogy ő vérét ontotta értünk. Természetesen ez nem szép történet, de a mi bűnünk sem szép. Szennyes bűneink tették szükségessé Krisztus halálát. Ez emlékeztet egy történetre, egy szörnyű balesettel kapcsolatban, amely az egyik vasúti kereszteződésnél ment végbe. Több ember meghalt, amikor az áthaladó vonatnak neki ütközött egy autó. Bírósági tárgyalás következett, és kihallgatták a vasúti őrt, aki éppen szolgálatban volt a baleset időpontjában. Hol volt ön a baleset időpontjában? A vasút és közút kereszteződésénél. Volt-e lámpája? Igen. Lengette-e a lámpáját, hogy figyelmeztessen a veszélyre? Természetesen lengettem. A bíróság úgy gondolta, hogy ez elég bizonyíték. Amikor az őr kiment a bíróság elől, akkor hallották, hogy magában így mormogott. Boldog vagyok, mert nem kérdezték tőlem, hogy világított-e a kezemben levő lámpa, mert a lámpa már kialudt. Sok lámpát lengetnek fundamentalista, evangéliumi és konzervatív körökben. Ha azonban nincs jelen Jézus Krisztus vérének üzenete, és a vér általi meghintés, ami megtisztít minket minden bűntől, akkor nincs fény a lámpában.

0: Most érkezünk az egyik kulcsszóhoz. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. A Szent Háromság működése alapján Isten tervet készített számodra, Krisztus meghalt érted, és a Szentlélek benned lakozik, hogy ezáltal megváltozz. Most pedig Isten megvált téged kegyelme által. Kegyelem és békesség adassék nektek. Isten kegyelme nélkül sohasem ismernénk meg Isten békességét. Kaptam egy levelet egy férfitól, aki valamelyik téptanítást követte, és közölte, hogy nincs békessége. Most azonnal megmondhatom neked, hogy ha nem hiszed el, hogy Krisztus vére kiomlott a bűneidért, akkor nincs békesség a szívedben. Nem is kell elmondanod, hogy nincs békességed. A béke, a bizonyosság és az öröm akkor lesz a miénk, ha bűnbocsánatot nyertünk. Simon Péter nem olyan lámpát lengetett, aminek nem volt lángja. Nem olyas valamiről beszélt, ami csupán elméleti kérdés. Ez a darabos halászember ismeri a Krisztus vére által nyert kegyelmet és békességet, mert Jézus Krisztus beszélt neki erről. Ismeri azt, mert látta a halott Jézust, látta, hogy eltemették, és látta a feltámadt Krisztust. A régi, közömbös, nem törődöm, lágymeleg férfi sziklaemberré vált. Kiállhatott pünkös napján, és prédikálhatott Krisztus haláláról és feltámadásáról. Bevihették a börtönbe, üldözhették, leveleket írt, és végül keresztre feszítették az evangéliumért. Miután hosszabb időt töltöttünk Péter levele első részének vizsgálatával, bizonyosan egyetértesz velem, amikor azt mondom, hogy Péter egyáltalán nem volt tudatlan halászember. A kiválasztás, az előretudás, az eleve elrendelés óriási témáival foglalkozott. Mindezek a nagy témák Istent mutatják be, és egyikünk sem képes előállni ezek végleges kifejtésével. A végtelen Istennel foglalkozunk, aki mindent ismer. Előre tudása azt jelenti, hogy ismer minden elképzelhető tervet, és pontosan tudja, hogy mit kell cselekednie. Ezt eleve elrendelésnek nevezzük. Ennél a pontnál hadd közöljek egy másik nyilatkozatot Dr. Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából. Isten eleve ismerete magában foglalja azokat a céljait, amelyeket véghez fog vinni. Így módon tehát az események összessége a legapróbb részletektől kezdve a legnagyobbakig Isten meghatározó rendelése alatt áll, és az ő szuverén célja szerint megy végbe. Ezért az isteni előretudás szorosan kapcsolódik az eleve elrendeléshez. Ugyanígy Isten előretudása megkülönböztetendő a mindentudástól abban, hogy ez utóbbi eléggé kiterjedt ahhoz, hogy a múlt, jelen és jövő minden eseményét átfogja, míg az előre ismerés csak várakozással tekint a jövőbeli eseményekre. Hadd ismételjem, hogy egy végtelen Istennel foglalkozunk. Mi parányi, véges értelemmel rendelkezünk. Azt mondják, hogy ha az agyunk 23 dekát nyom, akkor már elég súlyos. Nem hiszem, hogy egy 23 dekás agy képes fölfogni a világmindenség végtelen Istenét. Mivel ő mindentudó, ismer mindent, ami lehetséges ismeret. Mindent, ami történik, és mindent, ami megtörténhet. Ezért bízom benne, és igyekszem ebben az irányban haladni. A következő versben Péter visszatekint a múltba. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, ki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre. Péter első levele, első rész, harmadik vers. Az itt említett áldott szó abból a görög alapszóból ered, amelynek jelentése dicséret. Az új szövetségben ezt a szót sohasem használják az emberre vonatkozóan. Isten nem dicséri az embert, hanem az ember dicséri Istent, és ő az Atya. Mai kultúránkban hallunk olyan édesapákról, akik dicsérik fiaikat. De nem túl gyakran hallunk arról, hogy a fiak dicsérik édesapjukat. De mi dicsőítjük Istent, az Atyát. Imádkozzunk! Atyám Istenem! Péter apostollal együtt mondom. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült engem, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Isten keresésem idején kezdtem el hallgatni a Mera rádiót, illetve amikor Isten kezdett keresni engem. Nagy békességet kaptam az Úrtól, mindig az adásokon keresztül. Nagymamámtól hallottam a Meráról, aki már évtizedeken keresztül hallgatta. Isten vezetett, megnyugtatta lelkemet, és nála találtam meg azt a tisztaságot, amely boldogságot is ad. Sokkal nagyobbat és többet, mint amit a világ tud adni. Nekem ez új volt, és félénken kezdtem el hinni. De Isten egyre több tapasztalatot adott, így egyre könnyebb hinni benne. A régi természetem ellen újra és újra fel kell vennem a harcot. Isten olyan sok dolgot adott az életembe. Felszabadulást, és minden körülményemben tudhatom, hogy ő itt van velem. Lát és segít. Az ő útja a jó, a legjobb az ember számára. Ezen az úton szeretnék járni hűségesen, kitartóan. Ő adja meg a növekedést, a kitartást is. Ahogy olvasom, hallgatom az igét, engedelmeskedem, egyre közelebb kerülök hozzá, és ott egyre inkább érzem, tapasztalom szeretetét. Mindig azt gondolom, hogy most már jobban szeret, pedig ő változhatatlan, mindig egyformán szeret, csak nagyobb bennem a világosság, jobban látom őt. Ahogy közelebb kerülök hozzá, egyre nagyobb és több az öröm, a megelégedettség és a hála. Olyan jó ez. Bárcsak mindnyájan egyre közelebb kerülnénk hozzá, és így harmóniában élhetnénk. Bármilyen körülmények között van egy biztos pont az életünkben, aki mindig visszaterel a békességbe, írta Diana Sopronból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 27-e, hűség. Bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Cselekedetek könyve 11. fejezet 23. vers. Bizonyos keresztény körökben riasztó irányzat figyelhető meg. Körül rajonganak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik. Itt van például egy brilliáns író, az illusztrációk mestere, kiváló írásmagyarázó, szótanulmányai kimagaslóak, de tagadja Jézus szűztől születését. Félremagyarázza Urunk csodatételeit. Tagadja az Úr Jézus tesz szerinti feltámadását. Lekicsinylően beszél Jézusról, mint akinek az emberiség hőseinek minden képtárában ott a helye. Számára Jézus csupán az emberiség egyik hőse. Isten fiát, bár álcázásul némi elismeréssel illeti, alapjában véve megtagadja. Az ilyen ember nem az Úré. Az azonban már egyenesen ijesztő, ahogyan keresztjének az ilyen embert káprázatos tudása miatt védelmükbe veszik. Dicsérik intellektuális képességeit, és könnyelműen mennek el Krisztusról vallott eretnek nézetei mellett. Szívesen idéznek tőlem, mint elismert tekintélytől, és előszeretettel forognak ilyen tudós körökben. s ha megkérdezzük tőlük, miért barátkoznak Krisztus keresztjének ellenségével, akkor kétértelmű magyarázatokkal igyekeznek vétküket elfogadhatóvá tenni. Nem ritkán meg is támadják a komoly, bibliahű keresztjéneket, mert azok szót merészelnek emelni egy ilyen nagy tekintélyű tudós ellen. Itt az ideje annak, hogy a keresztjének éreztessék jogos haragjukat akkor, amikor az urat a tudósok csarnokában mutogatják. Nincs idő megalkuvásra. Az ő személyével és váltságművével kapcsolatos igazságot nem lehet föladni. A próféták sem használta kétértelmű szavakat, amikor Isten igazsága forgott a kockán. Bátor elszántsággal maradtak hívek az Úrhoz. Az apostolok is haraggal fordultak szemben minden olyan kísérlettel, amely meg akarta fosztani az Urat a dicsőségtől. És a mártírok is inkább meghaltak, sem hogy hűtlenek legyenek Isten fiához. Isten tetszését keresték, s nem az emberekét. Mi felelősek vagyunk azért, hogy az Úrhoz minden dologban hűek legyünk, és mindent elvessünk, ami Krisztus keresztjének ellensége.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszédét, amit éppen a nagy tanács tagjai ellen mondott. Végül hallotta, hogy imádkozik ellenségeiért, amikor a kövek zuhogtak rá. Azonban olyan fanatikus volt, tisztánlátását és gondolkodását annyira fogva tartotta a vakbuzgóság, hogy még ezek láttán sem tört meg a keresztjének elleni gyűlölete. Az apostolok cselekedetei 8. rész 1-3 versében tudósítást kapunk róla, hogyan kegyetlenkedett még ezek után is a keresztjénekkel szemben. Nagyon odaadó munkatársat talált benne az ördög. Nem csoda, ha nem akarta kiengedni a kezéből. Az életfordulatot, a Pál fordulatot a damaszkuszi út eseménye eredményezte. Itt már vele történt olyan esemény, amely az egész eddigi életét megváltoztatta. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindig döntőbb hatással van az emberre az, ami vele személyesen történik, mint amit a mások életében lát. Azt hamar elfelejtheti, de a saját nagy élményét soha. Lássuk, mi történt a damaszkuszi úton. Amilyen gőggel, magabiztosan, az öldöklés szellemétől fűtve indult Damaszkuszba, olyan összetörten és megalázottan érkezett meg. A váratlan mennyei fény hatása alatt földre esett, illetve összerogyott. Lám, mivé lett az előbb még hatalmas ember, pedig még nem is történt más, mint egy kis mennyből jövő fénysugár vette körül. Mi történt volna vele akkor, ha nem az elhívó Úr Jézussal találkozik, hanem az ítélő bíróval? Egy pillanat alatt meg kellett lássa, hogy van nagyobb erő és nagyobb hatalom is az őt fogva tartó sátáni hatalomnál. Saul nem gondolta, hogy az állott az útjába, akit tulajdonképpen kergetett. Ő azt hitte, hogy a Jézus követőit kergeti. Jó tudni, hogy az Úr Jézus követőivel azonosítja magát. Aki követőit üldözi, az tulajdonképpen magát az Úr Jézust üldözi. Ez a tény Saulnak a damaszkuszi élményéből világosan kitűnik. Saulnak ez volt az első találkozása az Úr Jézussal, de ez a találkozás örökre meghatározta további sorsát. Egy pillanat alatt megadta magát az Úr Jézusnak, és remegve azt kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr nem hagyta bizonytalanságban, hanem megadta az utasítást. Utána 3 napos vakság és 3 napos bőtölés következett. Ez a 3 napos vakság és bőtölés elég volt ahhoz, hogy a régi Saul egészen meghaljon, Pál pedig feltámadjon. Csodálatosak az Úr elhívásának módszerei. Nem elpusztította ezt a kegyetlen üldözőt, hanem átalakította, szent lelkével fölkente és a legeredményesebb misszionáriussá tette. Pál lett a pogányok nagy apostola. Az Úr azóta is hívott már el rendkívüli események által embereket a lélekmentés nagy munkájába.
Saul életében is beigazolódott a közismert énekszövege, az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van. Tehát szerintem a legnagyobb hatás, ami Pált a megtéréséhez hozzásegítette, az az Úr személyes elhívása volt Pál felé az ő szolgálatára. Amen.

Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgott szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. 3 kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvedélyektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is némely gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzzetek le nap mint nap a gonosz indulatoktól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod, pokol,
hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15:55-57. Kedves hallgatóim, higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad, örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, Atyám! Vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

0: Kedves hallgatóink, most is nagy szeretettel köszöntjük Önöket, és folytatjuk a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Lassan ugyan a végére érünk, de még néhány rész hátra van. Kérjük, hogy most is figyelmesen hallgassák Iczés István magyarázatát.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Az elmúlt alkalommal Noé történetét vettük, illetve Ábrahám elhívásáról egy-két mondat hangzott el. Most olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 8. versétől az igét. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakba lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Ahogy említettem a múlt alkalommal, megszégyenítő Ábrahám viselkedése, engedelmessége, ahogy az isteni szóra reagál. Sokan azt mondják, ó, hát Ábrahámot megszólította az Isten. Igen, minden ige hallgató embert szólítgat, és meg akar szólítani az Isten, és ha egyszer eljut valaki arra a csodára, hogy az olvasott vagy a hirdetett ige személyesen megszólítja őt, akkor vedd úgy, mint ahogy Ábrahám vette, hogy hozzád beszél az Isten. És amikor megérti az ember, mert megérti, hogy mit akar Isten mondani, és mit akar elrendezni az életembe, akkor az ő szavára egyetlen reakció, egyetlen magatartás helyes az engedelmesség. Mert ő az Úr. Ezt soha ne felejtsük el, ne cseréljük fel a szerepeket, ő az Úr, nekem kell engedelmeskedni. Akinek ez nem tetszik, az lázadó. Az lázad az Isten ellen. És ez jellemző az emberre. Tehát láthatjuk, hogy Ábrahám engedelmeskedett, és elköltözött egy olyan földre, amit nem ismert. Kiszólította Isten egy olyan civilizációból, ami az akkori világ legmagasabb rendű civilizációja volt. Tulajdonképpen Ur-Kasdimból költöztek át Háránba, majd onnan Ábrahám Lóttal együtt Kánaán földjére érkezett, amelyet Isten neki ígért. De sokkal nagyobb ígéreteket kapott ennél Ábrahám, hiszen nem csak az ő életére,

Hát ezt nagyon komolyan meg kell érteni, hogy Ábrahám ott azért nevezi Pál apostol is a Róma 4.16-ba a hívők atyának, mert aki hisz Ábrahámnak adott ígéretben, az Ábrahám hitének, mint egy az utóda. Tehát nem csak a testtől született utódokról beszél, hiszen azt mondja neki az Úr, mikor Ábrahámról Ábrahámra változtatja a nevét, hogy sok nép atyává teszlek. Tehát a sok nép atya azt jelenti, hogy lelkiképpen Ábrahám atya azoknak, akik az ő hitét vallják. Mi volt az ő hite? Hogy a Messiásban, a Krisztusban adatik az ember számára a megváltás. Egyébként a vallástörténetet, ha valaki ismeri, komolyan fel kell ismerni azt a kibékíthetetlen ellentétet, hogy minden vallás, amelyik nem az Isten ígéretéből ígért Messiásra vonatkozik, Krisztusra vonatkozik, az mind hamis vallás. Amelyik az emberi cselekedetekre épít, az emberi jóságra, vagy az emberi lehetőségekre, mintha én kiengesztelhetném a haragú Istent, mintha én eljuthatnék hozzá saját eremből, vagy a szent életem által, aki így gondolkodik, az mind ellensége Krisztusnak. Antikrisztusi vallás mind az, amelyik nem egyedül a Jézus Krisztusban adott ígéretekben reménykedik. Ez a legfontosabb, ami Ábrahám történetében, hogy ő kapta azt az ígéretet, ami beteljesedett 2000 év múlva. Ő nem látta beteljesedni még azt sem, hogy övé lett volna Kanaán földje, hiszen 500 év múlva kapja meg Izrael. Tehát Ábrahám hitében egyszerűen elfogadta igaznak, amit az Isten kinyilatkoztatott, annak ellenére, hogy nem látta. Nagyon sokszor szenvedünk mi hasonlókban, hogy kapunk ígéretet mondjuk a gyermekeink megtérésére, és nem látod. De ha az Isten ígérte, akkor vedd komolyan, hogy az be fog teljesülni, lehet, hogy nem is éled meg. De ezt csak példának hoztam, hogy mennyire fontos, hogy a szilárd alap mindig az Isten szava. Nagyon érdekes azt mondja, hogy várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van. Itt olyan sokszor hallom, hogy a földön két lábbal kell állnunk. Hát ez az egész szilárdnak tülő világegyetem meg fog semmisülni. Azt mondja, az ige új eget és új földet teremt az Isten, és a trónon ülő tekintet eltűnik az ég és a föld. Ez nem szilárd. Ábrahám és utódai bizonságot tettek arról, hogy ők sátrakba laktak, holott olyan civilizációból jöttek, ahol ez nem volt divat, hanem az volt, hogy csodálatos palotákat építettek már abban az időben, de ő bizonságot tett arról, hogy várja azt a várost, amelynek szilárd alapja az Isten, a tervezője, alkotója. Itt nagyon fontos megérteni, mi az élet célod. Mindent megnyerni ebbe a világba, és ezt tekinted szilárd és egyetlen lehetőségnek, ezt tekinted az életnek, vagy pedig túllátsz, mint Ábrahám, aki hitáltal látta, és várta azt a várost, amelynek Isten az alkotója, és várta azt a megváltót, amelyik majd az ő nemzetségéből, tehát az ő népéből fog születni. És nagyon fontos, hogy itt értsük, hogy az ígéretek. Pál milyen komolyan kifejti a Róma 4-be, vagy a Galata 3-ban, hogy a törvény nem törli el az ígéreteket, hanem a törvény csak elősegíti, hogy a Krisztusban reménykedj. Mert a törvény által a bűn felismerése adatik. És amikor én felismertem, hogy elveszett vagyok, hogy nincs reménységem, akkor van szükségem a Krisztusra. Akkor van szükségem megváltóra. Ha én rendezni tudom Istennel magam a dolgaimat, akkor nekem nincs szükségem Krisztusra, megváltóra, üdvözítőre. Az az ember, aki így gondolkozik, az elveszett ember. Tudnélik, Isten előtt mindannyian bűnösök vagyunk, és a jó emberek ne hivatkozzanak a maguk jóságára. Én azt szoktam mondani az ilyen embereknek, mert sokan kinyilatkoztatták, hogy ők jó emberek. Én mindig azt kérdeztem, hogy hiszel az Úr Jézus Krisztusba? Ja, hát abban nem. Jézus mondta, a bűn az, hogy nem hisznek bennem. Tehát aki nem hisz a Krisztusban, az Isten előtt a legnagyobb bűnös. Ezt tessék megérteni, aki megveti az ő egyszülött fiát, akit ő ide adott. És az utolsó napon én merem ezt mondani, én így szeretném kiélezni, merem azt mondani, hogy az Úr meg fogja mindenkitől kérdezni, mit tettél a fiammal. Mert vagy keresztre feszítem, vagy Úrrá is Krisztussá teszem az életembe. Ez az ábrahámi ígéretek, amire jól tesszük, ha mi is a figyelmünket fordítjuk, hogy ne olyan ígéretekben reménykedjük, amelyek, Jézus így fogalmazott, ne építsük homokra házat, ne az emberi lehetőségekbe gondolkozzunk.
mert az emberi lehetőség teljesen

0: útra vezet bennünket. És aztán megjegyzi az ige, hogy Sárával csak hitáltal lehettek képesek hinni, hogy gyermekük születik, mert az Isten megígérte, a lehetetlent ígérte meg. Nem véletlenül választotta ki Isten ezt a meddő asszonyt és Ábrahámot, mert be akarta bizonyítani, hogy neki minden lehetséges. És amikor megszerzi hamis úton Ábrahám Izmaelt a paráznaságból és a házasságtörés útján, akkor Isten megharagszik, és 13 évig nem beszél Ábrahám Istennel. Az ember megdöbben, mert miért? Mikor az Úr azt mondta Ábrahámnak, megáldva megáldalak, akkor azt mondta, mit adhatnál nekem, nem adtál fiút. Tehát Ábrahámnak semmi más nem kellett, csak az utód. És amikor azt megszerezte, akkor már az Isten se kellett. És Isten az, aki keresi újra Ábrahámot, és megszólítja, hogy én vagyok a mindenható Isten, az El Saddai. Járj előttem, és légy tökéletes. Tehát tulajdonképpen Isten megfedi a bűne miatt, és olyan érdekes az a szeretet, mert Isten egy olyan szót használ, az Ószövetségben nem lehet magyarra jó visszaadni, hogy járj előttem, hogy a szememmel terelgetlek, mint a kis totyogó babát, ahogy az édesanyja terelgeti. Tehát Isten látja, hogy Ábrahám tévútra tévedt, és vissza akarja téríteni, meg akarja erősíteni a hitét, a te hitedet, az én hitemet is, hogy ő mindenható Isten. Ezt kell megértenünk. Ha valami nem úgy történik, ahogy nekünk tetszik, akkor ne gondoljuk azt, hogy Isten nem tudja megtenni, vagy neki ez nem lehet. Annak megvan az oka, ha nem úgy teszi, ahogy mi szeretnénk, és ebben majd később látni fogjuk, hogy engedelmesen el kell fogadnunk. És aztán azt mondja róla az ige, csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek az Isten ígéretekről, ugye, hogy idegenek és jövevények a földön. És visszatérhettek volna Úr Kazdinba, de nem arra az otthonra gondolt Ábrahám, és az utódai sem, hanem arra vágyakoztak, hogy ők Istennel együtt élhessenek. És hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot. Hát a hit próbája. A diák, ha tanul, a vizsgán megpróbálják. Hát a hitnek is van vizsgája és próbája. Isten senkit nem kísért bűnnel. De kiszolgáltathat a sátánnak, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon. És ebben a rostán Péter apostol kiesett. De ő hála a Krisztus kegyelmének az ő kezébe esett, mert azt mondta az Úr, én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Tehát itt a hitünk az, amelyik megtarthatja azt a kapcsolatot. Mert itt nagyon fontos, hogy meg kell jegyezni, hadd mondjam, ma iszonyú tévedéseket hallani, tévtanítóktól elsősorban, hogy mi a hit. Mágikus képességnek tartják, hogy nekem a hívőnek minden lehetséges, ezt az ígét kihasználva, úgy képzelik, hogy valami titokzatos erővel megcsapolhatom az isteni energiákat. Így gondolkoznak, ez nem hit. Ez egy okkult, mágikus képesség, aminek semmi köze a biblikus hithez. A biblikus hit igen egyszerű, mondhatnám gyermek ilyen egyszerű, hiszen az Úr Jézus azt mondta, olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. A biblikus hit egy személyhez való bizalmi kötődés. Hiszek benned, Uram, Jézus Krisztus, mert te vagy az én Istenem, neked minden lehetséges. Ez ilyen egyszerű. Itt nincs semmiféle misztikus sallang, amit ő mondott, azt hiszem. Ez a biblikus hit, hogy amit az Isten kijelentett, és ez az ábrahámi hit. Ezért Ábrahám a hívők atya, mert ő így viselkedett, és vitte a fiát. Tessenek ebbe belegondolni, hogy milyen szakító próba ez Isten és Ábrahám között. A fiadat, az egyetlen egyedet, így mondja, akit szeretsz. És most tulajdonképpen mi a hit próbája? Hogy a fiad a fontosabb, ő van az első helyen, vagy én vagyok az első helyen. Tehát ilyen önző az Isten, mondják a világi emberek, szó se lehet róla. Ha nem Isten van az első helyen, akkor nekem végem van. Azt szoktam mondani, a föld nem a nap körül forog, akkor a földön elpusztulna az élet. Tehát egyszerűen, ha az én életem nem az Isten körül forog, ha nem ő van az első helyen. És Ábrahám megnyerte ezt a próbát. Miért? Mert a Izsák születésében már megtapasztalta, hogy mindenható az Isten. És ha ő azt mondta, hogy áldozz fel, azt is mondta, hogy Izsákban folytatódik az ígéret. Tehát akkor majd feltámad Izsák. Így gondolkodott. Tehát eljutott teljesen a feltámadás hitre, mert a hitünk legnagyobb próbája a halál. És az, hogy valóban az, hogy a szereteink elé tegyük az Urat, de Jézus is mondja, ha valaki jobban szereti anyját, apját, testvéreit, gyermekeit, feleségét, az nem méltó hozzám. És itt ezt eljut Ábrahám erre a csodálatos győzelemre a hitben, hogy Isten a legfontosabb, és nem kell neki feláldozni a fiát. De megtanítja vele Isten, hogy én majd végigviszem és feláldozom a fiamat, értetek?
1: Köszönjük szépen Ics és Istvánnak ezt a mai ige magyarázatot is, kedves hallgatóinknak pedig Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán kívánnak áldott szép hetet. Viszont hallásra!

0: Növekedjetek az ismeretben. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A teremtésről szóló sorozatunk harmadik részében Alföldi Borus Dezső lelkipásztor a keresztény tudósok kutatási eredményei alapján tálja elénk a második, harmadik és negyedik teremtési nap eseményeit.
1: Nézzük a sötétségben élő embert. Ézsaiás 62. Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka népeket. Ézsaiás 59.9. Várunk világosságra, és íme sötétség, fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatunk, mint vak a falat, és tapogatózunk, mint akinek szeme nincs, és megütközünk délben, mint alkonyatkor. Ezt teszi az Isten nélküli ember. A filozófia történet példa erre. Ez olyan, mint amikor az emberek egy sötét szobában tapogatózva keresik körben a fal mellett a kijáratot. Már hosszú ideje keresik, évszázadok óta is meg vannak győződve arról, hogy saját bölcsességükkel megtalálják. Most a sötét fal mellett körbeértek, és megdöbbenve tapasztalták, nincs kijárat. Ez a keserű csalódás az elmúlt évszázadban lett nyilvánvaló, és ekkor az ember kétségbe esett. Erről ír Francis Schaeffer, híres filozófus, kultúrfilozófus, keresztény ember, az Isten nem illúzió című könyvében. Nincs kiút, be vagyunk zárva, és itt vagyunk elhagyatva a sötétben. Ekkor keletkezett az egzisztencialista filozófia. Jobb könyvének 38. fejezete a 19. versben arról beszél, hogy a sötétségnek helye van. A sötétségnek hol van a helye? Ez mutat a sötétség statikus voltára, megtelepszik valahol, és rátelepszik az emberre. Ezt írja Ézsaiás próféta is a 8. fejezetben könyvében, a tanításra és bizonságtételre hallgassatok, hanem úgy bolyongani fogtok a földön, a szorongva, ez a szorongás filozófiája, és éhezve, és lészen, hogy megéhezik, akkor megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, és azután a földre tekint, és mindenütt nyomor, és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétségben elhagyatva. Így ül az Isten nélküli ember a sötétségben. Magára hagyatva és a sötétség folytogató hatalma alatt csak azt képes hajtogatni, a sötétség miatt semmit sem tehetünk. Jób 37.18. De Isten szólt, legyen világosság, és ezt nem csak a teremtés első napján mondta, hanem az idők teljességében is, amikor elküldte Jézust. Az igazi világosság már eljött erre a világra, amely megvilágosít minden embert. János 1.9. Jézus a világ világossága. János 8.12. Azért jött, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki az ő nevében hisz. János 12.46. Azért, aki a sötétségben jár, és nincs fényessége neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Ézsaiás 50.10. És Isten még egyszer mondja ezt, imár a te életedben. Legyen világosság. Legyen világosság szívedben, lelkedben, gondolataidban. Vetítődjék rád Krisztus fénye, és ítélje meg ott mindent, múltadat és jelenedet. Érjen utol ez a mindent átható lelki fény, és akkor megrettenve látod bűneidet, elrontott életedet, és az a sok utálatosságot, amit a sötétség kényszerítő hatalma alatt tettél. Ne titkolj el előtte semmit, vaj be mindent, és kér tőle bocsánatot. Jézus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy szabadulhass bűneidtől. Helyetted halt meg, és azért maradt ott 3 órás sötétségben, hogy te a világosságban élhess. Ragadd meg a lehetőséget még ma, és megtapasztalod, amit a 2 Korintus 4.6-ban így olvashatunk. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Mózes első könyvéből olvasom az első fejezet 6. és 7. versét. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. Ma a 2., 3. és 4. teremtési napról olvasunk. Mózes első könyvének első fejezetében beszél a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Sokan naív, gyermekes, mesés elbeszélésnek tartják a bibliai beszámolókat, különösképpen a teremtés történetet. Elfogadhatatlannak tartják azt itt leírtakat, és ezért azt hangoztatják, hogy a Biblia nem természettudományos kézikönyv, hanem csak a hit dolgait akarja velünk közölni. Valóban nem beszéli a Biblia a természettudósok bonyolult nyelvét, de ez nem jelenti azt, hogy amit leír, nem igaz. Nem tudományos kifejezéseket használ, de mindig tévedés nélkül közöl dolgokat a valóságról. Így az 1 Mózes 1.6-tól 8 versei olyanról számolnak be, amely noha soha nem értenek, azért valóság volt. A mennyezet feletti vizekről van itt szó. Teremtett Isten a mennyezetet, hogy elválasztja a mennyezet alatt levő vizeket, amelyek a földünkön voltak, a mennyezet felett való vizektől. Milyennek a magyarázata? A kreacionista tudósok adnak erre feleletet. Azok a kiváló csillagászok, asztrofizikusok, biokémikusok, biológusok, akik élő hittel közelednek a természethez, és megtalálják ott Isten kezének munkáját és a teremtő lábnyomait. Mert az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Zsoltárok 19.2. Minden nemzetben találunk kreacionista tudósokat. Így angol nyelvterületen az amerikai kanadai Creation Research Society, a németeknél a Werner Gitt és csoportja, a Wortund Wissen folyóirat és tudományos centrum. A hollandoknál is, és a magyaroknál is már a háború előtt, aki hallott Szűcs Ernőről, erről a kis tudósról, ő felvette a háború előtt a harcot a evolúció téziseivel. Napjainkban a Biblia Szövetség többek között az, amely kreacionista csoporttal rendelkezik, ennek vezetője dr. Szilágyi Imre. Könyveikben határozottan állítják, hogy az özönvíz előtt földünket egy pára burok, egy dunst réteg vette körül. Valószínűleg a stratoszférának alsó részén, a mai troposzférában, az atmoszféra fölött helyezkedett el. Lehet, hogy nem volt látható, de földünk meteorológiai és klimatikus folyamatait igen erősen befolyásolta. Keltetőház, üvegház hatás alatt volt földünk, rendkívüli meleg párás éghajlattal. Az Antarktisz, ahol ma a leghidegebb klíma uralkodik, akkor meleg éghajlattal rendelkezett, erről tanúskodik az ott talált sok kőszén és a sok megkövesedett élőlény fosszília. Az 1 Mózes 2 szerint nem volt eső az özönvíz előtt, sem szél, sem klímazónák. E tényezők eredményezték, hogy magasabb volt az emberi életkor, az élet biológiailag sokkal erősebb volt, óriás termetű emberek is laktak a földön, s hatalmas ősállatok, melyek nem sokkal az özönvíz után kipusztultak úgy, mint a dinoszauruszok és a mamut is. Így érthető meg, honnan származott annyi víz, eső az özönvízkor, hogy az egész földünk víz alá kerüljön. Az 1 Mózes 7.11 szerint két helyről eredeztethető az a rengeteg víz, ami földünket beborította. Egyfelől felfakadtak a mélység forrásai, másfelől az ég csatornái megnyilatkoztak. Ez a pára burok ekkor szűnt meg, eső formájában a földre került. Ezzel földünk egy olyan védőburoktól lett megfosztva, amely korábban óvta a világűrből érkező rövid hullám kozmikus sugárzástól, mely az életkorra gyakorol nagy befolyást. Az özönvíz előtt földünknek azonban nem csak a klímája volt más, mint most, hanem a felszíne is. Még csak egy kontinens volt. Az 1 Mózes 1.9, a harmadik teremtési napról beszámolva elmondja, hogy a vizek egy helyre gyűltek, hogy meglássék a száraz. Nem kontinensek, hanem a kontinens. No, az özönvízben később földünk egész felszíne megváltozott, de még azután is egy kontinens lehetett, és csak nem sokkal az özönvíz után az azutáni századokban levő földkéreg mozgások, vulkánikus utóhatások ideje alatt vált szét, de egyszerre vált szét. Ez volt a kontinentál drift, a kontinens szétszakadás. És ez nem évmilliókkal ezelőtt lehetett, mint Pláton, mert Pláton is beszél a Ktíciász és Tímeusz dialógusában erről. Ez valószínűleg a Biblia szerint Péleg napjaiban történhetett. 1 Mózes 10.25. Ekkor osztatott meg a föld. Erre utalhat Jób is, aki egyes biblia tudósok szerint nem sokkal az özönvíz után Ábrám előtt élhetett, könyvének a 38. fejezetének a 25. versében kihasított nyilást a vízáradatnak. Egy hatalmas szakadás támadt, és hatalmas vízáradat ömlött bele. Ez, hogy nyilást hasít, a héber szövegben PLG gyökkel fejezi ki, amit egyből olvasunk, peleg. Innen gondolják bibliai tudósok, hogy ez péleg napjaival lehetett a kontinentál drift. A teremtés történet azonban nem csak geogóniát, hanem kozmogóniát is ad. Nem csak földünkkel, hanem az égitestekkel is foglalkozik. A negyedik napon teremtette Isten az égitesteket, a napot, holdat és csillagokat. A Biblia szerint a világ mindenség nem egy ős robbanás által keletkezett év milliárdokkal ezelőtt, mint a Big Bang elmélet tanítja, hanem Isten teremtette csupán néhány ezer évvel ezelőtt. Holdunk sem több milliárd éves, mint egyesek hitték, és az amerikai Apollo űrhajót annak idején, és legénységét ennek megfelelően szerelték fel, hogy az év milliárdok alatt felgyülemlett, igen vastag meteorit porban ne süllyedjenek el, és speciális talpakkal szerelték fel őket, és kiderült, hogy csak néhány centiméter vastag meteorit port találtak a hold felszínén, mert nem több milliárd, hanem csak néhány ezer éves. Ezek a modern embernek az égitestekkel kapcsolatos tévedései. De az ókori emberek is tévedtek az égitesteket illetően. Azt hitték, hogy azok istenek, és imádták azokat. Jobb könyve is ír erről. Ha néztem a napot, amint fényesen ragyogott, és a holdat, amit méltósággal haladt, és az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam kezemet, ez is bűn lett volna, mert ámítottam Istent. Jób 31.26-28. Ősi okkult jelenség a csillagimádás, és ősi gyakorlat az, amit az asztrológia kínál. Azt hirdeti, hogy az égitestektől függ életünk, egészségünk, jelenünk, jövőnk, boldogságunk. Az égitestek hatása vannak az emberre, ezt figyelembe kell venni. Ilyen asztrológiai háttere van azonban a ma oly divatos akupunktúrának és homeopátiának, ahol a kozmikus energiát üvegekbe potenciálják, és Rudolf Steiner antropozófiájának is ez a háttere. Isten határozottan tiltja az asztrológia minden formáját. Előre figyelmeztette népét, ne csinálj magadnak faragott szobrot, se semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vannak. 2 Mózes 24. Őrizzétek azért jó meg a lelketeket, hogy el ne vetemedjetek, se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot és holdat és a csillagokat, és az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat. 5 Mózes 4.15. Az 5 Mózes 18-ban pedig azt mondja az Úr, hogy utálja, aki ezeket cselekszi. Azért őrizzük jól meg lelkünket, hogy meg ne tántorodjunk, látva a csillagjósok kalendáriumait. Isten teremtette az égi testeket. Ő nagyobb azoknál. Ezt tudva bizonyosak lehetünk, hogy nem a csillagok állásától és járásától függ az életünk, hanem a Teremtő Istentől. A Teremtő Istentől, aki szerető mennyei édesatyánk akar lenni, a Jézus Krisztus által. Amen.
0: Mielőtt a keresztény tudósok rendkívüli eredményeiről beszélt volna Alföldi Borús Dezső, a szívünkre helyezte, hogy az Isten nélkül élő ember sötétségben él. Az igazi világosság azonban eljött a világra az Úr Jézusban. Általa megérthetjük Isten kijelentéseit. Kedves hallgatóink, szívből kívánjuk magunknak is, és önöknek is, hogy a mi életünkben is legyen világosság. Szeretettel búcsúzunk, jövő héten folytatjuk izgalmas sorozatunkat. Zika Klára és Nemesegyi Zoltán szerkesztők áldott hetet kívánnak. Viszont hallásra!

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borús Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik, lásd 1 Királyok 17.17-ben, ahol az áll, hogy a sareptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösáma elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben, abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt, de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetni a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanak egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És így csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélek szó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újraélt. Lukács 8.55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20.16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a pneumát. Lukács 23:46, és ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedete 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ez fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS doppelhélix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémiai gépezet. A viselkedés lélektan egyik képviselője, Skinner, pedig azt mondja, hogy az ember nem önálló lény, hanem teljesen a környezete határozza meg. Ez a behaviorizmus. Ami az embert alkotja, nem más, mint öröklődési állománya és a környezetéből érkező hatások. A Biblia szerint azonban az ember személyiség, aki képes környezetét formálni, mert több, mint anyag, nem csak test, hanem lélek is, van látható és láthatatlan része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2:9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4:9. 1 Korintus 8:3. Példabeszédek 20:27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek, Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8:26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Zsoltárok 73:28. Erről a boldog időről csak pár vers tudósít, és ezt a pár verset teljes erővel kikezdte a bibliakritika. Egyfelől megállapították, hogy a teremtés történetben többféle beszámoló van, és elkezdődött a forráskritika, melynek egyik képviselője Julius Wellhausen germán teológus volt. Azt tanították, hogy két különböző korban keletkezett teremtés történeten egymás mellett, az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha az hangsúlyozna a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házaságy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad, és itt sem téved a valóság leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volta először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A Római Levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés. Az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis. De mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálványt gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság, van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok, és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ezt teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Jóel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagy mértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Jóel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Jóel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis prófétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író proféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja, lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkösd napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg, tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16.

véget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta: ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel próféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten: kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei, 2:17. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkösd napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. A 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta: ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Joel könyve, 3:3-4. Mi teljesedett be ezekből pünkösd napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Joel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megértjük Joel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Joel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Joel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2:32-33. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.

ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 23-a. Ő hozzá a táboron kívülre. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 13. vers. Ebből az igeversből elsőként azt tanuljuk meg, hogy Krisztus a központ, aki köré népe összegyülekezik, nem egy felekezethez, egy gyülekezethez, egy épülethez, egy nagy prédikátorhoz, hanem egyedül Krisztushoz. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Lásd 50. Zsoltár 5. vers. A második lecke az, hogy ki kell ő hozzá mennünk a táboron kívül. A tábort itt úgy határozhatjuk meg, hogy az a földi vallásos rendszerek összessége, amely megfelel a természeti embernek. Éppen a vallásos terület az, amelyben Krisztus gyalázzák és lábbal tapodják. A tábor a kereszténységnek álcázott pogány szörny, amely a kegyesség látszatát megőrzi ugyan, de annak erejét megtagadja. Lásd 2. Timóteusi levél 3. fejezet 5. vers. Krisztus azon kívül tartózkodik, és nekünk ő hozzá kell kimennünk. Harmadszor megtapasztaljuk, hogy ha egyedül Krisztushoz gyülekezünk össze a táboron kívül, akkor ez gyalázatot hoz magával. Ritkán dereng fel a keresztényekben, hogyha a gyülekezethez tartozás kérdésében az Úrnak kívánnak engedelmeskedni, akkor ez gyalázattal van összekötve. Egy bizonyos egyházhoz való tartozás gyakran társadalmi tekintélyt jelent, de minél inkább közelítünk az új szövetségi eszményhez, annál valószínűbb, hogy osztoznunk kell Krisztus gyalázatában. Készek vagyunk-e arra, hogy megfizessük érte ezt az árat? A táboron kívül. Ő hívott ki, megismertem hangját, véres köntösét, tövis koronáját. Megmutatta magát. Nem tehettem mást, követnem kellett őt, járni lábnyomát. A világ ezt látva elfordult tőlem, nem értette meg, hogy mi lett belőlem, miért tartom Úrnak, királyomnak őt, fölöttünk állónak az üdvözítőt. S mert ő a táboron kívül szenvedett, ott szerezte meg üdvösségemet. Ott találtam én is gyülekezetet. Ő vele vagyok kívül a táboron. Úgy vallom meg őt, nevét úgy hordozom.